0: jellemző a spontaneitás. Koncertjeiken gyakran improvizálnak, táncolnak, bevonják a közönséget, így minden fellépésük egyedi élményt nyújt. A Parnógrasz nem csak Magyarországon vált ismerté, hanem Európa számos országában is fellépett. Koncerteztek többek között Angliában, Franciaországban, Németországban, Hollandiában, Belgiumban és Spanyolországban. Fellépéseiken olyan emberek is megismerhetik a cigány kultúrát, akik korábban még soha nem hallottak autentikus roma népzenét.
1: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma Szalon. A Rádió Dik kulturális műsora. Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök Dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Dik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. szeptember 29-e hétfő van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Lakatos Ennikő hegedűművész és főállású anyuka a mai vendégem, aki mesél nekünk a visszatéréséről a Concerto Budapest Szimfonikus Zenekarba és művészi kiteljesedéséről. Tartsanak velünk ma este is!
4: Köszönöm, Ennikő, hogy elvállaltad a beszélgetést!
5: Köszönöm a meghívást!
4: Mesélj nekünk, hogy hogy telik mostanában az életed, hiszen 2 éves most már lassan a gyermeked, és szeretnél visszamenni dolgozni.
5: Hát igen, most nagyon-nagyon izgalmas fordulatot vett az életünk. Ugye a férjemmel egy helyen dolgozunk a Concerto Budapest Szimfonikus Zenekarban.
4: Említsük meg a nevét is, hiszen
5: igen,
4: már itt a műsorban.
5: Tabányi Antallal. Igen, és van egy 2 éves gyönyörű kisfiunk, a Tabányi Artúr. És most szeptemberben már az évadot a Concerto Budapesttel indítom. Igaz, hogy a nyitó fesztivált, a Bartók fesztivált sajnos nem tudom csinálni, mert ugye párhuzamosan a Bölcsibe beszokunk. Viszont az októberi első koncertet azt már csinálni fogom. Hát ez egy új fejezet lesz az életünkben, mivel ilyen még nem volt, hogy egyszerre dolgozzak aktívan, és gyereket is neveljek. Hát bízom benne, hogy meg fogjuk tudni oldani.
4: Hát azért ennek megvannak a nehézségei, főleg úgy, hogyha apuka is, anyuka is ugyanabban a zenekarban játszik. Hova teszitek ilyenkor a gyereket? Hol hagyjátok?
5: A kérdés nagyon jó. Nem egyszerű a helyzet. Az elejétől tudatosan készültünk erre a dologra, és édesanyámmal olyan szoros kapcsolatot alakítottak ki, hogy az elsődleges hely, ahol tudjuk hagyni. Uh-huh. Hát most ebbe egy picit beleszólt a dackorszak, tehát azért félelmekkel indulunk neki ennek az évadnak, de bízom benne, hogy meg fogja szokni a helyzetet. Nyilván ez egy nagyon nehéz szituáció, mert ugye, hogyha a bölcsödéből elhoz mondjuk olyan 3 óra környékén, nagyon kevés az az időtartam, amit együtt tudunk a koncertnapon tölteni. Ugyanek a koncertok beülő próbával készül a koncertekre, tehát koncertnapon nálunk beülő próba előzi meg a koncertet, mi azt jelenti, hogy nekünk 6:45-7-kor már az adott koncertteremben kell lennünk. Nyilván először megelőzi egy készülődés, szóval, hogy mondjuk egy 2 órát tudok koncertnapon együtt lenni a gyerekkel, ami neki édes kevés. Úgyhogy hát itt nyilván most majd a terelés jön képbe, hogy valamivel eltereljük a figyelmét, de hát nagyon nagyon anyás is, nagyon apás is, úgyhogy ez nehéz feladat lesz. Ez ki fog derülni hamarosan, hogy fogja bírni, és hát mi is. Nem könnyű az elválás. Most például az interjú erejéig is édesanyámmal van, most egy csigával tudtuk lefoglalni, tehát most csigát nevelünk, igen.
4: Jól
5: hangzik. És ez a program.
4: És hány koncert lesz előre láthatólag egy hónapban? Tehát mennyit kell akkor távol lenni?
5: Én most félállásban mentem vissza, mert egyelőre ezt tudom stabilan egyelőre úgy gondolom, hogy megoldani. Nyilván azért ezeket a koncerteket egy nagyon nagy felkészülés előzi meg, egy komoly gyakorlás, ezért tehát ezekre a koncertekre nem az van, hogy csak végigüljük a próbákat és aztán beesünk a koncertre, hanem itt egy komoly személyes felkészülés előzi meg a próbát is. Tehát már az első próbát is.
4: Tehát a rendszeres gyakorlás, amihez hozzátartozik. Ezt hogy tudod megoldani, hiszen azért nyilván gyerek mellett nem lehet egész nap hegedülni.
5: Hát egész nap semmiképpen nem, viszont a gyerek már így szocializálódott, tehát ő abszolút szokva van a hegedű hanghoz, nagyon szereti is, már van is hegedű, viszont nyilván az alapos gyakorlást azt úgy tudom megoldani, hogy felváltva Tónival. Tehát, hogyha ők mondjuk lemennek játszóterezni, akkor én gyakorlok. Ha én megyek vele mondjuk vásárolni, vagy szintén játszóterezni, akkor ő gyakorol. Tehát ezt másképp nem lehet kivitelezni. Tényleg azt az odafigyelt munkát, azt a koncentrált gyakorlást, azt csak tényleg egyedül lehet megoldani, mert kisgyerekkel nyilván lehet nézegetni darabokat, meg hegedülgetni, de azt a fajta gyakorlást, amit igényel a Koncertó Budapestnek az, hogy ott dolgozzak, azt nem.
4: Azért hiányzott már bizonyára a zenekari játék, a zenekari munka.
5: Nagyon, azért az igazság, hogy ez nem csak egy munkahely a részünkről, szóval ez egy életforma. Azért mi a Tónival mielőtt gyerek volt, mi ugye talán mondhatom azt, hogy a zene által is ismerkedtünk meg, és nekünk úgy alakult ki, vagy úgy szoktunk egymáshoz kapcsolaton belül is, hogy mi egész nap ezt csináljuk. Tehát, hogy mi tényleg a reggel, ahogy felkeltünk, mentünk dolgozni, onnan esetleg elmentünk egy másik akniba, aztán egy harmadik. Tehát mi folyamatosan a zenében éltünk. És ebből úgymond hirtelen megszakítani, és belecsöppenni egy anyaságba, ez egy akkora váltás, hogy... Úgyhogy kellett egy pár hónap, amíg így észhez tértem, hogy most mi is történik, mert tényleg az a folyamatos pörgésből lehiggadni abba a nagyon nagy nyugodalomba, amivel jár egy anyaság, avval a gyerekágyas időszakban rögtön beletoppan, én 9 hónapig dolgoztam, tehát hogy az egész terhességet végig dolgoztam, és nagyon szép terhességem volt, és az utolsó koncert is egy maradandó élmény volt tényleg, és tényleg olyan örömmel mentem szülni, hogy tényleg semmi probléma nem volt. Úgyhogy tényleg utána egy nagyon nagy ilyen űr keletkezett a zenei részről. Nyilván, amit kitöltött a gyerek, de azért hát nyilván hiányzott. Tehát 9 hónap telt el a szülés után, amikor az első koncertre visszamentem, és az tényleg nagyon nagy megnyugvás volt. Tehát ez úgy azért megkönnyezi az ember, hogy azért na, itthon vagyok. Tehát ez egy ilyen itthon vagyok érzés.
4: Az ember így nő fel, tehát nyilván te is majd mindjárt visszatérünk, hogy néhány éves korod óta játszol folyamatosan, minden nap gyakoroltál, tanultál, és akkor hirtelen jön egy ilyen szakadás, egy vágás, ahol tényleg egy egészen újfajta élet. De ennek nyilván megvannak a szép oldalai, de azért ez nyilván nehéz.
5: Az igazság, hogy nagyon tudatosan készült a szülői létre, tehát nekünk nagyon nehezen jött a baba, nagyon sok idő volt, és ebben egyébként nagyon nagy segítségünkre volt a zene. Ezt el tudom mondani, mert valószínűleg ezt az időszakot anélkül nem vészeltük volna át, hogy ne segített volna minket a zene. Ez egy 3 év gyakorlatilag nagyon nagy küzdelem volt, és hát csodával határos módon megszületett ez a gyerek, akit én egyébként szentül hiszem, hogy már a hasamban is tényleg segített neki abban, hogy növekedjen, hogy hallgatta ezt a zenét, és tehát, hogy annyira jó hatással volt rám is, meg rá is szerintem ez az egész, hogy mai napig igényli a gyerek azt. Tehát ő abban a pillanatban megnyugszik, ahogy zenét hall. És ez egy nagyon érdekes dolog egyébként, mert az embert kiskorától kezdve nagyon sok mindenen átsegíti, sok dolgom megy át az ember, és ugye én például 4 éves koromban kezdtem el hegedülni. Először nyilván édesapám adta a kezembe a hegedűt, azt a pár kis dalt megtanultam vele, és aztán rögtön zeneiskolába is irattak, amit most már szerintem nem is lehet megtenni ilyen kicsi korban.
4: Hát 6 éves kortól lehet zeneiskolába menni, amikor ugyebár általános iskolába is beiratkozik a gyermek. Igen. Habár vannak előkészítő foglalkozások, zeneóvik, meg zenebölcsi is ritkán, de neked milyen volt egyébként, hiszen zenész családban születtél? Mesélj egy picit a családi háttérről, hiszen azért ez nem mindegy, hogy valaki hogyan szívja magába a zenét.
5: Igen, ez valóban nem mindegy. Édesapám cigány primás, ugye Lakatos Miklós, és édesanyám részéről, hát édesanyám is tanult zenét, édesanyám részéről pedig szintén mindenki zenész, ott viszont nagyon nagy példaképnek tekintettem én már pici gyerekkorom óta a Robi Lakatost, és a Tóni Lakatost is, és ami engem nagyon megfogott már gyerekkorom, hogy folyamatosan azt láttam, hogy mindenki utazik, és járják a világot, és hogy mennyi mindent mesélnek, és hogy ez milyen jó dolog, és hogyha nagy leszek, én is de szeretnék ennyit utazni, és engem ez nagyon vonzott, és mindig jöttek haza, emlékszek, külföldön, még külföldön éltek, és jöttek haza, és mesélték az élményeket, és ez mindig engem annyira inspirált abban, hogy amit tanulok, az biztos, hogy el fog jutni egy célig, és én abban biztos, hogy el fogok tudni érni valamit. És édesapám is mindig abban erősített meg, hogyha csinálsz valamit, annak hidd el, hogy meg lesz a gyümölcse. Tehát, hogyha azt a dolgot te komolyan gondolod, és avval az intenzitással csinálod, amivel kell, és nem megy el a figyelmed más irányba, annak bizony meg fogja hozni a gyümölcsét. És hát ez így is lett. Tehát én a hegedülést mindig nagyon komolyan vettem. Pici koromtól kezdve nyilván voltak kilengések kamaszkorban, de tényleg komolyan vettem. És úgy érzem, hogy azért lépve is értem. Tehát amit én elterveztem, az úgy érzem, hogy ezt meg is tudtam valósítani.
4: Robi Lakatos egyébként akkor a nagybátyád?
5: Igen.
4: Tehát akkor az elég közeli családtagnak számít, és akkor nyilván ez ad egyfajta inspirációt.
5: Persze.
4: Motivációt, sőt, akár még tudom képzelni, hogy még segített is apukád is, meg hát akkor a Robi is.
5: Meg hát
4: ha esetleg szükség volt gyakorlás közben valamire.
5: Igen, a nagypapát meg kell, hogy említsem ebben a pillanatban, tehát a Lakatos Mihály nagypapát meg kell, hogy említsem. Ő édesanyámnak az apukája, szintén cigányprímás, tehát ő az a higgadt úriember, aki úgy tudott velem gyakorolni, hogy abban nem volt vita. Hát apával már voltak eltérések itt a dolgokban, mert az az igazság, hogy apa nagyon akart beleszólni abban, amit és nekem sajátos elképzelésem volt mindenről. Igen, csak erőszakos voltam, sajnos ezt a saját gyerekemen is észreveszem most, tehát ezt örökölte, de valószínűleg az apától jön ez a vonal.
4: Természetesen mindig a másiktól.
5: Igen, tehát apu egy idő után nem nagyon szólt bele ebbe a dologba. Tehát, hogyha hallotta, hogy csinálom a dolgomat, akkor inkább nem, mert nem akart, hogy sírásba fulladjon a dolog. A papa gyakorolt velem sokat, de az őszintét megvalva én egyedül szerettem gyakorolni. És nagyon felnéztem a tanáraimra, és ezt szerintem mindegyik tanáromról elmondhatom. És nagyon-nagyon fontos volt a szavuk, hogy ki mit mond. Ezen kívül nyilván, amikor eljött a nyár, akkor a Robiék hazajöttek Magyarországra, mindig volt rapport, tehát akkor hegedüld el ezt a nem tudom én micsoda, az mindig egy ilyen gyomorgörcs volt, de...
4: Izgultál előttük, vagy
5: persze,
4: miért?
5: Persze.
4: Komolyan? Hát
5: persze, nagyon, akkor jöttek ki ezek a nagy lemezek, és akkor hallgattam, és hogy tehát nagyon felnéztem én mindenkire, meg apának is, amikor kijött a lemez, hogy úristen, de jó, meg hallgattam én cigány, tehát én nagyon sok mindenfajta zenét, ugye én tanultam a klasszikus zenét, de azért sok behatásért, tehát azért hallottam a cigány zenét egész nap.
4: Hát hogyne.
5: A Robi oldaláról hallottam a világzenét, a Tony oldaláról hallottam a jazz zenét, tehát azért mindig jártunk tehát azért mi koncertre járók voltunk folyamatosan. A mamáékkal ugye folyamatosan színházba jártunk, tehát minden oldalról megvolt az a behatás, aminek szerintem érnie kell egy gyereket ahhoz, hogy kialakuljon egy ízlésvilág azért, tehát hogy be tudja rangsorolni az ember, hogy ez ide tartozik, az oda. És szerintem ez így volt kerek, tehát én nagyon hálás vagyok nekik.
4: Most akkor képzeld el, egy ilyen családban lehet olyan gyerek, aki mondjuk informatikus lesz.
5: Egyébként a nővérem rácáfolt, tehát ő nem lett zenész, ő nagyon hamar kilépett a dologból, ő elkezdett zongorázni, de valószínűleg nem volt megfelelő tanára egyébként, és ő feladta ezt nagyon hamar, ezt a dolgot, tehát ő olyan 9 évesen mondta, hogy hát az Encsi amúgy nagyon szeretne hegedülni, és hogy hát inkább őt vigyétek a zeneiskolába. És ő ebből kifarolt, és egy nagyon-nagyon sikeres üzletember lett belőle.
4: Ott is azért lehet karriert építeni.
5: Rá is nagyon büszkék vagyunk.
4: Akkor ha már így megemlítettük a zeneiskolát, akkor mesélj nekem az első tanáraidról, akik hivatalosan is elkezdtek tanítani. A 7. kerületi Molnár Antal zeneiskolában kezdted a tanulmányaidat.
5: Így van, és Császárné Simon Valéria volt az első tanárom. Hát ez egyébként egy nagyon jó időszak volt, mert egy csomó ismerőssel jártam egy osztályba, vagy nem is tudom, hogy kell ezt mondani. Salasovics Norbival, Salasovics Dezsővel, unokatestvéremmel, Sárközi Ocival, Puka Laurával, és mi nagyon inspiráltuk egymást. Gyönyörű felvételek maradtak vissza, tehát az egész gyerekkorunkat együtt töltöttük, együtt kezdtük, és akkor mindig megvolt ez a rivalizálás, hogy hú, ő már tanulta azt a darabot, jó, én is akarom azt, és akkor főleg én és a Norbi között mi egy korosztály, vagy egy év különbség van köztünk, és akkor mindig mondtam, hogy hú, ő már ezt tanult, akkor én is szeretném. És akkor ez minket nagyon előre vitt, és nagyon sok fellépésünk volt, rengeteg versenyre vittek minket, szóval, hogy a Konciános Hegedű versenyre, és akkor mindig néztük egymást, hogy akkor most ki mit tud elérni, és mindig örültünk egymás sikereinek, szóval soha nem volt az, hogy esetleg irigyek lettünk volna egymásra, vagy hogyha mondjuk a Dezsőke látta rajtunk, hogy valami nem megy, akkor biztos, hogy segített benne, vagy bármi ilyesmi. Úgyhogy nem, tényleg szép emlékeink vannak a zeneiskolában.
4: Tehát ez egy egészséges versengés, nagyon. De ez egyébként kell is. Tehát, hogy
5: kell.
4: Én is szoktam így motiválni a növendékeimet, igen. Hogy azért szükséges egyfajta versenyhelyzetet teremteni közöttük, hogy azért lássák, hogy a többi az már kicsit előrébb van,
5: persze.
4: Hogy azért valami motiválja őket, húzza őket arra, hogy egy picit alaposabban dolgozzanak, vagy másként, vagy esetleg rendszeresebben, vagy többet. Szóval erre szükség van pedagógiailag mindenféleképpen.
5: És a zeneiskolai évek végén én előkészítőben felvételiztem a Bartók Béla konzervatóriumban, Sós Natasa osztályába, ide sikerült a felvétel, és akkor utána Róna Széki Tamással ők közösen vettek fel engem, és akkor Natasa néni, én úgy emlékszem, hogy 2 év után, de ebben nem vagyok biztos, 2 év után ő feladta a tanítást, és maradtam Róna Széki tanárulnál, akit imádok, és innen is puszilom őt. És ő volt aztán az igazi harcos velem kapcsolatban, mert hát ugye a kamaszkor azért az egy nagy kilengés minden gyerek életébe szerintem, meg hát a konzi az azért egy nagyon, nagyon nagy buli helyszín volt a számunkra. Tehát ott azért nagyon sok minden történt, rengeteg barát, rengeteg ismerős, egy év folyamon indultunk a Farkas Mirával, a Tabányi Tibivel, ami egyébként nagyon szép dolog, hogy mi együtt is diplomáztunk le, és a Tibivel mai napig egy zenekarban dolgozunk, úgyhogy az nagyon régre visszanyúlik ez a dolog.
4: Az az igazság, hogy viszont a konzi az egy egészen másfajta életforma, tehát ez a zeneművészeti szakgimnázium. Nekem most volt nemrég a 30 éves általános iskolai osztálytalálkozom. Ott mindenki másfele ment természetesen, de amikor az ember bekerül egy konziba, és mindenkiről azt látja, hogy mindenki egy irányba megy, és mindenki a zenét akarja, és ezzel foglalkozik egész nap. Azt látjuk, hogy reggel 6 órakor bemegyünk az iskolába, és a fúvósok már befújnak, a hegedűsök már húzzák a száraz fájukat.
5: Tehát, az hogy én azért... ez valahogy mindig úgy maradt meg, hogy én mindig, amikor mi gyerekek voltunk, ugye akkor jött be a Harry Potter. Uh-huh. És mindig a Roxforthoz tudtam hasonlítani, igen, hogy egyébként ez teljesen ugyanolyan.
4: Igen.
5: Tehát, hogy itt tele van varázsló tanoncokkal, és mindenki űzi, hajtja és csinálja, és tényleg mindenkinek ugyanaz a célja. És vannak kicsi grupok, egyébként ugyanúgy, mint a Harry Potterben, és tényleg mindenki csinálja. Tehát, hogy ez, és olyan barátságok alakulnak ki, amik aztán egy életre szólnak. Tehát, hogy tényleg utána az ember nyilván ugyanabban a zenész körben marad.
4: Hát ez az. Olyan bici ez a szakma, nem?
5: Nagyon.
4: Tehát, hogy nagyon sokan ismerjük egymást. És,
5: nagyon.
4: Igen.
5: Nagyon.
4: És főleg így, hogy egy korosztályban, és hát ráadásul még egy zenekarban is játszotok, hát ez egy hihetetlen dolog szerintem.
5: Hát szerintem életünk egyik legjobb 4-5 éve volt. Úgyhogy mi nagyon élveztük.
4: Versenyek voltak ebben az időszakban?
5: Voltak. Róna Széki Tamással nagyon sok verseny volt, amin elindultam. Most, amit ki tudok emelni, hogy megnyertem, az a Bádos Alice hegedű verseny. Ezen kívül még voltak hegedű versenyek, de ennek biztos, hogy nem fog ez eszembe jutni a neve. Konciános hegedű verseny volt, Halász Ferenc hegedű verseny is volt. Ezeken helyezést értem el, de most nem akarok hazudni.
4: A zenészek, én azt gondolom, hogy nagyon kivételesek, mert már egészen pici koruktól fogva tudják, hogy mi a céljuk. Tehát amikor például tőlem megkérdezték általános iskolába, hogy mi szeretnék lenni, ha nagy leszek, akkor természetesen azt mondtam, hogy zongoraművész. És már akkor tudtam, hogy én a Zeneakadémián szeretnék tanulni. Tehát ez nincs mindenkivel így. Hát gondolom, akkor neked is volt egy ilyen célod, lebegett a szemed előtt egy ilyen, hogy hogy te majd oda szeretnél járni. És tulajdonképpen ezért dolgoztál minden nap a Bartók Konziban is, hogy majd oda bekerülj.
5: Igen, és nagyon-nagyon vártam a felvételit, erre emlékszem, és akkor sikerült nekem a felvételi 2006-ban, ha jól emlékszem, és Sós-Natasa osztályába kerültem, akinél 2 évet töltöttem el, majd utána Erasmus programmal Brüsszelbe kikerültem Shirley Laub osztályába, és utána újra visszatértem Magyarországra a Zeneakadémiára, akkor Perényi osztályába és Perényi Eszter osztályába, és nála diplomázhattam le.
4: Nyilván egészen más volt a Zeneakadémia összehasonlítva mondjuk a Konzival, hiszen ott azért egészen szoros kapcsolatok is kialakulhatnak, szemben a Zeneakadémiával, ahol már azért sokkal lazább a napi beosztás.
5: Igen, szerintem ott mindenki sokkal nagyobb hangsúlyt fektet már arra, hogy hogyan építi majd a jövőt. Tehát ott mindenki már speciálisan rámegy egy bizonyos dologra, tehát vagy a kamarára, vagy az egyéni gyakorlásnak annak az oldalára, amivel vagy mondjuk egy próbajátékra tud felkészülni, vagy hogyha valaki komolyabb világversenyre szeretne készülni, akkor arra az oldalára. Én egyébként mindig az lebegett a szemem előtt, hogy egy olyan zenekarban szeretnék dolgozni, ahol azt a tudást, amit megszereztem ezektől a tanároktól, tudom kamatoztatni.
4: Ez egy pozitív hozzáállás mindenféleképpen, hiszen általában én azt tapasztaltam, hogy sokan csak, mivel a Zeneakadémia is elsősorban művészi karrierre, az egyéni művészi karrierre épít, ezért egy picit más a hozzáállás. De hogyha neked már az elejétől kezdve ez volt a célod, hogy akkor egy zenekarban játsszál, akkor nyilván egészen másként álltál hozzá ehhez a kérdéshez.
5: Volt egy időszak, tehát én nagyon szerettem szólózni. Nyilván ez kiesett az életemből onnantól kezdve, hogy a diplomakoncertem megtörtént. Én azóta nem játszom szólót. Viszont nagyon sokáig én úgy volt a fejemben ez a dolog, hogy szóló darabok, nagyon szeretném megmutatni magam egyénileg. De viszont utána kezdtem reálisan látni a dolgot. Tehát az, hogy valaki egy szóló karriert építhessen fel, akár itthon, akár külföldön, annak sokkal hamarabb el kell, hogy dőljön egy ember életébe szerintem. Nyilván romák vagy nem romák között is mindenki arra fókuszál, hogy egyedül meg tudja mutatni önmagamat. Igen. Az ember meg tudja mutatni önmagát egy bizonyos szintig, de az, hogy ennyi embert az ország, vagy akár külföld is fent tudjon tartani, mint szóló művész, azt szerintem nem egy reális gondolat.
4: Igen.
5: Tehát inkább reálisabbnak tartottam már akkor is azt a gondolatot, hogy egy olyan zenekarba kerülhessek be, aki mint egyéni hegedűst szinten tud tartani engem. Tehát egy olyan művészi közegbe tudok bekerülni, ahol még fejlődni tudok, és nem visszafejlődni. Tehát ez nekem nagyon elsődleges szempont volt.
4: Hát a Concerto Budapest ezt mindenféleképpen biztosította, gondolom, hiszen az egy kiemelt zenekar ebből a szempontból.
5: Így van, és Keller András ennek a professzora, úgy gondolom.
4: Beszéljünk egy picit még a tanulmányaidról, hiszen te utána kimentél Brüsszelbe, miután 2 évet tanultál a Zeneakadémián. Ez fontos volt számodra, hogy külföldön is tanulj?
5: Igen, nagyon szerettem volna belelátni egy olyan világba, ami másik szemszögből oktatja a zenét. Shirley Laubhoz kerültem, aki egy barokkzene professzor, mondhatni. Ő a kvártettek világában nagyon-nagyon tájékozott, és tőle nagyon sokat és sok más szemléletet tanultam, mint amit itthon tanultam, és ezt egyébként nagyon jól bele tudtam építeni abba a dologba, amiben én itthon úgymond szocializálattam zenei közeget értve, de én úgy gondolom, hogy a magyar zeneoktatás az még mindig egy kiemelt dolog. Tehát a Magyar Zeneakadémia professzorai, Perényi Esztert kiemelném, én nála diplomázhattam, és úgy gondolom, hogy ennél jobbat nem is kaphattam volna.
4: Hogyha összetudod hasonlítani egy kicsit a brüsszeli tanulmányaiddal, akkor miben volt más? Például itthon nagyon erős a szolfézs. Kint mit tapasztaltál?
5: Itthon nagyon erős a szolfézs, ebben mindenkinek szerintem meg is gyűlt a baja egyébként az itthoni oktatásban. Kint viszont annyira gyenge volt ez a fajta oktatás, de hát nyilván nagyon gyorsan vettük az akadályokat, ami ugye nehézség és nehezítő tényező volt ebben ugye a nyelv, mert hogy ugye ott azért angolul zajlott nekünk az oktatás, ami egy nehezítő tényező volt. Ők először ott kezdődött, hogy ők ugye barokk hangszereken is tanítanak. Barokk hangszereken tanítanak, és mivel nekem nem volt barokk hangszerem, amikor kimentem, én azt kaptam az iskolától, és például a Bach partitákat, azokat barokk hangszereken egy teljesen másik szemszögből, teljesen autentikus stílusban tanította. Egyébként
4: nagyon különbözik az itthonitól, amit tanulunk, mondjuk barokk zene címén.
5: Hát az azért az abszolút tanárfüggő, én úgy gondolom, de a tanítási stílus az, ami különbözik, sokkal jobban hagyják az embereket szabadjára, tehát inkább kutató munkákat végeznek ezzel kapcsolatban. Tehát ott például az volt, hogy mondjuk egy Bach partita kapcsán mondta a Shirley, hogy menjek el és hallgassak meg X felvételt, vagy menjek el a kottatárba és nézzek meg 30 féle kottaanyagot ebből, és nézzem meg az újrendeket, és hogy próbáljam megfejteni, hogy miért úgy, és miért így. Tehát, hogy nagyon sok gondolkozást raknak például egy darab mögé, és ami nekem még nagyon furcsa volt, hogy egy darabot ők nagyon sokáig úgymond kutatnak. Nagyon sok ideig rágják, tehát mélyre ássák magukat. Azért itthon van egy bizonyos anyag, amit egy bizonyos idő alatt el kell végezni. Ott nem igazán láttam ezt. Az biztos, hogy mondjuk, hogyha egy Bach partitába úgy igazán belemerül, akkor egy fél évig biztos, hogy az, hogy ezért beleássa magát az ember.
4: Végül is hazajöttél, és itthon diplomáztál. Milyen érzés volt a diploma hangverseny?
5: A diplomám az egy nagyon szép emlék. Az 5-10 kulturális intézetben tartottuk, és nagy zenekarra játszhattam.
4: Ez ritka, egyébként ezt meg kell mondani, hogy nem mindenkinek van ilyen, mondjuk így, hogy szerencséje.
5: Igen, és nagyon szép élmény.
4: És mi volt a műsor?
5: Brahms hegedű versenyt játszottam. Igen.
4: Egyik kedvencem.
5: Igen. És G-moll partitát, és kvártett darabban Haydn pacsirtát. Nagyon barátaimmal egyébként, úgyhogy nagyon tényleg szép emlék.
4: Tehát már akkor nagyon fontos volt számodra a kamarazene, illetve hát akkor a kvártettezés.
5: Igen.
4: Szakdolgozatod miről írtad? Ezt ritkán szoktam megkérdezni, de ez érdekel engem.
5: A szakdolgozatomat a hegedű történetéről írtam, tehát a hegedű kialakulásáról. Ez egy hatalmas nagy kutató munka volt, hogy de engem nagyon érdekel. Mert hogy egy csomó ismerősnél láttam ugye ezt a hegedűkészítő, hegedűjavítás, hegedű mindennel kapcsolatos dolgot, és ebbe úgy valahogy soha nem láttam bele igazán. Csak mindig felületesen. És jött ez a szakdolgozat téma, és akkor elkezdtem gondolkozni rajta, hogy Istenem, hát miből írjam, és akkor gondoltam, hogy ez úgy is érdekel engem, úgyhogy ebbe beleásom magam, és akkor egy nagy kutató munka után sikeresen megírtam a szakdolgozatot ebből a témakörből.
4: És végül is abban a szerencsés helyzetben voltál, hogy miután kikerültél a Zeneakadémiáról, szinte azonnal bekerültél a Koncertó Budapest keretei közé.
5: Igen, próbajátékot hirdettek, én úgy hiszem, hogy talán szeptemberre vagy július végére, és júniusban diplomáztam, és hát úgymond még akkor formában voltam, teljesen kézben volt az anyag, és hát egy nagyon-nagyon kemény kis próbajáték volt, ami úgy zajlott egyébként abban az évben a koncertóban, hogy az összes delikvens egymás előtt játszotta el a kiválasztott zenekari részleteket, egymás után. Tehát egymást végig kellett hallgatnunk, ugye ez úgy szokott lenni, hogy paraván mögött, egyesével bejövünk, stb. És ez úgy zajlott, hogy mindnyájan egymás mellé kiállva játszottuk el egymás után ezeket a zenekari részleteket, és ez azért volt nagyon nehéz egyébként, mert az ember akarva akaratlanul befolyásolja az, ugye, amit hall maga előtt. Hallja az ő tempóját, hallja az ő esetleg így játsza, vagy úgy játsza, hú, akkor én nem jól vagy, akkor én is lassabban, vagy én is gyorsabban, tehát itt nagyon tudatosan kellett hozzáállni a dologhoz, és ezt nem véletlenül csinálta így, tehát, hogy de egy nagyon sikeres próbajáték volt, hárman is bekerültünk az akkor diplomázott évfolyamból, és mai napig kolléganök vagyunk.
4: Ja. Melyik a jobb szerinted, a paraván mögött, vagy akkor így nyíltan, hogy esetleg egymást meg tudjátok hallgatni?
5: Megvan az előnye és hátránya. Épp most volt egy próbajáték, amit csináltunk a Concerto Budapestben.
4: Ez paraván nélkül zajlott, ha jól tudom.
5: Így van. Ez most paraván nélkül zajlott. Hát őszintén nem sok értelmét látom a paravánnak. Először is azért, mert lefogja a hangot. Másodszorban azért, mert az, hogy valakit befolyásol az, ha esetleg ismeri a pacienst, aki jön, az egy dolog. De amit hallunk, az viszont nem hagyhat kivetni valót maga után. Másik az, hogy van egy pontrendszer, ami alapján ugye szavaz a zenekar. És hogyha az ember nem felel meg azoknak a kritériumoknak, akkor az ember nem tud vele mit csinálni, ha ismeri, ha jó barát, ha testvér, sajnos ebben nem tudunk mit kezdeni.
4: Igen, mert objektívnek kell ilyenkor lenni, tehát.
5: Így van.
4: Mert különben akkor az ember kellemetlen helyzetbe kerül utána.
5: Persze. Uh-huh. Hát erre volt már precedens.
4: Nagyon nehéz dolog, hiszen azért valahol ez élet-halál harc.
5: Az.
4: Hiszen, hogyha bekerül valaki egy zenekarba, akkor ott azzal stabilitást nyer az élete.
5: Azoknak a fiataloknak egyébként, akik most indulnak a pályájukon, vagy most fogják elkezdeni ezt az egészet, nagyon nagy útra való szerintem az, hogy avval kalkulálni kell, hogy, és visszatérnék itt az előzőhöz, amit mondtam, hogy igen, mindenki szólista ez egy bizonyos szinten, de reálisan kell látni az összképet mindenkinek magáról. Mm-hmm. Tehát vagy kamaraművészi irányba elmenni, vagy tényleg a zenekari gyakorlatra nagyobb hangsúlyt fektetni, az egy később tényleg meghozza a gyümölcsét, mert mindenkiből nem lehet szólista. És a zenekari, én azt látom, hogy a zeneakadémiai évek alatt nagyon pici hangsúlyt fektetnek arra, hogy egy igazán jó zenekari zenészt neveljenek.
4: Gyakran panaszkodnak egyébként erre a karmesterek. Még hát, nyilvánosan is, tehát igen. Láttam azért már erről cikkeket a korábbi években is. Ennek mi lehet az oka?
5: Nyilván van zenekari gyakorlata a Zeneakadémián, ahol próbálják ezt tanítani, de nem gondolom, hogy ez elegendő idő erre. Uh-huh. Tehát azért itt én például azt nagyon jó dolognak tartanám, hogyha mondjuk a Zeneakadémiának lenne egy olyan projektje, hogy beültet embereket bizonyos zenekarba. És mondjuk kihelyezi őket mondjuk 2-3 hónapra, hogy igenis tapasztalják meg, hogy mi az, amikor egy bizonyos hétről hétre kell új darabokat tanulni, és koncert van, és ott meg kell felelni, és tényleg, tehát itt az a nehéz, hogy egy darabot kigyakorolni mondjuk 3 hónap alatt, az is igen egy szép teljesítmény. De az, amikor 5 nap alatt kell tényleg egy szimfóniát, egy versenyművet, meg még egy versenyművet, meg még egy nyitányt is tényleg arra a szintre kigyakorolni, hogy az tényleg a Zeneakadémián vagy a MÜPA színpadán megállja a helyét, azokkal a kérésekkel, amit éppen a karmester kér tőlünk, az egy másik fajta munka. És egy másik munkatempó. Tehát itt az a nehézség, amikor bekerül egy frissen végzett, magamat is beleértve, hogy itt fel kell venni a tempót. Azt a tempót, azt a munkatempót, amit éppen diktál a zenekar. És ezért nagyon hasznos az, hogyha valaki éppen a zeneakadémiai évek alatt kisegít bizonyos zenekarokban, mert bele tud kóstolni abba, hogy na hát mi is az, amire igazán készülnöm kell nekem majd az életemben.
3: Lakatos Ennikő hegedű művész és főállású anyuka volt a mai vendégem, aki a beszélgetésünk első részében mesélt nekünk a visszatéréséről a Concerto Budapest szimfonikus zenekarba és művészi kiteljesedéséről. A beszélgetés folytatásának érdekében tartsanak velünk holnap este is. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. A viszonthallásra!
1: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
6: Roma Szalon. Rádió Dik.
1: Rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: 100 font 3 rádiódik. A rádió romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Itt a 100 font 3 rádiódik süsfelnap. Mindig napra kész. Hétköznaponta 9-től délig. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100 font 3 rádiódikben.
1: A kormány 3 milliárd forintos alapot hoz létre az aszbesztel szennyezett útszakaszok mentesítésére, jelentette be Köböl Anita a kormány szóvivő a kormány szóvivői tájékoztatón Budapesten. Ismertetése szerint az alapból az önkormányzat részesülhet, amely rendelkezik aszbeszt térképpel, és garanciát vállal arra, hogy folyamatosan méri a határértéket, és erről 3 havonta jelentést készít. A kormány törekszik a minél gyorsabb megoldásra. A mentesítésre többféle lehetőség megoldás is szóba jöhet, amelyeknek egyszer erre kell a törvényességnek és a helyzet sürgető jellegének megfelelniük, mondta jelezve, hogy ezekre kell majd az adott településeken tekintettel lenni. Az Exim Bank tevékenységét érintő 4 ügyben tesz feljelentést ismeretlen tettes ellen a Gazdasági és Energetikai Minisztérium. Az ügyletek értéke összesen meghaladja az 1000 milliárd forintot, tudatta a kormányzati kommunikáció. Magyarországon nem maradhatnak következmények nélkül a közpénzekkel való visszaélések, a politikai alapon kiosztott előnyök és az átláthatatlan állami döntések. Ezért a Gazdasági és Energetikai Minisztérium újabb 4 ügyben tesz feljelentést, ezúttal a Magyar Export-Import Bank ZRT tevékenysége miatt, áll a közleményben. A most feltárt 4 finanszírozási ügylet összértéke meghaladja az 1000 milliárd forintot, és közös jellemzője a rendkívül nagy kockázat ellenére gyenge biztosítékok mellett kihelyezett jelentős összeg. Jelentős mennyiségű, ismeretlen összetételű, erős szaghatással bíró uszadék felgyülemlését észlelték csütörtökön a Fekete-Körösön, Dénes Major térségében a román-magyar határszelvényben. A Körös vidéki vízügyi igazgatóság harmadfokú vízminőségi kárelhárítási készültséget rendelt el, közölte a szervezet. Mint írták, a feltorlódott uszadék jelenleg stabil helyzetben van. A további szennyezés és az uszadék leúszásának megakadályozása érdekében megtervezték a szükséges műszaki beavatkozások. Első lépésként merülő falat telepítettek az uszadék további lokalizálása és a szennyezés terjedésének megakadályozása érdekében. Az uszadékot eltávolítják, az összegyűjtött anyagot pedig elszállítják ártalmatlanításra. A mintavétel eredményétől függ a Körösökön, Szanazukban és a városerdőn található szabad strandok további üzemeltethetősége is. Ukrán dróncsapás érte az üzemanyag és energiaipari komplexum egyik létesítményét az oroszországi Uljanovszk megye egyik járásában. A létesítményben tűz ütött ki, közölte Alexander Ruszkich, a régió kormányzója. A helyszínre tűzoltókat és biztonsági szolgálatokat vezényeltek. Az Uljanovszki repülőtér forgalmát korlátozták. Az elcsatolt Krím félszigeten egy civil életét vesztette az éjszakai ukrán támadások következtében. 4 pedig, köztük 2 gyermek megsebesült.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 rádió.

0: Európa. Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick. Korábbi adásunk ismétlése következik.
1: Roma művészet, roma kultúra. Akkor Roma Szalon.
0: A Rádió Dick kulturális műsora.
1: Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
2: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Dick FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. szeptember 30-a, kedd van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Lakatos Enikő hegedűművész és főállású anyuka a mai vendégem, aki mesél nekünk a visszatéréséről a Concerto Budapest Szimfonikus Zenekarba és művészi kiteljesedéséről. Tartsanak velünk ma este is!
3: Mesélj egy picit, hogy nálatok a Concerto Budapestben hogyan zajlanak ezek a próbák, hogyan zajlanak ezek a felkészülések egy-egy koncertre. Hiszen azt azért tudjuk, hogy ott nagyon feszített munkatempó van.
4: Igen, rengeteg koncertünk van, és nálunk egy bizonyos projektre való készülés az úgy indul, hogy szólamonként, szekciónként külön szólampróbák vannak. Már a szólampróbákra felkészülten kell érkezni, hogy a szólam ki tudja dolgozni az adott szólamot arra a szintre, hogy a vonós próbán össze tudják húzni a vonósok. Majd a vonós próbát követi a tutti próba.
3: Tehát ahol már minden zenekar itt tagott van.
4: Tehát ez egy két lépcsős fokozat, és aztán csak akkor kezdődik el a tutti próba. És a tuttival körülbelül általánosságban egy olyan 4-5 napot próbálunk, de van ugye egy hetet. Például most a Bartók Fesztiválra készülnek, ugye? Ma van a koncert, és holnap ezt egy kéthetes periódus előzte meg. Uh-huh. Mert ugye 4 koncert van, és rengeteg darab. Tehát, hogy és nyilván a Bartók művekre felkészülni azért az nem egy egyszerű dolog. Úgyhogy itt nagyon alapos munka zajlik.
3: Mennyi felkészülést, otthoni felkészülést igényel mondjuk egy ilyen fesztiválra való gyakorlás? Hiszen a kéthetes periódust, amit tulajdonképpen a zenekarban gyakorol, a zenekarban tölt egy zenekari zenész, azt megelőzi az otthoni gyakorlás. Ha esetleg még nincs olyan tapasztalata egy fiatal zenésznek, hogy mondjuk ezeket a darabokat esetleg játszotta volna, akkor az nyilván óriási energiabefektetés.
4: Igen, hát ez egy nagyon érdekes kérdés nekem. Egyébként ez egyénfüggő, de nálam egész életem során én mindig azt mondtam, hogy sokkal jobb 2 órát koncentráltan gyakorolni, mint 8-at úgy, hogy hát igen, gyakorlok, de azért még kicsit szomjas vagyok, kimegyek is. Tehát, hogy ezt a fajta gyakorlást, igen, ez ismerős, de nem. Tehát én inkább gyakoroltam 2 órát úgy, hogy tényleg odafigyelek, és a tanulással is ugyanígy voltam, hogy inkább az órán figyeltem oda, hogy otthon ne kelljen annyit tanulni. De én a gyakorlással is így voltam, hogy én nem voltam az a nagyon nagy gyakorlós. És mai napig nem vagyok az a nagyon nagy gyakorlós, viszont ha gyakorlok, akkor tényleg úgy gyakorlok, tehát gyakorolni is meg kell tanulni. Tehát gyakorolni is azt kell gyakorolni, hogy tudni kell, hogy mit kell abban az adott darabban gyakorolni. Mert hogyha azt gyakorlom, hogy de szép legyen benne a hang, meg ez, tehát az nem biztos, hogy egy célra vezető dolog, mondjuk egy zenekari munkát tekintve.
3: De azért jó esetben ezt már megtanulja az ember konziskorában, hogy hogyan kell gyakorolni, nem?
4: Hát azért...
3: Mert egy zeneiskolás nyilván még azért még kicsi ehhez, és még nem feltétlenül tudja.
4: Ehhez kellenek a jó professzorok,
3: aha.
4: Hogy megtanítsák, hogy hogyan is kell Isten igazából gyakorolni.
3: Szóval fontos egy jó tanár, igaz?
4: Nagyon. Igen, ezért is emeltem ezt ki, hogy nekem annyira jó emlékeim vannak zeneiskolából, és nem feltétlenül voltam a legfelkapottabb tanárnál, és nem feltétlenül voltam a legjobb zeneiskolában, ahol lehettem volna, viszont olyan zenei közegben voltam pont abban az időszakban, amikor ez fontos, ami engem előre vitt. És nyilván a tehetsége megvan az embernek, jó, ehhez tehát szerencse is kell, hogy otthonról is ugye kap az ember segítséget a zenei közeg miatt, de tényleg, tehát, hogy lehettem volna jobb tanárnál is, és lehettem volna jobb zeneiskolában is, nem biztos, hogy előrébb jutottam volna. Abszolút.
3: Nagyon fontos, hogy megszerettessék a gyerekekkel a zenét. Tehát tulajdonképpen az alapfokú zeneoktatás az végül is erről szól.
4: Így van. Abszolút egyetértek. És egyébként nagyon-nagyon fontos az alapoktatásban az, hogy szerintem azért én nagyon becsülöm az alapoktatásban tanítókat, mert hogy az egy nagyon nehéz feladat egy kicsi gyereknek meghozni a kedvét, megtartani a kedvét, és az alapokat lefektetni. Mert ha valakinél rosszak az alapok, utána az egész konzis évek arról szólnak, hogy az hogy is kéne kijavítani. Mm-hmm. És ez viszont egy borzasztó nagy munka. Az egy nagyon nagy munka.
3: Az esetedben nagyon érdekes, hogy te nem csak akkor a zenekari zenélésre fordítottál a Zeneakadémia elvégzése után nagy hangsúlyt, hanem a kamarazenélésre is. Milyen fontos szerepet játszik a kamarazene az életedben?
4: A kamarazenével Isten igazából Brüsszelben kerültem szorosabb kapcsolatba, és ezt kamatoztattam utána itthon az utolsó években, és a férjemmel együtt alapítottunk egy kvártettet, az Azzurri kvártettet, amivel rengeteg rendezvényen játszunk, és sok koncertfelkérésünk is van. Nyilván ez most a baba miatt háttérbe szorult, és átadtam a lehetőséget az egyik barátunknak, de hogyha úgy hozza az élet, akkor nagyon szívesen fogok visszatérni. Uh-huh.
3: Nagyon érdekes ezeken a rendezvényeken való játék, hiszen beszélgettünk már korábban erről, hogy valahol a rendezvény szervezés is nagyon közel áll hozzád. Hogy jött ez neked?
4: Hát én mindig világéletemben egy ilyen kis fontoskodó voltam, kis szervezkedő, úgyhogy engem nagyon érdekelt mindig az, hogy ugye igen, elhívtak minket ide játszani, oda játszani, és volt egy időszak, amikor a barátnőmmel, Farkas Mirával egyébként, mindig hívtak, ugye ő hárfa művész, és hívtak minket esküvőre. Aztán hívtak ide minket, aztán volt egy másik barátnőm, fuolista, vele is hívtak, ide hívtak, és akkor mindig furcsa volt, hogy de jó lenne, hogyha én tudnám szervezni magunknak ezt az egészet, és akkor így megszületett bennem ez a gondolat, hogy kellene alapítani egy ilyen kis rendezvényszervező kis céget, amit aztán elneveztünk Exclusive Wedding Musicnak, és ezzel egyébként egy csomó rendezvénybe jött nekünk, amiket így csinálgattunk még azt hiszem, hogy a zeneakadémiás évek alatt is, meg aztán utána is. És utána ez kinőtte magát, tehát a rendezvényekre hívtak minket, meg utána egyre több mindenfelé, és azóta is előszeretettel szervezünk ilyen eseményeket.
3: Nagyon ritka szerintem az a zenész, aki tud egy kicsit a menedzseléssel is foglalkozni, hiszen egy zenész az mindig azzal van elfoglalva, hogy gyakoroljon, fejlessze magát, és tulajdonképpen az egész életét a zenében tölti. De ha már esetleg ki kell tölteni mondjuk egy adóbevallást, vagy esetleg egy számlát, akkor nagyon sokan már ezzel bajban vannak. Tehát neked egészen másként forog akkor az agyad. És a menedzselés akkor ezek szerint fontos egy zenész számára?
4: Szerintem nagyon. Uh-huh. Nagyon, főleg ebben a világban, amit élünk, tehát itt mindenki self-managementet csinál gyakorlatilag már, hogy érvényesülni tudjon. Igen. De egyébként ez emberfüggő. Tehát ehhez kell azért egy attitűd, hogy valaki ezt tudja csinálni.
3: Igen.
4: Nagyon, most már szerintem a Zeneakadémián is, nem tudom, hogy itthon, de külföldön mindenképpen ott oktatják ezt a menedzsmentet, amire egyébként nagyon nagy szükség van. Tehát az egy dolog, hogy valaki mondjuk zenekari zenész, és akkor ott a zenekar a projektjeim belül működik, de amikor valaki mondjuk egy kamaramuzsikus, vagy egy szóló muzsikus, akkor ott bizony kell a menedzsment. És akkor ott valaki is vagy saját magát menedzseli, vagy esetleg egy menedzsmenthez kapcsolódik, ugye? De hát ehhez azért kell egy háttértudás, amit sajnos az emberek nagy része nem szerez meg.
3: Régen azért voltak menedzserek, akik felkapták ezeket a nagy művészeket, és akkor ők vitték különböző turnékra. De mostanában ezt nem látom.
4: Én úgy gondolom egyébként, hogy ez a digitalizált világnak a hozadéka. Tehát elárasztja az internetet mindenki ezzel a self-managementtel és brandépítéssel, tehát most már mindenkinek brandje van, és mindenkinek egy gyakorlatilag az AI által mindenki olyan önéletrajzot kreál magának, amilyet szeretne. Na most nyilván ezt meg kell alapozni tényekkel is, de most nem olyan régen találkoztunk egyébként erre példával, hogy például a próbajáték alkalmával olyan önéletrajzok akadtak a kezünkbe, aminek gyakorlatilag semmilyen alapja nem volt. Tehát, hogy álltunk ott, hogy hát igen, ismerjük is, és hát mégse, tehát, hogy nem jön valahogy a kép a hanggal össze, de tehát ilyen is van. Ilyen is van. És úgy gondolom, hogyha valaki ezt normális szinten tudja csinálni a social médiával, akkor nagyon nagy előnyre tehet szert. De ezt is meg kell tanulni kezelni, szerintem.
3: Ez is egy szakma.
4: Így van.
3: Tehát az, hogy valaki mondjuk jó időben posztoljon, hogy minél több nézettséget elérjen egy videója, megfelelően kezelje a különböző felületeket, hiszen minden felület egy picit más, és más embereket kell megcélozni.
4: Igen.
3: Sőt, ezt még megelőzi az is, hogy kell felvételt készíteni. Egy zenésznek tudnia kell azt is, hogy mi a két kábel közötti különbség, hiszen az egyiket nem tudom bedugni arra a helyre, hova...
4: Igen.
3: Igaz? Tehát, hogy meg milyen mikrofonokat használunk, stb., mert bemegy az ember egy stúdióba, iszonyatos pénzbe kerül.
4: Így van.
3: Tehát ma már viszont elérhető az is, hogy az ember vesz magának egy mikrofont, egy kis hangkártyát, mondjuk így rádugja a számítógépére, tabletre, telefonra, bárhogy, és igazából nagyon sokan csinálják azt, hogy ezekből a könnyen elérhető technikákból otthon tudnak akár felvételt készíteni.
4: Igen.
3: Tehát tulajdonképpen ez is mind hozzátartozik ahhoz, hogy az ember menedzselje magát. Nem vagyok benne biztos, hogy ez még az itthoni képzésbe teljesen beleszivárgott.
4: Nem hinném. De egyébként én úgy látom, hogy most már egyre több fiatal próbál beletanulni ebbe az egészbe, és nagyon, nagyon okosan teszik, mert ahhoz, hogy valaki felépítse önmagát és a saját karrierét, ahhoz kell egy bizonyos háttértudás. Kell egy háttértudás arról, hogy hogy tudom elmondani azokat az eredményeket, amit én elértem, hogy tudom tálalni, hogy kell nekem azt tálalnom, milyen platformra kell azt tálalnom, ki az, akihez el kell, hogy érjen, ahhoz, hogy egyáltalán... Mert ez egy olyan dolog, hogy hiába ér el valaki bizonyos dolgokat, hiába tett le nagyot az asztalra, hogyha nincs kifelé ezt jól kommunikálva, akkor sajnos láthatatlanná válik ebben a világban.
3: Sajnos az inger küszöbük is az embereknek nagyon megemelkedett, tehát most már vagy mezitláb játszik az ember, vagy nem is tudom, nem akarom ezt túlfokozni, ezt a kérdést, mert lehetne még természetesen, de valamivel gyakran fel kell hívni magukra a figyelmüket a zenészeknek, ami nem feltétlenül előny az érték közvetítésben, de ez egy más téma. Egy picit az AI-ra visszatérve, nagyon sok mindenre jó az AI. Azon kívül, hogy zenét is lehet vele generálni, csak úgy mellesleg, meg természetesen önéletrajzot. Nekem például abba is segít, időnként megkérdezem, hogy kiadom magam egy zongora tanulónak, és megkérdezem tőle például, hogy ezt a Bach kétszólamú invenciót, amit egyébként gyakran még a hegedűsök is játszanak, hogyha esetleg zongora kötelező tanulnak, mondjuk ennek a Bach kétszólamú invenciónak a közép részét hogyan játszam, hogyan gyakoroljam ki. És képzeld, az AI tökéletesen szinte, mint hogy egy tanár mondaná, leírja. És olyan tanácsokat ad nekem, amiket tanulóként mindenféleképpen érdemes megfontolnom. Tehát akár a tanulók, akár a tanárok a tanítás közben is használhatják mondjuk arra, hogy én meg szoktam kérdezni időnként, hogy milyen darabot adjak a növendékeimnek. Gyakran persze ugyanazokat mondja ő is, mint amiket én is tervezek, de vannak olyanok, hogy felhívja a figyelmemet egy olyan zeneszerzőre, akire esetleg nem gondoltam, és akkor eszembe jut, hogy tényleg miért ne lehetne esetleg ezt a kevésbé játszott zeneszerzőt is bevenni a repertoárba mondjuk. Tehát nagyon-nagyon sok mindenre fel tudjuk használni, tanulás és tanítás közben is, nem csak arra, hogy életrajzot generáljunk. Neked mi a véleményed arról, hogy a zenészek szerintem azért még nem annyira használják ezt megfelelőképpen? Legalábbis ez a tapasztalatom. Tehát, hogyha például a zene generálásról kérdezem őket, akkor gyakran nem is hallottak még erről.
4: Szerintem a klasszikus zenészek annyira nem nincsenek otthon ebben, de azt gondolom egyébként, hogy akik poppal foglalkoznak, vagy esetleg könnyebb zenével, vagy esetleg jazz zenével, azért ők ezt aktívan használják, ahogy én látom. De egyébként szerintem a klasszikus zenészeknek erre nincsen kapacitás.
3: Most ja, így igen, a kapacitás. Igen,
4: ez már nem fér bele.
3: Tudtad, hogy például operát is lehet generálni?
4: Ezt nem.
3: Készítettem a ChatGPT-vel egy opera szöveget, majd a Suno-ba ezt átültettem, és a Suno ezt természetesen felénekelve kidobott nekem egy operát, mint hogyha Verdi írta volna. Döbbenetes számomra. Azt. Hogy valójában milyen magaslatokat sikerült elérni. Természetesen azért nem közelíti meg a nagy zeneszerzőknek a kreativitását, a szép érzékét, de valami olyan érdekes egyveleget hallhat ilyenkor az ember, ami egyszerűen ledöbbentő. Nem fognak ezek bennünket helyettesíteni egy idő után?
4: Azt gondolom, hogy az AI egy olyan technológia, ami nagyon sok mindent ki fog zárni az emberek életéből, tehát nagyon sok mindent le fog váltani. Viszont, ami szerintem örök és utánozhatatlan, az az egyéniség. Uh-huh. És ezt szerintem az AI nem tudja helyettesíteni. Tehát azokat az egyéni, pici, nüansznyi dolgokat, amit egy zenész bele tud lopni mondjuk egy előadott műbe, azt szerintem soha nem fogja tudni rekreálni.
3: Legalábbis mi zenészek ebben reménykedünk. Igen. Hogy látod egyébként a klasszikus zene jövőjét? Milyen tapasztalataid vannak? Kik azok az emberek, akik járnak a Concerto Budapestnek a koncertjeire?
4: Hát ezt nagyon büszkén mondom, hogy egyébként nagyon, nagyon széles a repertoár. Nyilván az idősebb korosztály az nagyon koncertjáró, tehát úgy mondom, hogy ők nyilván a bérletes koncertsorozat, tehát ők rengeteg bérletet vásárolnak. Viszont a koncertjeinken nagyon sok fiatallal találkozunk. Tehát nagyon, szinte mindegyik teltházas koncert, ez büszkén mondhatom, és nagyon sok, rengeteg fiatallal találkozunk a koncerteken, ami egyébként nagyon bíztató a jövőre nézve. Tehát azért elég széles ez a réteg, aki mondjuk a korombeliekkel, tehát mondjuk ott már gyerekekkel jönnek, és azért ez tényleg jó. Meg a koncertónak van egyébként egy gyerekeknek szóló rendezvény sorozata, ott is egy csomó családi rendezvény van, amik hétvégente szoktak lenni. Simon Isabella is csinál egy ilyen projektet koncerton belül, ami gyerekeknek szól. Tehát, hogy megcéloz egyébként a koncertó minden egyes
3: korcsoportot,
4: igen. Úgyhogy én azt gondolom, hogy egyébként nagyon, nagyon vegyes az a közönség, ami jár a koncertjeinkre.
3: Tehát végül is egy zenekarnak ez is a célja, ez is a felelőssége, hogy nevelje a fiatal generációt, hiszen hogyha csak egyszerűen kiszolgálná mondjuk az idősebbeket, akik alapvetően koncertre járók, akkor viszont nem lesz utánpótlás. Tehát ez valahol szükség is.
4: Meg én úgy gondolom egyébként, hogy a koncertónak azért az évad terve alapján elég vegyes a műsor, amit játszunk. Tehát azért minden stílust kiszolgálunk szerintem. Uh-huh. Úgy a kortárs zenétől a romantikusig. Tehát nagyon, nagyon széles a repertoár, amit játszunk. És szerintem mindenki megtalálja a kedvére valót ebben.
3: Gyermeked már 2 éves. Térjünk hozzá egy picit vissza, hiszen nagyon kíváncsi lennék, hogy de hogy látod, mikor érdemes elkezdeni a zenei fejlesztést? Nyilván a születés előtt 9 hónappal, ezt már Kodálytól tudjuk, illetve az anya születése előtt 9 hónappal.
4: Egyetértek. Hát a kérdés jó. Tulajdonképpen mi nem terveztük azt, hogy őt nagyon bevezetjük ebbe a zenei világba, tehát tudatosan nem készültünk a dologra, nem is kellett, mert ő ezt megoldotta magának. Körülbelül olyan 10-11 hónapos lehetett, amikor az első érdeklődő jelet mutatta el fel. De egyébként, ahogy kinyitotta a szemét. De tehát, hogy amikor úgy tényleg azt vettük észre, hogy amikor bekapcsoljuk otthon a zenét, vagy elkezdünk játszani, akkor tényleg gyakorlatilag megmerevedik a gyerek. Tehát, hogy tényleg leblokk teljesen, olyan annyira összpontosít. És magától kialakult az egész. Tehát már van saját hangszer, visszaénekli a dolgokat, a ritmust visszatapsolja, tehát nagyon érdekes. Nagyon érdekes, és hogyha nem az enyém, és nem látom, biztos, hogy nem hiszem el. Tehát nyilván volt a családban, igen, zenész gyerek, meg nyilván láttam felnőni neked, de azért mindenki úgy van vele, hogy hát biztos egy picit azért hozzátettek a dologhoz. Én is így voltam vele eddig, szkeptikus voltam, de most, hogy látom, ahogy ő fejlődik, és ahogy így rálátok erre zenei szemmel is, megdöbbentő. Megdöbbentő, és ami nagyon megdöbbentő, és visszacsengenek a Perényi Eszter szavai a fülemben, hogy nem szabad kiölni egy emberből azt, ahogy születünk, és azokat a mozdulatokat, amik bennünk vannak alapvetően, azokat meg kell tartani. Mert utána elkezdik tanítani az ember, meg tanítatni a gyerekét, és egyszerűen kiölik belőle ezeket a mozdulatokat, amik vele születetten működnek.
3: Tehát gyakran zongora órán is az első órák, hogy akkor így tartsd a kezed, úgy tartsd a kezed, ahogy egyébként még én is tanultam, mintha egy alma lenne a kezedbe, igaz? Tehát ez neked is biztos ismerős. És onnantól kezdve valami olyan idegen tartást vesz fel a gyermek, ami már nem a sajátja.
4: Igen, és egyébként az összes professzorom egyébként, most hogy jobban visszagondolok, Róna Széki Tamás is, és a Sós Natasa is, és mindenki ugyanazt mondta, hogy nem szabad kiölni azokat a dolgokat, ami velünk születik. Tehát a természetes módon való hangszerhoz való hozzáállás az az egyik legnagyobb kincs. És utána minden hegedű óra avval akar kezdődni, hogy hát akkor kicsit emelt feljebb, meg lejjebb, meg tedd ide, meg tedd oda. Igen, biztos megvan egy, igen, hogy ezt persze így kell, meg úgy szükséges. Kell. Nyilván.
3: Igen, igen, igen.
4: De kiölni egy gyerekből azt a természetességet, amivel születik, uh-huh. azt szerintem nem szabad. És ezért nem is nyúlok bele, és nem is engedem a férjemnek se, hogy bele nyúljon. Le legyen, ahogy ő csinálja, szerintem az most úgy a legjobb. Uh-huh. és majd meglátjuk, hogy mi alakul ki belőle.
3: Én azt tapasztaltam, hogy Andriska, aki most ugyebár 15 hónapos, hogy mielőtt megszületett volna, nyilván mi is hallgattattunk vele zenét, klasszikus zenét. Tehát ő például Mozartra aludt rendszeresen anyukával együtt, és én is sokat zongoráztam neki, és amikor megszületett, és meghallotta először ugyanazt a Mozart zenét esetleg, vagy valami hasonlót, akkor egészen kinyílt a szeme, és nagyon rácsodálkozott, hogy most másként szól. Most a saját fülével hallja, és nagyon imádta, nagyon örült neki. Akkor ti is ezt tapasztaltátok, gondolom.
4: Hát ez nagyon érdekes sztori, mert férjemmel nagy kedvencünk a Kátya Batnyisvili, a zongoraművész. És abban az évadban, amikor én terhes voltam, volt szerencsénk vele játszani, és hát imádjuk.
3: Hát
4: tényleg egy lehengerlő, egy olyan igen. jelenség, hogy még női szemmel is azt mondom, hogy úristen.
3: Igen, igen.
4: Mind zenei, mind látványra tényleg azt mondom, hogy na hát ez igen. És Rachmaninov zongora versenyt játszottunk vele, és hát óriási élmény.
3: Zeneakadémián,
4: óriási élmény tényleg. És hát azért a Rachmaninov azért ez egy dinamikus zene, tehát azért nem az a nyugtató jellegű. És mi gyakran hallgattuk a férjemmel ezt otthon is, amíg én terhes voltam, és amikor megszületett a kisfiú, igen, és volt, hozzátenném, hogy még volt egy Bach darab, amit ő játszik a Kátya. Most nem tudom pontosan idézni, de van egy Bach darab, amit folyamatosan hallottunk, és ezt adta ráadásnak azon a koncerten.
3: Uh-huh.
4: És amikor megszületett a kisfiú, ugye ott maradtam az első este vele, egyedül, amikor úgy rácsodálkozik az ember, hogy na ő az, aki megszületett 9 hónap hordás után, és igen, és akkor itt vagyok én meg te ketten, és akkor úristen. És hirtelen nem tudtam mit kezdeni a helyzettel az első sírásnál. És akkor azt jutott eszembe, hogy hú, hát bekapcsolom neki azt a Bachot a Kátyától.
3: Jó, de jó.
4: És így benyomtam a telefon, és abban a pillanatban elhallgatott. És nézett rám ilyen közelről, soha nem fogom elfelejteni. És csendben volt, és mind a ketten elaludtunk. Arra zenél. Szóval, hogy visszatér az embernek az életébe azok a, egyébként minden életszakaszba szerintem. Tehát vannak bizonyos zenék például az életemben, amik köthetők bizonyos eseményekhez. És például ez is egy ilyen dolog, hogy például most, hogyha látom a gyereken, hogy úgy nyüglődik valami miatt, vagy valami, ezt a zenét beteszem neki, és biztos vagyok benne, hogy megnyugszik.
3: Ez nagyon szép történet.
4: Igen.
3: És mi a tervetek? Akkor zenész lesz? Vagy ezt majd eldönti ő?
4: Na, én mindenképpen úgy vagyok vele, hogy dönts el ő. Uh-huh. Abban is biztos vagyok, hogy hátrányt avval nem okozunk egyik gyermeknek sem, hogyha tanítatjuk, mert uh-huh. szerintem minden képességét fejleszti a zenetanulás, mint a gondolkodásban, mint mechanikában, tehát hogy finom motorikában, tehát uh-huh. hogy ez csak előnyére válhat. Az, hogy mi lesz belőle, az majd kialakul. Nyilván ez a kitartásán is múlik, mert ez is szükség van, akármilyen tehetséges is legyen. Borzasztó nagy kitartásra van szükség, borzasztó nagy szerencsére van szükség, és egy olyan jókor jó helyen, én azt mondom, uh-huh. erre is szükség van ahhoz, hogy az ember az legyen, aki.
3: Mit tanácsolnál mondjuk egy konziskorú, vagy egy zeneakadémia elején lévő zenét imádó, rajongó, szinte még gyereknek, aki hasonló karriert szeretne, mint akár te is?
4: Én azt tudom javasolni mindenkinek, egyébként van a családban is, férjem oldaláról, aki most kezdte a zeneakadémia első évét, hogy járjon nyitott szemmel. Minél nagyobb betekintést mindenféle zenébe, próbáljon belekóstolni mindenbe, a kortárs zenétől kezdve, a műhely munkán át, a nagyon aprólékos munkától kezdve, akár egy pop projekt, tehát hogy próbáljon mindenbe belekóstolni, hogy minél több inger érje, mert azt hiszem, hogy ez fejleszti a legjobban az embernek a zenei létét, hogy nagyon sok instrukciót kap kívülről, nagyon sok élmény éri, és ezáltal tud az ember fejlődni. És nagyon fontos az, hogy az ember megtisztelje magát avval, hogy megfelelő mennyiségű munkát fektet abba, amit el szeretne élni.
3: Mit gondolsz, hogy mi a fontosabb, a tehetség vagy a szorgalom?
4: Nehéz kérdés. Azt gondolom, hogy a szorgalom nagyon sokáig elvisz egy tehetségtelen embert is. De amikor elér egy bizonyos pontig, és kellene az a plusz, na ott jön be az, ami már neki nem sikerül, és a tehetségesnek valószínűleg igen. Viszont ott az ellenpélda is, hogy a tehetséges ember szorgalom nélkül viszont semmit nem fog tudni elérni az életben, hanem megmarad egy tehetséges embernek, akinek nem sikerült. És erre sajnos, hogy nagyon sok példa van. Ugyanolyan fontos mind a kettő, ez az igazság.
3: Én egyébként úgy látom, hogy főleg a tanulmányok elején fontos a tehetség, hiszen ott azért a szorgalmat valahogy még ezt kompenzálja. És hát, ahogy te mondod, egy bizonyos szint után, egy szint fölött, mert akkor már, ha ez nincs meg, akkor nincs meg az a kapcsolat esetleg a földön túli léttel, ami szerintem szükséges valahogy a játékhoz, az előadáshoz. Számodra mit jelent a vallás? Milyen szerepet tölt be az életedbe?
4: Ez egy érdekes kérdés. Igazság szerint a vallás az gyerekkorunktól átszőtte a mindennapjainkat. Keresztény családban nevekedtem. És azt nem mondhatnám, hogy templomba járó vagyok, bár most így tegnap előtt pont lent voltam a templomban, de imádkozni az ember, legalábbis ezt most a saját tapasztalatban mondom, hogy imádkozni én csak így inkább magamban, hogyha imádkozom. Viszont a vallási kérdés nagyon sokszor előjön a zene kapcsán is. Tehát, hogy az ember játszik egy... Például játszottunk, van egy projekt a Gabora Gyulának, ami templomban zajlik. Ez egy kvártett koncert, vagy kvintett, vagy éppen énekessel kiegészítve. És mi rengeteget játszunk templomokban. És ki kell, hogy emeljem Mága Zoltánnak a 100 templomi koncert, jótékonysági koncertsorozatát, amit szerintem hát legalább 5 alkalommal megcsináltunk már, ami az 500 templomot érint. Tehát, hogy rengetegszer szembe jött velünk az, hogy templomban, székesegyházakban, bazilikában, tehát, hogy az egy másik atmoszféra. És mindig jobban megérinti az embert. Mindig mélyebbre hatol, és hát vallás. Igen, vallásos vagyok, de nem hazudnék, ha azt mondanám, hogy átszövi a mindennapjaimat.
3: De valahol én azt gondolom, hogy a művészethez hozzátartozik, hiszen nem lehet hit nélkül úgy közvetíteni a zenét.
4: Így van.
3: Nekem legalábbis ez a véleményem erről.
4: Így van.
3: Ha holnap kitennének egy lakatlan szigeten, akkor mi lenne az az 5 zenemű album CD, amit magaddal vinnél? Ez nyilván életkoronként, szakaszonként azért ez változik, ezért kérdezem, hogy most éppen mi lenne az az 5, amit magaddal vinnél?
4: Hú, hát egy Spotify-t vinnék magammal. Hát könnyebbet és kettőt. Megmondom őszintén, hogy én a klasszikus zenén kívül nagyon szeretek cigányzenét is hallgatni. És nagyon szeretek jazz zenét is hallgatni.
3: Hát ez nem is meglepő valahol.
4: Igen.
3: A családi gyökerekből adódóan.
4: Nem tudok kiemelni. Nem tudok kiemelni, nagyon nagy.
3: Zeneszerzőt esetleg?
4: Bartókot nagyon szeretem. Rachmaninovot nagyon szeretem. Brahmsot nagyon szeretem. Most játszunk majd Brahms szimfóniát is, alig várom, hogy visszatérjek. Mi az, amit még szeretek? Az opera az nem a szívem csücske, az őszintét megmondva. Az annyira nem az én világom. De ilyenekről nagyon közel áll. Cigányzenébe pedig szívesen meghallgatok mindenkit.
3: Hogy látod a cigányzene jövőjét? Fontos egyébként számodra?
4: Fontos. Egyébként sokszor szembe kerül az ember ezzel a kérdéssel, és felszokták tenni, hogy nem volt hátrányod abból, hogy esetleg roma voltál, és elvégezted a zeneakadémiát, nem soha nem származott belőle hátrányod. Nem, én mindig büszkén éltem a nevemmel egyébként, ugye Lakatos, azért ez egy elég megosztó név, sajnos, de nekem mindig csak előnyöm származott belőle, és én büszkén felvállalom bárhol. És a munkahelyemen is, és akárhol, és mindenhol tudják azt, hogy én roma származású vagyok, és hogy cigányzenész az édesapám, és hogy cigány családból jöttem, és szerintem ez egy nagyon nagy büszkeség, hogy egy tradicionális cigány családból egy egyetemet végzett hegedűművész kerül ki, és azt hiszem, hogy ez tovább is fog menni, és hogy edukált tud maradni ez a család a jövőben is.
3: Nagyon érdekes kérdés, mert bennem ez a kérdés fel sem merül. Azért nem, mert én is ugyanebben a cipőben járok, mint te, és én is ugyanezt tapasztaltam. Tehát akár a konziban, akár a zeneakadémián is, az, hogy van egy roma növendék, egy roma diák, ez teljesen természetes. És ott inkább talán még előnyt is jelent, mint hátrányt, az, hogyha valaki mondjuk cigányzenész családból származik.
4: Én azt gondolom, hogy a zenészek, a klasszikus zenészek ebből a szempontból előnyt éveznek. De mondjuk egy másik szakmában nem biztos, hogy ez előnyt jelent. Sajnos. Bár a mi családunkban tényleg ez nem jelentett soha problémát. Tehát én, hogyha esetleg másik területen is dolgoztam, például dolgoztam zenei producerként film gyártás területén. És ott is előszeretettel mondtam, hogy én igen, cigánylány vagyok. És nagyon rám néztek, hogy úristen, tényleg? És akkor mondtam, hogy igen, tényleg.
3: Hol hallhatunk akkor feltehetőleg legközelebb téged játszani?
4: Legközelebb a Zeneakadémián 9-én és 10-én lesz egy koncert.
3: Ez október.
4: Október, igen, ahol Brahms első szimfóniáját fogjuk játszani, és Osztakovics második hegedűversenyét, és Bach téma, fantázia és fuga fog már lesz repertoáron.
3: Hát sok sikert kívánunk a koncerthez. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velem, és megosztottad velünk az élettörténetedet. Kívánunk sok sikert természetesen a jövőben. Neked is, férjednek, és hát jó egészséget a családodnak.
4: Köszönöm szépen a lehetőséget.
2: Lakatos Enikő hegedűművész és főállású anyuka volt a mai vendégem, aki mesélt nekünk a visszatéréséről a Concerto Budapest szimfonikus zenekarba és művészi kiteljesedéséről. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. A viszonthallásra!
0: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Művészet, kultúra, hagyomány.
1: Ez a Roma Szalon.
0: A 100.3 Rádió Digben. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

Hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: Rádiódi.
1: Gyertek fiúk, most a rádióban, egy reggelig szól nektek a diknóta.
0: Rádiódi. Rólunk neked. Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádiódikben minden hétvégén déltől Húzdrá cigány. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a Húzdrá cigányban. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
2: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. 35 éves jubileumát ünnepli a Parnograszt egy különleges aréna koncerttel. 35 évvel ezelőtt egy szabolcsi faluból indult útjára egy zenekar, amely mára nem csak a magyarországi cigányzene egyik legismertebb képviselője lett, hanem a generáció közös zenei élményévé is vált. A Parnograszt 2027. január 22-én a Budapest arénában ünnepli fennállásának 35. évfordulóját egy egyszeri, különleges koncerttel, amely a zenekar történetének legfontosabb pillanatait idézi meg számos vendégművésszel és meglepetéssel. A Parnograszt története mindig is a családról szólt. A zenekart rokoni szálak kötik össze, dalaikban és koncertjeiken pedig ugyanaz az őszinte öröm, összetartozás és életszeretet szólal meg, amely 3,5 évtizede meghatározza őket. A jubileumi koncert ezt a történetet meséli el. A kezdetektől napjainkig vezető utat, amelynek során a hagyományos cigányzene értékeit megőrizve váltak, a hazai zene élet egyik legmeghatározóbb koncertzenekarává. Olvasható a közleményükben. Mint kiemelik, az ünnepi estén a jelenlegi felállás mellett újra színpadra lépnek a zenekar korábbi meghatározó tagjai is. Balog Marica, Váradi Mária és Jakocska János. De közben emlékeznek meg a zenekar egykori tagjáról, Olá Jancsiról is, aki ugyan már nincs közöttünk, de szellemisége és öröksége ma is a Parnograszt része. Hozzátéve a különleges időutazáson olyan előadók csatlakoznak hozzájuk, akikkel az elmúlt évek során közös dalok, koncertek vagy meghatározó zenei találkozások születtek. Bagosi Norbert, Daniel Figergő, Mező Misi, Pál István Szalonna, Pogányinduló, Szirota Jennifer, Honey Beast, a Bohemian Betyárs, a Magyar Banda és a Punani Masszív. Ezek az együttműködések igazán jól mutatják, hogy a Parnograszt zenéje messzire túlmutat a műfai határokon. Autentikus gyökereiből kiindulva évtizedek óta képes megszólítani a legkülönbözőbb zenei világok alkotóit és közönségét. A jubileumi koncerten természetesen felcsendülnek a legismertebb Parnograszt dalok, de számos olyan produkcióval is készülnek, amelyek kizárólag ezen az estén lesznek láthatók. Az aréna egy estére a közös ünneplés helyszínévé válik, ahol 35 év emlékei, barátságai, dalai és történetei találkoznak. A koncertre a jegyértékesítés 2026. július 20-án 10 órakor indult el. A Parnograszt egyik legfontosabb küldetése a cigány hagyományok megőrzése. Zenéjükön keresztül továbbadják azokat a dallamokat, ritmusokat és történeteket, amelyeket még szüleiktől és nagyszüleiktől tanultak. Ez különösen fontos napjainkban, amikor sok hagyomány lassan feledésbe merülhet. A zenekar megmutatja, hogy a roma kultúra rendkívül gazdag és értékes. Fellépéseikkel hozzájárulnak ahhoz, hogy a cigányságról kialakult kép árnyaltabbá váljon, és egyre többen ismerjék meg a roma emberek hagyományait, zenéjét és örömeit.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádiódik roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
1: Gyertek fiúk, most a rádióban, egy reggelig szól nektek a diknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak.

0: Jodik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról. Roma Szalon. Rádió Dik. Rólunk, neked. Roma Szalon.
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Dik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. október 6-a hétfő van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Mai vendégem Suki István, magyar ezüst és arany érdemkereszttel, valamint Dankó Pista életműdíjjal kitüntetett tánckari prímás, aki mesélt nekünk a Rajkó zenekarról és a szakmai életéről. Tartsanak velünk a mai este folyamán is! Köszönöm szépen, hogy elvállaltad a beszélgetést.
2: Én köszönöm a meghívást.
1: Természetesen már az elején tisztáznunk kell, hogy ez a Suki név, ez nem véletlen, hiszen mi első unokatestvérek vagyunk. Ugyanis az én édesapám és a te anyukád, a Julianna,
2: édes testvérek.
1: Pontosan édes testvérek, úgyhogy nem kellett messzire mennem ahhoz, hogy megtaláljuk így egymást. Igen, így a riport szempontjából. Beszéljünk egy picit arról, hogy mi is az a tánckari prímás.
2: Hát a tánckari prímás az jelen esetben annyit akar, hogy ugye én a Rajkó zenekarban vagyok, és ott egy műsor keretén belül föllépünk tánckarral is, zenekarral is, és vannak zenekari prímások, vannak tánckari prímások. Persze a tánckari prímás is vezet zenekari számokat, de a tánckari prímásághoz kell egy kicsi plusz, ami a tempótartást, a részek megjegyzését, és itt inkább a memóriára kell kihelyezni a dolgokat, a részek megjegyzését előtérbe tudja helyezni az ember számára, és valamilyen módon annak idején gyerekkoromban valahogy én jobban meg tudtam jegyezni a táncnak a részeit, hogy mi van kétszer, mi van másfélszer, mikor jön vissza az első dallam, mikor jön vissza a bevezető része, és valahogy ezt rám jobban ragadtak ezek a dolgok, és tánckari prímásnak neveztek ki.
1: Ezt úgy tudom elképzelni egyébként, mint amikor mondjuk egy zongorista balettkorrepetítor. Hát így az van. Is valami egészen különleges képességeket igényel.
2: Igen, tökéletesen is... így van, amikor a korrepetítor mondja meg, akár az énekesnek is, hogy ezt még egyszer vegye balettban, igen, még egyszer, igen. Ezt nézzük meg ezt, mert nem stimmelnek a tempók, vagy akkor, és nálunk megmondom, hát a tempókra is, meg hát a rengeteg, ugye ezek a koreográfiák, rengeteg visszaismétlést, kihagyást, kiállást, és akkor ugye ezt tudni kell, és ugye vannak 8-10 perces tánckari művek is, azt azért észbe tartani, kotta nélkül kellett egy kis memória hozzá, szóval.
1: Mondjuk a kotta nélkül való játék az a rajkósoknál eleve nem jelent problémát, de hát nyilván a táncosokkal együttműködni az egy teljesen külön műfaj, mint ahogy az is nyilván, hogyha az ember kiáll egy kis öttagú zenekar elé, az is más képességeket igényel. De te ezt is egyébként csinálod.
2: Igen, csinálom, hát, hogy... ezt is persze, hát a étteremben is, hát most már így idős fejjel az éttermi munkát is az embernek el kell vállalni, mivel családot el kell tartani, és minden lehetőséget meg kell ragadni ahhoz, hogy pénzt tudjon keresni az ember. Erre az idei nyár is nagyon jó példa volt, ugye. Például elindult ez a Muzsikáló Magyarország, ami köszönhető a kormánynak, ami nagyon jó, mert valamilyen szinten megpróbálja visszahozni a régi éttermi cigányzenét, és ez egy nagyon jó dolog, nagyon jó kezdeményezés, és úgy néz ki, hogy beválik, mert idén is ugye 4 hónapon keresztül tudott nem közel 100 zenekar, 4-5 tagú zenekarok éttermekbe játszani, úgyhogy az állam segítségével az állam fizette tulajdonképpen az zenészeket, az étterem tulajdonos meg, hogyha szüksége volt rá, akkor beengedte, és akkor az étterem tulajdonosnak is jó volt, meg a zenésznek is jó volt. Meg hát most lett vége tulajdonképpen 28-án ennek a 4 hónapos programnak.
1: Hol muzsikáltál egyébként?
2: Én Csepelen muzsikáltam egy étterembe. Az volt volna neve, hogy Lecsó étterem. Semmi különös, de egy nagyon-nagyon dekoratív kis házias kis magyaros étterem.
1: Magyaros.
2: Igen, hát nagyon jó, nagyon jól főznek. Úgyhogy
1: és mi volt a visszhang egyébként?
2: Nagyon kellemes volt.
1: Szerették a vendégek.
2: A 4 hónap, már a 4 hónap alatt sikerült törzsvendégeket szereznünk, úgyhogy...
1: Újakat.
2: Akik egyszer eljöttek hétvégén, akkor észrevették, hogy bejönnek hétközben is, és egy visszajáró vendégeket sikerült a 4 hónap alatt szereznünk, tehát hogyha most ez ugye évekig tartana szerintem, ugye akkor biztos vagyok benne, hogy törzsvendégeket tömkelegével járnának oda.
3: De akkor ők direkt azért jöttek vissza, mert cigányzenét hallottak az étteremben, ebéd közben vagy vacsora közben.
2: Igen, pontosan, szokatlan volt nekik először, félve nyitottak be az ajtón, légkondi ment, félve nyitottak be az ajtón, mert nem voltak hozzászokva, hogy ott az ajtóban 4 zenész ott csinál valamit, benyitottak, és akkor leültek, elcsodálkoztak, hallgattak egy kicsit minket, csak azt vették észre, hogy hétvégén már jöttek vissza megint.
3: És szóval tetszett nekik.
2: Tetszett nekik. Hát szeretik, hát a magyarok szeretik a magyar zenét, és ugye mi meg játszottunk mindent, magyar tánczenét, jazz, amire lát, hogy a fiatalabbak jöttek, akkor filmzenéket, ugye, amiket ismernek, és hát az ember, meg amit ugye kértek, mert lehet rendelni is a cigányzenésztől, köztudott. Úgyhogy nagyon szerették, és ez egy nagyon jó kezdeményezés, mert talán vissza lehet hozni a régmúltat.
3: Ez nagyon érdekes kérdés, hogy egyébként kérnek is, hiszen kíváncsi lennék, hogy mit kérnek a mai fiatalok, vagy hát akár a mai időseket is kérdezhetném.
2: A fiatalok, bocsánat, hogy a szabadba vágunk, a fiatalok ugye inkább a tánzenéket kérik, filmzenéket.
3: Harry Potter vagy?
2: Na hát, valamikor azt is kérik, de ugye azért nekünk is véges a tudásunk, nem mind, egy cigányzenekarral nem mindent lehet eljátszani, de inkább ilyen klasszikus filmzenéket kérnek, mint a Keresztapának a zenéje, vagy a Love Story-nak a zenéje, ő hát azért tudják, hogy azért tisztában vannak vele azért, hogy mit lehet. Vannak, mikor elrugaszkodnak persze, de tisztában vannak azért a cigányzene kereteivel. Inkább ilyen klasszikus filmzenéket. Uh-huh. Az idősek meg ugye kérik a magyar nótákat, kérik az operetteket, úgyhogy
3: Tehát szeretik, ismerik őket, ismerik, sőt, még énekelnek is veletek?
2: Természetesen, hát mondják, édesapám nótáját el tudná játszani, persze, a Kácos úr természetesen, és akkor éneklik, van meg, hölgyek megkönnyezik, szóval van az a réteg, még mindig van az a réteg, akinek erre szüksége van, és igénye is van rá.
3: Hát ők viszont direkt egy ilyen helyre mennek, ahol van cigányzene.
2: Igen, igen.
3: Ha csak 4 hónapig is, de legalább
2: van. Igen, és mikor megtudják, hogy csak 4 hónap, épp tegnap beszélgettünk a szünetben egy idős nénivel, aki kijött hozzánk, ugye a szünetben is mondta, hogy hát elég beteges, de és mondtuk, hogy hát vége van nekünk is, 20. Jaj, de kár, lehetne egy éves is, meg minden. Hát mondtuk, hogy ez ki tudja, mi lesz belőle. Egyelőre még csak így megy, hogy évente, mert már az több éve megy, ugye ez a Muzsikáló Magyarország.
3: Igen.
2: És most talán azt hiszem a 4. éve, és most még ilyen 4-5 hónaposak, de hát ki tudja, mit hoz a jövő. Lehet, hogy még majd lesz több is.
3: Neked azonban a fő profilod, az mégiscsak a Rajkó. És hát a Rajkónak, a tánckarának a kísérése, illetve a zenekarnak a vezetése. Milyen fellépések voltak most a nyáron?
2: Hát elég mozgalmas volt a mostani nyarunk. Ugye az ilyen táncos fellépések, folklor műsorok mellett lekötöttek 11 néhány templomi koncertet, ahol hát ott inkább klasszikusokat játszottunk vidéki templomokban, de nagyon szerették azt is, Bachot, Ave Mariát, kiséi zenét, ilyeneket játszottunk, Liszt Rapszódiát, a Weiner Raónak a rokatáncát.
3: Igen, Kodály esetleg.
2: Kodály.
3: Hát akkor ez a Rajkónak a szokásos műsora.
2: Igen. Hát, igen, mert a Rajkónak vannak műsorai, van folklór, van klasszikus, van operett, van Strauss műsora, és itt ugye templomban inkább van ez a templomi koncert, amit direkt erre állítottunk össze, hogy ne legyen túl lassú se, ne legyen túl altató se, mert ugye ezek az avameriek általában gyönyörűek, de lassúak. Próbáltunk becsempészni egy kis monticsárdás, mert azért a cigányzenekar, nem igazi cigányzenekar, aki a monticsárdás nem játsz el, de próbáltunk elmenni a klasszikus zeneszerzők irányába. És nagyon szerették ezt is, hogy teltházal ment minden ilyen templomi koncert, és a végén állva tapsolták a zenekart, úgyhogy aztán jöttek a polgármesterek, megköszönték, úgyhogy az emberek ezt is szeretik, úgyhogy nem igaz az, hogy nem az emberek elfordulnak a zenétől, mert nem. Nagyon szeretik az emberek a zenét, főleg azt a zenét, ami igényes és hallgatható.
3: Meg hát azért a Rajkónak van egy nimbusza. Tehát az, hogy 1952-ben alapította Farkas Gyula a Rajkó zenekart, és azóta töretlenül folyamatosan megy, és most már tulajdonképpen párhuzamosan még az iskolával együtt is működik.
2: Igen, hát 1952-ben alakult, ugye most már 72. éve, 73. Uh-huh. éve, azóta töretlen, voltak azért hullámvölgyek, természetesen a zenekar életében sajnos, de most ugye a rendszerváltás után sok problémánk volt, de azért most, hogy megalakult a profi zenekar is, meg az iskola zenekar is külön, ez így nagyon jól kiegészíti egymást. Uh-huh. A rendszerváltás után nehéz volt ugye talpra állni, mert addig ugye az állam dotálta a zenekart, aztán keresni kellett különböző vonalakat. Most is a kormány azért dotálja a zenekart is, iskolát is, szóval nincs ezzel a probléma, csak hát ugye a piacon megélni nehezebb, mint annak idején, ami az ember ölébe hullott, uh-huh. most azért meg kell, nem nekünk, a vezetőknek meg kell érte dolgozni.
3: Említsük meg itt még mindig Gerendási Istvánnak a nevét, aki, ha jól emlékszem, már 1996 óta a zenekarnak a menedzsere.
2: Így van. Az igazság, hogy ő is 1976-ban került az együttesbe.
3: Ja, akkor, pont akkor, amikor te
2: velem
3: is.
2: Velem együtt, igen. Mert jövőre lesz 50 éve, hogy az együttesnél vagyunk. Akkor még, mint nevelőtanár volt az együttesben. Aztán, amikor mondom, jött ez a hullámvölgy, akkor át kellett valakinek venni az együttes igazgatását, és ő volt, aki az az igazság, aki megmentette a Rajkó zenekart, mert nem igazán akarták ezt fölvállalni, mert nagy munka volt akkor újra szervezni. Akkor még az iskola nem működött, csak a zenekart kellett újra szervezni, aztán megalakították az iskolát, és láss csodát, így a kettő együtt nagyon jól működik most már így együtt.
3: Voltak rendkívül nehéz időszakok, amiről már beszéltünk, ez volt az egyik, de aztán volt ott például egy olyan időszak is, amikor át akarták venni a Rajkó zenekart.
2: Én ezt a nehéz időszakot erre céloztam, erre pontosan. Nem tudjuk, mai napig nem tudjuk, hogy kik, miért, de, hogy mondjam, tulajdonképpen el akarták orozni a nevet. Hát igen, a Rajkó zenekar az egy bejáratott név volt, sőt, hát 1952-ben alakult meg ez a Rajkó zenekar, amiben mi vagyunk, de már előtte a New York kávéházban volt egy Rajkó zenekar, akkor még azt nem, Osztendél kávéház.
3: Osztendél kávéház, igen, így van. Amiben még a Farkas Gyula bácsi is benne volt,
2: így van,
3: volt,
2: a Farkas
3: igaz?
2: Gyula bácsi, aki a mi Rajkó zenekarunkat alakította, ő abban játszott, abban a régi Rajkó zenekarban. Tehát igen, el akarták venni, meg akarták szüntetni ezt a fajtát. Mai napig nem tudjuk, legalábbis mi a zenekar tagjai, hogy miért akarták ezt csinálni, fogalmunk sincs róla, de hála Istennek nemet tudtunk mondani. Voltak, akik elpártoltak tőlünk, nemet tudtunk mondani, és vissza tudtunk térni a régi kerékvágásba, és most van egy jól működő Rajkó zenekarunk, és mellette meg egy nagyon jól működő iskolánk, aminek talán már 800 növendéke van, ahol hát te is tanítottál egy
3: így van,
2: te
3: így
2: is
3: van.
2: Tanítottál egy ideig.
3: Ha jól emlékszem, amikor diplomáztam 2005-től, attól tanítottam 2018-ig.
2: Sőt, valami igazgatói állásod is volt ott. Zongorát
3: tanítottam, és tagozatvezető voltam, igen,
2: mondom,
3: a vége fele.
2: Ha jól emlékszem.
3: Ez egy nagyon szép időszak volt számomra. De visszatérve a Rajkó zenekarnak a történetére, én azt gondolom, hogy az egyik legnagyobb sikere volt, amikor a 16. Benedek pápának játszott a Rajkó zenekar.
2: Hát igen. Hát ez a legnagyobb ez élmény, és igen, ez egyik legnagyobb nimbusza, persze, hogy a Benedek pápának tudtunk játszani. Én nem voltam mind a kettőn ott, a másodikra tudtam kimenni. Az elsőre nem is tudom, hogy miért, nem emlékszem, olyan rég volt. A másodikon voltam ott, akkor viszont a pápához oda is férkőztem, egy kész csók idejéig.
3: Így van. Van egy fotóm is,
2: amit kiraktam oda-haza. Úgyhogy ez szerintem az egész zenekarnak a legnagyobb élménye.
3: Így van.
2: A legnagyobb élménye. De azért a Rajkó zenekarnak van mellette sok. Az elején elmondtad ugye, hogy nekem személy szerint a kitüntetéseimet, de a Rajkó zenekarnak viszont ami meg közös, rengeteg Kodály díjtól kezdve a Budapest Márka díjig számtalan olyan kitüntetése van, amivel szakmailag megvan becsülve. Az mindig is úgy volt tulajdonképpen, hogy szakmailag mindig is meg voltunk becsülve. Uh-huh. Anyagilag az egy más kérdés,
3: igen.
2: De a szakmai megbecsülést az soha nem vitatták el tőlünk.
3: Melyek a legkedvesebb emlékeid a zenekarral kapcsolatban? Akár egy turné, akár egy nagy utazás, egy fellépés.
2: Hát itt lehetne lapozgatni a történelem könyvében, de ugye 11 éves koromban kerültem ki Amerikába 1979-ben. Uh-huh. Hát el lehet képzelni.
3: A híres amerikai turné.
2: Igen. Ez a híres amerikai turné sorozat, ami 1972-től indult, két évente volt, uh-huh. és 1981-ben fejeződött be. És én 79-ben voltam, akkor még gyerekprímás voltam. Uh-huh. Akkor tudtam kijutni a zenekarral Amerikába. Hát az az egyik legmeghatározóbb élmény. Uh-huh. Aztán ugye bejártuk Nyugat-Európát, voltunk Ausztráliába, Japánba, Kínába. Ami a meghatározó élmény az az, hogy barátokat szereztünk uh-huh. ezeken a turnékon. Együtt voltunk jóban, rosszban, hidegben, melegben. Volt, mikor luxusszállodában laktunk, volt, mikor kollégiumban laktunk, ahol majd megfagytunk, szóval. Uh-huh. A jó és a rossz együtt alakította ki azt a fajta barátságot, ami mai napig úgy van, hogy akit 20 éve nem láttam, és találkozok vele az utcán, ugyanúgy el tudok vele beszélgetni, mint hogyha tegnap találkoztunk volna, mert egyek az élmények. Uh-huh. Arról nem beszélve, hogy volt kollégium is. A kollégisták még jobban benne voltak ebbe a dologba, úgyhogy nagyon nagy élmény. És ugye persze játszottunk a pápának, hála Istennek, de játszottunk a Jordán királynak, ott voltunk a svéd királyi bálon. Úgyhogy hála Istennek a zenekar bővelkedik ilyen dolgokba, és ugye hát a barátságok meg régi dolgok ott kialakultak. Hát egy fiatalember életében nem kell ezt, azt hiszem, nagyon taglalni, minden volt.
3: Tulajdonképpen a Rajkó zenekar nem is egy egyszerű zenekar, hanem inkább már egy nagy család. És egyébként nem csak képletesen értem, hanem szó szerint is, tehát azért ott a család azért valahogy nagyon jelen van. A Suki család is egyébként több szempontból is.
2: Természetesen. Úgyhogy, ha csak a Suki családot nézzük, ugye nem kell messzire menni, édesapád.
3: Igen.
2: És ott volt Prímás, ugye, aki tulajdonképpen engem odavitt a Rajkó zenekarhoz 8 évesen, és ugye akkor utána jött az én két öcsém, ők is a Rajkó zenekar tagjai voltak.
3: Béni és a Csabi.
2: A Béni és a Csabi.
3: Béni Brácsás,
2: Csabi pedig Cimbalmos. A kisebbi öcsém Cimbalmos, ő aztán abba hagyta, kiment Kanadába, kiköltözött a családjával, mai napig is ott vannak. Uh-huh. De az öcsém, a Benedek, ő ugye Brácsás, ő meg mai napig az együttesben van.
3: Így van.
2: Úgyhogy de említhetnék más családokat is, akik majd jönnek hozzá, talán vendégnek, nem akarom lelőni a poént. Úgyhogy vannak persze rokoni szálak. Mert hogyha az egyik ember, mondjuk én bekerültem, természetesen azon voltam, hogy a rokonok is be tudjanak kerülni, mert ez jó, mert nevelt minket, pénzt tudtunk keresni, tanultunk, intelligenciát tudtunk szerezni a zenekaron belül, mert azért azt el kell mondani, hogy ha nincs a Rajkó zenekar, akkor az a rengeteg, szerintem ezres nagyságban lehet arról beszélni, akikből nem tudtuk volna, hogy mi lesz.
3: Így van.
2: Ez rám is igaz, bárkire, aki ott nevelkedett, meg ott vagyunk, nem tudjuk, hogy mi lett volna belőlünk.
3: Tehát Farkas Gyula bácsi és a Rajkó zenekar tulajdonképpen generációkat nevelt fel.
2: Így van. Farkas Gyula bácsi és Szigeti Pál, aki ezt megalakította, igen, 52-ben, ők generációkat neveltek föl, generációkat tanítottak viselkedni, muzsikálni, beilleszkedni a társadalomban. És ugye, hogy most a tánckarról beszéltünk, mi egy tulajdonképpen egy buborékban éltünk itt a Rajkó zenekarban. Addig, amíg ez ugye nem volt diszkrimináció, nem volt olyan, hogy ezt éreztük volna, mert egybe voltunk. Bementünk reggel az iskolába, lement ugye a humán tantárgyak lementek, aztán lementek a klasszikus zenei oktatása, a kotta, meg mit tudom én, aztán jött délután a tánckari próba, hogyha nem volt tánckari próba, akkor meg ültünk a buszra, és mentünk vidékre egy héten 4-5-ször, a kis faros busszal, meg az első Ikarusz buszokkal, ami nem volt gyerekjáték, mire lejutottunk Hajdúszoboszlóra, az egy 4 órás út volt akkor még. Ez az. Akkor az még egy 4 órás út volt. Na és akkor itt ment a hülyéskedés, a viccelődés, egymás ugratása, egymás, szóval, és ebbe benne ugye partnerek voltak a táncosok, táncos lányok, és így életre szóló barátságok köttettek.
3: Uh-huh. De most te 8 évesen bekerültél a zenekarba 76-ban.
2: Igen.
3: Azért ez egy 8 éves gyereknek nyilván az elején még nem annyira megterhelő, hanem inkább egy kihívás, és egy jó bulinak tűnik, de azért mégiscsak munka. Hogy fogtad te ezt föl akkoriban, abszolút, hogy ilyen sokat utaztatok? Hát, hiszen akkor korán már gyerekprimása voltál.
2: Igen, ugye a hallgatók tudják, a gyerekprimás az annyit jelent, hogy a 2 órás műsoron belül nekem volt egy önálló kis blokkom, amit bementem, elhegedültem, egy ilyen népdalbok, amikor már fejlettebb voltam zeneileg, akkor volt egy variációs csárdás blokkom, és minél tovább fejlődött az ember, annál nehezebb feladatot kapott, és ennyit jelentett, hogy ez jelentett az, hogy gyerekprímás. És ugye én 8 éves koromtól tulajdonképpen 79-ig, mert az utolsó turnén az amerikai turné volt, ami még külföldön még gyerekprímásként vettem részt, akkor voltam 11 éves.
3: 11. Uh-huh.
2: Akkor voltam 11 éves, és megterhelő, természetesen nagyon megterhelő, mert akkor még ugye kint jártam az általános iskolát, mert a iskola a Rajkó zenekarban csak 5. osztálytól volt.
3: Ja, aha.
2: 5. Uh-huh. osztálytól volt. Én meg akkor voltam ugye 2. általános iskolába. Tehát én kint voltam a iskolába, aztán be az együttesbe, onnan be kellett mennem, át egyedül a köztársaság téren be a Rajkó zenekarba, és ott megkezdődött a zeneoktatás, meg minden, ami kell. Na most ez ment ugye 11 éves koromig. Aztán abban az időben még több zenekar volt, több korosztályú zenekar, ahogy kiéregettem a gyerekprímásságból. Volt tulajdonképpen egy ilyen üres évem, amikor még se ide, innen, itt már fiatal voltam, mint gyerek, vagyis oda már öreg voltam, mint gyerekprímás, hogy bekerüljek az úttörő, akkor úgy hívták, úttörő zenekarba, akkor még fiatal voltam, mert 12 éves, uh-huh. volt egy üres ilyen se ide, se oda, de ott voltam persze a Rajkó zenekarnál. Uh-huh. Aztán 13 éves koromtól már az úttörő zenekar prímása voltam. Uh-huh. Szóval úgy kezdődött az egész, hogy ott elkezdtem prímáskodni, ott is már táncori prímás voltam, aztán mikor eltelt ott 2-3 év, aztán már a Farkas Gyula bácsi, mikor új tánckari számok születtek, áthívott a nagy zenekarhoz, hogy ott vezessem le a tánckari számokat, mert valahogy, amit ezen említettem, megfogott ez nekem bejött ez, hogy mi hányszor van, milyen tempók vannak, és akkor átjártam, és 15 éves koromtól voltam, meg vagyok a nagy zenekarnak a primása is.
3: Ha jól emlékszem, 3 zenekar volt akkoriban, az a Csermák, Lavotta és a...
2: Igen, nagyon jól tudod, ez így van.
3: És tulajdonképpen ezek azok a zenekarok, amiről most így beszéltél?
2: Így van, a legkisebb volt, azt hiszem a Bihari, aztán volt a Csermák, és utána jött a nagy zenekar, így van. Azért mondom, hogy volt egy év, amikor még lejárt, már nem voltam gyerekprímásnak, mert annak nagy volt, de még a Bihariban, ott a 13-14 éves gyerekek voltak, ugye, oda még kicsi voltam, hát ott még ilyen időskorban még 1-2 év is számít, ugye. Aztán úgy jött a Bihari, és utána meg a nagy zenekar. Uh-huh. Az nagyon nagy dolog volt, hogyha valaki átkerült egyik zenekarból a másikba, oda azért sok mindent kellett tenni. Az nem úgy volt, hogy elértem azt az évet, hogy most már 16 éves vagyok, és akkor megyek a Bihariból a Csermákba, azért sokat kellett gyakorolni, meg tenni, meg meghallgatás volt, hogyha nem felelt meg az ember, akkor nem került, tehát hiába volt már annyi idős, hogy elvileg ott kellene lennie.
3: Gyula bácsival milyen volt a tanulás? Hiszen azért legendákat zengenek róla.
2: Hát Gyula bácsival nagyon kemény volt a tanulás.
3: Aha.
2: Gyula bácsival nagyon kemény volt a tanulás, ott, hogyha az ember nem felelt meg, az nagyon hamar kihullott. Uh-huh. Az nagyon hamar kihullott. Hát úgy kezdtük, hogy reggel skálázás 1 óra hossza.
3: Mindenkinek?
2: Igen, hegedűsöknek. Uh-huh. De inkább a hegedűsöket. Először kiállított bennünket úgy sorba, nem is húztuk meg a hegedűt, csak álltunk, aztán elkezdtünk skálázni, és akkor most a nyárról beszélek, mert természetesen amikor iskola van, akkor az iskolával kellett kezdeni, de a nyári szünet nekünk nem volt nyári szünet, nem volt nyár, ugyanúgy próbáltunk nyáron is, télen nyáron, nem volt ilyen, hogy hónapokig nem mentünk be az együttesbe, nyáron meg teljes gőzelővel csak a próbák mentek, és úgy kezdtük a napot, hogy egy óra hossza skálázással ott a hegedűsök, úgyhogy Gyula bácsival nagyon kemény dolgok voltak, és aki nem felelt meg, az kihullott. Az kihullott. De azért azokat, akiket fölvettek, ugye akkor még két-háromnapos felvételek voltak, akiket felvettek, azért a 90%-a tudta teljesíteni, azt nem, hogy Gyula bácsi elvált. Gyula bácsi nagyon szigorú volt, úgy verbálisan le tudta szidni az embert, szép szavakkal, úgy verbálisan le tudta szidni az embert, mint hogy utána könnyekkel jött ki a próbateremből. De megérte, mert olyan zenészek jöttek ki a keze alól, aztán akik megfeleltek bárhol, bármikor, bármilyen helyzetben.
3: De hát volt egy kulcsomója is.
2: Igen, nem szerettem volna erről beszélni, mert ugye a mai világban már, hogyha a gyerekeket inzultus éri, nem szabad hozzáérni. Igen, hát a mai világban...
3: ez kellett szerintem. Tehát akkor nem, ez még elfogadott volt.
2: Elfogadott. A mai világban nem tudom, szegény Isten nyugosztalja, hol köt neki, hogyha ezt megtudná egy gyermekvédelmi szervezet, vagy valami. Igen. Hogyha valaki nem úgy viselkedett, fegyelmezetlen volt, vagy nagyon már nem tudtam, mit csinálni kell, akkor az a fa kulcsomó, ez egy ilyen körte alakú fa kulcsomó volt. Igen, hát úgy hívtuk, hogy Koki.
3: Aha.
2: Kaptunk vele eleget. Uh-huh. Eleget. De érdekes módon a szülők is tudták ezt.
3: Hogyne.
2: Szülők is tudták ezt, és nagyon-nagyon elenyésző volt az a szülő, aki bejött, és azt mondta, hogy már pedig az ő fiát miért verte meg ezt. Mert nem verte meg, miért kokizta meg a Gyula bácsi. Nagyon kevés szülő volt. Én szüleim is tudták, hogy az ember kapott egyet-kettőt, de hát valahogy...
3: Nem, természetes
2: akkor
3: volt,
2: természetes volt. Tudom, hogy ma ez lehetetlen lenne. Ma ez már lehetetlen lenne, de akkor természetes volt. Viszont akit meg nem kokizott meg nem foglalkozott vele, nem ért ilyen, az általában azok voltak, akikben nem látott fantáziát, és akkor őket békén hagyta, mert fölöslegesen nem bántott ő senkit.
3: Hát persze.
2: Igen. Fölöslegesen nem bántott senkit, azokból hozta ki így ezzel a megoldással a maximumot, akiben látott valamit.
3: De bevált.
2: Bevált.
3: És ez a lényeg. Tehát akkor nagyszerű pedagógus volt.
2: Mm-hmm. Volt, egy rosszot nem lehet rá mondani, ennek ellenére sem. Persze. Ennek ellenére sem rosszot nem lehet rá mondani, mert ugye utána, amikor ennek vége volt a próbának, utána kiültünk szünetre, ugyanúgy beszélgetett velünk, leült, oktatott, magyarázott, például nyakkendő nélkül nem mehettünk a próbájára.
3: Jó, de jó.
2: Na, egyszerűen nem, aki úgy ment be, elfelejtett, az hazaküldte, öcsi, menjél haza, vegyél nyakkendő, gyere vissza, nem, ezért nem bántotta, menjél haza, gyere, akármilyen messze lakod, hazaküldte, és visszahívta nyakkendőbe, de szóval abban a pillanatban, amikor megkaptam a kokit, akkor persze rossz volt, de amikor utána kiültünk a büfébe, beszélgettünk, akkor már ugyanúgy beszélgettünk, mint semmi nem történt volna. Hát ő neki egy ilyen habitusa volt, de ezért nem haragudott rá senki. Elenyésző tényleg az, aki szólt, hogy az ő fiát ne.
3: És hogyan tanított egyébként?
2: Hát ő az a híres Rajkó módszert használta a tanításával, úgyhogy kézről tanított mindent. Kézről tanított mindent, minden hangszert. Ebből ez az ő zsenialitása tulajdonképpen. Ez az ő zsenialitása, hogy minden hangszernek meg tudta mondani, hogy kell játszani. Hegerisnek ugye nekünk egyszerű volt, mert nekünk megmutatta kézről is, de a bőgősöknek, cimbalmosoknak, azoknak elmagyarázta. Sőt, volt olyan, amikor a bőgősöknek is kivette a kezéből a bőgőt, mert ugye nem tudott bőgözni, de az új rendet, amit ő elképzelt, azt meg tudta mutatni, hogy így vegyed ezzel az újra, ha már nem értette az a bőgős, hogy öcsi, most fog meg, mindig mindenkit öcsinek nevezett, most fog meg első ujjal, harmadikkal, negyedikkel, és ha nem értette, oda ment, elmagyarázta neki. Jó, persze nem úgy fogta meg, de el tudta neki magyarázni, meg tudta neki mutatni, és Utána a bőgő is azt tudta, hogy merre, hány méter, hogy mit kell csinálni. Ugyanígy volt a cimbalmosokkal, meg tudta mondani, most mondjuk van egy C-dur, egy, nem mindegy, hogy hol üti meg a C-dur, mert ugye egy cimbalom elég nagy, hát neked nem kell mondani, zongoraművész vagy, hogy zongorán is van 1000 billentyű, nem mindegy, hogy melyik akkordot hol ütöd le. Na most Gyula bácsi ezt minden nagyon jól tudott. És ő el tudta magyarázni a cimbalmosoknak, malinérosoknak, brácsosoknak, hogy mit, hol kell venni ahhoz, hogy az úgy szólaljon meg. És ez a Rajko módszer nem csak azért csodálatos, mert ugye így kézről tanított, hanem azért csodálatos, hogy a klasszikus műveket át tudta ültetni cigányzenekarra. Uh-huh. És ez szóval nálunk van ugye 6-7 hangszer, vagy 8, jó, a hegedűsöket szét lehet választani, szekundra, tercre, mit tudom én, a brácsosokat is lehet kétfelé osztani, ugye alul, fölül ugye, hogy brácsozzanak, cimbalmosokkal nagyon sok mindent meg lehet oldani, de ő tudta, hogy valahogy érezte, valahogy, nem tudom, hogy milyen adottság kellett neki ahhoz, hogy át tudta ültetni azokat a klasszikus műveket, egy Offenbachot, mondjuk vagy bármelyik Liszt művet, át tudta úgy ültetni a cigányzenekarra, hogy szinte nem lehetett hallani különbséget. Valahogy ő érezte, mert ugye egy klasszikus zenek van fagott, mit tudom én mi, az lehet, hogy ő mondjuk egy fagottot úgy érezte, hogy majd az a cselló tudja hozni, vagy nem tudom, mert ha tudnám, akkor nagyon jó lenne.
3: Ha tudnám, ez akkor, az ő zsenialitása.
2: Igen, hát ebbe is zseniális volt, nem igen. Csak a módszerbe, ahogy tanított, hanem ahogy átültette a klasszikus műveket cigányzenekarra, és ezért ugye a cigányzenekar, a Rajko zenekar ezért volt mindig híres, meg hát olyan művekhez nyúlt hozzá, mint Költőparaszt, Orfeusz az alvilágba, a Liszt rapszódiákat teljesen földolgozta minden cigányzenekarra, ezért volt ő zseniális, és a Kodály galántai táncokat például oda engedélyt kellett kérni a Kodály Zoltán feleségétől, meghallgatta, és csak gratulált neki, és csak az ő engedélyében játszhattuk a galántai táncokat, de játszuk a Bartók Román táncokat. Hát ő valahogy benne volt ez a plusz, ahogy ráérzett arra, hogy hogyan kell a klasszikus műveket cigányzenekarra átdolgozni.
3: Mai vendégem Suki István volt, magyar ezüst és arany érdem keresztel, valamint Dankó Pista életműdíjjal kitüntetett tánckari prímás. Aki a beszélgetésünk első részében mesélt nekünk a Rajko zenekarról, Farkas Gyuláról és a szakmai életéről. A beszélgetésünk folytatásának érdekében tartsanak velünk holnap este is 22 óra 5 perctől. A mai szerkesztő műsorvezető Dr. Suki András volt. A viszonthallásra!
0: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Művészet, kultúra, hagyomány.
4: Ez a Roma Szalon.
0: A 100.3 Rádió Digben. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: 100.3 rádiódik. Fogod?
1: Minden egyes nap veled egy áldás. Nem tudom megköszönni én azt, hogy vagy nekem.

0: Rádiódi. Rólunk neked. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádiódiben. Roma Folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma Folk a 100.3 Rádiódiben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Budapest és az érintett agglomerációs települések ivóvízellátási rendszere ma stabil. Biztonságosan működik, ennek megőrzése azonban nem kizárólag műszaki feladat, hanem hosszú távú stratégiai kérdés is. Mutatott rá a Fővárosi Vízművek vezérigazgatója témában tartott budapesti háttérbeszélgetésen. Csörnyei Géza kiemelte, a szolgáltatás biztonságát jól mutatja, hogy a rendszer a szélsőséges időjárási helyzetekben és a rekord közeli fogyasztási időszakokban is folyamatosan biztosítani tudja a lakossági ellátást. Ez így volt az elmúlt hetekben, és fűzte hozzá. Szavai szerint a vízellátás stabil természeti alapokra, korszerű műszaki háttérre és több mint másfél évszázad alatt felhalmozódott szakmai tapasztalatokra épül. A benzin és a dízel üzemanyagok átlagára 1-2 forint eltéréssel a korábbi védett árnál van, közölte a miniszterelnök a csütörtöki kormányszóvivői tájékoztatón. Magyar Péter kiemelte, az elmúlt hetekben a nagykereskedelmi ár emelkedett, de a kiskereskedelmi árak nem, vagy csak 1-2 forinttal. Tehát nem kell azon meglepődni, hogyha van, vagy lesz áremelkedés a következő hetekben, de egyáltalán nem olyan drasztikus, mint ami az Orbán kormány alatt volt, fogalmazott a kormányfő. Magyar Péter arról is beszélt, ha túl nagyra nő a különbség Magyarország és a szomszédos országok üzemanyagára között, akkor elképesztő benzinturizmus alakul ki, az import egyre nehezebb lesz, és akkor kiürülhetnek a kutak. Ezt meg kell akadályozni, emelte ki. Amennyiben azonban nagyon nagy áremelkedés lenne, akkor a kormány kézbe avatkozni a magyar családok, gazdák, vállalkozások érdekében, jelentette ki. A kifolyó csatornán át bejutva fürdött a hévízítóban egy német férfi, belefulladt a vízbe, közölte a polisz.hu oldalon az Alavár megyei rendőrfőkapitányság. A rendőrségre szerdán délután érkezett bejelentés, hogy egy halott férfit találtak a hévízítóban. Kiderült, hogy a 41 éves német állampolgár előző este tiltott helyen bement a kifolyó csatornába, onnan pedig átmászott az út alatt a tóba. Úszkált, majd egyelőre tisztázatlanokból elmerült és a vízbe fulladt. A keszthelyi rendőrkapitányság eljárás keretében vizsgálja az eset körülményeit. Az Egyesült Államok Irán elleni katonai csapásokkal fog válaszolni a Teherán támogatását élvező jemeni húszik által végrehajtott a tengerhajózást fenyegető támadásokra, közölte Donald Trump amerikai elnök. Internetes közösségi oldalán megjelent bejegyzésében az elnök arra reagált, hogy húszi fegyveresek szerdán megtámadtak két szaúdi hajót. Ha ezt még egyszer megteszik, akkor azért az Egyesült Államok Iránt teszi majd felelőssé, ugyanis a húszik Irán megbízottjai, így Irán komoly katonai büntetés részesül, valamint természetesen maguk a húszik is, írta.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
3: Roma Szalon.
0: Rádiódik. Rólunk, neked.
3: Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió DIK FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. október 7-e, kedd van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Mai vendégem Suki István, magyar ezüst és arany érdemkereszttel, valamint Dankó Pista életműdíjjal kitüntetett tánckari prímás, aki a beszélgetésünk második részében mesélt nekünk a Rajkó zenekarról és a szakmai életéről. Tartsanak velünk a mai este folyamán is!
5: És aztán meg azokról a vizsgaanyagokról, ugye, ami kellett egy cigányzenésznek, mert ugye közben ugye működött az ORI, az országos
4: rendezőiroda,
5: igen, nekik, akik ott hagyták már az együttes, meg lejárt a szerződésük, kimentek a vendéglátóiparba, attól függetlenül, hogy a Rajkó

0: Hú, zenekartagjai voltak, ott azért vizsgát kellett tenni, uh-huh. és ez nagyon nagy felkészülést igényel.
1: Kategória vizsga.
0: Így van, uh-huh. kategória vizsgát kellett tenni volt.
1: Ha jól emlékszem, ez az országos szórakoztató zenei központ volt, pontosan. Ugye az OSZKN-nel.
0: Ott vizsgát kellett tenni, ugye volt A kategória, B kategória, C kategória, és a szállodában csak A kategóriával uh-huh. lehetett működni. Úgyhogy a rajkosoknak ugye ezzel problémájuk nem volt, mert ott is tanítottak bent, a szakszervezetben volt tanítás, de a rajkosoknak ugye oda nem kellett bejárni, hanem csak a vizsgára mentek be, és akkor hát ott nem volt probléma, mert amit a Gyula bácsi megmutatott, meg ugye volt egy kis könyv, amiben benne volt több száz nóta, operett, Boulanger-ek, követ énekek, meg mit tudom én, mi vannak, mint Vecsei Valszisz, meg uh-huh. ilyesmi, amiket a Gyula bácsi megmutatott, volt ebből még néha kalamaika is, hogy másképp tanították ott a szakszervezetben, másképp mutatta meg a Farkas Gyula bácsi, és mikor bement egy vizsgázó, és úgy, mondjuk úgy kísérte le azt a primást, ahogy a Gyula bácsi mutatta neki, akkor azt mondták, hogy hát fiatal ember, ez hol, hogy nem így van, ez kimutatta magának. És akkor mondta, hát Farkas Gyula. Ja, akkor jó, akkor nincs probléma.
1: Akkor nincs a probléma, persze.
0: Hát igen, akkor nincs probléma.
1: Hát híres volt.
0: Király, koronázatlan király volt is. Uh-huh. Amit ő mutatott, az mindenki uh-huh. elfogadta, úgyhogy nem volt ezzel probléma.
1: Szóval a Rajkó zenekar számtalan sikerét tulajdonképpen több díj is bizonyítja, vagy akár, hogyha ezeket a VID fellépéseket nézzük, amik ugyebár a világi ifjúsági találkozók voltak, igen. ott is mindig óriási sikert aratott a Rajkó zenekar. Ehhez kellettek a gyerekeknek a zsenialitása, kellett az, hogy fantasztikusan meghangszerelt művek, és természetesen azért még szerintem sok minden más is. Tehát például az, hogy a Rajkó zenekar tagjai egy kollégiumban laktak, és ott össze voltak zárva, mint egy nagy családban, és ott egymástól tanulhattatok. Én azt gondolom, hogy ez is hozzátartozott valahogy a Rajkó módszerhez. Tehát hogy élted meg?
0: Igen, én hála Istennek, én nem voltam kollégista, uh-huh. úgyhogy erről igazán csak a hallomásból tudok beszélni, azokból a gyerekektől, akikkel ugye tulajdonképpen ugyanúgy együtt voltam egész nap reggeltől estig, csak én nem aludtam benne a kollégiumban, mert fölköltöztünk Budapestre. Nagyon nehéz volt ezeknek a gyerekeknek a sorsa ott a kollégiumban azért abban az időben. Hát szegény cigány gyerekekről beszélünk, akiket ugye a szüleik nem igazán tudtak pénzelni, és hogyha nincs ez a Rajkó zenekar, nincs ez a kollégium, akkor az elején említettem, nem tudom, hogy mi lett volna velük, de így olyanok lettek, mint a testvérek. Mert hogyha valaki visszajött mondjuk otthonról hétfőn, mert nem mindenkit engedtek mindig hétvégére haza, mert hétvégén előadás volt, és akinek előadásra kellett menni, azt nem engedték haza, ott kellett maradni a kollégiumba, azzal a étrenddel, amit ott adtak éppen reggelit, meg tudom én, ebédet, de hát úgy tudjuk, hogy egy fiatal embernek semmi nem elég étkezés szempontjából, úgyhogy voltak nehéz időszakai a gyerekeknek, és aki hazajött, visszajött mondjuk vasárnap este, megrakott csomagokkal, az szépen kirakta ott az asztalra az ételt, és akkor szépen együtt, akik ott maradtak hétvégén, együtt fogyasztották el. Azért mondom, hogy olyanok voltak, mint a testvérek, és ezt csináltuk külföldön is, mert nem mindig volt ellátás, ugye külföldi turnékon, akkor bemennünk a szobába, megvettük az ételt, és együtt tettünk. Tehát együtt csináltunk mindent, és ahogy mondod, olyanok volt, mint a testvérek. Na most a testvérek azok, hogyha jó testvérek, akkor egymásért tesznek. Uh-huh. Na most, hogyha egymásért teszünk az életbe, akkor egymásért teszünk a színpadon is. És hogyha a színpadon úgy játszunk, meg úgy muzsikálunk, hogy nem azt akarjuk, hogy ne sikerüljön neki az a dolog, hanem hogy sikerüljön, ez egy plusz tud adni. Ez egy plusz tud adni a zenésznek, hogy azt akarjuk, hogyha levezet egy számot, az úgy legyen levezetve, meg amit kér a primás, azt megcsináljuk azért, hogy minél jobb legyen, minél. És ezt rá átveszi a közönség, mindig megérzi, mai napig megérzik, hogy elmondják, hogy hát maguk úgy játszanak, hogy annyira figyelnek egymásra, meg hát igen, figyelünk egymásra azért, hogy nehogy kátyúba dőljön, meg nehogy rossz legyen, nehogy olyan adjunk a kezünkből, ami nem jó, és ez is, ezért is volt az, hogy a Rajkó zenekar, hát abban az időben még ugye nagyon sokkal, 20-30 tagú zenekarral úgy meg tudtak szólalni, édesapádék is járt, az édesapád például Vidias volt, mert megnyerték a nem tudom melyik vitten az első díjat, szóval egymásért muzsikáltak, ez olyan, mint egy foci csapatnál, hogyha nem játszanak egymásért, akkor nem nyernek. Ha csak magáért játszik az ember, akkor nem fog nyerni a csapatban. De mi egymásért játszottunk, ezért tudtunk úgymond nyerni.
1: Mi a helyzet a hoteli fiúsággal? Te is játszottál ott sokat?
0: Igen, játszottunk. Hát a hoteli fiúság az tulajdonképpen az egy ugródeszka volt a vendéglátóiparban. Uh-huh. Oda föl kellett a szószoros értelemében járni, és akkor egy hetente váltottuk egymást. Mindig hat ember járt föl, és akkor mindig hat tagú zenekar egy hétig ott játszott minden este, és ott gyakorolta, majdan a vendéglátó iparban, ami kell, mert hát erre is fölkészítették az embert, már akkor 15-16 évesen már jártunk föl a hotelifjúságba, és akkor ott megtanultuk a vendéglátóiparnak, mert oda külföldiek jártak jó részt, sőt, inkább csak külföldiek, ott kellett megtanulnunk, tudták, hogy 22 évesen, körülbelül 22 éves, 23 éves volt egy ember, amikor kikerült a Rajkó zenekarból, és addig meg ott meg tudta tanulni a vendéglátó. Nem azt mondom, hogy csinyát, bínyát, de azért nem úgy ment ki a vendéglátóiparba, hogy teljesen szűzkézzel, hanem már tudta, hogy mi az, hogy egy prímás például már tudta, hogy kell oda menni egy vendéghez, hogy kell megkérdezni, hogy mit akar hallani esetleg. Nem azt mondom, hogy minden nyelven beszéltünk, de azért angolul, németül az ember meg tudta azt kérdezni, mit szeretne játszani, meg megértette, amit kérnek. Ez is egy iskola volt. Igen, a hoteli fiúságban oda kellett járni.
1: Mi a titka egy jó prímásnak egyébként? Tehát ott mit sajátítottatok el? Tehát, hogy ha jön egy vendég, jön egy japán csoport, akkor nekik mit kell játszani?
0: Így van. Először is ugye ismerni kell egy pár, nem azt mondom, hogy most az egész zenirodalmat a japánnak, de az jó, hogyha egy prímás legalább 4-5 japánt el tud játszani. Aha. Na most, hogyha egy japán csoport jön, akkor ugye megy a magyar zene, megy operet épp, vagy egy valcer, de hogyha megjön egy japán csoport, akkor mondjuk az, mikor véget ér mondjuk a Kék Dunát, ha benne vagyunk a Kék Duna keringőbe, és annak vége, ha megjött a japán csoport, akkor eljátszunk egy japán számot. Már ezzel megfogtuk őket, aha, akkor elkezdenek tapsolni, már jól érzik magukat. Aztán ugye megy tovább a vacsora, játszunk mindent, és amikor láttuk, hogy ugye megvacsoráztak, kivitték már a kávét is, akkor egy jó prímás odamegy, és akkor megkérdezi, hogy mit szeretnének hallani. És akkor a japán csoport megmondja, hogy mit szeretne hallani. Általában nem nagy dolgokat szoktak kérni, mindjárt a magyar Brahms, Monti Csárdás ilyeneket kérnek, de van, mikor a Kék Dunát kérik, vagy a Bécsi Vért, valcereket, szóval ezeket a dolgokat, amiket meg kellett tanulni a kategória vizsgára, mert nem véletlen lett az úgy összeállítva az a könyv, hogy miket kellett megtanulni, azt olyanok állították össze, gondolom, akik már a vendéglátóiparban sokat működtek, és tudták, hogy a külföldiek mit szeretnek hallani.
1: De ez egy óriási anyag. Én egyszer belenéztem ebbe, és amit az A kategóriánál ott meg kellett tanulni, az valami hihetetlen mennyiségű népdal, operett, tényleg a Cigányner Weizentől kezdve egészen a Liszt Rapszódiákig.
0: Így van, hát ez
1: rendkívül nehéz
0: anyag.
1: Feladat.
0: Rendkívül nehéz, és még akkor megnehezítették azzal is az ember dolgát, hogy például a magyar dolgokat, a magyar nótákat több hangnemben is kérték.
1: Aha.
0: Ez nem volt elég nekik, hogy megtanulja mondjuk az ember egy népdalt, most akármelyiket, hanem még akkor a vizsgabizottság még akkor jó, akkor játssz el ezt, ami mondjuk A-molba van, játssz el C-molba, játssz el D-molba, még ezzel is megnehezítették az ember dolgát, viszont fölkészítettek arra, hogyha most odajön egy énekes, és azt mondja, hogy te figyelj, ez nekem nem fekszik ebbe a hangnembe, nem tudnánk áttenni. De akkor azt mondjuk, hogy áttennénk. Persze ez most már visszacsap olyanokra, hogy most már az operettet is áttesztetik másunk nembe, ha nem fekszik neki. Ja. Ha operát énekelnek, azt is át akarják tetetni, és akkor mondjuk, hogy jó, hát azért mindent nem lehet.
1: Hát persze.
0: Mert egy operett azért meg van hangszerelve, úgy, olyan menetek vannak benne, azt azért egy pillanat alatt nem lehet áttenni. A magyar nóta az egy olyan műfaj, ahol ezt megengedhető, megcsinálható, de azért túlzásba ezt se lehet vinni, mert hát azért mindennek van határa.
1: A rendszeres koncert lehetőségek, akár a Rajkó zenekarral, akár pedig a Hotel Ifjúságban, az viszont én azt gondolom, hogy olyan gyakorlatot adott a gyerekeknek, ezeknek a fiataloknak, ami hát keveseknek adatik meg. Ha csak a klasszikus zenészekre gondolok, ott azért ez nem jellemző ilyen formán.
0: Hát igen, hát ez az igazság, hogy a rengeteg föllépés az mindig kihívás. Uh-huh. És ráadásul nekünk ugye, amit már említettem, nem csak a magyar folklor fellépésünk volt, hanem volt klasszikus műsor, ahol nem játszottunk magyar dolgokat, ott csak Strauss, Liszt, Offenbach, Suppé, ilyeneket kellett játszani. Na most erre fölkészülni azért időigényes is. És ugye, hogyha egy megrendelő azt kérte, hogy mondjuk kijártunk Lengyelországba most 10 éven keresztül, őneki nem kellett például a folklór, őneki Strauss műsor kellett. Uh-huh. Csak Strauss. Más nem is engedett játszani. Csak Straussokat engedett játszani. Ugye meg kellett csinálnunk ezt a Strauss műsort, 2x1 óra hosszás műsort. Mellette, mikor itthon voltunk, játszani kellett a mi saját magyar folklor műsorunkat. Na most ugye ez akkora tapasztalatot tud adni a kettő egymás mellett, hogy ezt is csinálom, azt is csinálom. Mert ugye nem megbánta senkit, hogyha egy szimfonikus zenekar eljátszik egy Wagnert, akkor az megy évekig esetleg, és akkor azt játszott. De nálunk nagyon változatos a dolog, és akkor ugye mindent csinálni kell.
1: Na most abból a szempontból szerencsések a zenészek a Rajkóban, hogy van egy menedzsment, meg volt egy menedzsment mindig, akik nem csak tanították esetleg őket, mint a Farkas Gyula, hanem a Szigeti Pál személyében például, vagy hát a, mondjuk így, hogy a KISZ-nek a keretén belül, tehát ez a kommunista ifjúsági szervezetnek a szervezetén keresztül, mint menedzsment, szervezték a koncerteket, voltak állami megrendelések, rendszeresen játszott a Rajkó zenekar karácsonykor a parlamentben, tehát ezek mind nyilván nagyon-nagyon sokat számítottak a rendszerváltás előtti időszakban.
0: Természetesen.
1: Ahogy már beszéltünk is.
0: Igen, erről. Természetesen, hát hogy ne. Hát az igazság, hogy ugye volt a, nem is tudom, hogy a országos koncert iroda, ahova befutottak a külföldi felkérések.
1: Ja, a rendezőiroda, Ori.
0: Ori. Igen. Oda befutottak a külföldi megrendelések, ahova cigányzenekarokat kértek, és szerintem abban az időben szerintem a 80%-át a Rajkó zenekar kapta. A Rajkó zenekar kapta. Igen, a parlamentben is játszottunk úttörő zenekarként, én magam is legalább 2-3 évet voltam, a fenyőfa ünnepélyeken ott játszottunk. Igen, hát az az igazság. Ezért mondom, hogy mi tulajdonképpen egy burokban éltünk, ott, ott nem kellett, abban az időben nem kellett házalni azért, hogy egy fellépésünk legyen, mert inkább azt mondom, hogy ugye volt 2-3 zenekar, nem tudtuk teljesíteni minden felkérést. Akár a szilveszteri fellépés, hogyha ilyenek voltak, nem tudtunk mindenhova elmenni, ahova elhívtak minket, egyszerűen nem voltunk annyian. Hát ez a rendszerváltás előtt volt, és hát ugye tudták, hogy az igazság, nem szeretnék itten az ember saját dicséret, az nem jó, de nem is magamat. Tudták, hogy a Rajkó zenekar az élvonal.
1: Így van.
0: Az élvonal a cigányzenébe. Működtek mellett természetesen nagyon jó zenekarok, az Államnépi Együttes, a Duna Művész Együttes, Pészáros Csibás, voltak nagyon jó, de azért az mindig egy kuriózum volt, hogy fiatal gyerekek, 17-18 éves gyerekek olyat muzsikálnak, amit a felnőttek is muzsikálnak, sőt, hát ez kuriózum volt, és ezért meg hát cigány gyerek, ugye a Rajkó az cigány nyelven gyereket jelent, és hogy hát ez egy kuriózum volt, hogy a gyerekek így muzsikálnak.
1: Aztán már beszéltünk erről is, hogy utána sajnos megváltozott a kultúrpolitika, tehát valójában ez is hozzájárult ahhoz, hogy a cigányzenének a, hát hogy is mondjam, a hanyatlásáról beszélhetünk azért az elmúlt néhány évtizedben.
0: Hát sajnos.
1: De hogy
0: igen.
1: Látod?
0: Igen.
1: Mi ennek a forrása, mi ennek az eredete?
0: Hát ennek a forrása és az eredete az szerintem a rendszerváltás után jött el. És az én véleményem szerint, nem biztos, hogy jól látom, ez annak köszönhető, hogy a vendéglátóipar ugye magánkézbe került teljesen minden, és eljött az a réteg a vendéglátóiparban, a tulajdonosok, akik már nem értékelték, és mai napig sem értékelik úgy a cigányzenét, most a cigányzenét, ez a kávéházi cigányzenére gondolok, nem értékelték úgy, ahogy ez kellene. Most már kezdenek rájönni, hogy ez kár volt, mert keresik, jönnek a vendégek külföldről, és megkérdezik, mikor mi leadunk egy forgalomisort, mondjuk 9 órakor vége, 7-től 9-ig, vagy 8-től 10-ig, és megkérdezik, hogy hova tudnának menni, és nem tudunk mondani nekik semmit, hogy hova tudnának menni, mert nincs. Uh-huh. Vagy ha van, esetleg már az is bezárt, mert az is csak műsorra épül föl, és ahogy kiszórják a csoportot, utána már nincs cigányzene. Na most ezek a fiatalabb étterem tulajdonosok, mondhatnám új gazdag étterem tulajdonosoknak, nem kellett a cigányzene, kénytelenek voltak elmenni nagyon sokan dolgozni, utána jött a Covid is, ugye, az teljesen tartsra tett mindenkit, az az igazság, bennünket is, szó szerint bennünket is.
1: Hát a Rajkózenekart.
0: Igen, a Rajkózenekart februárban mi több éven keresztül 80-100 előadást adtunk a Dunapalotába, aztán egyik napra a másikra vége lett, és ugye nem jött vissza, mert azok a csoportok, azok a csoportvezetők, azok az utazási irodák is esetleg tönkre mentek, akik hozták a csoportokat hozzánk, hogy megnézzenek bennünket. De a kávéházi cigányzene, meg az éttermi cigányzene azért mert tönkre, mert hát ezek az új vendéglátósok nem igényelték. De nem csak a cigányzenét, mert ugye élőzene nem is, most egy zongorista is tud hangulatot teremteni, de olyat se találtunk, vagy tánzenét, vagy bármilyet. Egyszerűen az élőzenét valahogy valamiért nem tudom, kiiktatták a vendéglátóból. Most kezdik visszahozni, hála Isten, meg kezdenek rájönni a vendéglátósok is, hogy az egy jó dolog, hogyha van élőzene. Jó, hát pénzbe kerül természetesen, meg kell fizetni a zenészt, meg mit tudom én, meg hát különböző kiadási formái vannak neki. Na de hát az is azért a kultúra része, a magyar kultúra része a cigányzene.
1: De azért ezek szerint egyrészt a Muzsikáló Magyarország program keretének sikerén is azért felbuzdulva egyre több étterem dönt úgy, hogy mégiscsak akkor cigányzenészeket alkalmaz, hogy bevonza az új
0: vendégeket. Igen, ez így van, mert ugye vannak olyan helyek, akik megtapasztalták, hogy ugye a 4 hónap alatt lettek törzsvendégeik, és akkor megpróbálják most, amikor vége a programnak, vannak olyan helyek, akik megtartják. Nem sok, még 1-2, de azért, hogyha ez így halad, akkor előbb-utóbb rá fognak jönni, vagy aki most még csak 1-2 van, lehet, hogy egy hónap múlva azt mondja a
1: tulajdonos,
0: hogy hát azért jobb volt, mikor itt voltak a zenészek, mert jobban érezte magát a közönség. Mert nem mindegy, hogy beül egy közönség, és kér egy vacsorát, és megiszik hozzá egy pohár bort, vagy esetleg utána ott marad, és még kér 2-3 pohár, esetleg kikér egy üveggel, mert tetszik neki a zene, és még hallgatja. És akkor már megérte a vendéglátó tulajdonosnak alkalmazni, mert hogyha 5 ilyen asztal marad, akkor már megéri. Sok helyen úgy csinálják, hogy bejön a csoport, és akkor van egy kis műsor is, van egy-két pár táncos is, közben játszik a zenekar, táncosok elmennek, és marad a zenekar, és tovább szórakoztatja azokat a vendégeket, akik vannak olyan csoportok, hogy a csoport fele elmegy, másik fele meg ott marad az étteremben, és hallgatja tovább a cigányzenét.
1: A rajkósok rendszeresen járnak egyébként hajókra is muzsikálni, igen, akár dunai hajókra. Milyen jók azok a programok, egyszer-kétszer azért elmentem én is, amikor táncosokkal is fűszerezik ezt a műsort.
0: Hát hogyne, hát persze, ezt mondom, hogy amikor énekes is van, és akkor operetteket szoktak énekelni általában, vagy magyar nótát. Például a japánok nagyon szeretik a magyar népdalokat és a magyar nótát. Valahogy biztos a Kodály módszeren keresztül, igen, megismerték, és nagyon szeretik. Úgyhogy igen, ez a hajózás, ez most divatos, nagyon mennek, vannak zenekarok, de hát ennek is idő kell, mire visszajön teljesen.
1: Hát ez nagyon sajnálatos, hogy a Dunapalota például megszűnt, hiszen azért tényleg az a Rajkó zenekarnak egy olyan jelentős bázisa volt.
0: Hát igen, az nagyon sajnálatos, ugye tulajdonképpen valahol a hullámvölgyekből, ami volt, amiről beszéltünk, a Dunapalotából keveredtünk ki. Mert ahogy voltak a problémák, jött ez a felkérés, és mondom, 80-100 előadást csináltunk évente, sőt, hogyha a Duna, mert ott lépett fel a Dunatánc együttes is, amikor ők elmentek szabadságra, akkor az ő műsoraikat is átvettük, akkor volt 120 is egy évben. És hát a Covid miatt egyik napra a másikra sajnos teljesen tacsra tettek bennünket, és nem jött vissza, próbálkoztunk még másik helyen, az Aranytízbe, csak az meg kicsi lett, ugye teltházzal ment, de gondolom olyan bevételt nem tudtak vele szerezni, ami megérni a producernek, és hát így az is megszűnt.
1: Beszéljünk egy picit kellemetlenebb, kényesebb kérdésekről, hiszen azért azt is meg kell mondani, hogy a Rajkó zenekarnak a tagjait már nem biztos, hogy olyan formában tudják folyamatosan foglalkoztatni a menedzsment, ahogy ők azt szeretnék, vagy ahogy elvárják, és ahogy meg tudnak élni esetleg a zenészek. Hiszen azért, hogyha nincsen rendszeres koncert fellépési lehetőség, vagy csak kevés a fizetés, vagy nincsen olyan állami támogatás, amiből rendszeresen kapnának fizetést, akkor különböző kiegészítésekhez kell nyúlniuk a zenészeknek. És több olyan zenész van, aki most már esetleg a muzsika mellett más irányba is keres lehetőségeket.
0: Hát igen, ez így van sajnos, ez 100%-osan így van. Vannak, nem szégyen, amikor a COVID alatt el kellett például menni sokunknak dolgozni. Én is dolgoztam pár napot, de tényleg az minden lehetőséget meg kell ragadni, mert egyszerűen, hát a Rajkó zenekar nem tudja eltartani, mert most már ugye családos emberek vannak, család van mögöttük, minden lehetőséget meg kell ragadni ahhoz, hogy pénzt keressen az ember. Ez különböző formákban van, el lehet menni hajóra, hogyha esetleg olyan van. Én például színházba járok, hogyha olyan van, hála Istennek a megadatott a lehetőség, hogy már 20 éve járom a színházakat is, különböző darabokban, olyan darabokban, ahol cigányzene meg kell, hogy szólaljon, ott tudok játszani, például ugye a Turai Ida színházba is játszottam, vagy 10 évig, aztán a József Attila színházba is, most a Magyar-Szerb színházban van darab, a Jávor Pál utolsó mulatása például, ahol a Benkő Péterrel és Rusz Milánnal együtt csináljuk. Szóval az embernek igen, valahol menedzselni meg kell tanulni magát, különben nem tud megélni egy helyen, most már nem a Rajkó zenekar nem tudja eltartani. Hát ez baj, sajnos. Jó lenne, hogyha nem kellene, mert akkor jobban tudna koncentrálni egy feladatra, vagy arra a feladatra, meg hát könnyebb is lenne az ember élete, de hát sajnos, nem sajnos, mert nagyon szeretem csinálni, az igazság, ezt a színház, az is, én megkedveltem nagyon a közeget, színészeket, mindig jóban vagyok velük, ugye, de igen, menni kell.
1: Igen, tehát nyilván aki a Rajkó zenekarban nevelkedett, ott nőtt föl, ott töltötte az egész életét, azért az elvárja, hogyha lehetőség van rá, akkor azért egy folyamatos egzisztenciát megélhet és biztosítson a tagoknak a Rajkó zenekar. És ez sajnos mostanában nem mindig
0: hát
1: egyszerű.
0: Sajnos ez az igazság, de hogy hát nem így van.
1: Tehát ez a körülmények így nyilván.
0: Van. Sajnos rosszak a körülmények, nem így van, nem tudja azt a életszínvonalat biztosítani a Rajkó zenekar, ami egy családnak kell. Uh-huh. Nem tudja sajnos.
1: Legalábbis manapság. Azonban változnak az idők. Te hogy látod a cigány zenének a jövőjét?
0: Hát bizakodva. Bizakodva. Azért mondom, hogy bizakodva, mert rengeteg azért program most már indul. Itt volt ez a Muzsikálom Magyarország is, és nagyon remélem, meg reménykedek abba, hogy ez folytatódni fog, és valahol vissza fog jönni az a régmúlt, ami volt annó, hogy a cigányzenészek nem fölöslegesen tanulják meg, nem fölöslegesen tanulják meg a szakmát, csak ugye ennek meg van egy másik visszaütője, hogy kevesen mennek ugye cigányzenésznek. Mert ugye most magamról veszek példát, én már nem adtam a fiamat cigányzenésznek, mert nem szeretném, hogyha azokat a viszontagságokat át kellene élnie, amit nekem át kellett, vagy át kell élnem, mert hát miért? És sokan vannak így, és akkor a kettő meg ugye kioltja egymást. Lehet, hogy majd 5 év múlva szükség lesz majd újra a cigányzenére, csak lehet, hogy nem lesznek cigányzenészek. Mert már elment. Például most is volt ennek a Muzsikáló Magyarországnak a ellenére, hogy sokan dolgoznak, és nagyon meggondolták azt, hogy a 4 hónap miatt feladják-e a munkájukat, mert utána meg nem tudnak elhelyezkedni. És nagyon ez nagy dilemma. Volt, aki feladta, azt mondta, 4 hónapig csinálja, majd csak talál valamit utána, de volt, aki azt mondta, hogy nem, ő neki nem kell ez, mert 4 hónapig igen, most kap fizetést, de aztán 4 hónap után mi van? Uh-huh. Úgyhogy ez is egy dilemma az embereknek.
1: Sokan mondják, hogy ma például már nagyon nehéz cimbal most találni. Tehát, hogyha itt generációk kiesnek, akkor félő az, hogy hogyan lesz valóban a jövőben cigányzenekar.
0: Hát ez az, amit mondok, hogy például a tavalyi évben már az kellett engedni, mert ugye ebben a programban egy helyre lehet pályázni. Uh-huh. A tavalyi évben megengedték azt, hogy a tagemberek, úgy mondom a tagemberekre, hogy a kísérő hangszeresek mehettek 2 helyre is, mert annyira emberhiány volt. Uh-huh. Annyira emberhiány volt, hogy cimbámos bőgöst nem lehetett találni. Uh-huh. Arról nem beszélve, hogy esetleg én lebetegszem, és be kellene küldeni egy helyettest, nem lehet találni, mert nincs. Uh-huh. Nincs. Egyszerűen a 4 hónap alatt nem lehetett találni, mert igen, hát megcsapant, és hogyha nem látják az emberek, a szülők, most úgy mondom, a szülők nem látják a javulást, akkor nem lesz cigányzene, mert egyszerűen hát miért adná a fiát a gyermekét egy olyan szakmára, ami tudja, hogy utána kijön az iskolából, és nem tud belőle megélni. Uh-huh. Úgyhogy ez egy nehéz probléma.
1: Fiat Pityuka már 32 éves, ha jól tudom, de már nálam is, tulajdonképpen a 80-as években is úgy gondolkodtak apujék a szüleim, hogy hát azért nem feltétlenül a cigányzene felé szeretnének terelgetni, hanem inkább a klasszikus zene felé, hogyha esetleg alkalmas rá az adott
0: így van.
1: Fiatal, vagy esetleg a jazz is szóba jött számos romacsaládnál.
0: Hát persze, hát a cigány gyerekek tehetségesek. Tehetségesek. Most nálunk a zenekarban most már tánzenét is tanítanak, meg mindenféle stílus tanítanak, na de ennek ellenére nagyon meggondolják, hogy egyáltalán zenéznek, mert ahogy mondtam, nem csak a cigányzene hal ki, mint élőzene, hanem a tánzene is, meg mit tudom én, hát régen énekeltek a Cserhátiék, meg ezek éttermekben, az sincs már. Szóval ez nem tudom, hogy ezzel mi lesz, ez a jövő kérdése, nem tudom megfejteni.
1: Egy picit térjünk vissza a gyökerekhez. Cigányzenés családból származol természetesen. Igen. Hát
0: származunk.
1: Mint ahogy én is, így van. Így van. Nyilván fontos volt akkor a gyermekkorodban, amit hallottál a családban, hogy nagyon sokan játszanak hegedűn, cimbalmon, hiszen többek között az én nagypapám is cimbalmos volt. Így egyébként van. Nekem mind a kettő cimbalmos volt.
0: Igen.
1: Tehát akkor az meghatározó volt, hogy nyilván akkor te is zenész leszel.
0: Hát az az igazság, hogy mondjam neked, te is tudod, hogy nagyon nagy dilemmát nem okozott a szülőknek, hogy minek adják a gyerekeket, akkor még. Hát én úgy kezdtem, ugye Törökszent Miklóson születtem, és a édesapámnak a testvére hát kezdett el engem hegedűre tanítani, hát ő se volt egy hegedű művész, de ő adta tulajdonképpen, ő kezdett el engem hegedűre oktatni, nem sokáig, egy évig, mert utána fölkerültünk Pestre, fölköltöztünk Budapestre, egy évet tanultam körülbelül nála, aztán itt már beiratkoztam a zeneiskolába, a 8. kerületbe, ott is talán egy évet jártam, akkor már voltam 7 éves, utána rögtön felvételiztem, akkor kerestek apukádék, a édesapád akkor már prímás volt az együttesben, akkor kerestek gyerekprímást, és akkor meg ugye bejöttem meghallgatásra itt a Rajkó zenekarba, és akkor oda fölvettek, és onnan kezdve 8 éves korom óta már tulajdonképpen onnan datálom én a zenei tanulmányaimat 8 éves koromtól. És ott lettem ugye gyerekprímás.
1: Mit jelentett számodra a magyar ezüst, majd később arany érdemkereszt, valamint a Dankó Pista életműdíj, amit megkaptál?
0: Hát nehéz kérdés, mert nagyon büszke voltam rá, amikor megkaptam. Ugye tudtam a felterjesztésről, de hogy az ember megkapja, vagy nem kapja, ezt az utolsó pillanatokban derül ki, sokat izgultam érte, főleg az elsőnél, az ezüstnél, mert hát ugye az embernek egy ilyen, akikkel együtt átvettem ezt a díjat, hát akkor csak néztem. Addig, most tudom már, addig nem tudtam, amikor fölterjesztettek, mondta az igazgatom, hogy fölterjesztett a magyar, akkor aranyra terjesztett, de ezüstöt kaptam akkor még, és akkor mondta, hogy fölterjesztett. Hát mondom, jó, hát kereszt, mit tudom. Nem igazán fogtam föl, hogy mit jelent ez. Akkor fogtam föl, amikor elmentem a átadásra, és láttam, hogy micsoda emberek kapják meg, doktorok, ügyvédek, meg ilyen hasonló, és akkor elgondolkodtál, jó ég, én prímás léttem, de hát mit keresek én itt ezek között, a tanult emberek között, és amikor ugye utána fogtam föl, hogy mekkora megtiszteltetés ez, és főleg amikor az aranyat megkaptam, hát akkor meg a végképp. És azért mondom, hogy ezt utólag szembesültem azzal, hogy mekkora megtiszteltetés. Uh-huh. Tényleg nagyon az, mert az ember úgy magáról azt mondja, jó, hát tudok hegedülni, meg cigányzenész vagyok, de amikor látom, hogy kik vannak körülöttem, és ugyanazt a díjat veszik át, akkor az egy nagy dolog. Az életműdíj, meg hát ugye, az még egy olyan dolog, hogy az ember eltöltött egy pár évet most már a szakmába, az is nagyon megtisztelő, mert ugye azt kapja meg mindenki.
1: Így van.
0: Az is nagyon megtisztelő, de azért valahogy közelebb áll a szakmánkhoz, mint ez a aranykereszt, meg ezüstkereszt, és azért mondom, nagyon megtisztelő, mert tényleg olyan emberek társaságába kerül az ember, akik hát életüket letanulták, ledolgozták, tudósok, meg mit tudom én, és akkor az ember csak néz, hát én meg csak egy prímás vagyok, az nem olyan nagy dolog. Szóval nagyon megtisztelő volt.
1: Azért egy prímás élet hosszig tanul.
0: Hát igen, csak az ember nem gondolja magáról, tudod. Úgy, azért, hogy mondjam, nekem nincs 4 diplomám, meg mit tudom én, és akkor az ember kicsit, van egy kisebbségi érzése ott azok között, a 4 diplomás történészek, meg egyetemi tanárok között. És akkor...
1: Én azt szoktam mondani egyébként az OSK vizsgára, erre a kategória vizsgára, hogy az volt tulajdonképpen a kornak a diplomája.
0: Igen.
1: Hiszen ott olyan mennyiségű anyagot kellett valóban tudniuk a zenészeknek, ami néha tényleg nagyon nagy megpróbáltatást igényel. Mint egy diplomakoncert.
0: Az biztos. Hát figyelj, hát annyi minden van benne, hát és nem véletlen volt az, hogy szállodába csak A kategóriával lehetett menni. Mert ugye oda jöttek a külföldi vendégek, és ott olyan szinten kellett hegedülni, mint egy hegedűművész. Csak mi mondjuk, hogy a cigányprímás. A cigányprímásnak is egy szarazátét úgy kell elhegedülni, mint egy hegedűművész. Ha nem úgy hegedüli el, nem tartja be azokat az instrukciókat, amik kottában vannak, az ne fogjon bele, ne akarja elhegedülni, mert az nem. Nem, ott úgy kell lejátszani, vagy úgy játssz el, mint egy hegedűművész, vagy ne játssz el.
1: Tehát több ilyen legenda is van egyébként, amikor nagy hegedűművészek, nemzetközi hírű hegedűművészek, akár a Ruggero Ricsire vagy a Yehudi Menuhira gondolunk, hogy fiatal hegedűművészeket elküldték cigányprímásokhoz, hogy hallgassák meg őket, igen. Akár a Lakatos Sándor.
0: Igen, Lakatos Sándorhoz, Boros Lajoshoz.
1: Így
0: igen, ő általában az ilyen hegedű művészeknek a cigány primásokban a hangszín, ami megfogja őket. Uh-huh. A hangszín az, ami megfogja őket, meg az érzésvilág. Mert ugye technika, hát ott is van, meg hát érzésvilág is, meg hangszín is van, persze, a hegedű művészeknél is, de ez az, ami tetszik nekik a cigány primásokban, a technikai megoldásaik, és a hangszín, ahogy egy akár egy, csak egy nóta nem olyan nehéz ugye elhegedülni, de azzal a hangszínnel, meg azzal az érzéssel, ez zenész tudja, hogy mi kell, milyen érzés kell. Egy átlag ember ugye persze meghallgat egy Paganinit, meg meghallgat egy nótát, persze a Paganinire teszi rá a voksát, mert az nehezebb, meg mit tudom én, de egy zenész, egy művész, aki tudja, hogy milyen érzés kell abból kicsalni önmagából, hogy azt a hangot úgy vibrálja meg úgy adja elő, az nagyon nagy dolog, és igen, eljártak egy-két igazán jó prímás után a hegedű művészek, a Boros Lajoshoz is mentek, nagyon sokan hallgatták, meg hát ugye kell egy érzésvilágot interpretálni, ami nem lenézendő, mert ugye a magyar nóta az gyönyörű. És hogyha Gyula bácsi azt mondta, hogy egy hegedű művész is el tud játszani egy nótát, mert ugye le van kottázva, és akkor eljátsza. De viszont úgy soha nem fogja tudni eljátszani, mint egy cigány. Mert nincs benne valahogy, nem tudja, vagy az a lélek a cigányokban van meg, hogy azt a nem cigány nótáról beszélek, magyar nótáról, amit magyar zeneszerzők írtak, nem cigány zeneszerzők, a régi nagy magyar nóta szerzők írtak, azt ugye a cigány primások tudják interpretálni. Viszont azt mondta, hogy egy cigány primás viszont meg tud tanulni egy akár egy Paganini etüdöt, vagy egy Szarazátét, vagy valami, mert hát ugye az is ugyanazokból a hangokból áll, hogyha van elég tehetsége hozzá, akkor ő el tudja játszani. Szóval ez a különbség a klasszikus hegedű művészek között, meg a cigány zenészek között. És ez egy nagy dolog, mert hát, csak a lélek az, ami a különbség. Mert hogyha jó képzett egy cigányzenész, akkor el tudja játszani a klasszikus műveket is, ha jól képzett a klasszikus zenész, ő is el tudja, de mégse tudja úgy előadni. Például egy operaénekes soha nem fogja úgy elénekelni a magyar nótát, mint egy olyan magyar nótaénekes, aki ezt tudja jól csinálni, mert valami hiányzik, és nem... Persze elénekli tisztán a hangokat, kiénekli a legmagasabb C-t is, de mégse adja úgy elő, mint mondjuk egy jó magyar nóta énekes, mondjuk egy Bangó Margit, hogy elénekel egy nótát. Ő nem opera énekel, de mégis úgy énekli azt a magyar nótát, hogy könnyet csal az ember szemébe.
1: Mit jelent számodra a család?
0: Hát a család a számomra az minden. De azt hiszem, ezzel minden ember így van, és ezzel nem mondtam sokat, de tényleg a minden is, amit hangsúlyoztam az elején, hogy az embernek menni kell, minden fellépési lehetőséget meg kell ragadni ahhoz, hogy a családját normális keretek közé tudja terelni, és normálisan tudjunk élni. Ugye mi együtt lakunk, van egy csodálatos unokám, aki most 5 emberről lesz, Majának hívják, novemberben lesz 5 éves, együtt lakunk vele, a lányom 26 éves, fiam 32 éves, a lányomnak sajnos a élete úgy alakult, hogy velünk kell laknia, de hát ez már csak így van, de nagyon büszke vagyok rájuk, mert mindegyik tanult, szakmája van, főiskolát végzett a fiam, úgyhogy nagyon büszke vagyok rájuk, és ez az, amiért mindent meg kell tennem, hogy megadjon nekik az ember mindent, amit lehet.
1: Habár a fiad, Pityuka, ő azért hegedűvel kezdett, és ő is volt a Rajkóban.
0: Igen.
1: Tehát akkor végül is fontos volt számára az, hogy tanuljon egy kis
0: persze,
1: hegedülést.
0: Persze, és ráadásul ő is úgy járt, mint én, és majdnem ugyanolyan korban, ő is olyan 8-9 éves lehetett, mert akkor is gyerekprímás hiányba szenvedett a Rajkó zenekart, és szólt a igazgató, hogy hát akkor már hegedülkezhetett a fiam, és mondta, hogy hát most Pistikém, lesz egy nagy fellépés, kéne gyerekprímás, a fiad nem tudna beugrani. Hát mondom, te jó Isten, hát mondom, olyan szinten még nincsen. Volt rá két hetünk, hogy föltrenírozok arra szintre, hogy azért megfeleljen. és képzeld el, hát nem is tudom, hol léptünk föl, talán a MÜPÁ-ba, azt hiszem, vagy a MÜPÁ-ba, vagy a Kongresszus Központban, már nem tudom, és hát mondom, népdallal már ne álljon ki, valami komolyabb kellene, és akkor van egy, az a cím, hogy Ámol Csárdás, variációs, mondom, ezt akkor benyomjuk neki két hét alatt, megcsináljuk. Meg is csinálta, szegénykém, elment ugye a téma, kiállt, levariációzott, befordult, és utána azt láttam, hogy folyik a könny a szeméből, annyira izgult. Aztán ugye teltek, múltak az évek, ott volt a Rajko zenekarnál, járt gyerekprímás, egy pár évi gyerekprímáskodott velünk. Aztán az az igazság, hogy próbáltam én is a klasszikus zene irányába tolni. Az a vonal nem jött, mert ugye a konziba akartunk menni, ott nem sikerült a felvétel, és ő meg egy olyan gyerek, hogyha valami elsőre nem sikerül, utána nem csinálja. És szerintem ez egy rossz élmény volt neki, hogy elmentünk a konziba, nem sikerült neki a felvétel, utána láttam, hogy nem igazán kedvel csinálja. Cigányzenészből nagyon jó lett volna, csak azt meg én nem akartam. Azt meg én nem akartam, úgyhogy így aztán a végén abban maradt, elment, elvégezte idegenforgalmi főiskolát, és akkor most dolgozik.
1: Viki még fagyiárus lány akart lenni, igen. Ha jól emlékszem, igen, meg a volt, fiatalon.
0: Igen, volt egyszer egy családi, nem is a Barabás Marcsival, azt hiszem, ő csinálta ilyen családmeséket, ő még akkor fagyiárus akart lenni. Hát nem fagyiárus lett, hanem kutyakozmetikus. Imádja az állatokat, és kutyakozmetikus lett.
1: Nagyon szép.
0: Hát igen.
1: Ha elvinnének egy lakatlan szigetre, mi lenne az az 5 CD zenemű album, amit elvinnél magaddal?
0: Hát ez nagyon nehéz kérdés. Hát először is elvinném azt az első Rajkos CD-t, és nem CD volt az, hanem még Bakelit.
1: Bakelit, igen.
0: Elvinném azt a Bakelit lemezt, aztán elvinném...
1: A fiatal Rajkósok, ugye? Igen, ez 50
0: igen,
1: éves.
0: Igen, hát még ők a Csócsi, Lendvai Csócsi. Uh-huh. De talán már édesapád is.
1: Igen, apu is rajta van.
0: Talán már ő is, de ő még fiatal volt akkor, azt hiszem. Ő is rajta van, azt mindenképpen, abból készült többi, szóval az elsőt azt mindenképpen, többit is, de hát ez is az elsőről beszélünk. Aztán elvinném azt, amin mi játszunk.
1: Igen.
0: Az már CD. Elvinném Boros Lajosnak a lemezét, elvinném a nagy nóta énekeseknek a lemezét, és elvinném azoknak a lemezét, akik mondjuk Perlman hegedűművésznek, vagy Stern, ezeknek a hegedűművészeknek a lemezét is, mert ugye azok is kincsek. Azok is kincsek, hát természetesen imádom a klasszikus zenét is, meg hát Isaac Perlman, meg ezek, tehát nem utolérhetetlenek. Szóval ezeket mindig magammal.
1: Köszönöm szépen, hogy bejöttél, és számomra egy nagy élmény volt, hogy ilyenekről is beszélgethettünk.
0: Én köszönöm.
1: Hiszen azért most nem csak családi körülmények között találkozhattunk, hanem egy ilyen hivatalosabb helyen, mint a rádió. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt voltál.
0: Köszönöm a meghívást.
1: Mai vendégem Suki István volt, magyar ezüst és arany érdemkereszttel, valamint Dankó Pista életműdíjjal kitüntetett tánckari prímás. Aki a beszélgetésünk második részében mesélt nekünk a Rajkó zenekarról, Farkas Gyuláról és a szakmai életéről. A mai szerkesztő műsorvezető Dr. Suki András volt. A viszonthallásra!
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Művészet, kultúra, hagyomány.
3: Ez a Roma Szalon.
2: A 100.3 Rádió Digben. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Három rádiódikben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A Pornograszt Magyarország egyik legismertebb és legsikeresebb cigányzenekara, amely nem csak hazánkban, hanem külföldön is nagy népszerűségnek örvend. Nevük lóvári nyelven azt jelenti, hogy fehér ló, amely a cigány hagyományokban a szabadság, az erő és a tisztaság jelképe. A zenekar különlegessége, hogy tagjai egy nagy családot alkotnak, így a közös zenélés számukra nem csupán munka vagy fellépés, hanem a mindennapi életük természetes része. A Pornograszt zenéje a hagyományos cigánydallamokat ötvözi modern zenei elemekkel, miközben megőrzi a roma kultúra eredeti hangzását és értékeit. A zenekar története. A Pornograszt Szabolcs-Szatmár Beregvár megyében, Paszab községben alakult az 1980-as évek végén. A zenekar tagjai gyermekkoruk óta együtt éltek, együtt nőttek fel, és már egészen fiatalon megismerkedtek a cigány népzenével. A családi összejöveteleken természetes volt az éneklés, a tánc és a hangszeres muzsika, így a zene szinte örökségként szállt generációról generációra. A zenekar célja kezdetektől fogva az volt, hogy megmutassa a cigány kultúra valódi értékeit. Nem akarták megváltoztatni vagy modernebbé tenni a hagyományos roma zenét, inkább hitelesen szerették volna bemutatni a világnak. Ez a hitelesség tette őket különlegessé, és ennek köszönhetően egyre több ember figyelt fel rájuk. A Pornograszt első lemeze nagy sikert aratott, majd ezt további albumok követték. Az évek során számos magyar és külföldi fesztiválon léptek fel, és koncertjeiken mindig hatalmas energiával, életörömmel és közvetlenséggel varázsolják el a közönséget. A zenéjük sajátosságai. A Pornograszt zenéje elsősorban az autentikus magyarországi olácigány népzenére épül. Dalaikban gyakran hallhatók hagyományos hangszerek, például gitár, kanna, tambura és különféle ritmus hangszerek. A kanna különösen jellegzetes hangszer a cigány zenében, egy egyszerű fémedény, amelyet ütőhangszerként használnak, és különleges ritmust ad az előadósnak. A zenekar egyik legnagyobb erőssége a több szólamú éneklés. A férfi és női hangok együtt különleges harmóniát alkotnak, amely egyszerre erőteljes és érzelmes. A dalok témái sokfélék, szólnak szerelemről, családról, örömről, bánatról, szabadságról, valamint a cigány emberek mindennapi életéről. A Pornograszt előadásmódjára jellemző a spontaneitás. Koncertjeiken gyakran improvizálnak, táncolnak, bevonják a közönséget, így minden fellépésük egyedi élményt nyújt. A Pornograszt nem csak Magyarországon vált ismerté, hanem Európa számos országában is fellépett. Koncerteztek többek között Angliában, Franciaországban, Németországban, Hollandiában, Belgiumban és Spanyolországban. Fellépéseiken olyan emberek is megismerhetik a cigány kultúrát, akik korábban még soha nem hallottak autentikus roma népzenét.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dik roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Roma Folk a 100.3 Rádió Dikben. Rádió Dikben.
2: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dik
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

0: Ez volt a Roma Folk.
1: Holnap reggel 6 órától ismét felcsendülnek az ikonikus folklorzenék.
0: Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Dickben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem.
1: Aki a kívánságokat teljesíti,
0: Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dickben.
1: A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
0: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Dickem.
2: Szia, Hajni!
3: Szia, Armando! Most már a testünk belsejében járunk, most már a tüdőnél tartottunk. Van-e még valami belső szervünk, amit érdemes megtanulnunk lovári cigány nyelven?
2: Így van, és egy nagyon érdekes dolog következik, ugyanis a májat, azt úgy szoktuk mondani, hogy kálo buko.
3: Kálo buko? De hát tegnap a tüdő volt a buko.
2: Így buko. Van. A sima buko az a tüdő, és a kálo buko az a fekete tüdő, de az igazából azért, hogy az a májunk.
3: Uh-huh.
2: Tehát ezt a szót találták ki, annak idején az őseink, kálo buko az a máj. Szitjú veszlös esza?
3: Tanuljunk örömmel!
0: 100.3 Rádiódi.
1: Rádiódi. Rólunk neked.
0: Hírek rólunk neked. A 100.3

0: Vigány ételek megőrizték sajátos jellegüket. Laktatóak, ízletesek, egyszerű alapanyagokból készülnek, és gyakran nagyobb társaság számára főzik őket. A cigány ételek története jól tükrözi a roma emberek életmódját és alkalmazkodó képességét. Sok hagyományos fogás abból alakul ki, hogy a családok mindig abból készítettek ételt, ami éppen rendelkezésre állt. Ezért a roma konyhát a leleményesség, a takarékosság és a kreativitás is jellemzi. Miért ilyenek a cigány ételek? A cigány ételek kialakulását elsősorban a történelem és az életkörülmények befolyásolták. Sok roma család hosszú időn keresztül vándorló életmódot folytatott, ezért olyan fogásokat készítettek, amelyek kevés eszközt igényeltek, gyorsan elkészültek, mégis táplálóak voltak. A bográcsban főzött ételek ezért különösen népszerűvé váltak, hiszen szabad tűzön is elkészíthetők voltak. A roma családok számára mindig fontos volt, hogy egyetlen alapanyag se vesszen kárba. Amit felhasználhattak, azt felhasználták, zöldségeket, burgonyát, tésztát, különféle húsokat és belsőségeket is. Ezekből olyan ételek születtek, amelyek egyszerre voltak gazdaságosak és ízletesek. A cigánykonyha másik fontos jellemzője a gazdag fűszerezés. A paprika, a fokhagyma, a vöröshagyma, a bors és egyéb fűszerek intenzív ízt adnak az ételeknek. A fűszerezés nem csak az ízeket gazdagítja, hanem sok esetben a tartósításban és az ételek élvezeti értékének növelésében is szerepet játszott. A legismertebb cigány ételek. A legismertebb cigány fogások közé tartozik a cigánypecsenye. Ez a fokhagymával ízesített sült sertés hús, amelyet gyakran sült szalonnával és burgonyával tálalnak. Egyszerű, bár mégis rendkívül ízletes étel, amely sok családi összejövetelen is az asztalra kerül. Nagyon kedvelt a bográcsgulyás és a különféle pörköltek. Ezeket gyakran nagy adagban készítik, hogy minden családtagnak és vendégnek jusson belőle. A bográcsban főzésnek közösségépítő szerepe is van, hiszen a családtagok együtt készítik az ételt, közben pedig beszélgetnek, énekelnek és együtt töltik az időt. Egyes közösségekben hagyományos étel a káposztás bab, a babgulyás vagy különféle belsőségekből készült fogások is. Ezek elkészítése generációról generációra öröklődik, és minden családnak megvan a saját receptje. A család szerepe az étkezésekben. A roma kultúrában az étkezés sokkal több, mint egyszerű táplálkozás. A közös ebédek és vacsorák a család összetartozását erősítik. Ünnepeken, keresztelőkön, lakodalmakban vagy születésnapokon mindig bőséges étel készül, mert a vendégszeretet kiemelt érték. A roma családokban gyakran több generáció él vagy találkozik együtt, ezért az ételeket nagy mennyiségben készítik el. Fontos, hogy senki sem maradjon éhes, és minden vendéget nagy szeretettel fogadnak.
1: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. Időjárás.
2: Pénteken a napos időt északkeleten zavarhatják gyakrabban gomoly felhők. Itt helyenként zápor, egy-egy zivatar is kialakulhat. Élénk sokfelé erős lesz az északnyugati szél. Reggel hűvös lesz, majd délután 22-27 fokot mérhetünk.
1: Közlekedési hírek.
2: Egyirányosítják az első kerület Attila utat a Vérmező út előtt a Szélkálmán tér felé, mert gázvezetéket javítanak. A Krisztina körúton az Alkotás utca felé a csomópontban csak egy sávban lehet tovább haladni. Az 5-ös és a 905-ös autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Szélkálmán tér és a Dózsa-György tér közötti megállókat Rákospalota Kossuth utca felé. Lezárják napközben a 6. kerület Andrássy út szervizútját kifelé az 5-ös utca és a Csengeri utca, valamint a Szív utca és a Kodálykörön között, mert kertészek dolgoznak. A 7. kerület Damjanics utcában napközben a Bethlen Gábor utca és a Rottenbiller utca között időszakos és szakaszos sávlezárásra kell készülni, mert kertészek dolgoznak. Lezárják a 9. kerület Szobienszky János utcát a Balázs Béla utca és a Gát utca között építkezés miatt péntek estig. Tart a felújítás a 20. kerület Virág Benedek utcában, ezért egyirányosítják befelé az Alsó Határút és a Pacsirta utca közötti szakaszt is. A Pacsirta utcától a Székelyhíd utcáig már korábban egyirányosítottak. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630-3030-100-as telefonszámra.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik. Indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
3: Gyere, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dik.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

0: 100.3 Rádiódik.
1: Du menge penas.
0: Rólunk,
1: neked.
0: Korábbi adásunk ismétlése következik.
2: És egy kis hibernációba fogunk majd mi is vonulni a hétvégére, de csak hétvégére. Azért próbáltam
3: kicsit utazunk
2: így...
3: a skifik világába.
2: Igen.
3: A valóságból.
2: Igen, azért próbáltam így átkötni ezt, mert ugye a tudósokat, sőt valamelyik nap mi is beszélgettünk erről, hogy mondom, de kár, hogy ez nincs. Ugye te mondtad, hogy mekkora film ugye a...
3: A filmekről beszélgettünk, hogy hogyan valósul meg.
2: Igen.
3: Mondjuk egy 82-ben elképzelt skifi film,
2: igen,
3: mai világban.
2: Már a valóság.
3: Igen. Igen.
2: És hogy mondtad ezt a filmet, hogy milyen jó film, és én fejtettem meg ugye a címét, hogy A pusztító, amiben Stallone és Wesley Snipes
3: igen.
2: Játszanak.
3: Sandra Bullock.
2: Meg Sandra Bullock, így van, hogy ugye lefagyasztják a két bullock, lefagyasztják ugye a bűnözőt és a rendőrt, és aztán itt olyan 30-40 év múlva élesztik őket
3: igen.
2: fel.
3: Na, hát van már ilyen?
2: Nincs annyira messze, mert a tudósokat mindig is vonzotta, ugye a medvék, sünök, mormoták, mindegyikük tud valamit, amit mi nem,
3: igen.
2: képesek extrém módon visszavenni a működésükből.
3: És tényleg, és ráadásul még a medve még meg is szüli a két bocsát, vagy a hármat,
2: szóvázás
3: nem általában
2: közben.
3: Kettőt szokott, vagy egyet. Szóvázás közben, igen, pont ja. úgy időzíti.
2: Direkt, persze.
3: Igen.
2: Az emberi hibernációs terápia gondolata innen indul, és bár elsőre futurisztikusnak hangzik, a háttérben nagyon is komoly kutatások állnak. A cél nem kevesebb, mint hogy az emberi testet is olyan állapotba lehessen hozni, ahol az anyagcsere lelassul, a szervek pedig energiatakarékos üzemmódra váltanak. De jó lenne,
3: nagyon.
2: Fú, de adnám ezt, hogyha így be lehetne fizetni, meg gondolom nem lenne ingyen persze, és akkor mit tudom én azt mondanám, hogy ma 2026. május 29 van, tessék engemet lefagyasztani, oszt majd 2060-ba föl.
3: Én nem akarnám. Persze, azt lemaradok a gyerekemnek az esküvőjéről.
2: Jó, de nekem nincs gyerek, most én úgy gondoltam.
3: Egyébként a hibernálás atyaként Robert Ettinger fizikatanár tarthatjuk számon, mikor is a háborúban sérült lábát csontbeültetéssel hozták helyre, végérvényesen beleszeretett a tudományba és az általa elérhető eredményekre. 92 éves halálakor az általa megalapított Krinoka intézetbe helyezték édesanyja és két felesége mellé, ez csak egy mellékzönge így. Az első hibernált embert egyébként James Bedford volt, aki daganatos betegségben szenvedett, és 1965-ben kapott felajánlást a meghosszabbított élettársaságtól. Ez nagyon filmes, nem? A meghosszabbított élet.
2: Ha volt az a film, amikor...
3: A meghosszabbított élettársaságához.
2: Átrakták ki csuklóról az idő, lopott idő.
3: Igen.
2: A Justin Timberlake a főszereplője.
3: Na most itt 65-ben már hibernálták az embert. Nyilván azért, mert tehát, hogy látta azért a jövőjét egyértelműen, hogy egy ilyen halálos, daganatos betegségből nem fog kijönni, tehát úgy feltételezem belement a kísérletekbe. Tehát testének vizsgálata kapcsán sokat megtudhatott a szakma az emberi szövetekre kifejtett hatásáról a hibernációnak.
2: Igen, az emberi hibernációs terápia, tehát most már nem csak egy futurisztikus elképzelés, hanem potenciális eszköz az életmentésben, ahogy te is elmondtad például, mert a súlyos balesetek utáni sürgősségi ellátás, hosszú és kockázatos műtétek támogatása, űrutazások biológiai terhelésének csökkentése, és szerv átültetések idejének optimalizálása.
3: Hát
2: és ez
3: nyilván,
2: a néhány terület,
3: igen.
2: ahol már most vizsgálják a lehetőségeit a hibernációs terápiának, ezt így nevezik hivatalosan.
3: Nyilván, amikor egy ilyen van, hogy mondjuk egy szervet donor vár a szervre, akkor is tehát egy ilyen olyan hűtőt táskába, hűtődobozba szállítják át és viszik át, hogy ne roncsolódjanak a szövetek, vagy hogy ne induljon bomlásnak az a szerv.
2: És a lélekdonor?
3: Azt kérdezzük meg a karamát,
2: igen,
3: jó?
2: Igen. Szóval ez egy tényleg nem csak ki vagy mi. Hát mik jutnak eszembe? Nem, viccen kívül, ez a tényleg, amit mindig elmondok, nem én találtam ki, bár én lennék ilyen okos, ilyeneket találok, hogy a ma skifie a holnap valósága.
3: Hát ez így van.
2: És ez tényleg egyre
3: mennyi
2: jobb...
3: Mennyiet láttunk megvalósulni?
2: Hát erről, igen, ezt mondom, hogy erről már egyszer igen beszélgettünk, emlékszem, és mennyi példát tudtunk fölhozni fejből is, meg aztán persze utána olvastunk. Legyen az a mostani FaceTime-nak az akkori megfelelőjétől kezdve.
3: Ugyanaz volt.
2: A beszélő kocsinát, nem tudom, tehát tényleg...
3: Igen. Az rengeteg... okos órák, az okos gyűrűk, a kémes filmekben összes igen. felvonuló tárgy, az ma már létezik és van.
2: Szinte. Hát, szinte.
3: Hát figyelj, van okos szemüveg, van okos gyűrű, van okos óra, van okos autó, hát mi van. Kell még egy jó kémes jogos. Filmben már minden.
2: Ilyen jetpack még nincs, tudod, amit, a hátuk, tudod, amit fölvettek hátizsák, és akkor tudod, ilyen fölrepültek vele, tudod, vaj,
3: lesz,
2: jetpack. Tudod.
3: Lesz, ne aggódj, csúszika. Lefagyasztatod magad jó. egy pár évre, aztán mire fölkezd, már így fognak utazni az emberek.
2: 008-as ügynök akarok lenni. De, csak azért, hogy így, de hogy így mondhassam, hogy a nevem Gyula. Maka Gyula, a 008-as ügynök. Így direkt szépen. 8-as. Direkt így, hogy mondjam. Igen, a tudósok egyelőre azt próbálják megérteni, mely biológiai kapcsolók felelősek a természetes hibernációért az állatoknál. Ha ezeket sikerül feltérképezni, talán egyszer az emberi szervezetben is elérhetővé válik egy hasonló állapot. Hát igen, hogy ugye a medvék hogy bírják? Tehát, hogy amit pontosan te is mondasz, hogy konkrétan alvás közben megszül, de hogy kapcsolja ki azt a biológiai kapcsolóját
3: meg a
2: medve.
3: Meg a funkciókat. Tehát
2: ezt vizsgálják nálunk százszor okosabb emberek, hogy, vagy ezerszer okosabb emberek, hogy hogy kapcsolja ezt ki, és hogy mi emberek, hogy tudnánk ezt elérni? Mi nálunk, hogy tudnák ezt kikapcsolni?
3: Ez a kikapcsolás szerintem úton. Az már megvan, mert azért mesterséges...
2: Hát nincs,
3: de mesterséges kómát már tudnak előidézni, ja, meg az, ilyesmi. Az itt
2: van.
3: Inkább a legnagyobb kérdés az mindig, hogy miként lehetséges a testet kiolvasztani. Tehát amikor kivesznek a fagyóból, hogy akkor hogyan jössz vissza...
2: Beraknak egy óriás mikróba.
3: Hát hogyan jössz vissza, hogy ne szenvedjen bármilyen károsodást a szervednek az összes szövete, meg úgy minden.
2: Amúgy ezt tisztázzuk, mielőtt itt bárki beleéli magát, hogy már jövőre lehet ezzel foglalkozni. Azt mondják, hogy igen, a legizgalmasabb kérdés talán az, hogy mindez mikor válhat valódi orvosi gyakorlattá. A válasz egyelőre bizonytalan. Lehet, hogy még évtizedek kérdése.
3: Te
2: de
3: hiszel benne?
2: Az is lehet, hogy soha ilyen? Nem jutunk el a teljes hibernációig.
3: Szerintem nem fogunk. Én azt gondolom, hogy ilyen. Ez nem lehetséges. Ez nem lehetséges, mert itt a visszajövetellel van a baj. Mert még mert a lefagyasztása semmi baj. Hát ó, lefagyasztalak én. Kettő perc alatt bezárlak egy hűtőházba.
2: Azt ott vagyok, persze.
3: Azt már le is fagytál.
2: De akkor meg is halok. Persze. Tehát ez lenne azért, na hát akkor még az sincs megoldva, hogy él túl a lefagyasztás. Megáll a szíved, leáll a légzésed, minden. Tehát itt ezen is. És ezért mondják, igen, hogy lehet, hogy soha nem fogunk eljutni a teljes hibernált állapotig.
3: Mert lehetetlen. Vannak dolgok, amik lehetetlenek. Hát az emberi szervezetet lefagyasztani le lehet. Csak az már utána gatya.
2: Igen.
3: De nincs tovább.
2: De milyen érdekes az ember, ugye, hogy mindig szerettük kitolni a határokat, tehát, hogy tovább élni, gyorsabban gyógyulni, messzebbre jutni, lefagyasztani magunkat, ezáltal egy más korba felébredni. Tehát, hogy valahogy...
3: Időt utazni.
2: Igen,
3: na,
2: igen,
3: ilyeneket nem.
2: Utazni.
3: Tehát ezek az ember azok, ez... nincsenek, meg nem lehetségesek. Hát nem. És szerintem hiába vágyik rá minden tudós, hogy ennek megfejtse a kulcsát, nem lesz ilyen, mert tehát a medve se hal, meg nem megfagy a nem. téli álom alvása közben, hanem egyszerűen csak alszik, tehát egy olyan állapotba kerül egy ember.
2: De nem úgy alszik, mint mondjuk tegnap este te vagy
3: orkolva.
2: Én, hogy ma fölkeltünk és itt vagyunk, nem úgy alszik.
3: Nagyon mélyen. Hát ki lehet rabolni?
2: Hát ő bőven. De tényleg, tehát ő nem úgy alszik,
3: jó,
2: mint te
3: de
2: meg
3: úgy
2: én.
3: Tudunk aludni már mi is. Tehát amikor altatnak és műtenek bennünket, akkor el tudnak már altatni orvosilag úgy, hogy még a fájdalmat sem érzed, érted? Kiktatják úgy a fájdalom központodat, még akkor is tudnak ilyet csinálni, amikor ébren vagy egy epidurális érzésenítővel. Szóval az orvostudománynak tényleg csodálatos menete van ilyen dolgokban. Érted? Fönn
2: értem.
3: Vagy, az közben föl van vágva a hasad, vagy éppen műtik a lábadból ki a kiálló szilánkot, azt a csontot, ami eltört.
2: Igen.
3: Vagy...
2: Meg jó, amit mondasz, igen, hogy altatásba végzendő műtéteknél ugye beadnak valamit, vagy ez a besz kell szívni, ez a állarcon keresztül, ez a mi az?
3: Maszk,
2: de nem
3: mit
2: azt a jó...
3: Mit tudom én, milyen gázzal altatnak el, nem tudom. Ilyen,
2: nem tudom én sem, mindegy.
3: Kapsz gázt is, meg kapsz vénásan is valamit, mindegy, nem vagyunk orvosok.
2: Nem, persze, de tényleg így van.
3: Hát elaltatni el tudnak, olyan állapotba tudnak juttatni, hogy nekik kell tudni azt, hogy mennyi dózist kilóhoz van mérve, minden be van vizsgálva, hogy te abból fölkeljél. Te közben meg úgy aludjál, hogy ne érezzél semmit abból a műtétből. Ez zseniális. Szerintem ez már, itt már megugrottuk a saját jövőbeli elképzeléseinket is az orvostudományba. hogy lesz majd ilyen, amikor a 20-as években, meg az 1800-as években meglőttek egy katonát, érted, azt úgy vágták le a lábát, hogy így áll egyet, komám, aztán
2: és amúgy igen.
3: Inkább így húzzál ebből a szüvegből, de úgy jó pár kortyot.
2: Konkrétan, meg úgy tudod, a sebre is rálacsoltak alkoholt sokszor. Persze. Meg, de igen, ez így van. Így van.
3: Aztán amúgy, vagy igen, túlélte, vagy nem.
2: Amúgy jól mondom, igen, hogy van, amikor injekcióval altatnak, ez az úgynevezett anasztézia. Anasztéziána, nem anasztázia.
3: Anasztéziológia. Tehát az anasztéziológia ezzel foglalkozik, az altató orvos.
2: Így van, és az altató gáz szót kerestem, nem voltam messze az igazságtól, amikor igen, egy ilyen maszkon keresztül, lélegeztetőgépen keresztül, bocsánat, belélegzett gázokkal tartják fent az alvás állapotát a műtét végéig.
3: Igen, van, hogy
2: dinitrogénoxid, ez úgynevezett kéggáz.
3: Mi kéggáz?
2: Uh-huh. Gyenge altató, de kiváló fájdalomcsillapító hatású kiegészítő gáz, ez van odaírva mellé.
3: Most képzeld el, nagyon kemény, hát hogyha most csak simán lefekszel aludni, fölkelsz arra is, hogy valaki megcsiklandozza a talpad, rátszál egy légy, már felkelsz. Itt meg olyan altatásban, olyan mélybe vagy, hogy semmi nem tud felébreszteni, még egy szikese.
2: Hát na, ez nagy dolog.
3: Na, ez, hát ez,
2: amúgy,
3: nagyon.
2: Ez amúgy egy óriási nagy dolog.
3: Ez nagyon.
2: Na minden esetre igen, hát
3: szerintem
2: kemény.
3: Nem lesz ilyen, hogy egyszer csak a mamát kiveszük a fagyasztóból, aztán újra süt, főz. Nem tudom ezt elképzelni, hogy
2: én
3: lesz
2: se tudom
3: majd
2: elképzelni,
3: ilyen.
2: De én 20 évvel ezelőtt azt se tudtam elképzelni, hogy lesz okos óra.
3: De az egy technikai fejlődés, az más. Itt
2: ez
3: meg egy emberi,
2: tudományi.
3: Itt meg egy,
2: tudom,
3: de
2: csak,
3: nem, itt egy emberi szervezet van, aminek a határai véges.
2: Nem baj. Tehát, nem baj.
3: Nem
2: én
3: baj.
2: Hiszek benne.
3: Nem baj azért, figyelj, Gyuszi.
2: Én meg ebbe hiszek, tudod mit? Te meg abba hiszel, hogy majd egyszer megtámadnak minket a ChatGPT-k, meg az AI-ok, így jönnek face to face,
3: meg ne
2: nyaklánccal, tudod, ez a nagy új nyaklánccal jönnek kis késekkel, azt megszurkálnak.
3: És jövő héten jönnének az a, mi az a társaság? A meghosszabbított élettársaságtól hozna nekem egy prospektust a Gyuszi.
2: Nézd,
3: Gyuszi, kaptam a meghosszabbított élettársaságától. Én
2: leszek a donor, vagy nem donor, hogy mondják ezt a kísérleti patkány tulajdonképpen.
3: Elbúcsúznék tőled örökre. Köszi, Gyuszi, hogy itt voltál velem. Figyelj, jó volt veled ez a négy év.
2: Én amúgy az X-Men filmeket...
3: És te hinnél benne, hogy majd visszatérsz.
2: Én maximálisan. Én amúgy az X-Men filmeket ezért is szeretem, mert tudom, hogy mese, meg tudom, hogy nem valós, de én nagyon szeretném elhinni, hogy egyszer tényleg eljutunk oda, hogy mint a farkasnak, hogy lehet ilyen adamantium karmot a csontvázat bevonni adamantiummal.
3: Nagyon jó hétvégét kívánunk mindenkinek vasárnap gyereknapon.
2: Ha már gyereknap, igen.
3: Ennek elgurult teljesen a gyógyszere.
2: Na mindegy. Jó vagy gyerekek, én hiszek ilyenekbe, tudom, én ilyenbe szempontból gyerekes vagyok.
3: A meghosszabbított élettársaságától kapja a Gyuszi a prospektust, és jelentkeznének nálad, hogy tök ha szeretnél lenne. Részt venni ezen a kísérleten,
2: igen.
3: Azt mondja, tök
2: adnám.
3: Jó lenne.
2: Én nagyon adnám, miért a Deadpool is így kezdődik, aki látta, tudja nagyon jó, hogy a Deadpoolt játszó a Wade Wilson rákos beteg, és ezért megkeresik őt egy corporation-től, hogy meggyógyítják őt a rákból, és cserébe szuperhős lesz.
3: Ezért lefagyasztják? Történik
2: nem, csak szuperhős lesz.
3: Ja, hát nem. Jó, az meg... úgy oké.
2: Ja, hát, az oké, hogy annyi
3: hát
2: szuperhős rohangálja, az
3: persze.
2: Úgy oké. Érte.
3: Hát az
2: tehát
3: más.
2: Az öngyógyítás,
3: de fagyasztással.
2: Meg a végtelen élet az oké, mert az oké, de a fagyasztás az nem értem. A
3: fagyasztás az nem, abból még ember nem jött vissza.
2: Mindegy, a szuperhősök se nagyon. Na jó, sajnos, bár lenne. Na mindegy is, hát ezzel a gondolatmenettel búcsúzunk tőletek. A májust ezennel lezárom. Zsuzsám, csak...
0: Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: 100.3 Rádiódi.
1: Szegény vagyok, szegénynek születtem, az én babám.
0: A mi rádiónk,
2: a mi hangunk, a mi hangunk.
3: Rádiódi, Rádiódi, Rádiódi.
0: Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádió Díkben. Roma Folk. Dalok, amiken felnőttünk.
2: Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig.
0: Roma Folk. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Szityuvász Losasa. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Díkben.
4: Szia, Hajni!
5: Szia, Armando! Most már a testünk belsejében járunk, most már a tüdőnél tartottunk. Van-e még valami belső szervünk, amit érdemes megtanulnunk lovári cigány nyelven?
4: Így van, és egy nagyon érdekes dolog következik, ugyanis a májat, azt úgy szoktuk mondani, hogy kálo buko.
5: Kálo buko? De hát tegnap a tüdő volt a buko.
4: Így buko. Van. A sima buko az a tüdő, és a kálo buko az a fekete tüdő, de az igazából azért, hogy az a májunk.
5: Uh-huh.
4: Tehát ezt a szót találták ki, annak idején az őseink, kálo buko, az a máj. Szítjú veszlös esza?
5: Tanuljunk örömmel!
0: 100.3 Rádiódi.
2: Rádiódi.
0: Rólunk. Neked. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a Dik Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
7: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reaking.hu és keresd Facebookon Tibi Reaking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reaking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
0: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk, neked a 100.3 Rádió Díkben.
8: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dík nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Már is lehet jelentkezni a roma népismereti hagyományőrző táborba. Megnyílt a jelentkezés a Romano Trájók 2, a Marodrom népismereti hagyományőrző táborba, amelyre szeretettel várják a 8-tól 14 éves gyermekeket. A résztvevők egy élményekkel, hagyományőrző programokkal, közösségi élményekkel és sok-sok játékkal teli hetet tölthetnek együtt. A tábort augusztus 3-a és 7-e között rendezi meg a Pralipe Hódmezővár.

0: hagyásukat. A hagyományok nem csak a múlt emlékeit őrzik, hanem összekötik a különböző generációkat, erősítik az összetartozás érzését, és hozzájárulnak ahhoz, hogy a roma kultúra a mai világban is élő és értékes maradjon. A hagyományőrzés nem csupán a régi szokások ápolását jelenti, hanem egy olyan értékrend továbbadását is, amely meghatározza a közösség mindennapjait. A roma kultúra rendkívül gazdag, sokszínű és különleges. A hagyományok közé tartoznak a népdalok, a táncok, a mesék, a viseletek, az ünnepek, a családi szokások, valamint a közösségi összejövetelek. Ezek mind olyan értékek, amelyek hosszú évszázadokon át fennmaradtak, és ma is meghatározó szerepet játszanak sok roma életében. A hagyományok segítségével a fiatalok megismerhetik őseik történetét, életmódját és szokásait. Ez azért fontos, mert így alakul ki bennük az identitástudat, büszkék lehetnek származásukra, és megtanulják tisztelni azokat az értékeket, amelyeket elődeik hagytak rájuk. A roma közösségekben a család mindig is fontos, mert így alakul bennük az identitástudat, büszkék lehetnek származásukra, és megtanulják tisztelni azokat az értékeket, amelyeket elődeik hagytak rájuk. A roma közösségekben a család nagyon központi szerepet tölt be. A hagyományok legnagyobb részét a szülők, nagyszülők és idősebb rokonok adják tovább a gyermekeknek. A közös ünnepek, családi összejövetelek, zenélések és beszélgetések során a fiatalok természetes módon sajátítják el a roma kultúrát, az idősek tisztelete szintén fontos hagyomány. A nagyszülők bölcsessége, tapasztalata és történetei pedig hozzájárulnak ahhoz, hogy a múlt emlékei fennmaradjanak és a fiatalabb generációk is megértsék gyökereiket. A hagyományőrzéshez szorosan kapcsolódik a roma nyelv megőrzése is. Sok roma család ma is beszéli a romani vagy a beás nyelvet. A nyelv nem csupán kommunikációs eszköz, hanem a kultúra egyik legfontosabb hordozója is. A nyelven keresztül fennmaradnak a régi mesék, mondások, dalok és történetek. Ha a fiatalok megtanulják őseik nyelvét, közelebb kerülnek saját kulturális gyökereikhez, és hozzájárulnak ahhoz, hogy ezek a nyelvek ne tűnjenek el. A hagyományok segítenek abban, hogy a roma emberek megőrizzék identitásukat a modern, gyors változások mellett is.
1: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. Közlekedési hírek.
2: Egyirányosítják az első kerület Attila utat a Vérmező út előtt a Széll Kálmán tér felé, mert gázvezetéket javítanak. A Krisztina körúton az Alkotás utca felé a csomópontban csak egy sávban lehet tovább haladni. Az 5-ös és a 905-ös autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Széll Kálmán tér és a Dózsa-György tér közötti megállókat Rákospalota Kossuth utca felé. Lezárják napközben a 6. kerület Andrássy út szervizútját kifelé az 5-ös utca és a Csengeri utca, valamint a Szív utca és a Kodály körön között, mert kertészek dolgoznak. A 7. kerület Damjanics utcában napközben a Bethlen Gábor utca és a Rottenbiller utca között időszakos és szakaszos sávlezárásra kell készülni, mert kertészek dolgoznak. Lezárják a 9. kerület Szobienszky János utcát a Balázs Béla utca és a Gát utca között építkezés miatt péntek estig. Tart a felújítás a 20. kerület Virág Benedek utcában, ezért egyirányosítják befelé az Alsó Határút és a Pacsirta utca közötti szakaszt is. A Pacsirta utcától a Székelyhíd utcáig már korábban egyirányosítottak. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630 3030-as telefonszámra.
1: Időjárás.
2: Pénteken a napos időt északkeleten zavarhatják gyakrabban gomoly felhők. Itt helyenként zápor, egy-egy zivatar is kialakulhat. Élénk, sokfelé erős lesz az északnyugati szél. Reggel hűvös lesz, majd délután 22-27 fokot mérhetünk.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
3: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

0: 100.3 Rádiódi.
1: Tu menge penas.
0: Rólunk. Neked. Korábbi adásunk ismétlése következik.
2: Erőt, egészséget. Na, srácok, lányok, fiúk, asszonyok, férfiak, mindenkinek szól a következő felhívás. Az előző blogban beszélgettünk ugye itt az idősséggel kapcsolatban, mármint úgy, hogy ugye Horváth Csengéről, ugye Fésűs Nelli lányáról, aki most adott nemrég életet gyermekének, és hogy Zsuzsi mondta, hogy nem nagyon látja még maga előtt Fésűs Nellit, mint nagymama, mert valóban azért Nelli egy nagyon csinos milf, ahogy én neveztem, remélem ezzel nem sértem meg, ez abszolút tényleg pozitívban mondom.
3: És hogy ez egy csúnya szó.
2: Tényleg?
3: Igen.
2: Miért? Tényleg csúnya, sértő?
3: Hát igen, bántó szó, tehát a milf az egy nem szép szó. Tehát
2: hát de hogy azzal utal erre az ember, hogy szexi, idősebb korára is amúgy az a nő.
3: Nem, ezt jelenti egészen.
2: Tudom, hogy nem ez jelenti, de nem bántó szerintem.
3: De, nekem igen? Egyébként, amikor rám azt mondják, hogy milf, akkor nekem ez sértő, nem szeretem, igen.
2: Akkor visszaszívom. Kimondottan, ha azt mondod, akkor visszaszívom.
3: Én kimondottan utálom.
2: Jó,
3: meg
2: akkor tudom,
3: mit nem szeretek,
2: nő.
3: Akkor azt mondják, nénye. Na taka.
2: Na taka. Jó, oké. Akkor ezt a jelzőt akkor visszaszívom.
3: Nem szabad ilyet mondani.
2: Jó, de akkor azt mondom, hogy korához képest nagyon csinos.
3: Meseszép.
2: Igen.
3: Meseszép.
2: Nem tudom, hogy hány éves pontosan, mindjárt megkeresem, mert nem fogalmam
3: szerintem
2: sincs. Na mond.
3: Egy olyan 71-es lehet a Fésűs Nelli.
2: Nagyon eltaláltad. Pontosan, igen? 71, december 15, tehát 54, idén lesz 55 éves.
3: Zseniálisan néz ki.
2: Idén decemberben lesz 55.
3: És hogyha megnézem a fotóit, akkor hát szegény Nelli majd biztos csuklik most reggel, hogy ennyit foglalkozunk vele, de abszolút pozitív van, tekintünk rá, és a korára is, meg a külsejére is, mert egy gyönyörű nő, gyönyörű. Tehát ő tényleg az a kategória, amint nekünk a Jennifer Lopez. Vagy nekem legalábbis női szemmel. Tehát annyira egybe van, annyira jól néz ki, és hát azért ne feledkezzünk meg Vajtó Lajosról, aki mellette az ő párja. Hát Lajos az annyira sármos, egy annyira raj, jóforma manus,
2: igen,
3: hogy komolyan mondom, a Lajos nem tudom, hogy mennyi idős, nem is akarok egyébként a korral, meg a számokkal
2: jó
3: foglalkozni.
2: Jó kérdés, mert ő nála nincs kiírva, érdekes.
3: De a Lajos az élőben is egy zseniálisan jól tartott középkorú úriember, úgyhogy ők egy nagyon szép pár.
2: 63 éves volt,
3: hihetetlen, menj már.
2: Várjál. Ez 2022-es cikk, amiben 63, akkor az ott eltelt 4. Nem. Na jó, ezt megkeresem, most már ez engem is érdekel.
3: Mert... Lajossal, mindeközben, miközben keresel, Lajossal lehet volt idő eltölteni a farmon nekem jó pár hetet, és hát nem csak ott azért nem csak csodálhattam, mint férfit, hanem tényleg úgy be is tudott mutatkozni, hogy ő egy nagyon-nagyon maszkulin, férfias stílusú, régi vágású úriember, és ezt nagyon tényleg nagyon jól szemléltette, és a farmon kivette a vödröt minden nő kezéből, nem engedte.
2: Régi vágású.
3: 65 éves. Hihetetlen.
2: 65
3: na,
2: éves.
3: Hát Lajos is nagyon jól néz ki. Tehát ők nekem egy ilyen tök jó, ilyen jó példa, jó páros.
2: Jó karba vannak tartva.
3: Lajos is ki van edzve, tehát állandóan, amikor találkozunk, megölelem, kőkemény biceps, triceps, minden elkülönül, ahogy kell. Viszont Lajos őszen hordja a haját, ami neki nagyon jól áll. És igen, ugye most ezért finoman rácsatolok arra.
2: Férfinak talán jobban is áll.
3: A férfiaknak jól áll az őszhaj.
2: Igen.
3: De
2: nagyon
3: a nők
2: sokszor...
3: esetében nem igen, mindig fiatalít az őszhaj.
2: Sőt, egy nőnek szerintem semmi ilyen szín alatt, nekem ez az én véleményem. Egy férfinak viszont igen, ugye? Nem akarok most ilyen férfi pártra húzó lenni, de tényleg így van. Tehát, hogyha most pont a Lajos egy tök jó példa, de sorolhatnánk ide.
3: Richard Gere-t is.
2: Richard Gere, jutott eszembe a George Clooney például.
3: George Clooney, vagy tehát, éppen hogy... itt van Gitano, hogyha már magyar viszonylatban gondolkozunk Gitánóra.
2: Milyen érdekes név, George Clooney utána Gitano.
3: Azért, mert az őszhajról beszélünk, tudom, és tudom, hogy Gitano egy nagyon fiatal férfi korától már őszült.
2: Aha.
3: És,
2: vannak ilyen típusok.
3: Vannak ezek a típusok, igen. Tehát emlékszem, hogy a Gitano Laci, ő már a 20-as éveiben, 27-28 évesen már őszes volt.
2: Aha. Vannak ilyenek is, akik még az a Jobbik verzió, mert vannak, akik szegények már 20 éves koruk végén meg kopaszodnak. És amikor tudod, így 30, igen. Nekem volt ilyen ismerősöm, aki pont velem egykorú, és nem most, mert most már valaki 38, az úgy azt mondott, hogy itt, én is itt ottam ott már ilyen picit Miki Egérbe föl van csusszanva a haj. De vannak azok, akiknek már teljesen. És azért azt tudod, az meg nagyon idősít. Az nagyon idősít.
3: Az korosít. Így
2: és
3: van.
2: Hogyha hiába vagy még csak 30-32, de már nem annyi a háre, akkor már...
3: Nézd, én azt gondolom, hogy olyan jól halad a világunk azzal kapcsolatban, hogy a nőknek nagyon szép póthajakat csinálnak, és nem egy videóba futok bele, ahol a férfiaknak nagyon-nagyon jó, tehát ilyen élő hatású pót pepiket ragasztanak fel.
2: Így van. És így szerintem... Csak hát az viszont az pepi, mert hogy az ragasztva van, hogy te is elmondtad.
3: Igen, de szerintem ezzel semmi baj nincsen.
2: Nincs.
3: Mert hogyha a nők használhatnak póthajat,
2: persze.
3: Meg becsaphatják a férfiakat azzal, hogy segígérő szőke hajuk
2: igen,
3: van.
2: Igen, akkor én is fölcsaphatok.
3: Hát akkor igen. Akkor így van.
2: De
3: akkor szerintem a férfiak
2: segedélyezett. Banderász hajat fölcsaphatok.
3: Egyszer láttalak téged valamilyen képen, parókába, ugye?
2: Persze, volt rajtam. Már
3: valami szerepkedvér vetted föl?
2: Bár mondhatnám, hogy ez szerepkedvér, de évtizedek óta nem játszok
3: otthon
2: színházban.
3: Otthon erre vágyott a feleséged? Akkor ez volt a
2: nem,
3: szerep?
2: Nem, ez egy sokkal régebbi kép, akkor még feleségem
3: most
2: még kanyarba
3: se
2: volt. De volt rá precedens, hogy csaptam föl magamra parókát a vicc kedvér szőkét
3: is. Esküszöm, jól állt neked az a fekete göndör.
2: Figyelj, a fekete göndörbe úgy néztem ki, mint a Stallone-nak voltak ilyen régi képei, hogy ilyen nagy göndör, de neki igazi haja volt. És ilyen mémen született meg, hogy 80-as, 90-es években matek tanárok néztek ki így, és akkor bevágásra a Stallone-ról, ahogy rózsaszín rövidújú inkbe, nagy, hosszú göndör hajjal.
3: Nekem tudod, melyik mém
2: sírás,
3: van meg?
2: Sírás.
3: Az, amikor a Mel Gibson ül a cigarettájával, mosolyog, és akkor haja be van itt szárítva,
2: igen.
3: És amikor anyád a 90-es években nézi, ahogy karácsony ajándékot bontok.
2: Igen. Na, ez hasonló időkből van a Stallone-ról ugyanez a kép, hogy rózsaszín rövidújú ing, és nagy göndör, hosszú fekete haja van, és alá írás, hogy 90-es évekbeli matek tanár, és amúgy tényleg olyan. Na mindez, szóval rajtam nem, sajnos nem szerepkedvér, volt csak a poén kedvér. Próbáltam.
3: Hát,
2: de való igaz, amit mondasz, hogy miért ne lehetne, igen, ez a pepi dolog, nem ciki, tehát
3: ugye?
2: A félreértés ne essék, egyáltalán nem ezt mondom, csak hogy visszatérve az őszülésre inkább, hogy szerintem például a George Clooney, amikor a vészhelyzetbe játszott, szerintem nem volt olyan jó képű pali, mint most napjainkban, amikor róla egy vörös szőnyeges. Szerintem
3: hát
2: jobb pali lett.
3: Igen.
2: És ezért érdekes ez, amit beszélünk, hogy például Vajtó Lajosnál is, hogy visszakanyarodva ide is, hogy szerintem őnál, bár nem láttam fiatalkori képét, ez
3: én
2: is igaz.
3: Én láttam fiatalkori képét, mert
2: nem
3: nagyon kíváncsi
2: ki?
3: Voltam rá, most sokkal jobban néz ki.
2: Na, ezt akartam ebből ki, azért reméltem,
3: hát
2: hogy ő is így van.
3: De milyen szemétség ez?
2: Hogy mi férfiak, például ne menjünk messzire, én ugyan még csak 38 leszek ugye most nyáron, de hogy én is láttam valamelyik nap, ugye a Facebook dobál föl emlékeket, és egy ilyen 20, nem tudom, 2-3 éves lehettem. Hát csodálom, hogy volt nő, aki ugye takaró alá bújt velem, hogy így fogalmazzak, mert nagyon se stílusom nem volt a haj, nem értettem, hogy mi akart lenni az a haj viselet, amit akkor én ott rajnak gondoltam.
3: Na,
2: meg
3: látod?
2: Ugye.
3: Tehát mégiscsak voltak nők, akik belefutottak a hálódba.
2: És nem azt mondom, hogy most meg aztán izé vagyok, Brad Pitt, meg George Clooney, félreértés ne essék, de hogy szerintem nekem is hasznomra vált az idősödés.
3: Szerintem is.
2: Mint sem fordítva, és nagyon sok férfi neje van. De nőnél hát kevésbé mondható ezzel, és most próbálok finoman fogalmazni, de azért nőnél nagyon sokszor ott van az a pakliba,
3: igen.
2: Hogy visszanézel egy 20-30 éves képét annak az adott sztárnak mondjuk, vegyünk egy világsztárt, visszanézed, és azt mondod, hogy ó, de baba volt, és akkor most meg, hát jó, cuki idősebb néni.
3: Igen,
2: nem
3: jó,
2: tudom,
3: persze,
2: érteni,
3: azért van az a kor, amikor már, tehát, hogy eljön az mindenkinél, hogy hiába bármi plasztika, hiába pepi, tehát férfiaknál is eljön az a kor, amikor már átmegy ez a sármosság egy idős bácsi külsőbe, tehát egyértelműen azért mindenkinél elérkezik a kor, ha megéri valaki. Viszont nem értem, és most rá is csatolnék az eredeti kiinduló témánkra, még van egy pici időnk, hogy az idősebb korosztályban a nők miért vágatják rövidre, és miért őszítik be a hajukat. Tehát, hogy nagyon sok ilyen bálon muzsikáltam, énekeltem, vagy néztem, ahogy ki vannak öltözve a nők, és táncolnak a férfival, és olyan, mint a két férfi táncolna. Mert olyan, mint hogyha egy fodrászuk lenne. Tudod, ugyanaz az ősz, rövid haj. Persze, ugyanaz az ősz, rövid haj, mint egy, tehát férfiasra van nyírva, és csak annyi a különbség, hogy az egyiken báli ruha van.
2: A férfin. A férfin.
3: Szóval, ne, nekem ez ott nem.
2: Kijutott eszembe, megvan neked a Jamie Lee Curtis?
3: Persze.
2: Na, ő szerintem, most így próbáltam visszagondolni, ugye a például egy nagyon nagy kedvencem a horror filmekből ez a Halloween című film, ugye, amiben ő a női főszereplő, már nem is tudom hány évtizede, és hogy ő neki mindig ilyen rövid ilyen fiús, volt, igen. Ilyen előre húzgált, ilyen tincses haja volt, és ő hiába volt mondjuk csak 40, már akkor többnek nézett ki.
3: A rövid haj miatt?
2: Szerintem igen.
3: Szerinted idősíti a nőket, nagyon, korosítja a rövid haj? Nagyon, ugye?
2: Persze.
3: Tehát egy
2: persze.
3: Hosszú haj, és sokan bele esnek abba a csapdába, hogy hát én nekem már nem való a hosszú haj, elmúltam már 40, levágatom a hajamat, és menjen.
2: Vagy úgy szeretem az
3: bele...
2: uramat, levágatom a hajamat.
3: Menjen futnak ebbe bele, hogy azért, mert elmúltak 40 évesek, ők már úgy gondolják, hogy a rövid haj már nekik nem való, és akkor kész, le kell nyesetni, le kell
2: pedig
3: vágatni.
2: Ez butaság.
3: Szerintem is.
2: Szerintem ez butaság.
3: De elmúltam 40 éves, és hosszú a hajam.
2: Igen, jobb is, nem? Pont, hogy szerintem, pont, hogy fiatalon, ha kipróbálsz egy rövidebb hajat, mondjuk legyél 25, most mondtam valamit, akkor az sokkal tehát sokkal jobban előnyödre tud válni, mint hogyha fordítva csinálod, mondjuk 45-50 évesen vágsz magadnak mosolygok. Rövid hajat.
3: Azért mosolygok, mert egyszer beültem egy fodrászhoz, és kérdezte a fodrász, hogy mit szeretnék. Ilyen kis mesterfodrász volt. Mit szeretnék? Mondom, figyelj, rád bízom, valami jó pofát vágjál, olyan csikó frizurát vágott nekem, hogy nagy hiba volt.
2: Nagy hiba volt rábízni.
3: Nagy hiba volt azt mondani, hogy majd rád bízom, mert ilyen csikó frizurám lett 24 évesen, sírva mentem haza. Aha. Persze. Aztán utána picit
2: jó, de
3: lenőtt.
2: Nem te akartad, bocsánat.
3: Hát nem.
2: Na, de azt mondom, hogy aki akarja kipróbálni, érted?
3: Emlékszel, amikor Szabó Zsófinak is nagyon a pályája elején ilyen nagyon rövid haja volt.
2: Volt egy olyan
3: időszak, a rövid szőke haja volt. Kerekítette is egyébként az arcát. Tehát olyan
2: az
3: kis,
2: meg a másik, hogy kerekít is.
3: Igen, azért egy hosszú haj azért jól be tudja szépen így az arcot így keretezni. Tehát, hogyha behúzod az arcodat, hogy egy kicsit szélesebb az állad, vagy tokád van, akkor a hajaddal el tudod takarni.
2: Meg figyelj, tényleg idősít. Most nekem meg ami eszembe jutott hirtelen, hogy mennyire megfigyelhető, ugye nyilván az idő is, tehát, hogy ahogy a 90-es évek múlt, például ugye a Jó Barátok című sorozat, ami a világ leghíresebb sorozata mai napig is, hogy az 94-ben indult, és akkor ugye három nő, három férfi főszereplésével, és Courtney Cox volt az, aki úgy indult a sorozatba.
3: Ő a Mónika,
2: uh-huh. Így van, akinek ráadásul koronfekete haja volt, és rövidre volt vágva. És pont azt néztük, mi mindig újra nézzük amúgy ezt a sorozatot, mind a 10 évadot, hogy mennyire megöregítette az akkor mindössze 24 éves Courtney Cox-ot.
3: Van, akinél nem öregít a
2: hófehér
3: haj.
2: Igen, most így Zsuzsi mutat egy képet a Meryl Streepről, az Ördög Prádát viselből.
3: Igen. De itt ez a hajtípus, ez igaz, hogy hófehérre van festve, igen. Nem is szürke, igen. Nem is, inkább olyan szőkés, már fehér.
2: Ez már fehér.
3: Ez
2: igen.
3: Már fehér, igen. De közben van egy olyan stílus irányzata a hajnak, ami nőiességet, a nőiesség vonulatát viszi.
2: Megnézd, a Meryl Streep mennyi 70, mit tudom én, 70 és 80 között van. Tehát azért ő egy ilyen kaliberű, na ő neki meg például nem állna jól a hosszú haj.
3: Lehet,
2: ő neki,
3: hogy nem.
2: Nem, ez szinte biztos vagyok. Nem vagyok egy ilyen stílus tanácsadó.
3: Nem azért, mert így szoktad meg.
2: Biztos, hogy ez is közrejátszik, de valamiért a Meryl Streepnek a karakteréből és a típusából abszolút ez a hajtípus jön le, ami az Ördög Prádát viselben hordott, mind
3: igen,
2: az első, mind most a második fésült. Részben is.
3: A második részben is akkor ugyanez a hajtípus.
2: Ugyanez.
3: De ez egy nőies, ez egy szép hajviselet.
2: Csak eltelt 20 év a két rész között, és mégis igen. A Meryl Streepnél azt érzed, hogy ő már az első részben is egy hát most nem bántás, de hogy egy 60-70-es nőnek tűnt már akkor, pedig mondom, 20 éve volt az első rész, és most idén került bemutatásra a mozikba ugye a második rész, és valahogy őnála pont emiatt talán nem látod az öregedést. Nem látod az öregedést, nem.
3: láttam a filmet, én most nem. Csak a két kép között nem. Látom
2: az
3: a különbséget.
2: Az Anne Hathaway-nél jobban észrevehető abból a szempontból, hogy az Anne Hathaway most arra lett egy igazi női korban, míg ugye az első részben ő egy kis csitrit játszott, igen. Ugye? És kezdő, úgy is nézett ki. Volt. Tehát egy nagyon fiatal, nagyon 20-os éveiben járó Chelsea is volt a valóságban is, meg a karakterében is. Ő most arra a második részre kinőtte magát egy igazi 40-es top nővé. Érted? Tehát, hogy azért van különbség, míg a Meryl Streepnél nem nagyon látsz különbséget. Legalábbis igen. Én egyáltalán
3: de
2: nem vettem észre.
3: Koncepció, vagy a végösszegzésünk az, hogy ha Meryl Streepnek nézem az őszített haját, akkor azt mondom, hogy hát igen, van az a, amikor ez is jól tud állni, és előnyös tud lenni.
2: Én lők, maximálisan lők így gondolom.
3: Szóval nem biztos, hogy el kell ezt vetni, ezt az őszülés dolgot.
2: Nem,
3: egy viszont, nagyon jó fodrász, egy nagyon jó fazon, viszont igen. A férfiaknál?
2: A férfiaknál meg azt gondolom, hogy ott meg tök gáz, amikor látszik, hogy nagyon be van festve a haj.
3: Hát az nagyon.
2: Tehát a férfiaknál meg pont, hogy fordítva gondolom, hogy nekünk meg jól áll, hogyha őszülünk, tehát nekem is már szakállam itt-ott őszül, picit a halántéknál is, minden, én amúgy is szerintem én várom, nekem nem lesz ezzel bajom. De az, amikor mondjuk egy 60-70-es palinál látod, hogy értelemszerűen be van festve a hajat, hiszen 60-70 évesen már nem létezik, hogy nem
3: főleg
2: őszülsz.
3: Főleg feketére.
2: Főleg az holló a korom, ez a hébe, igen, az ében feketére. Be van festve a haj, az szerintem nagyon gáz.
3: Szerintem
2: az
3: is.
2: Nagyon gáz.
3: Igen.
2: Amikor úgy az arc már púró, már látod, hogy már púró a pacek, de azon rá van rakva szinte olyan, mintha rá lenne rakva, mint egy Darth Vader sisak, így rád van húzva, egy ében fekete haj, akkor az úgy olyan picit nevetségtárgya is tud lenni szerintem.
3: Igen, el tud indulni ezen az úton, kétségtelen.
2: Tehát, hogy így az már úgy nem.
3: De a férfiaknál is vannak azok a színek, amit nagyon jól el lehet kapni, tehát ezek, ahogyha nagyon sötétet, akkor ilyen középbarna, vagy valamit, ilyen bemosókat javasolnék inkább a férfiak esetében, hogyha valaki nagyon nem tud megbarátkozni azzal, hogy őszül.
2: Nézd, én meg inkább nem az őszülésem miatt, hanem én például most nyáron nagyon bennem van, és még mindig nem vetettem el, hogy be fogom világosítani a hajam.
3: Na, nem egy pár
2: izé. Hát nem én, hát egy fodrász nyilván. Mert hogy így, nem tudom, rám jött ez, hogy pont valamelyik nap láttam a
3: hetesből
2: bejátszást, és hogy a Majka, ugye pont 10 évvel idősebb, mint én, hogy neki elől ki van szőkítve. Jó, mondjuk ő egy rapper, meg
3: szerintem
2: minden.
3: Szerintem nagyon gáz.
2: Igen?
3: Nagyon gáz. Hú, nekem nagyon gáz női szemmel, amikor igen? Ez meg a másik véglet nekem. Igen, van a két véglet, amikor egy férfi a korral már próbálja visszahozni az eredeti hajszínét, és ében feketére befestít, de ez meg a másik fele, amikor ezért szőkítik a hajukat. Ne tedd!
2: Azt gondolod,
3: kérlek,
2: hogy
3: ne tedd!
2: De hogy ez nem feltétlenül nagyon szőkíteném,
3: gáz,
2: hanem...
3: Nagyon gáz, melíroztatnád. Egy hát pár csőkész stincset.
2: Igen, és akkor össze van borzolva a hajaddal, akkor csak az látszik, hogy világosabb a hajam. Nem az látszik, hogy egy-két tincs így fúra előre húzva szőkén,
3: vagy nem tudom. Na jó, megengedem, de
2: tudom.
3: Csak akkor, hogyha az én fodrászom csinálja, és megmondom, hogy.
2: És ki is fizeted?
3: Nem.
2: Na, azt meggondolta.
3: De megengedem, de megmondom, de hogy nagyon-nagyon vékony tincsekben. Nagyon vékony, hogy hajszál, éppen, hogy
2: igen, de hogyha így, igen, és akkor utána
3: ne megszárítja. Ne legyen ilyen
2: zicsibe sárga. Nem. De hogy utána igen, tincsenként, és akkor meg van szárítva, és ugyanúgy fésülöm a hajam, ahogy most, hogy az oldal, és akkor meg úgy összhatásában csak azt látod, hogy világos a hajam.
3: Na érted? Megengedem, de csak a fodrászommal.
2: Meg most akkor, ha én
3: meg akkor, hogyha soroksan.
2: Ja,
3: meg akkor, hogyha én mondhatom meg, hogy mennyi tincs legyen benne, és hová kerüljenek a tincsek.
2: Nézzétek meg még Hajas Laci Junior, Hajas Zsuzsa. Na, hát
3: nekem
2: ilyet.
3: Mindig szép a hajam, ha megnézed, akkor nekem tényleg
2: jó,
3: mindig
2: van be,
3: szép
2: jó,
3: a hajam.
2: De nőként megint más, most egy férfinálnél megint azt érzi tényleg az ember, hogy ott nagyon el tud menni igen ebbe az irányba, amit te mondtál, hogy ez a csibesárga, meg mit tudom, de nem, én tényleg csak arra gondolok, hogy ilyen világosabb hatású legyen a hajam. Nekem világéletemben olyan sötétebb tónusú volt ugye a hajam.
3: Ezért lehet, hogy olyan hatása lesz ettől, mint hogyha őszülnél egy picit.
2: Nem baj.
3: Nem?
2: Nem.
3: Szeretnéd?
2: Engem nem zavart, tehát engem abszolút nem. Nekem abszolút nem. Nem zavar ez a tézis, hogy valaki ősz, mint férfi.
3: Na gyere.
2: Tehát a szakállamba se
3: majd
2: zavar.
3: Majd én megcsinálom meg, neked ilyen házi sufni tuningba.
2: Nem. Csak szigorúan komoly fodrászhoz mennék el. Mert na, ha ez elvarrontva, na az viszont sokkal ciki. Ma az, hogy rosszul van vágva, jó van, majd lenő, elmegyek a Ferikéhez, azt ő kijavítja. De igazából
3: na, még egy kérdés.
2: Festésbe az már
3: ha nagyon kikopaszodnál, lenne pepid?
2: Nem, ha nagyon kikopaszodnék, már és most is gondolkoztam rajta, és lenne úgy cipi,
3: zseton?
2: Lenne zseton,
3: beültetnél?
2: Akkor elmennék Isztambulba.
3: Oké, okay, nem sikerül, lenne pepid? Sikerül,
2: van ilyen opció?
3: Hogyne.
2: Jézus,
3: na,
2: akkor
3: ha
2: nem.
3: Ha nem sikerül, lenne pepid?
2: Akkor lenne. Hát akkor lenne.
3: Imádom, de jó, de szeretem ezt is az esnék,
2: de akkor előbb nagyon méregbe is esnék, hogyha vagy méregbe gyűnnék, hogyha elmegyek Isztambulba, bazároskodom.
3: Kifizetsz majdnem másfél millió forintot a hajbeültetésedre a lapangon, lehet, hogy ma már több.
2: Lehet. Nem tudom, de sosem néztem ilyen árakat.
3: Ezt mégiscsak ragaszgatni
2: de
3: kellene.
2: De az, hogy nem sikerülhet, csak záróakkordként, ezt mondjuk már el. Hogy? Hát beültetik ott a pontoknál, nem az van, hogy láttam. Igen, és
3: tudok
2: nem sikerült.
3: Ilyet, hogy nem sikerült.
2: De gáz az, júj, de rossz.
3: Igen.
2: Júj, de rossz.
3: Hát na jó. Mindegy, van
2: ez
3: ilyen is.
2: Tudod mit? Eljutunk oda, ne jussunk nagyon sűrűn, vagy ne jussunk nagyon gyorsan oda, mert mondom, nekem is már van Miki Egérvonal, az ott van, elég erőteljesen, de remélem, hogy csak annyira lesz.
3: Veszek neked ilyen beszórós, van ilyen beszórós, amit rá
2: láttam,
3: kell szórni, tudod.
2: Láttam, meg fújós is van,
3: és nem
2: tudom.
3: Is jön le, mert láttam olyat is, hogy bemész fel a medencébe, és akkor nem jön le, és ilyen hajtik.
2: Viszont, ha lejön, deciki. Deciki, gondolod, de hotelbe vagy, úszol, habiszti, azt egyszer csak látod, hogy magad körül nagy fekete izé, tudod, ilyen kis tócsa.
3: Vagy nem magad körül, hanem így folyik, folyik le a homlokodon, szemedbe.
2: Jó, de kellemetlen. Na jó, hát én azt mondom, hogy fogadjuk el a természet adta dolgokat. Én
3: van, amikor nem
2: mondani.
3: Tudsz mit csinálni, de azért vannak ilyen. Tök jó lehetőségek
2: vannak.
3: Szerintem ma már, amivel lehet
2: vannak.
3: Korrigálni.
2: Ez így.
0: Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: 100 font 3 rádiódik. A rádió romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. A Rádiódikben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódik Kívánság Show. A 100.3 Rádiódikben a műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: A kormány jelentősen a törvényi minimumra csökkenti az állami cégeknél megbízott felügyelőbizottsági és igazgatósági tagok számát, és csökkentik a díjazásokat is, közölte a miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter emlékeztetett, a Tisza frakció azzal kezdte a működését az országgyűlésben, hogy mintegy 50 milliárd forintos közpénz spórolást elérve radikálisan megvágta az országgyűlési képviselők költségkeretét. Ezt folytatja a Tisza kormány azzal, hogy a törvényi minimumra csökkenti az állami cégeknél megbízott felügyelőbizottsági és igazgatósági tagok számát, mondta a miniszterelnök. Hozzátette, sok cégnél az előző kormány alatt ezek a pozíciók kifizető helyként működtek. Az uniós szabályozás, a közösségi akarat, valamint a többségi hozzáállás fontosságát emelték ki a résztvevők csütörtökön a 35. bálványosi nyári szabad egyetem és diáktábor Kárpát-medencei magyar autonómia törekvésekről rendezett pódiumbeszélgetésén. Szili Katalin volt házelnök, korábbi miniszterelnöki főtanácsadó kiemelte, az autonómia nem célja, hanem eszköze a külhoni magyar nemzeti közösségek megmaradásának. Eléréséhez szerinte az lenne a leghatékonyabb nemzetközi segítség, ha az Európai

0: kockázatértékelési és jelölési szabályokat, de ettől még ezek nem válnának GMO-mentessé, amit 2018-ban az Európai Bizottság kimondott. Azonnali véradásra kér mindenkit az Országos Vérellátó Szolgálat és véradás szervező partnere a Magyar Vöröskereszt, mert az elmúlt hetekben jelentősen visszaesett a véradók száma, ezért a hazai vérellátás biztonsága veszélybe kerülhet. A közlemény szerint a betegellátáshoz napi 1600-1800 véradó kell, azonban jelenleg ettől elmarad a véradók száma, ezért, mint írták, minden véradásnak kiemelt jelentősége van. Vért adni minden egészséges 18 és 65 év közötti, legalább 50 kg súlyú felnőtt tud. Aki egészségesnek érzi magát, és az elmúlt időszakban nem állt fenn kizáró ok, most életmentő segítséget nyújthat. Közölték, a következő napok véradásai meghatározzák a hazai vérellátás biztonságát. A két szervezet arra kér mindenkit, hogy aki teheti, ne halogassa a véradást, keresse fel a számára elérhető véradási lehetőségek egyikét.
1: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. Időjárás.
2: Pénteken a napos időt északkeleten zavarhatják gyakrabban gomoly felhők. Itt helyenként zápor, egy-egy zivatar is kialakulhat. Élénk, sokfelé erős lesz az északnyugati szél. Reggel hűvös lesz, majd délután 22-27 fokot mérhetünk.
1: Közlekedési hírek.
2: Egyirányosítják az első kerület Attila utat a Vérmező út előtt a Széll Kálmán tér felé, mert gázvezetéket javítanak. A Krisztina körúton az Alkotás utca felé a csomópontban csak egy sávban lehet tovább haladni. Az 5-ös és a 905-ös autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Széll Kálmán tér és a Dózsa-György tér közötti megállókat Rákospalota Kossuth utca felé. Lezárják napközben a 6. kerület Andrássy út szervizútját kifelé az 5-ös utca és a Csengeri utca, valamint a Szív utca és a Kodály körön között, mert kertészek dolgoznak. A 7. kerület Damjanics utcában napközben a Bethlen Gábor utca és a Rottenbiller utca között időszakos és szakaszos sávlezárásra kell készülni, mert kertészek dolgoznak. Lezárják a 9. kerület Szobienszky János utcát a Balázs Béla utca és a Gát utca között építkezés miatt péntek estig. Tart a felújítás a 20. kerület Virág Benedek utcában, ezért egyirányosítják befelé az Alsó Határút és a Pacsirta utca közötti szakaszt is. A Pacsirta utcától a Székelyhíd utcáig már korábban egyirányosítottak. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630-3030-100-as telefonszámra.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
3: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésülködik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 rádiódik. Süss fel nap, romákról, nem csak romáknak.
1: Minden hétköznap 9-től délig.
3: Most indulunk.

0: Kedves hallgatóink, a süsfelnap azonnal indul. Addig is szíves türelmüket kérjük. 100.3 rádiódik. Süsfelnap már elkezdődött.
1: 9 óra múlt 21 perccel, július 24-e van, és hétfő. Szép jó reggelt kívánunk mindenkinek.
2: Vagy mi inkább van? Péntek.
1: Péntek, ja Istenem, persze.
2: Ugye, de, ugye? Nem vagy szemfüles, Gyuszikám.
1: Arra gondoltam
2: már, hogy... Egy kávét a Gyuszinak, por favor.
1: Teljesen jogos. Már az járt a fejembe, gyerekek, hogy hétfő jövünk legközelebb, és valamiért ez így teljesen megfordult most bennem. Péntek van, ne bolonduljon meg senki se. Picit olyan voltam, mint az a kedvenc videót, mi hogy van az a... Szerdán?
2: Máma?
1: Máma, Szerdán?
2: Jaj, már teljesen na, meg vagyok zavarodva, amikor igen, mondja a néni. Beszél, a kórházat akarja felhívni. Kórház?
1: Békés Saba mentők. De kórház?
2: Igen, és mi ezt a Gyuszival megcsináltuk, majd újra fogom osztani.
1: Még nagyon
2: újra
1: régen. Közlöm.
2: Igen, TikTokkal.
1: Két-három hete.
2: És nagyon régen csináltuk, tényleg vagy három vagy négy éve, és imádtam, mert a főszerkesztőnk készítette a videót, és rajta maradt valami effekt, és a Gyuszin végig műszempilla van.
1: Igen.
2: Tehát, hogyha valaki igen, szemfüles, akkor ott láthatja igen, majd, hogy
1: és
2: a Gyuszin
1: kötött kardigánba vagyok, és műszempillába, igen. Tehát ez ilyen angol úriasszony vagyok benne tulajdonképpen.
2: Végül is te vagy a mentős asszony.
1: Végül is, ha úgy nézzük, igen.
2: Asszony tehát, vagy a videónkba.
1: Mert előtte pont ének kértem, hogy asszony, az akarok lenni.
2: Óriási. Igen. Napsütötte napunk
1: gyönyörű,
2: van.
1: Szép
2: nekem
1: időnk van.
2: Ma lehet, hogy valami érte az agyamat éjjel, elátkoztak, mert reggel beálltam a Mekibe, mert hát nem magamnak, hanem a gyerekem jön most velünk, velem.
1: Van nála 40 nuggets itt előtte. Igen,
2: igen, igen, igen. És hát egyszerűen így nem tudom, hogy vannak-e napok, amikor nektek így blokkolódik a beszédközpontotok. Na most itt a Mekinél, ott a csajnak így mekegtem, makogtam, de nem tudtam elmondani, hogy mit akarok. Majd amikor, hát ismer szerencsére, hát azért megfordulunk párszor ott a Mekibe, oda kanyarodtam, és akkor azt mondja, mondom neki, aha, mondom, a szép napom van, azt mondom, én egy rádióban dolgozom. Azt mondja, ne ülj ma be. Azt mondja,
1: figyelj,
2: ma ne
1: milyen
2: ülj
1: őszinte,
2: be.
1: Kellemes reggeli élmény ez, hogy egy mekis hölgy, vagy férfi, nem tudom milyen nemű volt, hölgy.
2: Nagy forma.
1: Jó tanácsot ad, vár, azt mondta, ma ne csináld.
2: Azt mondja, ma ne ülj be. Ma inkább, na, inkább ne csináld, azt mondta. Úgyhogy lehet, hogy ma mindenkitől elnézést kérek, amikor majd nem jönnek a szavak úgy, de nem tudom,
1: igyekszem
2: blokkolódik az agy.
1: Nekem is vannak ilyenek, de szerintem mindenkinek volt, hogy otthon akarta mondani, amikor hazajöttünk Rodoszról, de még nem mentünk el Balatonra, hogy mondom, kéne otthon mondom valamikor csinálunk egy ilyen nagy nyári takarítást, hogy mondom, akkor a izéket is kimosni, mondom, na, mondom, mi ez? Mondom, amik lelógnak, törölközők. Azt mondja, a feleségem a függöny. Mondom, na az. Szóval van ilyen is velem is, persze. Ez és közben még mutogattam is, hogy mondom, ezek, mondom, ami törölköző, mondom, vagy törölköző, de tudtam, hogy nem az nyilván, de...
2: Törölköző tartó.
1: A függöny volt a megfejtés, ugye, úgyhogy kellemetlen volt.
2: Na, általában is. Politikusoknál szoktak ilyenek lenni, amikor...
1: Hát az akkor általában azért van, mert gondolkoznak a hazugságon, hogy mi jusson eszükbe, hogy gyorsan kitálok valamit.
2: Egyébként figyelj, az agyfagyás, mert nem az agyfagyás, tehát nem arról az agyfagyásról beszélek most, amikor fagyit eszel, és akkor itt érzed a homlokot kellős közepén, hogy lefagyott az agyad,
1: persze,
2: hanem az, amikor tényleg nem jutnak eszünkbe szavak, ez egy orvosi nevén anómia. Így hívják. Ez leggyakrabban fáradtság, vagy stressz miatt alakul ki, vagy elátkoztak, vagy hogyha hogyha probléma tartós, akkor azt úgy hívják, hogy afázia. És ennek egy, tehát egy neurológiai probléma, úgyhogy ezt mindenképpen kivizsgálást igényel. Úgyhogy a szókeresési nehézségek hátterében állhatnak egyébként más okok is. Nem más okok, nem csak a stressz, hanem a kimerültség, vagy a korra járó változások, amikor, hát tényleg, én látom azért családtagjaimon, hogy néha átmennek ilyen agyfagyáson.
1: Abszolút, én is mondom, saját magamon is szoktam ilyet sajnos, és pedig én is azért azt gondolom, hogy elég nagy a szókincsem, de amikor befagyok, és nem jut eszembe valami, és olyan mérges is vagyok olyankor magamra, és sürgetem magam, hogy na, és közben más meg nem tudja, mire gondolok, de tudod, én meg így közben ki is mondom, úgyhogy borzalmas
2: magadat,
1: az igen.
2: Magadat stúfolod?
1: És halálosan mérges vagyok magamra, hogy nem igaz már, majdnem csúnyát mondtam, ne viccelj már, hogy nem jut eszedbe, és akkor halálosan ki vagyok saját magamra.
2: Szerintem olvasni kell ilyenkor nagyon sokat, amikor az ember ezt tapasztalja. Én a közvetlen rokonságomon is, családtagjaimon is tapasztalok olykor ilyet, és mindig megvigasztalom őket, hogy nyugodjatok meg, nem sokára utolérlek benneteket én is ebben az állapotban, tehát hamarosan követlek benneteket, meg leszek én is így. Szóval sokat kell keresztrejtvényt fejteni, hogy ez vagy tornázzon. Igen. Jó, de neked egyébként pörög az agyad, tehát, hogy neked jönnek így a szavak, de...
1: Mondom, valamikor elakadok azért én is, valamikor, de lehet, hogy az is, hogy túl sok minden is jár néha a fejembe, és amiatt is lehet ez. Például én, ugye gyerekként, ez nem titok, én azt állapította meg anno a logopédus, hogy én azért dadogtam kicsi, tényleg mennyi lehettem, 27-28 éves, nem, tényleg ilyen, mit tudom én, Ovi, ötödikes, 5-6 éves lehettem körülbelül, és dadogtam, és azt állapították meg akkor, hogy azért, mert hogy túl sok gondolat van egyszerre a fejembe, és amit ki akarok már mondani, azért akadozik, mert közben az agyam meg már máshol van, és így gyorsan így összekap a fejembe így sok minden, meg nem tudom.
2: Így dadogtál?
1: Valahogy így, de nem emlékszem már, hogy hála jó Istennek, ezt eléggé levetkőztem.
2: Hát bocsánat, és mindenkitől, nem, én a gyuszin nevetek, nem, igen, ezen, nem a dadogáson.
1: Igen, nem, ezen, mert én meg tényleg dadogtam, tehát hogy ez egy nyílt titok rólam, és talán az egyik legérdekesebb fejlődési mutatója.
2: Nagyon jó, ahogy ki lehet nőni, meg ahogy ezt át lehet küszöbölni, igen. Tehát hogy így fejlesztéssel, nyilván jártál fejlesztésre, persze. Jártál fejlesztő tornára.
1: Meg igen. Jártam logopédushoz, csináltak ilyen, hogy a ceruzátot be kellett tenni a szádba, és úgy kellett beszélni, meg nem emlékszem már, mondom, tényleg...
2: Vannak
1: tényleg
2: erre gyakorlatok, meg feladatok.
1: Iskola előtt voltam, ez biztos. Tehát ilyen 4-5-6 éves gyerek lehettem,
2: és
1: amikor...
2: És ki is nőtted sulira? Tehát, hogy így, vagy hát nem kinőtted, hanem tudtál rajta ezen, tehát így átmentél
1: átmentem
2: rajta?
1: Hát igen, átlibbentem
2: már
1: rajta.
2: Már sulira, úgy értem, mert most már hallom, hogy nem dodok. Nem
1: tudok. Gondolkozok rajta, hogy mikor, de nem emlékszem.
2: Nagy a reggelünk, gyerekek.
1: Nem emlékszem erre a pillanatra, de szerintem már alsó tagozatban, tehát mit tudom én, második, harmadikban biztos, hogy nem. Az, hogy elsőbe dadogtam el még.
2: Ki tudja.
1: De arra nem emlékszem. Voltam most 38, hát most 31 évvel ezelőtt, arra nem emlékszem, hogy 31 napja mi volt.
2: Én emlékszem, tehát, hogy 7 évesen mit csináltam, majd mindjárt elmondom. De szerintem ha dadogtál volna elsőbe, másodikba, lehet, hogy csúfoltak volna érte, és lehet, hogy az úgy beégett volna így az emlékezetedbe. Szóval valószínűleg nagyon ügyesen.
1: Szemüveges is voltam, úgyhogy volt rajtam mi. Cigány, szemüveges, dadogott, tehát, hogy igazából úgy
2: megvoltak a handicappek.
1: Megvoltak az
2: hátrányos
1: esélyek.
2: Helyzetek.
1: Adtam nekik esélyt arra, hogy valamiben nyugodtan kössé bele. Tehát, hogy ez a kötőtű effektus, hogy valamit
2: de nem
1: adok.
2: Bullingoltak a gyerekek.
1: Nem, hál' Istennek lekopogom, nekem ilyen szempontból nyugodt gyerekkorom volt. Hát most alsóban, hogy ilyenek, hogy szemüveges, hogy az amiatt, hogy volt egy-két ilyen atrocitás, de például most a cigányságot idehoztam, figyelj, rajtam nagyon-nagyon sokáig nem is látszott, sőt, sokak szerint most se. Tehát, hogy így igazából engem ezért nem érhetett, nem egyszer kérdezték már tőlem így ilyen, ha olyan interjú készült velem, ami ilyen mélyebb és ilyen tabú döngető dolgok, akkor kérdezték, hogy a cigányság miatt, és mondtam, hogy figyelj, mondom, senki nem tudta, hogy az vagyok. Uh-huh. Senki. Tehát a gyerekkori legjobb barátom valahogy, évek múlva tudta meg.
2: Valahogy valami, tehát igen, így azért könnyebb, mert pont ezt beszéltük, tényleg 2 nappal ezelőtt, vagy egy nappal ezelőtt a barátnőmmel, hogy én sem tapasztaltam soha az életemben olyan dolgokat, ami bántó lett volna így, vagy rasszista megjegyzés, vagy bármi. Hála vagy Istennek. Ha volt is ilyen, akkor azon úgy átsiklott, tehát lepergett rólam, de És hát látod azért a romantikba, tehát ott fel is vállaltuk mi a 2000-es évekbe. Jó, hát volt olyan, hogy voltak bizonyos rádiók, amik nem játszottak cigány nyelvű, nem, hogy bizonyos rádiók, senki nem játszott cigány nyelvű zenéket, na mindegy, de hát ez is, ezen is átmentünk, ez is egy fejlődési szakasz a világnak, meg az életünknek is. Viszont azt mondta a barátnőm, hogy igen ám, de azoknál az embereknél, akik megvannak azok a jegyek, az a rassz jegyei, tehát, hogy sötétebb a bőr, vagy tényleg látszik, tehát, hogy azok az igen. emberek azért sokkal nagyobb nehézségekkel küzdenek.
1: Főleg gyerekek, mert a gyerekek ugye sajnos nagyon...
2: Gyerekek is, felnőttek is egyaránt.
1: Felnőttek is, de gyerekként ugye azért másabb, amit mondasz, ez a bullying, azért felnőttként ki tudsz állni úgy magadért, aminek hát rosszabb esetben még akár márászkodás is lehet a vége, de nem egy ilyen esetről lehetett tudni, hát azért, sőt, ne menjünk ilyen kis helyszínekre, menjünk rögtön nagy dolgokra, hát azért a FIFA-nál most, hogyha már VB van, nem egyszer volt ebből probléma, és azért már rengeteget fejlődött a rasszizmus elleni küzdelme a FIFA-nak, hiszen ugye rengeteg színes bőrű játékos fut a pályán. Például tegnap a franciák játszottak a marokkóiakkal, hát konkrétan 2 fehér ember volt a pályán.
2: A francia csapatban is?
1: Hát ott több volt, ott még sokkal sötétebb bőrűek vannak, mint a marokkóiaknál. Tehát mondom, tegnap 22 ember volt a pályán, abból körülbelül 3 volt fehér, az összes többi színes bőrű, és ez pont nem is olyan rég, amikor Paraguayjal játszott Franciaország, és kiejtették Paraguayt, akkor a paraguayi nem akarok hülyeséget mondani, hogy kicsoda, de valami komoly politikusa Paraguaynak.
2: Rasszizmusa vádolta őket?
1: Nem vádolta őket, hanem ő volt rasszista, hogy azt mondta, hogy annak idején, amikor a francia válogatott ellen játszottak, az tényleg a francia válogatott volt, most meg már inkább Szenegál meg Kongó ellen játszanak, hogyha a franciák állnak a pályára. Tehát
2: értem, de egyébként igazat mondott ebben.
1: Mármint, hogy értve?
2: Hát, hogy tényleg ilyen néptípusú emberek.
1: De hát franciák, hiszen Franciaországban született a legtöbbjük, tehát hogy most az, hogy vannak olyanok, akik nem ott születtek, de mondjuk az apjuk vagy az anyjuk francia, és akkor ők ilyenkor választhatnak, hogyha focizol, és odáig följutsz, hogy meghívnak a nemzeti válogatottba, akkor választhatsz, hogyha kettős állampolgár vagy, hogy melyiket választod. Na most, hogyha mondjuk van egy etióp anya, és egy francia apa, és te focista vagy, és jól focizol, értelemszerűen a francia válogatottat fogod választani, nem az etiópot, akiknek nincs is például ugye foci válogatottjuk. Tehát jó, most az, hogy igen, összehasonlítod a 98-as világbajnokságnak a csoportképén szereplő francia csapatot, meg a mostanit, hát igen, ég és föld a különbség, de egy politikustól egy nő volt ráadásul.
2: Nem szabad, hogy ilyen elhangozzon.
1: Ez egy nagyon csúnya dolog volt, és a franciák sztárja Kylian Mbappé nyilatkozott is, és mondta, hogy az ilyen embernek le kell mondania, aki így védi meg a nemzete válogatottját, hogy ők azért kaptak ki, meg hogy ezzel próbálják magyarázni ezzel a rasszista sztereotíp dolgokkal, hogy ez már nem is francia válogatott, majd mindenki csak színes bőrű, ez már inkább kongói, meg mit tudom, tehát ilyen bántó, ilyen szándékos személyeskedő bántó dolgok, aminek nincs helye se a pályán, se a munkahelyen, se az iskolában, tehát hogy ezek
2: igen, nincs helye, de azért mégiscsak van igazság alapja.
1: Mármint, hogy mire
2: hát
1: gondolsz?
2: Hát látod, hogy nem volt, tehát két olyan ember játszott
1: jó, hát
2: a pályán.
1: Persze, értem, alapja. Igen, csak most attól még... Most,
2: igen,
1: na,
2: én is értem.
1: Nem
2: hangoztatjuk,
1: nem
2: így van.
1: Igen. Szóval engem se ért, na ezt akartam mondani, de volt mondom más dolog, ami miatt lehetett csúfolni, úgyhogy ez van. Na jó, 2 darab zene jöjjön, egy igaz testvér, és az Én virágom már elherolt című dal, aztán jövünk vissza.

0: Zsuzsi és Maka Gyuszi nem árulnak Mirelit ludat. Pláne nem a kertek alatt.
1: Vissza is jöttünk a két dal után, ahogy ígértem. És hát egy pici kis bulvár hír, képzeljétek el, mivel én ugye ismerem, de ezek szerint még hát nem vagyunk ugye nagyon közeli barátok, ezért engem is meglepett a hír, hogy Kárpáti Rebeka terhes, képzeljétek el. Ez csak úgy most így tudom, nem áll meg az életettől a mai napon.
2: Kárpáti Péter lányáról van szó.
1: Így van.
2: Aki színésznő is.
1: Így van, mert az Erkel Színházban is, igen, játszott ő, meg a Játékszínbe, illetve a Vajknak egy filmjébe, a Legény búcsú című filmbe, az a színpadi adaptációt megcsináltak filmbe, és abban játszott Rebeka is.
2: Gondolkodtam, hogy játszott, vagy láttam-e, viszont a hölgy járt nálunk, úgyhogy volt itt már bent nálunk.
1: Így van,
2: hát tényleg
1: igen,
2: egy ragyogó szépség, nagyon kedves.
1: Nagyon, hát a modell amúgy, igen, tehát hogy tényleg egy csodaszép nőről beszélünk, és most látom, hogy itt, tehát a Bliki tippelgette, hogy vajon terhese, és a Rebeka megosztott egy képet magáról a sztoriába, ahogy áll a liftbe egy gömbölyödett pocakkal, tehát ami nem egy, tehát látszik a képen, hogy nem elhízás, tehát nem arról van szó, hogy
2: tisztán most látszik, hogy kismama.
1: Igen, konkrétan, és akkor így nagy, nagy szalag címmel, hogy vajon Kárpáti Rebeka terhes? Nem. Nem tudom, erre milyen választ vártak, vagy csak ez inkább egy ilyen kamu kérdés akart lenni. Na mindegy, egy szón, mint száz, ő is gyermek áldás elé néz, és hogyha minden igaz, egy görög származású üzletember a párja, itt elcsípték őket még az Erkel Színházban, mint nézők voltak jelen az egyik bemutatón, egy magas kopasz úriember.
2: Hát most ezt annyi... mindenképp hozzá kellett tenni, hogy kopasz?
1: Igen, ennyi látszik a képen, gondoltam, megosztom, leírom, a személyleírást adok, tudod. Hát magas, kopasz, ilyen picit testá, nem úgy testesebb, hogy kövér, hanem olyan, nem olyan vékonka emberről van szó. Emberes görög. És ennyi. Ennyit
2: na, nem olyan régen, igen, nekem még van hírem, mert hogy áprilisban ebben az évben volt egy megszólalás a Rebekának, hogy a kislányom a betonon alszik egy kartondarabon. Szívszorítóan vallott az örökbefogadott gyermekéről Rebeka. Na most én ezt megnéztem, hogy itt mi történt. 2019-ben örökbefogadta Davinát, aki a Kongói Demokratikus Köztársaságban él, és borzasztó körülmények között. Tehát a színésznő üzletasszony az örökbefogadás óta támogatja a kislányt, hol pénzzel, hol pedig a tanulmányaihoz szükséges eszközökkel, vagy éppen csomagokkal, és most újabb hírek kapott a távörökbe fogadott gyermekéről, akit 2020-ban meg is látogatott. Tehát ez egy ilyen távörökbe fogadás, amikor is támogat.
1: Igen, támogatod őt, főleg pénzzel, így akkor effektív, ha jól értem. Tehát, hogy iskolai eszközöktől kezdve minden, amit felsoroltál.
2: Segíti, igen. Davina ma már ötödikes, akiről folyamatosan kap friss híreket és fotókat, és hogyha a tanulási nehézsége adódik, vagy új lehetőség merül fel, az ex szépség királynő azonnal egyeztet a helyi segítőkkel. Ugyan már régóta nem találkozott személyesen a kislánnyal, nem mondott le róla, hogy újra megölelhesse őt. Szeretnék a közeljövőben visszamenni Afrikába, hogy újra meglátogassam őt. Remélem jövőre majd sikerül, mondta ezt Rebeka. Uh-huh. Hát
1: most, hogyha majd megszületik a baba, akkor azért vele
2: ideje,
1: nagyon Afrikában nem biztos,
2: sok
1: hogy érdemes.
2: Igen, erre nem lesz, de ez nagyon szép és nagyon nemes gesztus, hogy ő egy kislányt így támogat és segíti a jelenlegi életét, és hát reméljük, hogy a jövőjét is tudja majd a saját gyermeke mellett.
1: Igen, igen. És hát zárásként azért egy sajnos egy rossz hír is szembe jött itt velem, de hát ez tele van most vele minden. Sajnos a nagy művészünk Revicki Gábor ismét rákkal küzd. A 77 éves nemzetművésze már többször legyőzte a súlyos betegséget, nemrég azonban a hangszálán találtak újabb daganatot. A kezelés miatt a Kossuth és Jászai díjas színművész beszédhangja is kezd megváltozni, így színpadon már egyáltalán nem játszik, csupán a Mi kis falunkat forgatja tovább, ugye az egy RTL-en futó sorozat. És Revicki is nyilatkozott. Szóval május 19-én műtötték meg a hangszálamat, majd két hét múlva jött a laboreredmény, hogy nem polip, vagy más egyéb, ez rák. Eltávolították a daganatot a hangszálak felületéről, de sajnos sugarazni kell, nincs más megoldás. Az előző rákokat sikerült legyőznöm, de ez most új. Feltehetően a sok cigaretta miatt alakult ki. 7 éves korom óta dohányzom, és most sem szoktam.
2: 7.
1: És most sem szoktam le, ugyanis 70 év dohányzás nem szabad egyik pillanatról a másikra abba hagyni. Egy professzor barátom is azt tanácsolta, csak csökkentsem a napi adagot, mert ha teljesen abba hagyom, másfél hónap múlva meghalok. Vannak erre vonatkozó tapasztalatok. Nekem is voltak olyan ismerőseim, akik 15 éve abba hagyták a dohányzást, majd tüdőrákban haltak meg. Felesleges leszokni, inkább el sem szabad kezdeni, fogalmazott a Nemzet művésze.
2: Hú, hát ez nagyon rémisztő volt ez, hogy kimondtad, hogy hány éves korában kezdett el dohányozni, azt a mindenit könnybe lábadt a szemem.
1: Hát, én nagyon, szerintem nagyon sokan vagyunk itt, de nagyon-nagyon szeretem a művész urat. Sajnos életemben csak egyszer találkoztunk személyesen, és akkor is milyen érdekes, hogy pont ezt mondja, egy közös cigarettázás alkalmával találkoztunk, ugyanis a Pesti Vigadóból, hogy ott bennem lehet sehol dohányozni, és kijöttünk, és pont ketten jöttünk ki, és ott álltunk egymás mellett, és akkor megszólítottam, hát mondom, mégis én vagyok a fiatalabb is, és mondom, megszólítom a művész urat, és nagyon-nagyon kedves volt hozzám, és nagyon-nagyon dicsérte a hangszínemet, és ez azért egy ilyen embertől, mint a Revicki Gábor, akinek tényleg mindenkinek a fülébe cseng a hangja. Azért az úgy dagadtam elkasom. Úgyhogy hát nagyon sajnálom a művész urat, hogy...
2: Nagyon sok erőt kívánunk neki.
1: Hát igen, csak tudod, az a baj ezzel a fránya betegséggel, hogy le lehet egy időre győzni, de sajnos olyan ritkán szól a fáma arról, hogyha valaki legyőzte, akkor az úgy véglegesen tünetmentes lesz. Nem is tudom, nem akarok számot mondani, mert nem vagyok orvos, de tényleg ilyen, nem tudom, nagyon nagy arányú,
2: Tehát,
1: hogy ilyen le tudod győzni, meg tudják kezelni, meg nem tudom, idéglenesen ez akár el tud múlni, vagy akár nagyon-nagyon-nagyon ritka esetben véglegesen, de látod, van, amikor tényleg szinte évente újul ki valakinél valami máson, mert onnan eltüntetik a daganatot, de utána megjelentkezik máshol, és hát vannak olyan szerencsétlenebb esetek, nekem is sajnos történt már olyan családban, hogy amikor úgy szétterjedt teljesen, és akkor meg már úgy adja magát sajnos a történet, hogy azt már kezelni sem nagyon lehet. Na minden, nem akarunk itt kora reggel ilyen szomorú dolgok,
2: de sajnos vannak még a világban egyébként szomorú hírek, mert tegnap pedig 75 éves korában elhunyt Bonnie Tyler, brit énekesnő. A családja közölte a hírt, hogy nehéz szívvel tudatták, hogy tegnap este váratlanul elhunyt egy portugáliai kórházban a betegsége következtében. Úgyhogy nagyon, nagyon szomorú, sajnálom én is, hogy
1: én
2: ilyen
1: is
2: szomorú híreket kell közöljünk.
1: Híradóba, igen, a dalairól ismertem föl, mert amúgy őszinte leszek, hogy arcra nagyon nem volt meg a Bonnie Tyler.
2: Volt. Főleg a Hero.
1: A Hero az egyik legnagyobb nóta volt, ami szerintem tényleg örökre fönnmarad, és így tényleg akármikor egy mesébe, filmbe, ami vígjáték, hogy valaki beöltözik, és megmenti a világot, hogy valami íze van, akkor egyből fölcsendül. I need a Hero.
2: Igen.
1: Akkor rögtön fölcsendül.
2: Van, amikor tényleg egy előadónak annyira, de annyira be tud robbanni egy-egy nótája, hogy örök életé, tehát élete végéig az az ikonikus nótája, tehát tudod, hogy igen. Bonnie Tyler, akkor melyik a dala? Hero.
1: És az
2: tehát
1: egyből
2: tudod.
1: És egyből beég, igen.
2: Ugye?
1: Igen, ez tényleg így van. Szóval nagyon, igen, hát sajnáljuk, de hát gyerekek, hát sajnos történnek a nagyvilágban rossz hírek is,
2: szomorú
1: de tényleg
2: is,
1: a művész úrnak tényleg nagy kitartást és erőt kívánunk így a továbbiakban is, de milyen nagy dolog, hogy még most is forgat.
2: Revicki Gáborról beszélünk
1: van,
2: most, igen.
1: Ja, hát aki most kapcsolódott, az nem esett le, de én azokhoz beszélek, akik eddig figyeltek. Szóval igen, nagy dolog, hogy forgat még. Nagy dolog, szerintem ez egy óriási dolog, hogy 77 évesen, betegen, és ennyire azt tartja őt, nem csak a Revicki művész úr, hanem nagyon-nagyon sok idősebb színművész már tényleg azt tart kondiba, és azt tart mondjuk ki bátran életben, hogy tud még dolgozni, akár színpadon lenni, lásd Bodrogi Gyula.
2: Mert szeretik a munkájukat, tényleg, szeretik igen. Azt, amit csinálnak. Igen.
1: Igen, és abba látják az örömöt, abba érzik a teljességet tulajdonképpen, úgyhogy...
2: Hát az életének a célja az.
1: Én is még itt fogok veled rádiózni 70 évesen.
2: Amen.
1: De már nem tudom, miről beszéltünk, tudod, egy 5 perc múlva, tehát beszélünk valamiről, eltelt egy 5
2: így
1: perc.
2: Így se tudod.
1: Az is. Na, én nekem mondom. Nézd oda, fölidegesít. Na jó van, el is megyünk ezért zenélni, ezért bosszúból elmegyünk zenélni, és 10 óra után jövünk vissza.

0: A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigánynyelv oktatás a 100.3 Rádió Diken.
2: Szia, Hajni!
3: Szia, Armando! Most már a testünk belsejében járunk, most már a tüdőnél tartottunk. Van-e még valami belső szervünk, amit érdemes megtanulnunk lovári cigány nyelven?
2: Így van, és egy nagyon érdekes dolog következik, ugyanis a májat, azt úgy szoktuk mondani, hogy kálo buko.
3: Kálo buko? De hát tegnap a tüdő volt a buko.
2: Így buko. Van. A sima buko az a tüdő, és a kálo buko az a fekete tüdő, de az igazából azért, hogy az a májunk.
3: Uh-huh.
2: Tehát ezt a szót találták ki, de annak idején az őseink, kálo buko, az a máj. Szityuvász losasza.
3: Tanuljunk örömmel.
0: 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rólunk. Neked. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.realking.hu és keresd Facebookon Tibi Realking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.realking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
5: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a Dik Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok! Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dikben.
6: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A cigány ételek és a hagyományaik. A cigány gasztronómia a roma kultúra egyik legfontosabb és legkülönlegesebb része. Az ételek nem csupán a mindennapi táplálkozást szolgálják, hanem szorosan kapcsolódnak a családi élethez, a közösségi összetartozáshoz és a hagyományok továbbadásához. A roma emberek évszázadokon keresztül sok országban éltek, így konyhájukra különböző népek ízei és szokásai is hatással voltak. Ennek ellenére a cigány ételek megőrizték sajátos jellegüket. Laktatóak, ízletesek, egyszerű alapanyagokból készülnek, és gyakran nagyobb társaság számára főzik őket. A cigány ételek története jól tükrözi a roma emberek életmódját és alkalmazkodó képességét. Sok hagyományos fogás abból alakul ki, hogy a családok mindig abból készítettek ételt, ami éppen rendelkezésre állt. Ezért a roma konyhát a leleményesség, a takarékosság és a kreativitás is jellemzi. Miért ilyenek a cigány ételek? A cigány ételek kialakulását elsősorban a történelem és az életkörülmények befolyásolták. Sok roma család hosszú időn keresztül vándorló életmódot folytatott, ezért olyan fogásokat készítettek, amelyek kevés eszközt igényeltek, gyorsan elkészültek, mégis táplálóak voltak. A bográcsban főzött ételek ezért különösen népszerűvé váltak, hiszen szabad tűzön is elkészíthetők voltak. A roma családok számára mindig fontos volt, hogy egyetlen alapanyag se vesszen kárba. Amit felhasználhattak, azt felhasználták, zöldségeket, burgonyát, tésztát, különféle húsokat és belsőségeket is. Ezekből olyan ételek születtek, amelyek egyszerre voltak gazdaságosak és ízletesek. A cigánykonyha másik

0: és a különféle pörköltek. Ezeket gyakran nagy adagban készítik, hogy minden családtagnak és vendégnek jusson belőle. A bográcsban főzésnek közösségépítő szerepe is van, hiszen a családtagok együtt készítik az ételt, közben pedig beszélgetnek, énekelnek és együtt töltik az időt. Egyes közösségekben hagyományos étel a káposztás bab, a babgulyás vagy különféle belsőségekből készült fogások is. Ezek elkészítése generációról generációra öröklődik, és minden családnak megvan a saját receptje. A család szerepe az étkezésekben. A roma kultúrában az étkezés sokkal több, mint egyszerű táplálkozás. A közös ebédek és vacsorák a család összetartozását erősítik. Ünnepeken, keresztelőkön, lakodalmakban vagy születésnapokon mindig bőséges étel készül, mert a vendégszeretet kiemelt érték. A roma családokban gyakran több generáció él vagy találkozik együtt, ezért az ételeket nagy mennyiségben készítik el. Fontos, hogy senki sem maradjon éhes, és minden vendéget nagy szeretettel fogadnak.
1: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. Időjárás.
2: Pénteken a napos időt északkeleten zavarhatják gyakrabban gomoly felhők. Itt helyenként zápor, egy-egy zivatar is kialakulhat. Élénk, sokfelé erős lesz az északnyugati szél. Reggel hűvös lesz, majd délután 22-27 fokot mérhetünk.
1: Közlekedési hírek.
2: Egyirányosítják az első kerület Attila utat a Vérmező út előtt a Szél Kálmán tér felé, mert gázvezetéket javítanak. A Krisztina körúton az Alkotás utca felé a csomópontban csak egy sávban lehet tovább haladni. Az 5-ös és a 905-ös autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Szél Kálmán tér és a Dózsa-György tér közötti megállókat Rákospalota Kossuth utca felé. Lezárják napközben a 6. kerület Andrássy út szervizútját kifelé az 5-ös utca és a Csengeri utca, valamint a Szív utca és a Kodály körön között, mert kertészek dolgoznak. A 7. kerület Damjanics utcában napközben a Bethlen Gábor utca és a Rottenbiller utca között időszakos és szakaszos sávlezárásra kell készülni, mert kertészek dolgoznak. Lezárják a 9. kerület Szobienszky János utcát a Balázs Béla utca és a Gát utca között építkezés miatt péntek estig. Tart a felújítás a 20. kerület Virág Benedek utcában, ezért egyirányosítják befelé az alsó határút és a Pacsirta utca közötti szakaszt is. A Pacsirta utcától a Székelyhíd utcáig már korábban egyirányosítottak. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630 3030 100-as telefonszámra.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
3: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésül kötik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 rádiódik. Süss fel nap, romákról nem csak romáknak.
1: Minden hétköznap 9-től délig.
3: Most indulunk.

0: csúszi, meg ezzel szembesül. Süss fel nap! 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. Minden hétköznap 9-től délig.
1: 10 óra múlt, július 24-e van, és péntek. Szép jó reggelt ismételtem mindenkinek.
2: Sziasztok!
1: Na, egy picit ráúszunk az esküvőkre, ugyanis valamiért nyáron, vagy hát nem valamiért, hát nyilván tudjuk, hogy miért, nyáron sokkal több esküvő szokott lenni, mint mondjuk télen.
2: Persze, hát télen azért... most fagyjam meg a csóró menyasszony
1: na, hát
2: a
1: például...
2: kivágott ruhájában.
1: Na, meg
2: hát nyáron sokkal nagyobbak a lehetőségek, a helyek adta lehetőségek, hogy kint ünnepelj, szabadtéren, csillagos ég alatt,
1: ugye?
2: Friss levegőn. Hát
1: van
2: sokkal
1: hangulat,
2: jobb.
1: Van hangulata az jobb. Egésznek, télen nincs semminek se hangulata. Egyedül a karácsonynak van hangulata, azt ennyi. Amúgy a tél az az undorító hónapok. Hát de nem. Hát most például megyünk az idei január-februárunkat. Bokáig érő hó volt, állandóan sötét volt, szürkeség volt, undorító. Undorító. Most igen. Akkor ki akar házasodni?
2: Nyára jó, így van.
1: Így van. Tavasz, nyár, amikor gyönyörűen süt a nap, drága levegő van. Itt egy felmérés, hogy Magyarországon tavaly 46 ezer pár kötött házasságot. Ebből 13.750-en először, és mivel ez tavalyi cikk, ezért én is benne vagyok, képzeljétek el, mert hogy ugye én is tavaly házasodtam, úgyhogy én vagyok az egyik.
2: Benne vagy ezekben
1: ebből,
2: a,
1: ebből, vagyok ebből a statisztikában, most mondd meg.
2: Bekerültetek.
1: Látod? Azt mondja, bekerültetek.
2: Mikor szerveztétek az esküvőt, hát ugye ti szerveztétek, nem volt külön megbízva ezzel senki,
1: nem.
2: Akkor... volt valami olyan, amit így gondolkodtatok nagyon, hogy mik lehetnek ezek a felesleges dolgok, amiket jaj, ezt inkább ne csináljuk, mert ez hülyeség,
1: hát,
2: ennek semmi értelme.
1: Azért mondom azt, hogy nem, mert ugye nekünk egy kis lagzink volt. Itt inkább ezt azokra gondol itt a cikk írója majd azzal, hogy mik a felesleges dolgok, akik ugye nagyobb lagzit szerveznek. Én előbb inkább azt néztem most meg, hogy mi az átlag életkor. Szerinted mi az átlag életkor, mikor házasodnak? Itt le van írva pontról
2: megmondom.
1: Pontra.
2: Na. 25 és 35 év közötti emberek házasodnak. Na?
1: Majdnem eltaláltad, de nem.
2: Na,
1: de nem. Képzeljétek el, hogy mennyit változott a világ. Most egy 1990-es adatot mondok nektek, tehát az ugye
2: ja, várjál, akkor satszolom ott is, jó?
1: Na, jó.
2: Na, játszunk. Mi az évszám?
1: 1990-es évek, nincs konkrét
2: 90-es
1: évszám.
2: Évek, akkor 19 és 28.
1: Na, hát azért nem. Férfiaknál 27, nőnél 24. volt az átlag életkor, amikor először házasodtak. Ez fontos?
2: Ja jó, azt hittem, hogy egy ilyen tollig van az átlag. Jó, oké. Okay.
1: Nem, átlag életkort vettek, egész pontosan mondom, akkor tehát a 90-es években 27,9 évesek voltak a férfiak, és 24,9 évesek
2: jó,
1: voltak a
2: nők. Jó, akkor így mondom a többit. Mi jó. Van még?
1: De ugrani akarok, nem akarom ugorjunk. Az összeset elmondani most így napjainkig.
2: Most mi van? Napjaink.
1: Ez tavalyi évad pont tudok mondani.
2: Mondom.
1: Hogy ott hogy változott az átlag életkor.
2: Nők 33, férfiak 38.
1: Nagyon jó vagy. Nagyon jó vagy, nők 34, aha. Férfiak 37.
2: Na, látjátok?
1: És mennyire, ezt is én erősítettem föl, mert tavaly én 37 voltam, amikor megnősültem, feleségem meg 34.
2: Igen, igen.
1: Hoppá, mi pont ebbe a korosztályba tartozunk, ami az átlag életkor volt a tavalyi 2025-ös házassági
2: osztátok
1: adatokat.
2: Az átlagot.
1: Mi maximálisan erősítettük az átlag életkort. Én 37 voltam, a feleségem 34.
2: Mennyire felcsúszott, de ez az életkor, de nyilván azért is. Mi lesz majd 20 év múlva már megint? Mert 60. Hogy hány év telt el? 20 év?
1: De 20 év telt el 90. Hát dehogy is, ha 40 majdnem. Hát 90 és 2025 között az...
2: Hol telne már el 40, maradj már 90.
1: Hát 35 év.
2: Na, 30.
1: 35 év. 35 egész pontos. Hát az ma majdnem 40, na azért mondom. 35
2: majd
1: év.
2: Majd mi lesz megint 20 év múlva? 20 év múlva majd hol fognak házasodni az emberek? 45
1: 60.
2: Meg 60?
1: Igen.
2: 60 évesen?
1: Igen. Átlag életkor 55. Kb.
2: Szerintem ennek vissza kell fordulnia, tehát hogy ez meg kell, hogy forduljon egy idő múlva, mert nem lehet ennyire kitolni.
1: Nagyon,
2: nem szabad.
1: De nagyon érdekes.
2: A gyerekvállalás
1: tényleg,
2: miatt nem lehet ennyire kitolni.
1: Igen, ugye a 90-es években, és látod, megint csak ebben van igazság, hogy lehet itt mondani, hogy jaj, hát akkor se volt sokkal másabb, de a 90-es
2: de
1: években
2: nem.
1: És a 2000-es évek elején rengeteg minden más volt és jobb volt, mint napjainkban, és nem véletlen, hogy az elmúlt 35 év az egy ember ölt. 35 év alatt kitolódott bő 10 évet.
2: Figyelj,
1: a házasság
2: azért,
1: is.
2: Mert akkor az a 90-es években, hogyha visszagondolok az akkori fiatalokra, én gyerek voltam, de hát láttam a nagybátyámat, persze, láttam a rokonaimat, ott nem volt, nem okozott problémát együtt élni egy kis szobába, mondjuk szülőkkel. Tehát akkor még, hogy a fiatalok simán belementek abba, hogy mondjuk ott szülessen meg az első gyerek egy kis szobába, majd lesz valahogy, tudod, majd igen, alakul igen, valahogy, tehát hogy így több valóban generáció élt együtt, igen, mondjuk 60 négyzetméteren, simán. Éltek a fiatalok a kis szobába, egy babával együtt, de úgy voltak vele, hogy igen, már idősek vagyunk, mert 24 éves vagyok, már kell gyerek, igen, tehát már így voltak.
1: Igen. Tehát valóban,
2: 19-20 évesen már hát szerettek volna gyereket, és nem számított az, hogy nincs egy otthonunk, nincs egy karrierünk, nem tanultunk tovább, tehát akkor boldogulunk, ahogy tudunk.
1: Valóban teljesen igaz, amit mondasz, sőt, most, amit mondtál, ez a 60 négyzetméteren élünk 20-an alapon, hát nekem nagyanyám, Isten nyugtassa, mesélte, sose felejtem el, hát apám ugye most lesz 62, tehát ez egy 62 évvel ezelőtti történet, hogy ők konkrétan pontosan ez történt, amit te mondtál, egy 25 vagy 30 négyzetméteres egyszobás lakásba éltek úgy, hogy nagyanyám négy testvére, és nagyanyám oda szülte meg apámat.
2: Na.
1: És utána költöztek el.
2: Így ja, van.
1: Ez így
2: lesz,
1: volt.
2: Ahogy
1: abszolút,
2: lesz,
1: így van, abszolút.
2: Együtt élünk. És talán még annyiban lehet, hogy ez jó is volt, hogy mindig valaki tudott segíteni ugye a kisgyerekeseknek,
1: az
2: de
1: biztos,
2: valójában nem jó ez. Tehát nem, az egészséges hát az, amikor két fiatal ember külön tud menni, külön tud vonulni, megvan a saját kis fészke, a saját otthona, le kell válni időben, ez a igen, normális szerintem. Igen. És mivel ma már ez van, hogy ez a norma, hogy leválunk, elköltözünk, ezért tolódik ki, így van, igen, hogy ezt meg tudja teremteni az a két fiatal ember.
1: Meg a másik is, amit én egy nagyon vicces mémbe láttam egyszer, hogy nekem most az én fizetésem háromszor vagy négyszerese, amit apám keresett, vagy ez egy mém, nem én mondom, négyszerese, ötszöröse, amit apám keresett, de ő annak idén ebből lakást vett, én meg akciósan veszem a sajtos kiflit. Uh-huh. És ezt mennyire igaz, hogy annak idején tényleg kerestek az emberek, mit tudom én, már nagy dolog volt, hogyha valaki keresett 150-200 ezer forintot.
2: Az egy
1: nagyon nagy dolog volt, de inkább maradjunk a 100-150 ezer forintnál havi szinten.
2: Az már jó keresett lehetőség
1: volt. És nekünk Újpesten abból volt egy panel lakásunk, amiben mi szépen éltünk, és saját volt.
2: Rajok voltatok, meg mercitek is volt, hagyjál már.
1: Mercink is volt, így van, mercink is volt. Ma meg én ugye ennek azért a többszörösét keresem, mint amit annak kerestek, de hogy mégis van saját lakásom? Nincs.
2: Azért elgondolkodtató az, hogy mi lesz, hogy tényleg hova fog ez még kitolódni, bár szerintem nem fog ez már tovább följebb menni, ez a statisztikai szám, hogy az emberek 40 fölött fognak az első házasságukat megkötni. Szerintem ez már nem fog tovább.
1: Elérte, azt gondolod, szerintem a igen, csúcsát ennek?
2: Igen, mert...
1: De nézd, a férfiak, ugyan, mivel mondom, átlag annyi idősek voltak, mint én tavaly, tehát 37, az már azért közel 40.
2: Hát igen,
1: de
2: azt gondolom, hogy azért közel 40 éves korodban, ha már nem tudtál megteremteni mondjuk egy külön létet, egy külön életszínvonalat
1: igen, tehát,
2: magadnak.
1: Tehát ha mondjuk anyáddal élsz 40 évesen.
2: Akkor ne házasodj meg.
1: Akkor ne. Én is azt mondom. Egy, nem lesz nagyon nő, aki hozzád megy.
2: Nem komfortos.
1: Nem.
2: Az emberek
1: nem
2: belátták már azt, hogy azért nem egészséges együtt élni szülőkkel. Mindenkinek kell, hogy meglegyen az a privát tere.
1: Persze.
2: Igen, minden szempontból az egészséges, hogyha egy fiatal pár le tud válni és le tud csatlakozni.
1: Igen, ma már ez, amit mondasz, hogy minél korábban tervezik valamiért a gyerekek, vagy fiatalok, inkább így mondom, nem is az, hogy gyerekek, hanem a fiatalok. Míg mondjuk igen, a mi időnkben, én is 20, nem tudom hány éves voltam, amikor először elköltöztem otthonról. 25-6. Valahogy így
2: igen,
1: voltam,
2: én is 23 voltam, amikor
1: 25,
2: elköltöztem otthonról. Addig jó voltam a Mama Hotel, azt szerettem.
1: Nekem nem volt más választásom, vagy nem tudom. Én akkor úgy éreztem, hogy nekem azért ér rá, mert igen, azért volt valóban kényelmesebb otthon élni, mert most úgy voltam vele, hogy amit megkeresek pénzt, így magamra tudom költeni. Most, hogyha keresem
2: így
1: a
2: van,
1: pénzt, most még kiadom egy albérletre, és azon felül kell még élni, és nem tudom. Ma már valahogy tényleg azt érzi az ember, hogy egyedül nagyon nehéz, ahhoz nagyon jó pénzt kell keresni. Tehát ma már egy egyedüli kereset, tehát emlékezzünk azokra az időkre, amikor elég volt egy apa keresete ahhoz, hogy föntartja a családját. Otthon tudott maradni anyám, otthon volt, főzött, takarított, elvitt engem óvodába, vagy iskolába, akkor utána megszületett öcsém.
2: HTB volt. De
1: háztartásbeli, igen. És apámnak elég volt eljárni muzsikálni.
2: Á, már ilyen nem létezik.
1: Hát egy a muzsikát felejtsük is el. De hogy nem csak a muzsikával, semmi más olyan, jó, de mondom, vannak olyan szakmák, meg olyan pénzkeresetek, amikből egy kereset is bőven elég, de az nagyon ritka már.
2: Igen, meg a másik az, hogy szerintem az emberekben már van a mostani generációban, akik mondjuk most szülnek, vagy most vállalnak gyereket, hogy van már egy életük, van már egy karrierjük, egy munkájuk, és visszavágynak a nők is, nem vágynak arra, hogy otthon, az nem egy kimerít, vagy hogy mondjam, nem egy kielégítő dolog az, hogy te csak főzöl. Természetesen addig, amíg csak lehet otthon vagy a pici gyerekkel, nem adott bölcsibe, ha megteheted, igen. De aztán utána úgyis köteles az ember beadni 3 évtől az óvodába, akkor meg már halálunalmas szerintem otthon lenni és más se csinálni, és a másik meg leépíti az agyat, hogy te otthon vagy egész nap. Most gyorsan kitakarítasz, megcsinálod délelőtt, aztán mit csinálsz? Elmész bevásárolsz, aztán mit csinálsz? Mindenki dolgozik, a barátaid jobb esetben dolgoznak, nem érnek rá kávézgatni, meg edzőterembe járkálni veled. Meg jó van, elmész edzőterembe. Aztán mit csinálsz? Tehát, hogy aztán shoppingolsz, aztán mit csinálsz? Tudod, egy csomó.
1: És akkor már végül este 10 van. És akkor mit csinálsz?
2: Te el tudnám ütni az időt, persze, tudod, persze. És folyamatosan de ez leépíti az agyadat.
1: Le, maximálisan. Tehát az elején mindenki élvezi szerintem azt a fajta picit gondtalanabb szabadságot, bár nem gondtalan, ha van gyerek, és azért maradsz otthon, mert nyilván az meg rengeteg
2: figyelemmel elfogadtsága jár. Jó, de ha meg az meg elmegy az zombiba, akkor...
1: Ha elmegy már az zombiba, akkor kicsit tényleg gondtalanabb egyel.
2: Gondtalanabb, oké, eleinte tök jó, igen, eltöltöd, aztán utána a halál unalmas, és utána úgy vagy vele, hogy na, valamit kell nézek, és azért a hobbiból nem élünk meg, akkor valamit csináljunk, ami pénzt is hoz a konyhára. Tehát valamit már a mostani kor anyái, női azért nyilván a karriert olyan szempontból is iktatják be az életükbe, hogy ne otthon unatkozzanak, meg üljenek, hanem azért is, hogy azért több pénzt is tudjanak segíteni annak a férnek, vagy férfinak, aki hajtja. Igen, nem lehet csak egyedül hajtani a pénzt.
1: Nem. Mondom, nagyon-nagyon kevesek, nagyon kevés szerencséseknek van olyan
2: fizetésük. Igen, meg az egy emberre való támaszkodás, én mindig azt gondolom erről, hogy szerintem az egy nagyon rizikós dolog. Mi van akkor, hogyha az ember hiába keres jól, mi van, ha lebetegszik, ne adj az Isten? Vagy mi van akkor, hogyha elválunk, vagy mi van akkor egy csomó pont van, amikor, de ez nem elég. Tehát az nem elég egy egész életre.
1: Az nem elég.
2: Tehát nem lehet egy emberre támaszkodni, az egy butaság. Tehát az emberre bármi történhet. Persze. Bármi. Mi van, ha kiesik a munkából, mi van, ha kirúgják, akkor mi történik? Hogyan kerülök én vissza a munkahelyemre? Hogy mikor már leépültem teljesen, igen. Már nem vagyok benne évek óta.
1: Pont amikor olvastam, nem mostani cikk, régebbi cikkben volt, ugye, hogy például a Majkáéknál, de azért megint egy másik történet, de hogy ott is ugye a Hajni otthon van ugye a kezdetektől fogva a gyerekekkel, de most már azok is nagyok, úgymond. 10 éves a nagyobbik fiú, a kisebb, meg szem a lányoddal egykorú csacper, azt gondolom, most nem tudom fejből pontosan, de hogy a Hajni a kezdetektől fogva otthon volt, de hát például na ott egy tényleg egy ilyen szerencsés helyzet áll fönn, hogy a Majka a tévéből meg a koncertekből azért annyi pénzt keres, mint amennyit szerintem nagyon-nagyon kevesen évek alatt se keresnek meg, mint amit ő mondjuk egy koncert
2: igen,
1: alatt.
2: Igen, de én nem irigylem. Tehát egy
1: nagyon.
2: Már nem a Majkát, hanem a Hajnit. Tehát én nem irigylem, mert szerintem ez egy idő után nagyon unalmas.
1: Nyilván vannak neki is kis dolgai, meg főleg amióta nagyobbak a gyerekek, mondom, tehát ott se az van már, hogy két pici gyerekre kell neki otthon ülni és vigyázni.
2: Szerintem ez szellemileg nem egy építő dolog. Valamit ilyenkor az ember kell, hogy kezdjen magával, hogyha egy ilyen jó helyzetben is van, akkor én legalábbis nem tudnék csak úgy tengeni-lengeni, tehát valamit kellene csináljak, ami mondjuk szinten tartja tartja az elmémet, csinál, mondjuk tanulnék, nem... vagy tehát valamit, ja, valami, ami
1: nem
2: ösztönöz.
1: Nem tudom, mit csinál, de biztos csinál, tehát nem úgy képzelem el én se, hogy otthon ül kötényben egész nap, de hogy mondom, hogy például, mint egy ilyen helyzetben, ahol tényleg van egy férj, aki tényleg nem érdemtelenül, ezt tegyük hozzá, nagyon jó pénzt keres, ott valóban nem, nincs rászorulva úgymond arra az a család, hogy a nő is mondjuk azt mondjuk, hogy jó, elmegyek, mit tudom én, 4 órába egy fodrászatba, mit tudom én,
2: nem tudnak kielégíteni,
1: vagy most mondtam valamit.
2: Nem takarítani, nem tudna egyébként ez engem hosszú távon boldoggá tenni, hát nem tudnék hátkibébe.
1: Te nem lettél volna jó muzsikus feleség régen,
2: de
1: akkor
2: hogy
1: mi?
2: Is.
1: Te ki lettél volna?
2: Hogy mentem volna én is akniba.
1: Mentél volna az uraddal.
2: Nekem ez nagyon normas az otthon.
1: De olyan nem
2: a
1: volt, nem, hogy...
2: lévőség.
1: Igen, de nem volt olyan, hogy a cigányasszonyok jártak így át egymáshoz, tudod, hogy mit tudom én, úgy reggel, vagy mit tudom én,
2: mentek
1: délután.
2: Mentek a piacra együtt.
1: Aha, és akkor, hogy átmentek, gyere már föl egy kávéra, te azt...
2: Hát én ilyen cigányasszony nem voltam soha.
1: Nem
2: viszont
1: voltál.
2: Azt tudom, hogy volt egy olyan időszakom, amikor nem kellett elmennem dolgozni, mert nagyon jól keresett az akkori uram, nevezzük így, és gyönyörű szép házban éltem, jól éreztem volna magam, viszont nem volt akkor éppen semmi munkám, akkor a romantiknak volt egy szünete, és én minden reggel ültem az ágy szélén, és sírtam. És azt éreztem, hogy én egy haszontalan ember vagyok, akit eltartanak, és egyszerűen azt éreztem, én nem tartottak el, mert azért bevételem volt, mert azért megvoltak a kis bizniszeim, de az kevés volt,
1: kevés
2: az engem
1: volt.
2: Nem épített szellemileg, meg nem adott nekem olyan pluszt. És ültem az ágy szélén, és sírtam minden reggel, hogy én nem
1: de
2: vagyok
1: nagy.
2: Hasznos a társadalomnak, és nekem valamit kell csinálnom, és akkor kezdtem el tanulni.
1: Aha.
2: Hát az volt az a pont, 25 évesen, hogy oké, fejlesztenem kell magam.
1: Ja, és akkor még fiatal is voltál nagyon, hát azért 25 évesen még nagyon sokkal, hát ott még bőven
2: belefér
1: minden.
2: De éreztem magamban, hogy nekem ez kevés, nekem ez nem ad kielégülést, és akkor kezdtem el nézegetni az iskolákat, akkor kezdtem el tovább tanulni, fejleszteni magam, és ott volt az a pont, hogy azt nem éreztem jól magam, pedig jól érezhettem volna magam, mert utazgattunk, jöttünk, mentünk, el voltam.
1: Érdekes.
2: Szép házba éltem.
1: Te nem vagy jó aranyású akkor, nem?
2: Nem.
1: Na, az a nem.
2: Nem, tényleg nem.
1: Én nő lennék,
2: nem,
1: de tudnám.
2: Meg nem, igen, igazad van, nem vagyok jó aranyású, meg nem tudom magamat úgy
1: alárendelni,
2: igen, valakinek, hogy én tartsam a markomat, hogy most kéne nekem egy új bugyi, vagy egy új arisnya, meg kiszakadt, és hülyeségek, de így
1: de
2: van,
1: értem,
2: ez az igazság.
1: Igen,
2: tehát
1: igen.
2: Így, ilyen, nem. Sőt, mai napig, hogyha anyukám megkérdezi, pedig hát az anyukám az iszonyatos nagy lendülette próbált támogatni bennünket, meg akar mindig, tehát ő akar támogatni. Mindig megkérdezi, hogy van pénzed? És akkor mindig mondom, hogy van. Mert mindig azt mondod, azt mondja, hogy van pénzed. Hát mondom, anya, hát hogy egyszer van.
1: Nem, azt kell, van pénzed, igen, akadjál csak, tudod.
2: De adnék is, hát persze. De hogy soha például anyukám se hallotta tőlem ezt soha, hogy nekem nincs pénzem. Mert mindig mentem, mert akartam hogy nekem
1: igen,
2: legyen saját
1: jó,
2: bevételem.
1: Ez jó, én is visszaemlékeztem most hirtelen, ahogy sztoriztad ezt a dolgot, hogy anyám is ugye egy darabig így volt, ez a HTB, ugye a háztartásbeli, és lehet, hogy őnála is ugyanez volt, mert ugye anyám is nagyon fiatal, ugye 20 éves volt, mikor engem megszült, hát az még egy leányanya szinte, és ott is az volt, hogy Újpesten éltünk a szép kis panelünkbe, meg minden, és arra emlékszem én már, hogy iskolás, de ilyen kicsi iskolás, tehát ilyen másodikos, harmadikos gyerek lehettem, azok hány évesek? 10?
2: 10.
1: Na, sacper.
2: 9,
1: anyám.
2: 8.
1: Na, legyen annyi.
2: 8.
1: Hát, inkább 9-10 az. Na mindegy, de hogy arra emlékszem, hogy anyám akkor elment.
2: 10 éves az negyedikes már.
1: Ja, igen.
2: Aha.
1: De én évesztes voltam. Mindegy.
2: Na, mire emlékszel?
1: Lényeg, hogy anyám ott egy helyi OTP bankba dolgozott, ott Újpesten, mai napig ott van az a bank, ugyanott, azon a szent helyen. És anyám oda járt, vagy anyám ott dolgozott, mert én meg emlékszem, hogy suli után oda jártam át, hogyha végeztem a suliba, hogyha nincs otthon valami, hogy adjon pénzt, hagyj vegyek, mit tudom én,
2: kakaós csigát.
1: Kakaós csiga, így van, mit tudom én, karton cigi, nem.
2: Nem,
1: persze, 10 évesen. Nem, viccen kívül, tényleg.
2: Ennyivel fogyott a cigim.
1: Igen. Jó van, már gyere, de cigaret. Jó van, de hát a sörhöz kell, tudod. Nem, de tényleg ilyenek, hogy kérek a pénzt kakaósigára, vagy egy Mirelit pizzát veszek, hogy berakjam, megsüssem magamnak, mert mondjuk nincs most ebéd otthon, vagy itt. És erre emlékszem, tehát, hogy és akkor öcsém értelemszerűen még kicsi volt, mert ugye köztünk 8 év van, tehát ha én voltam mondjuk 10, akkor értelemszerűen öcsém 2 volt. És anyám akkor járt, és úgy emlékszem, hogy ilyen 4 órás vagy 6 órás műszakra járt csak, tehát nem dolgozott reggeltől késő délutánig estig, tehát ilyen 4-6 órás munkába dolgozhatott, de járt ő is, igen. Tehát, hogy keresett ő is pénzt, apám meg ugyanúgy járt muzsikálni, úgy általában esténk. És miért nevet?
2: Azért, mert annyira szépen elkanyarodtunk az esküvős témánktól.
1: Ja, de az esküvőről beszéltünk, hogy a házasság, igen.
2: Igen,
1: de ez az igazi, amikor ez, így csaponganak a gondolataink. Na, mindegy is. Igen. Szóval igen, nem, a fő tanulság ebből, hogy a 90-es évekhez és napjainkhoz képest bő 10 évvel tolódott ki a házasodni vágyók, vagy a házassági kor, mint olyan. Ez
2: azért,
1: a
2: mert a
1: lényege.
2: Karrier, mert fontos a karrier az embereknek ma már. Fontos az, hogy ne egy háztartásba éljünk 8-an.
1: Igen. Meg nem biztos, hogy megtalálod. Tudod, a másik ez még azért zárásként ezt is tegyük hozzá az igazság jegyébe. Annó nem voltak lehetőség annyi opciód az ismerkedésre, mint ma.
2: Na,
1: azért ma, tényleg. Ha még bátor vagy, még mindig személyesen tudsz, egy bárba leszólítasz valakit, meghívod egy italra, elkezdtek beszélgetni, tudtok már online,
2: hát
1: ugye?
2: Hát meg az internet, az persze, mondom, az óriási felületet kaptunk.
1: A Tindertől kezdve, a Facebookon, az Instagramon, a nem mindenhol, tudom hol, mindenhol is tudtok már ismerkedni, és annyira kitolódik, vagy annyira széles spektrumon mozog már az ismerkedés, hogy belegondolsz, hogy dehogy is házasodok én meg 22 évesen, hát még ki tudja, kit ismerek meg majd itt, meg ott, meg a... És ez szépen tolódik, bepróbálk, jó, jobbra húztuk egymást, na, mert randizzunk vele, az Ergya, megyünk tovább, jaj, ez nem rossz, el hát vagyok vele 2-3 hónapot,
2: kevés,
1: és megyek tovább.
2: Igen, kevés ember mondhatja el azt, hogy szerencséje volt, hogy megtalálta élet a párját 24 évesen, hát ritka.
1: Igen, ma már ritka, de megint csak miért? Ezért, mert ez is olyan széles spektrumon tud már mozogni, hogy egyszerűen nem nagyon. A mai fiatalok közül szem nagyon kevés az, aki
2: meg
1: megállapodik már 20
2: éves. Nem csak a fiatalok,
1: elején.
2: Az idősek se akarnak már megállapodni. Már lehet ugrálni jobbra-balra. Tényleg. Már nem akarnak
1: kinyílt,
2: az emberek.
1: Kinyílt kicsit jobban a világ a technológia miatt, és talán ez is befolyásoló.
2: Nem akarnak megállni az emberek. Mikor lehet menni jobbra-balra, meg még előre-hátra? Hát minek álljon meg?
1: Hát, nem tudom. Én nem tudok erre neked egyértelmű választ adni. Lényeg, hogy most zene következik, és 11 órakor jövünk a hét és a nap utolsó megszólalásaival.

0: A műsor termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Digben.
1: A kormány 3 milliárd forintos alapot hoz létre az aszbesztel szennyezett útszakaszok mentesítésére, jelentette be Köböl Anita a kormány szóvivő a kormány szóvivői tájékoztatón Budapesten. Ismertetése szerint az alapból az önkormányzat részesülhet, amely rendelkezik aszbeszt térképpel, és garanciát vállal arra, hogy folyamatosan méri a határértéket, és erről 3 havonta jelentést készít. A kormány törekszik a minél gyorsabb megoldásra. A mentesítésre többféle lehetőség megoldás is szóba jöhet, amelyeknek egyszerre kell a törvényességnek és a helyzet sürgető jellegének megfelelniük, mondta jelezve, hogy ezekre kell majd az adott településeken tekintettel lenni. Az Exim Bank tevékenységét érintő 4 ügyben tesz feljelentést ismeretlen tettes ellen a Gazdasági és Energetikai Minisztérium. Az ügyletek értéke összesen meghaladja az 1000 milliárd forintot, tudatta a kormányzati kommunikáció. Magyarországon nem maradhatnak következmények nélkül a közpénzekkel való visszaélések, a politikai alapon kiosztott előnyök és az átláthatatlan állami döntések. Ezért a Gazdasági és Energetikai Minisztérium újabb 4 ügyben tesz feljelentést, ezúttal a Magyar Export-Import Bank ZRT tevékenysége miatt, áll a közleményben. A most feltárt 4 finanszírozási ügylet összértéke meghaladja az 1000 milliárd forintot, és közös jellemzője a rendkívül nagy kockázat ellenére gyenge biztosítékok mellett kihelyezett jelentős összeg. Jelentős mennyiségű, ismeretlen összetételű, erős szaghatással bíró uszadék felgyülemlését észlelték csütörtökön a Fekete-Körösön, Dénes Major térségében a román-magyar határszelvényben. A Körös vidéki vízügyi igazgatóság harmadfokú vízminőségi kárelhárítási készültséget rendelt el, közölte a szervezet. Mint írták, a feltorlódott uszadék jelenleg stabil helyzetben van. A további szennyezés és az uszadék leúszásának megakadályozása érdekében megtervezték a szükséges műszaki beavatkozások. Első lépésként merülő falat telepítettek az uszadék további lokalizálása és a szennyezés terjedésének megakadályozása érdekében. Az uszadékot eltávolítják, az összegyűjtött anyagot pedig elszállítják ártalmatlanításra. A mintavétel eredményétől függ a Körösökön, Szanazukban és a városerdőn található szabad strandok további üzemeltethetősége is. Ukrán dróncsapás érte az üzemanyag- és energiaipari komplexum egyik létesítményét, az

0: vezetéket javítanak. A Krisztina körúton az Alkotás utca felé a csomópontban csak egy sávban lehet tovább haladni. Az 5-ös és a 905-ös autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Széll Kálmán tér és a Dózsa-György tér közötti megállókat Rákospalota Kossuth utca felé. Lezárják napközben a 6. kerület Andrássy út szervizútját kifelé az 5-ös utca és a Csengeri utca, valamint a Szív utca és a Kodály körön között, mert kertészek dolgoznak. A 7. kerület Damjanics utcában napközben a Bethlen Gábor utca és a Rottenbiller utca között időszakos és szakaszos sávlezárásra kell készülni, mert kertészek dolgoznak. Lezárják a 9. kerület Szobienszky János utcát a Balázs Béla utca és a Gát utca között építkezés miatt péntek estig. Tart a felújítás a 20. kerület Virág Benedek utcában, ezért egyirányosítják befelé az Alsó Határút és a Pacsirta utca közötti szakaszt is. A Pacsirta utcától a Székelyhíd utcáig már korábban egyirányosítottak. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630-3030-100-as telefonszámra.
1: Időjárás.
0: Pénteken a napos időt északkeleten zavarhatják gyakrabban gomoly felhők. Itt helyenként zápor, egy-egy zivatar is kialakulhat. Élénk, sokfelé erős lesz az északnyugati szél. Reggel hűvös lesz, majd délután 22-27 fokot mérhetünk.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésülködik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 rádiódik. Süss fel nap, romákról, nem csak romáknak.
1: Minden hétköznap 9-től délig.
2: Most indulunk.

0: 103 rádiódik. Völgyi Zsuzsi fésül, Makagyuszi még kócos. Süss fel nap. 103 rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. Minden hétköznap 9-től délig.
1: 11 óra múlt, csodaszép pénteket kívánunk mindenkinek, így július 24-én.
2: Sziasztok! Na, Gyuszikám, mivel lepsz meg most engem?
1: Hát semmi érdekes, nem leplek meg. Egy kicsit komolyabb, de ezt te küldted, ezt te találtad ezt a témát, megmondom az őszintét. Én ma csak így belelapoztam.
2: Ma annyi témát találtam, ma nem tudom, hogy melyikről
1: igen,
2: van szó.
1: Én általában csak így, ami eszembe jut, azt mondom, de ez is érdekes tud lenni, mert hogy az a cikknek a lényege, hogy a boldogtalan emberek vannak mondatok, amiket elismételnek maguknak, és hogy ettől még boldogtalanabbak lesznek. De mi is az a boldogság? Az? Először egy picit akkor menjünk mi is ilyen Baranyi Tomi féle mélységekbe és komolyságokba, így megalapozva neki a déli blokját. Igen.
2: Erre be kéne őt hívni, hogy
1: ugye
2: mi
1: ez
2: a boldogság.
1: Ez az ő témája,
2: igen.
1: Az ilyen.
2: Én azért is, neki.
1: Én azért is mindig az ilyen, néha kell persze komolyabb dolgokra is, de ez tényleg ilyen Baranyi Tomi mélységű dolog, de mi is maga az a boldogság?
2: Na, elkezdem. A boldogság szerintem, a boldogság és én.
1: Igen.
2: A boldogság szerintem nem lehet egy állandó dolog, az egy hullámzó. Tehát, hogy nincs olyan, hogy az ember állandóan boldog. Mindig vannak fent és lent pillanatok. És a fenti pillanatokat, amikor olyan nagyon kitörő az érzés, akkor azt meg kell ragadni, meg kell csípni. De a boldog pillanatok azok, amikor felhőtlenül tudsz nevetni, tehát nem feltétlenül az attól boldog egy ember, hogy szerelme van, hogy párkapcsolatban van, hanem a körülötte lévő emberektől kapott impulzusoktól is tudsz boldog lenni. Például tudsz boldog lenni egy kedves mosolytól, amikor mondjuk vásárolsz, és az eladó kedvesen szól hozzád, az is tud egy kis boldogságot adni. Persze a boldogságnak vannak szintjei. Van, amikor egy eladón rád nevet, akkor, vagy kedvesen szól hozzád, akkor ez egy boldogsági szint. Tehát fel tud menni ezen a létrán. Az egy, mondjuk legyen egy egyes. Amikor a barátaid... Igen, az egy egyes szint. Amikor mondjuk a barátaiddal jót nevetsz, vagy el vagy jókat eszel, iszol, az attól is tudsz boldog lenni, hogy igen. Finom falatok jutnak el hozzád, az is tud boldoggá tenni, és a barátaid körébe teszed, akkor mondjuk az már föl tud ugrani egy ilyen ötös szintre. Amikor a gyereked ölelget, puszígat, az a jéghegy csúcsa szerintem, és hát amikor meg még szerelmes is vagy, az meg még jobb. Tehát, hogy megvannak ezek a szintek.
1: Tehát
2: hogy...
1: te szintekre bontod a boldogságot, hogy mi
2: most
1: a
2: csak boldogs... most.
1: Nem, de jó, értem, amit mondasz, mert sokan így gondolkoznak, sokan meg, én például személy szerint a boldogságot úgy tartom, hogy ezek ilyen, valóban, amit mondasz is, hogy egy picit ilyen illó pillanatok tudnak lenni, és talán azért is tudod akkor, hogy boldog vagy, mert el tud illanni. Hogyha folyamatosan az lenne, akkor azt éreznéd, hogy ez hétköznapi.
2: Jó, igen, az
1: tehát, hogy az akkor már hétköznapivá válna, nem pedig boldogsággá. Tehát,
2: nem
1: hogy...
2: jó mindig boldognak lenni, mert igen, akkor nincsen
1: hát
2: az a kiemelkedő.
1: De...
2: Hát persze, de úgy értem, hogy az a kitörő. Tehát, igen. Hogy a kitörő boldogságot, az valamilyen impulzus kell, hogy adja, kiváltsa. Mert hogyha tényleg mindig azt érzed, hogy úgy tenni, neked mindig fönn van ez a
1: barométer.
2: Barométer, igen, de jól mondod, akkor nem tudsz különbséget tenni, hogy akkor milyen az, amikor még boldogabb vagy. Tehát
1: ez maximálisan egyetértek ezzel, amit mondasz, mert tényleg az van, hogy én például speciál most abba gondoltam bele, amiket most így elmondtál példákat, hogy mikor boldog az ember, hogy például mit tudom én, amikor nyaralsz, például most, hogy én is, hogy voltam idén Nászúton egy csodaszép festői környezetben, én ott nagyon boldognak éreztem magam. De 5 nap múlva elmúlt, mert hazajöttem a hát nem túl festői Budapestre.
2: De
1: és,
2: Budapest festői, úgyhogy nem mondd ezt.
1: Jó, hát
2: Budapest
1: élni gyönyörű meg átutazni
2: festői.
1: Más rajta szerintem.
2: De én mindig megcsodálom Budapestet, mert annyira szép, és pont ma is, ma
1: szép,
2: reggel, amikor eljöttem a rakparton, akkor pont azt néztem, hogy Istenem, de gyönyörű a Lánchíd, hogy tükröződik a Dunán, és tényleg volt egy ilyen érzésem,
1: valóban
2: hogy aztán
1: szép.
2: Ilyen szép, és aztán megcsodáltam még a Margit hidat is, aminek olyan, na mindegy. És valóban ez szép. Is okoz boldogságot. Tehát ez is tud boldogságot okozni, hogy valahogy valami szépet lát.
1: Ha nekem már Budapest már kevésbé okoz nagy boldogságot, de én megmondom, neked, én halálőszinte
2: neked
1: vagyok.
2: Neked Rodosz okozott boldogságot, hát, szépnek láttad, tengerbe fürödtél.
1: Ott nincs, aki nem látná szépnek szerintem.
2: A drága giroszok is okoztak boldogságot.
1: A drága giroszok is okoztak boldogságot, de tényleg nem, inkább a környezet meg a légköre az egésznek okozott ott nekem boldogságot. És igen, utána pedig jóval szomorúbb lettem, hiszen haza kellett jönni, és hát nyilván nem ugyanaz. Egy, nem nyaralsz már, az is ugye ad egy...
2: Persze, amikor visszajössz és dolgozol.
1: ...érzetet, vagy hogy mondjam, mintsem az, hogy nyaralás közben teljesen felhőtlen vagy, nincsenek gondok, azt érzed, hogy most halál nagy rajság van, mert olyan helyen vagy, meg úgy, nem tudom, úgy az egésznek a milliója. De ugyanakkor az is tud szerintem boldogságot adni, hogy... De ezt inkább már annak venném, hogy kinek például mi a luxus, egy picit ezt is ide vonnám, mert valahol ez is összefügg az én szememben legalábbis.
2: Hát
1: aztán persze ahány ember annyi...
2: Nyilván a luxus mindenkinek mást jelent.
1: És nem a luxus... feltétlenül, amikor, bocsánat, csak ezt akarom ebből pont kihozni, hogy valamikor, amikor kimondják azt, hogy luxus. A luxus alapvetően olyan az, például, mint a Cristiano Ronaldo-nak a házai, vagy nem is házak már azok, hanem palották. Az egy mindenki által is luxusnak titulált helyszín.
2: Igen, de lehet, hogy amiben te élsz, abba a környezetbe, az lehet, hogy másnak már luxus. Tehát ezt látod, ezt nem lehet eldönteni, hogy kinek mit jelent a luxus.
1: Is, meg
2: lehet, hogy mondjuk egy afrikai éhező világban mondjuk meglátják azt a környezetet, azt a hűtőt, amiben te turkálsz napi szinten és válogatsz, meg azt a helyet, ahogy te élsz. Lehet, hogy már egy ilyen környezetben élő embernek már a te életminőséged is luxus.
1: Sőt, én nem is mennék el a harmadik világig. Sokszor én magam részéről is azt látom, vagy azt érzem, hogy igenis, én a magam kis életéhez képest nagyon sokszor olyan számomra luxus életérzéseket meg tudok tapasztalni, ami lehet, hogy egy nálam százszor gazdagabb, vagy milliószor, vagy milliárdszor gazdagabb embernél, ez egy ilyen unalmas, szinte szürke, csórós feeling lenne, míg nekem luxus életérzést ad. Például az, hogy eljárhatok mondjuk akár, ha akarom, minden hétvégén egyszer, elmehetek a feleségemmel egy nem százcsillagos, de egy, mit tudom én, jó kis vendéglőbe ebédelni, vagy vacsorázni. Nekem ez is egy luxus életérzés.
2: És lehet, hogy ez is megadja a boldog pillanatokat. Tehát, hogy ez is adja a boldog pillanatok részét. Tehát te olyankor boldog vagy, mert pörkölte, tehetsz nokedlival, vagy lecsósz szeletet, és megérkezik az étel. És én például most legutóbb, amikor a barátaimmal voltam, egy kis időt eltöltöttem velük, egy 24 óra, megérkezett a rántott hús, és lefényképeztek engem, hogy milyen boldog vagyok. Fülig ért a szám, mert rettenetesen éhes is voltam, és amikor megjött ez a gyönyörű szép étel, én boldognak éreztem voltam. Magam. Így
1: Na,
2: van.
1: És ez, de mondom ez, hogy a boldogság és az a fajta luxi életérzés, hogy te megtehetsz olyan dolgot, ami neked fontos. Tehát gondolok itt tényleg erre, hogy neked az okoz örömet, mondjuk, hogy te egy jobb helyen egyél egy jó pörköltet, vagy ez, akkor az is egy luxus életérzést ad neked. Azt,
2: nem,
1: másnak
2: is, nem,
1: nem
2: is luxus életérzést
1: adnak, nem érdekes.
2: Mondjuk össze, hanem boldog pillanatot, igen. Mert ugye most a boldogság a témánk.
1: De én összevonom, mert most nem feltétlenül kell egy témánál leragadni, tehát nem gondolom én ezt egy ilyen rövid síknak, hogy most boldog csak a boldogság, hanem sok minden összetevővel jár, amit te magad is elmondtál, ilyen pontokba szedted, hogy az, mit tudom én, ez tízes erősségű, az csak mondjuk hatos, vagy nem tudom, tehát hogy ezek összevonódnak.
2: Tudod, mi tud még boldogságot okozni, amit úgy bele se gondolunk abba, hogy mert megyünk, mert működünk, és úgy észre se veszük, és elmegyünk a legfontosabb mellett,
1: na,
2: amikor egészséges vagy.
1: Így van.
2: És amikor nem
1: van.
2: Fáj semmit.
1: Így
2: mert
1: van.
2: Amikor fölkelsz, és azt érzed, hogy jó, fölkelek, fáradt vagyok, mit tudom én, de kikelsz az ágyból, mész, csinálod a dolgot, olyan természetes, tudod, hogy te föl tudsz kelni az ágyból, te tudsz működni.
1: Nincsen semmi bajod,
2: és ezt bele se kalkuláljuk a boldog pillanataink közé, pedig nagyon fontos lenne, hogy az egészségünk által adott lehetőségeink mennyire boldoggá tudják tenni az életünket, az életminőségünket.
1: Én abszolút hálás szoktam lenni, én mindig hálát is adok ezért, hogyha hogyha egészséges vagyok, meg a feleségem is, családom is. Tehát én abszolút, én pont azok közé tartozok, akik én nagyon utálok beteg lenni, én ugye hipohonder is vagyok, én már előre ezért félek a rettegek a téltől.
2: Azt hittem most az nyáron, öregségtől.
1: Nem, én csak a téltől is, mert most, amíg nyár van, addig ugye nincsenek vírusok, nincsen semmi. De ahogy bejön az ősz, mindenki tüsszögni fog, folyik az orra, köhög, én meg hordtatok megint állarcot magamon, hogy ne érintkezzek senkivel. És lesz ugye? Már 20 liter fertőtlenítő.
2: Fontos az, hogy fölkelsz, és ez olyan természetesen működsz, mész, érted, jössz, mész, mert úgy bele se gondol az ember, hogy ja, amúgy meg, de jó érzés, hogy nem fáj semmi.
1: De én tényleg hálát adok ezért. Én tényleg hálás vagyok az egészségért, mert valóban az egyik legeslegfontosabb, hanem a legfontosabb dolog, mert az egészség, ha van, akkor minden más megvehetsz. Az egészséget sajnos nagyon ritkán, tehát főleg, hogyha komolyabb problémád van.
2: És milyen boldogtalan vagy, ha nem vagy egészséges.
1: Biztos,
2: vagy hogyha a családodban valaki nem egészséges. Az, hogy el tudja venni az ember boldogságát.
1: De ez jó, hogy rávilágítottál, mert valóban így van. És tényleg én is mondom, akárhány, tehát én tényleg mindig hálát adok ezért, hogyha egészséges vagyok, mert ez az egyik legfontosabb alappillére az alap
2: boldogságnak, ugye?
1: Igen. Viszont, ha boldogtalan vagy, akkor gyakran ismételsz a cikk írója szerint olyan mondatokat, ilyen és ehhez hasonló mondatokat, mint például, hogy nem vagyok elég jó, és úgysem lesz semmi jobb. Egyetlen kudarc vagy nehezebb időszak nem határozza meg az értékedet, és nem azt jelenti, hogy ez mindig is így marad.
2: Volt veled így? Volt veled így életed során? Hogy
1: persze, így... hát most is így vagyok amúgy.
2: Jú,
1: szakmailag.
2: Komolyan.
1: Hát figyelj, hát én most szakmám alján vagyok tulajdonképpen, hát én ennél csak följebb voltam mindig is. Ez én tudom nagyon jól. Vannak most is terveim, remélem, hogy valamelyik összejön, de én az elmúlt fél évben én a szakmám alján vagyok. Tehát én ezzel abszolút így vagyok most.
2: Ez nagyon el tudja venni az ember boldog abszolút pillanatait, az kétségtelen. Volt nekem is ilyen időszakom, hogy amikor meséltem is pont a héten, hogy volt egy ilyen köztes állapot, amikor már a romantikus egy picit parkolópályára került, és még én nem tudtam, hogy merre induljak, és akkor én a tanulásba menekültem, és bizony voltak nekem is olyan reggeleim, hogy ültem az ágy szélén, és ezt éreztem, hogy boldogtalan vagyok, hogy mi haszna vagyok, semmire kellő vagyok, csak telnek a napjaim, aha, a semmivel, aha. És
1: pontosan.
2: És minek? És minek telnek így a napok.
1: Pontosan.
2: És akkor kell valami nyilván, ami boldogságot ad, akkor én azt gondoltam, hogy lehet, hogy a szülőség, amit jól gondoltam, csak még akkor nem volt ott a megfelelő idő, de nekem akkor váltanom kellett. Azt éreztem, hogy el kell indulnom egy másik úton, el kell kezdenem tanulnom, fejleszteni
1: magam. Mama, indulnom kell. Igen. A másik ilyen mondat, az élet igazságtalan, és semmiről nem tehetek. Vesző. Bár nem minden történés felett van kontrollunk, a következő lépésünkről mindig mi döntünk. Tehát ugye itt elhangzik először mindig a mondat, amit ugye a negatív, és akkor ugye jön a pszichológia, ami megfejti, amit most elmondtam, hogy bár nem minden történés felett van kontroll, azért a következő lépésünkről mindig mi döntünk.
2: És mi a boldogtalan szöveg, amit...
1: Az élet igazságtalan, és semmiről nem tehetek.
2: Á, nem. Ilyen gondolataim például soha nem volt, hogy az élet igazságtalan, mert mindig kaptam az élettől, mindig kaptam. Tehát, hogy ha még a legmélyebb állapotomban is voltam, akkor is tudtam örülni olyan dolgoknak, amit, hogy élnek a szüleim, hogy egészségesek.
1: Olyankor az ember nem mindig. Én fiatalon nekem pedig, de volt ilyen, hogy azt gondoltam, hogy az élet igazságtalan. Amikor azt érzed, hogy nem kapsz meg valamit, egy olyan szerepet mondjuk, hogyha most vegyünk az én példámat. Én annól nagyon sokszor fájlaltam ilyet, és igazságtalannak éreztem. És olyankor nem tudsz annak örülni, hogy élnek a szüleid, jó, oké, de most ez hogy jön ide? Tehát, hogy egy picit nekem mindig ilyen volt, és én ezt...
2: Milyen érdekes, hogy neked mindig a boldogtalan pillanatot a karriered.
1: A szakma, abszolút.
2: A szakma a karriered határozta meg.
1: Aha. Ez így van. Igen. Ez így van, mert valahogy az mindig hozta magával a következőt, tudod? Tehát, hogy így nem gondolkoztam azon, hogy most attól én jobb vagy több leszek szakmailag vagy emberileg, mert mondjuk él a szülőm. És? Hogy függ ez össze? Tehát, hogy nem éreztem az összefüggést ebbe. Értem
2: akkor,
1: a te oldaladról is,
2: hogy... magad ezzel, hogy keveset érek, nem vagyok elég, vagy nem vagyok elég tehetséges.
1: Persze. Persze, persze.
2: Tehát megy az önostorozás
1: ilyenkor. Hogyne. De szerintem nagyon sokunknál, aki színész, vagy aki ezzel a szakmával foglalkozik, nagyon sokan érik így meg ezeket a pillanatokat szerintem, hogy...
2: És kétségtelenül így van, igen, hogy van, amikor az élet ilyen szinten igazságtalan, mert éppen akkor annak az igazgatónak a fia kerül helyzetbe, vagy jobb szerepeket, vagy több szerepet kap.
1: Akár
2: igen,
1: ez is
2: van,
1: lehet.
2: Van ilyen, igen. Van, amikor tényleg igazságtalan az élet, és azokat díjazza akár mondjuk szerepekkel, akik mondjuk a szülei által kerültek oda. Azért láttunk
1: ilyen is
2: ilyet.
1: Van, igen. Persze, ilyen is van. Aztán mindent egyedül kell megoldanom. Ez a mondat?
2: Nekem ez a mondatom? Nekem ez van most is!
1: Igen, ha már és akkor pszichológia.
2: Igen. Na mi a pszichológia?
1: A segítségkérés nem a gyengeség jele, hanem sokszor a legjobb módja annak, hogy túljuss egy nehéz helyzeten.
2: Én meg azt mondom erre, hogy én soha nem szoktam segítséget kérni, mert tudod mi van? Segíts magadon, Isten is megsegít.
1: Ez így van, én is ezt szoktam mondani.
2: Én valahogy a segítségkérésben nem szégyellem egyáltalán, csak valahogy magamra utalom, tehát hogy magamra támaszkodok ilyenkor. És mennyiszer van, nekem ez a mondatom, hogy mindig mindennel egyedül maradok. Tehát, hogy a legnehezebb és legmélyebb dolgokban is egyedül kell megoldást találnom. Persze, azért ott van édesanyám, meg azért ott van a családom, akikre tudnék támaszkodni, de nem teszem, mert most pici dolgot fogok mondani. Legutóbb összeraktam egy cipőszekrényt. Egyedül voltam benne, magam kellett, hogy megoldjam, és megtettem, és megoldtam, de közben azért úgy belül fortyogtam, hogy nekem mindig mindent egyedül kell
1: persze,
2: csinálnom,
1: persze.
2: Hogy így adja ki az élet, hogy nem is
1: azért,
2: értem.
1: Mert az ember tudatosítod magadba, tehát ezzel a részében nincs semmi baj. Nézd, én is hiába élek házasságban, azért az alap olyan dolgok, én meg inkább úgy vagyok ezzel az egésszel, hogy én meg ezt tanultam meg már fiatalon, tehát nem mondom, hogy gyerekként, de fiatalon. Mindig az lesz elintézve, amit én elintézek magamnak. Én inkább mindig így voltam ezzel. Én soha nem voltam ilyen anyuci pici fia, hogy jaj, majd anyám elintézi. Nem, én mindent magamnak intéztem már tényleg fiatalon, és ezt akkor megtanultam, már idestóban 20 éve, hogy az lesz elintézve, amit én elintézek magamnak. És inkább, és itt a legjobb példa. Most, hogy árultuk a lakást úgy öcsémmel, anyánk tavaly nyáron meghalt, és onnantól kezdve szinte napjainkig minden olyan hivatalos bürokráciával kapcsolatos ügyintézést nekem kellett lebonyolítani. Egy, öcsém Ausztriában él, kettő, ha itt élne se, és ezzel most nem sértem meg, tudja jól ő magáról is, hogy ő azért ezekkel nincs képben, nem tudja, hogy kinek kéne írni, kinek kit kell fölhívni, milyen mit kell mondani.
2: Milyen ugyanez vagyok, mint az öcséd.
1: Azt hittem azokat mondani, mint én. Csere azt mondja, én olyan vagyok, mint öcséd.
2: Nekem minden ilyesmit, ilyen hivatalos dolgot mindig anyám intéz. Igen.
1: Én meg mindig magamnak intéztem, és most kettőnk helyett is én intéztem.
2: Gyuszi, ha anyám már nem tudja intézni, elintézed nekem. Majd mondod, hogy hova írjak meg kinek.
1: Mert én ezekkel képbe vagyok valamiért, én ezeket annyira jól átlátom rögtön, hogy tudom, hogy jó, akkor hova kell telefonálni először, hogy aztán azt is föl tudjuk hívni, hogy ez így legyen, mondom, intézem. És mindig ez a mondatom vége, amikor ilyen van, majd intézem.
2: De jó.
1: Mert tudom,
2: lehet,
1: hogy ha
2: hogy
1: én elintézem,
2: is.
1: Ha túl leszünk ezen teljes mértékben, ami most van, akkor már lesz időm intézem.
2: Intézve az enyémet is.
1: Mert mindig úgy vagyok vele, hogy azt, amit én intézek, az lesz tutira elintézve.
2: Uh-huh. Az el lesz intézve.
1: Az 100%-ig
2: nekem meg
1: lesz.
2: Tudod, mi lesz elintézve? Amit anyám elintéz. Amit anyám elintéz, az el lesz intézve.
1: Igen.
2: De közben meg látod, azért vannak dolgok, amiket én önállóan megcsinálok, összerakok egy szekrényt. Szívjatok fel nyugodtan. Hát most öljetek meg azért, mert összetudok rakni.
1: De már neked lassan kéne egy ilyen
2: mondom, hogy egy ilyen vállalkozás.
1: Lehet,
2: hogy elszegődök hozzájuk.
1: Igen, valami közös biznisz.
2: De olyan nagy szekrényeket nem bírom felcipelni emeletekre, tehát ilyen kis picike, kis cipős tartó, kis pici komódok, ezekre még vagyok.
1: Igen.
2: Nyugodtan hívjatok, van egyébként haláljó csavarbehajtom, fúróm is van. Ütve fúró.
1: Tudom, hogy egyszer mondtad is valamelyik karácsony. Most karácsony volt?
2: Nem,
1: tavaly. A 25-ös?
2: Tavaly.
1: Az 25-ös?
2: Nem, tavaly előtt akkor.
1: Tavaly előtt akkor 24-es.
2: Igen, arra kaptam, kértem.
1: emlékszem, hát már itt voltunk, és emlékszem, nagy mosollyal mesélted, hogy neked hogy ez mekkora ajándék kaptam. Volt, hogy kaptál ilyen, meg vagy mi ez a ilyen szett, vagy hogy
2: hát
1: mondja, hogy látod,
2: ne.
1: Én nem tudom ezeket. Szerszámos
2: ládikó, meg ilyesmi.
1: Na, például én meg ezekbe férfi létemre nagyon béna vagyok. Amikor vettünk mi is, még nyár elején, tehát ilyen május környékén vettünk a fürdőszobába egy ilyen kis három fiókos, de nagyon szép kis fehér kis kihúzhatós, tök szép kis szekrényecskét. Figyelj, ha nincs a YouTube link, amin meg tudom nézni, hogy rakja össze a kínai manus, mert kínai volt a manus.
2: Miért nem szóltál?
1: Figyelj, nem tudtam volna. Feleségem nyilván nem feltétlenül tudja menő, és akkor ott álltunk, azt néztük nagyon a YouTube linket.
2: Na akkor mondok mást, följött édesapám egyszer, hogy segít összerakni Glóriának az íróasztalát, akkor kezdte a sulit. Hát az apukám az rögtön ilyen kettőt lapozott, az kihagyott három vagy négy lépést, érted? Már ő a harmadik oldalról kezdte, hogy akkor innen induljunk és rakjuk össze. Mondom, mit csinálsz? Mondom, hogyha nem lépésről lépésre rakod össze, kimarad egy csomó elemi, nem. Apa, hagyjad inkább.
1: Majd
2: aztán belátta ő is, hogy jó, van, elengedjük, aztán végignézte, nevetgélt ott, végignézte, hogy összeraktam az asztalt. De jó volt, legalább ott volt.
1: Ha van egy skillje, én azt gondolom, hogy az azért nem gond, nekem az a skillem, hogy én tök könnyen és rögvest átlátok bürokráciai dolgokat.
2: Igen.
1: Látom, hogy mikor, mit, hogyan kell
2: erre
1: intézni.
2: Erre a pályára kéne menjél.
1: Nem vetem még el, hogy nem egyszer polgármester leszek.
2: De jó!
1: Csak szavazzanak rám majd elegen. Mert az olyan cikitod, elindulsz, hogy szavaznak rá százan.
2: Szimpatikus kell, hogy legyél.
1: Hát én szimpatikus
2: El
1: vagyom.
2: Kell, hogy nyerd a szimpátiát.
1: De hát szimpatikus
2: romáskodni vagy. Kell, becsengetni,
1: de nem,
2: romásba,
1: nem
2: igen.
1: Biztos, nem mondani, a nyolckerbe akarok lenni, Isten, amit őrizzen.
2: Lehet, hogy nagy tisztogatást tudnál ott
1: az
2: végezni.
1: Az biztos, hogy szigor lenne. Az biztos, hogy lenne szigor.
2: Lehet, hogy egy ilyen embernek a kezébe kéne adni a nyolckert.
1: Hát lehet.
2: Mint
1: lehet.
2: Amilyen te vagy.
1: Na majd meg, mikor lesz, várja, most volt, tavaly volt a polgármester választás. Ugye? Igen. Akkor két év múlva
2: melletted
1: lesz,
2: állok.
1: Négy év múlva. Várj,
2: én melletted állok, elmegyek majd fellépni. Jó. Neked meg szórólapozni.
1: Persze, így közösködünk majd. Persze,
2: van
1: persze.
2: Egy csomó követőm. Majd mindenkit arra buzdítok, hogy szavazzanak rá.
1: Igen.
2: Na, minden
1: jobb esetre. Lenne. Na, legyünk boldogok, és
2: igen.
1: Lássuk meg az életben a pici dolgokat is, aminek tudunk örülni, és tudunk tőle boldog lenni.
2: Például egészség és a pénz.
1: Például, meg a halózás. És ehhez, ha már így átkötöttünk, akkor jó étvágyat kívánunk az ebédhez, és tényleg lássuk meg az apró dolgokban a boldogságot, és sokkal könnyedebbek lesznek a hétköznapok is.
2: Micsoda gyönyörű szép bölcsességgel zárjuk ezt a napot.
1: Sőt, nem csak ezt a napot, ezt a hetet, gyerekek. Hétfőn találkozunk legközelebb, csodaszép hétvégét kívánunk nektek.
2: Vigyázzatok magatokra, szépen.

0: kutya, ami annak tűnt egykor, most már hadakutya. Órák tűnnek el a fotóhomokban, a múlt vérzik szégyenütötte golyónyomokban. Hazudni bármiért is, ehhez minden perc drága már. A rácsok még őrzik testemet, de te vagy a láthatár.
1: Világok vagyunk,

0: műsor termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Dikem.
2: Szia, Hajni!
3: Szia, Armando! Most már a testünk belsejében járunk, most már a tüdőnél tartottunk. Van-e még valami belső szervünk, amit érdemes megtanulnunk lovári cigány nyelven?
2: Így van, és egy nagyon érdekes dolog következik, ugyanis a májat, azt úgy szoktuk mondani, hogy kálo buko.
3: Kálo buko? De hát tegnap a tüdő volt a buko.
2: Így buko. Van. A sima buko az a tüdő, és a kálo buko az a fekete tüdő, de az igazából azért, hogy az a májunk.
3: Uh-huh.
2: Tehát ezt a szót találták ki, de annak idején az őseink, kálo buko, az a máj. Szítjú veszlös esze?
3: Tanuljunk örömmel!
0: 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rólunk neked. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reaking.hu és keresd Facebookon Tibi Reaking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reaking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
5: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a Dik Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok! Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dikben.
6: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Már is lehet jelentkezni a roma népismereti hagyományőrző táborba. Megnyílt a jelentkezés a Romano Trajo 2, a Marodrom népismereti hagyományőrző táborba, amelyre szeretettel várják a 8-tól 14 éves gyermekeket. A résztvevők egy élményekkel, hagyományőrző programokkal, közösségi élményekkel és sok-sok játékkal teli hetet tölthetnek együtt. A tábort augusztus 3-a és 7-e között rendezi meg a Pralipe Hódmezővásárhely. A programok minden nap zajlanak. A részvétel ingyenes, a szervezők teljes ellátást biztosítanak a gyermekek számára. Egy családból legfeljebb 2 gyermek vehet részt a táborban, mely létszáma korlátozott, ezért érdemes mielőbb jelentkezni. A jelentkezéssel a résztvevők vállalják, hogy a tábor teljes időtartamán hétfőtől péntekig részt vesznek a programokon. A roma hagyományőrzés kiemelkedően fontos szerepet tölt be a cigány közösségek életében, hiszen segít megőrizni azt a gazdag kulturális örökséget, amely évszázadokon keresztül formálta identitásukat. A hagyományok nem csak a múlt emlékeit őrzik, hanem összekötik a különböző generációkat, erősítik az összetartozás érzését, és hozzájárulnak ahhoz, hogy a roma kultúra a mai világban is élő és értékes maradjon. A hagyományőrzés nem csupán a régi szokások ápolását jelenti, hanem egy olyan értékrend továbbadását is, amely meghatározza a közösség mindennapjait. A roma kultúra rendkívül gazdag, sokszínű és különleges. A hagyományok közé tartoznak a népdalok, a táncok, a mesék, a viseletek, az ünnepek, a családi szokások, valamint a közösségi összejövetelek. Ezek mind olyan értékek, amelyek hosszú évszázadokon át fennmaradtak, és ma is meghatározó szerepet játszanak sok roma életében. A hagyományok segítségével a fiatalok megismerhetik őseik történetét, életmódját és szokásait. Ez azért fontos, mert így alakul ki bennük az identitástudat, büszkék lehetnek származásukra, és megtanulják tisztelni azokat az értékeket, amelyeket elődeik hagytak rájuk. A roma közösségekben a család mindig is fontos, mert így alakul bennük az identitástudat, büszkék lehetnek származásukra, és megtanulják tisztelni azokat az értékeket, amelyeket elődeik hagytak rájuk. A roma közösségekben a család nagyon központi szerepet tölt be. A hagyományok legnagyobb részét a szülők, nagyszülők és idősebb rokonok adják tovább a gyermekeknek. A közös ünnepek, családi összejövetelek, zenélések és beszélgetések során a fiatalok természetes módon sajátítják el a roma kultúrát. Az idősek tisztelete szintén fontos hagyomány. A nagyszülők bölcsessége, tapasztalata és történetei pedig hozzájárulnak ahhoz, hogy a múlt emlékei fennmaradjanak, és a fiatalabb generációk is megértsék gyökereiket. A hagyományőrzéshez szorosan kapcsolódik a roma nyelv.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick. Indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
1: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick
0: Nóta. Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

0: Rádió Dick, a rádió romákról, romákról, nem csak romáknak.
1: Hey! A gyereskes, ígyünk valamit. Tudod, bolond vagyok.
2: Nem baj, bátya. Bolonduljunk meg akkor még jobban.

0: Rádió. Rádió Dick.
1: Szeretettel köszöntöm a minket hallgatókat, Baranyi Tamás vagyok, két beszélgető társam, Molnár Regina.
2: Üdvözlök én is mindenkit.
1: És itt van Balázs Zsuzsa is, szokás szerint.
3: Köszöntöm a kedves hallgatókat.
1: Fogjunk bele a mai témánkba, amelyet mint a döntést tűztünk ki célul. Egy rövid kis felvezetésként gondoltam megemlíteni azt, hogy a kutatások szerint naponta döbbenetes 33-35 ezer döntést hozunk egy nap, ebben rengeteg mikrodöntést is bele kell számítanunk, sok automatikus kicsi igen-nem dologgal vagyunk, például az ételhez, a táplálkozáshoz kapcsolódó döntésekből legalább 200 pluszos arány van, tehát ebből az annyit jelent, a napunk tele van apró választásokkal, és ez egyfajta ilyen kognitív költséggel, energia leadással jár, tehát ez az egyik dolog, amit itt találtam. Másik pedig azt, hogy stresszel-e minket a döntés. A kutatások szerint igen. Tehát, hogy ez minket egyfajta készenléti állapotba helyez, a döntési helyzet jellege miatt van így. Időszűke, a tét, a fenyegetettség érzése okán, tehát ez mind tud minket stresszelni, egyfajta készenléti állapotba helyez minket a döntés. Ez a készenléti állapot egy kicsit így cizellálódik és kiegészül a következő tényezőkkel. Az egyik a bizonytalanság, amikor nincs elég számú és megfelelő tartalmú információnk a helyzetnek az átlátásához. A visszafordíthatatlanság érzése, ha ezt választom, akkor ezzel elrontom, vagy vége mindennek. Tehát ez a súly rajtunk, az értékkonfliktus, jót akarok, és ez nagyon érdekes a mai világra, szerintem nagyon jellemző szintén, jót akarok, de közben félek is a jó következményeitől, és az utolsó, a negyedik pedig felelősség. Végül is nekem kell majd elvinnem a balhét. Itt erősen belép a kompetenciakörömmel való viszonyom.
3: Amikor elmondtuk, hogy ebbe az évben mi a célunk, vagy mik az irányaink, már akkor döntöttünk, hogy mi mellett tesszük le a voksunkat, hogy mit választok, tudok-e boldog lenni, tudok-e harmóniában lenni, mit kell ahhoz tennem, mi mellett kell döntenem, hogy én egységbe legyek önmagammal. És ez nem feltétlenül az, hogy most zöld pulóvert, vagy zöld ruhát veszek magamra, vagy éppen mit fogok enni, nem ettől függ az én boldogságom.
1: Mondtad ezt a kifejezést, hogy egységben lenni önmagammal. Akkor ez tud egy ilyen barométere lenni nálad annak, hogy mi az, ami fontos igazán, igen, hogy egy döntésnek mi a, igen, fajsúlya, mennyire azt szolgálja, hogy én egységbe, igen, kerüljek önmagammal. Reginálad, mi az, ami a döntést így betájolja? Mitől lesz mondjuk egy kérdés igazán kardinális?
4: Én nagyon rossz döntő vagyok. Engem borzasztóan tud stresszelni, ha egy helyzetben döntenem kell. Mert nagyon sokszor azt érzem, hogy ugye, amit mondtál, én nem látom át, hogy mi lesz a döntésemnek a folyománya, következménye, hogy mi fog történni, és mi van, ha így döntök, de közben az lett volna a rossz. Tehát, hogyha nagyobb döntésről van szó, akkor az engem nagyon megvisel. Például ez, hogy a vállalkozásomat abba kellett hagynom, mert így döntöttem. Tehát elviszem a végletekig, amikor már annyira feszít, hogy mondanom kell át vagy bét, és akkor mondok. És általában mindig az jön ki ilyenkor, ilyen feszült helyzetben, amit egyébként is a szívem diktál. De valahogy ezt a kört, igen, még mindig, igen, nagyon érdekes, hogy még meg kell futnom azt a kört, hogy belefeszüljek, hogy ahogy dönteni kell.
1: Pedig azt mondják, hogyha az idő feszít minket, akkor általában egy beszűkült tudatállapotba kerülünk, és kevésbé jó döntéseket hozunk, de akkor nálad ez nem így van.
4: Nálam valamiért fordítva vagyok bekötve, nem tudom miért.
1: Vagy akkor van az, amikor már kimondod azt, ami benned volt, csak valamiért nem merted azt vállalni, igen, magad előtt,
4: igen,
1: talán.
4: Igen, na jó, akkor most már kimerem. Igen, ez tényleg így van most, hogy mondod.
1: Én azt vettem észre, hogy a magam életében kb. Az elmúlt egy hónapban jött ez föl, hogy mennyire sok energiát veszel tőlem, és megvisel, és kimerít az, hogy a döntéseket tolom magam előtt. Uh-huh. És akkor hoztam egy ilyen döntést, hogy bármilyen eldöntendő dolog van az életemben, tehát azt gondolom, hogy ha leülök egy 3-5 percen belül, azért el lehet dönteni a mindennapi élettel kapcsolatos döntéseket.
3: Mi az a döntés jelenleg az életetekben, hogy hozzuk le ezt most egy kicsit konkrétumra, amit meg kell hoznatok, mint döntés, mert úgy érzitek, hogy el van akadva az életetek, valami nem jó, nem működik jól benne, mert valami oknál fogva nem tudok dönteni.
1: Tehát mi az, ami megnehezít mondjuk egy adott döntést?
3: Hát, hogy tudod, hogy meg kellene ugranod ahhoz, hogy a Tomi boldogabb legyen, és mégis halasztod, húzogatod, megmagyarázod, kimagyarázod, vagy éppen elbújsz, bocsánat, egy nagy társasági életbe, hogy csak ne kelljen szembenéznem azzal, amit lehet, hogyha meghoznék egy jó döntés, akkor jobb lenne az életed, így értem.
1: Igen, most az jutott erről eszembe, hogy ezek szerint a döntésnek van egy olyan aspektusa, hogy attól nehéz, mert hogy vannak ugye olyan döntések, amik jók, amik jó dologra hinnek, akkor egyértelműen tudom mondani, hogy abba beleegyezek, és vannak olyanok, amik nehézséget okoznak nálam például azért, mert hogy mondjuk az a döntés, amiről most meséltem az adás elején, hogy bizony magamat kell választanom, és ez azzal fog járni, hogy egy csomó ismerősömnek nemet kell majd mondanom. Az egy ilyen feszültséggel jár, hogy akkor ugye akár megsértődhetnek, rossz néven veszik, nem tudom, félreértik, és akkor ebben csorbul a viszonyunk. Nem feltétlenül az, hogy mennyire vagyok szeretető emiatt, tehát azt nem mondanám, de mindenképp ugye a másiknak ezzel nehézséget okozok. Például nekem ez a döntéseimben egy elég komoly faktor, hogy az én döntésem milyen hatással lesz mások életére, és ez mennyire okoz nekik nehézséget vagy megakadást.
4: Mm. Regi? Na, ami engem mostanában nagyon foglalkoztat, hogy vannak szívemhez közel álló emberek, barátok, és mostanában sokszor érzem azt, hogy egy helyben toporognak, és ez engem feszít. Beszélgetünk, fölhívjuk egymást, vagy beülünk valahova, és csak az ő problémája zúdul rám egy-másfél órán keresztül. Elejt egy mondatot, hogy és velem mi van, válaszolok, majd rákapcsolódok, jaj, ne is mond, és folytatja. És hogy hol van az a határ, hogy én azt mondom, tehát itt döntés, hogy figyelj, nekem erre nincsen időm, az én időm drága, én szeretlek, mint barátot, de nem engedhetem meg magamnak azt az egy-másfél órát az életemből, hogy csak arra fókuszáljak, hogy te sírsz vagy.
3: De ezt nem mered elmondani?
4: Most ott tartok, hogy el kéne. A döntés, hogy meghozom azt a döntést, hogy figyelj, van egy határ. Tehát, hogy annak lesz valami olyan pozitív kimenetele, vagy következménye, hogy átbeszélünk valamit, és akkor te is lépsz. De egy fél év múlva is ugyanez majd találkozunk, és ugyanott tart, és sírdogál, és na, az már
3: Igen, de mégiscsak te szabod meg a határaidat. Az is egy döntés, hogy kit engedek be a nagyon privát szférámba, vagy ki meddig jöhet. Igen, és az én döntésem, hogy tudjak igent, vagy nemet mondani. Igen. Határt húzni, ezt is sokszor mondtad, Regi.
4: Így van.
3: Hogy ezt is
4: van.
3: Tanulod, látod,
4: így van,
3: figyelek.
4: Ezek nagyon
3: a határhúzások.
4: Igen, mert hogy mondjuk évekig velem volt, jóban voltunk, én is, csak én közben, most ezt nem egóból mondom, meg nem, tehát értsétek jól, hogy elkezdtem járni egyfajta belső utat, ő nem. És akkor már azt érzem, hogy már nem szívesen kapcsolódok vele, pedig már 15 éve mondjuk az életem része volt, és tök jó dolgokat megéltünk együtt, csak most jelenlegi helyzetemben nem tudok vele mit kezdeni. És meg kell hoznom egy olyan döntést, hogy valamit mondjak neki erről, de még
1: de nehéz sem, ez.
4: Nagyon nehéz.
1: Márpedig egy olyan, szerintem egy olyan világkorszakban vagyunk, amikor ezzel a problémakörrel egyre többször szembesülünk.
3: Hát, sőt, barátságról beszélünk, de párkapcsolat van. Ez is egy súlyos történet, bizony, hogy meddig engedem meg azt, hogy ha egy mérgező kapcsolatban vagy benne, döntök amellett, hogy ez így nincs jól, és nem azt fogom mérlegelni, mint hogy nagyon sok esetben nagyon sok mindenki, és érthető módon azt mérlegeli, hogy gazdaságilag egyéb más szempontokból, hogyha ez a szövetség szétmegy, akkor újra kell kezdeni mindent, akár a nulláról, és akkor inkább benne maradok egy mérgező kapcsolatba, vagy egy kapcsolódásban. Nagyon nehéz ám, tudom meghozni a döntést.

0: hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Díkben.
1: Budapest és az érintett agglomerációs települések ivóvízellátási rendszere ma stabil, biztonságosan működik, ennek megőrzése azonban nem kizárólag műszaki feladat, hanem hosszú távú stratégiai kérdés is. Mutatott rá a Fővárosi Vízművek vezérigazgatója a témában tartott budapesti háttérbeszélgetésen. Csörnyei Géza kiemelte, a szolgáltatás biztonságát jól mutatja, hogy a rendszer a szélsőséges időjárási helyzetekben és a rekord közeli fogyasztási időszakokban is folyamatosan biztosítani tudja a lakosság. Ellátást. Ez így volt az elmúlt hetekben, és fűzte hozzá. Szavai szerint a vízellátás stabil, természeti alapokra, korszerű műszaki háttérre és több mint másfél évszázad alatt felhalmozódott szakmai tapasztalatokra épül. A benzin és a dízel üzemanyagok átlagára 1-2 forint eltéréssel a korábbi védett árnál van, közölte a miniszterelnök a csütörtöki kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter kiemelte, az elmúlt hetekben a nagykereskedelmi ár emelkedett, de a kiskereskedelmi árak nem, vagy csak 1-2 forinttal. Tehát nem kell azon meglepődni, hogyha van, vagy lesz áremelkedés a következő hetekben, de egyáltalán nem olyan drasztikus, mint ami az Orbán kormány alatt volt, fogalmazott a kormányfő. Magyar Péter arról is beszélt, ha túl nagyra nő a különbség Magyarország és a szomszédos országok üzemanyagára között, akkor elképesztő benzinturizmus alakul ki, az import egyre nehezebb lesz, és akkor kiürülhetnek a kutak. Ezt meg kell akadályozni, emelte ki. Amennyiben azonban nagyon nagy áremelkedés lenne, akkor a kormány kézbeavatkozni a magyar családok, gazdák, vállalkozások érdekében, jelentette ki. A kifolyó csatornán át bejutva fürdött a hévízítóban egy német férfi, belefulladt a vízbe, közölte a polisz.hu oldalon az Alavár megyei rendőrfőkapitányság. A rendőrségre szerdán délután érkezett bejelentés, hogy egy halott férfit találtak a hévízítóban. Kiderült, hogy a 41 éves német állampolgár előző este tiltott helyen bement a kifolyó csatornába, onnan pedig átmászott az út alatt a tóba. Úszkált, majd egyelőre tisztázatlanokból elmerült és a vízbe fulladt. A keszthelyi rendőrkapitányság eljárás keretében vizsgálja az eset körülményeit. Az Egyesült Államok Irán elleni katonai csapásokkal fog válaszolni a Teherán támogatását élvező jemeni húszik által végrehajtott a tengerhajózást fenyegető támadásokra, közölte Donald Trump amerikai elnök. Internetes közösségi oldalán megjelent bejegyzésében az elnök arra reagált, hogy húszi fegyveresek szerdán megtámadtak 2 szaúdi hajót. Ha ezt még egyszer megteszik, akkor azért az Egyesült Államok Iránt teszi majd felelőssé, ugyanis a húszik Irán megbízottjai, így Irán komoly katonai büntetés részesül, valamint természetesen maguk a húszik is, írta.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dík hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dík, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Díkben.
2: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diktóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dík.

0: Budapest. Hallgass Budapesten és környékén a 100.3 Rádió Diket. Romákról nem csak romáknak.
1: Szeretettel köszöntöm a minket hallgatókat, Baranyi Tamás vagyok, beszélgető társam Molnár Regina.
2: Üdvözlök én is mindenkit.
1: És itt van Balázs Zsuzsa is szokás szerint.
3: Köszöntöm a kedves hallgatókat.
1: Fogjunk bele a mai témánkba, amelyet mint a döntést tűztünk ki célul. Azt mondják, hogy a döntésnek az egyik nagy akadálya az első között említik, hogy bizonytalanok vagyunk. Nincs annyi információnk, amiknek a birtokában meg tudnánk hozni egy döntést. Ugye most a bizonytalanság korát éljük mondjuk közhelyszerűen, ami szerintem egyébként így is van, de valószínű, hogy nekem van egy olyan sejtésem, hogy mindig ilyen bizonytalan volt a világ. A korábbi biztosságunk az egy ilyen illúzió volt, amiben jó volt belehelyezkedni, de valahogy nem biztos, hogy korábban valamivel is biztonságosabb volt az a létezés, amiben éltünk, hiszen olyan könnyen borul föl. Mi erről a véleményetek a döntéssel kapcsolatban? Mennyire tudunk rálátni arra, hogy éppen mi van velünk, és miből tevődik össze egy-egy szituáció?
3: Szerintem ahhoz, hogy jó döntést tudjunk hozni, először is tisztába kell lenni saját magaddal. Szeretned kell magadat, még ha csonka vagy is, ha olyan vagy, amilyen is, tisztelned, becsülnöd. Szeretned kell magadban a méltóságodat, ha ebben biztos vagy. Saját magad lelki mélységében, akármilyen döntést is hozok, akár lehet ennek rossz kimenetele is, nem feltétlenül persze. Happy enddel végződik, mint amit az előbb mondtam, de vállalom annak a magányát is, vagy a lehetőségét is, hogy ez nem oda fog befutni, ahova én gondolom, de ez nem kell, hogy befolyásolja azt, ami én vagyok legbelül. Nem tudom, hogy érthető-e.
1: Érthető, ezt magamnak most úgy fogalmazom meg, hogy a bizonytalanságban azért van egy biztosan biztos pont, az pedig a magunkkal való kapcsolódás során felfedezett méltóságunk, ami biztosan ott van mindig, és erre a biztos pontra számíthatunk minden döntés helyzetben.
3: Meg a bátorság, hogy te sokkal több vagy, mint a helyzeted. Tehát, hogy te nem vagy egy gyáva, nyuszika. Minden ember sokkal több, mint amit gondol magáról.
2: Csak ide ez el kell jutni. Igen, és ez sokszor egy nagyon kemény, nagyon mély munka.
3: De nem feltétlenül, Regi. És gondolj bele, itt van a te helyzeted. Te egyedülálló nőként például elmentél Albániába.
2: Na, de ebben munka van, hogy én ezt megmertem lépni.
3: Na, de nem ott a szituációba derül ki, hogy te bátor csaj vagy?
2: De ez akkor. És egyébként tényleg, hogy azért nem merünk sokszor dönteni, mert nem látjuk ugye, hogy mi lesz a következmény.
3: Mert mindig biztosítani akarjuk magunkat mindennel.
2: Holott az önbizalom, az önbecsülés, az a legnagyobb biztosíték, ahogy mondta Zsuzsa is. Igen, legyen meg a te akaratod, nem?
3: Hát meg bízni az életben.
2: Igen, igen.
3: És miért kell mindig arra gondolni, hogy rossz lesz?
2: Igen.
3: Tehát ez most egy nagy divat a társadalmunkban, hogy senki nem meri elgondolni azt, hogy ugyanannak a dolognak lehet jó kimenetele
2: pontosan.
3: Is. Mindenki
2: pontosan.
3: Csak a rossz, a negatív, meg sajnáltatja magát, amit te is mondtál, Regi, de senki nem beszél arról, hogy te ugyanannak a dolognak lehet egy másik kimenetele is.
1: Igen, igen, ez felvett egy újabb dolgot, amit szerintem a következő adásban, mint a lehetségességet
3: igen.
1: majd megbeszélhetnénk. Engem is meglep az, hogy nagyon sokszor találkozok magamban azzal a gondolattal, hogy nem számolok a jóval. Tehát ugyanúgy, hogy a negatív egy dominót indít el a jónak, hanem még nagyobb hatása tud lenni az életünkben, de van ez a visszafordíthatatlanság. Ami szerintem egyébként egy nagy rákfénéje most a döntéseinknek, hogyha választunk valamit, döntünk valami mellett, akkor automatikusan nem választunk még egy csomó minden mást is. Tehát a döntési választási helyzet, az kizár automatikusan más útvonalakat is. És hogy ez valami módon azért elég erősen nyomaszt minket. Én azt veszem észre a döntéseinkben. Ti ezt hogyan tapasztaljátok a magatok életében?
3: Szerintem, ha jó döntést hozol, békesség jár vele. Akkor nem azon fogsz agyalni, hogy a 99 lehetőségemet miért hagytam ki. Tehát, hogyha jó döntést hozol, béke jár. Ha rossz döntést hozol, akkor pedig, ha vagy annyira érett személyiség, akkor vállalod azt is, hogy ezt elcsesztem. Hát akkor mi van? A rossz döntések épp úgy hozzátartoznak az életünkhöz. Szent Ignác mondta azt, hogy ha nagy döntés előtt állsz, mindig aludj le egyet.
1: Egyébként szinte mindennek jót tesz, hogyha alszunk rá egyet.
3: Pihentesd le egy kicsit, mert akkor egy kicsit messzebbről látod. Regi, te nagyon mosolyogsz.
2: Igen,
3: közben.
2: Mert hogy az ugrott így be, ahogy mondtad, hogy mi van, ha nincs jó és rossz döntés, csak döntés van. Ami belőlünk fakad és értünk van. hozunk egy döntést, és nem minősítjük, nem ruházzuk fel semmivel, hogy jó vagy rossz, abból valami ki fog sülni.
4: Az életünk része az is.
2: Igen, igen, igen. Tehát elindít egy úton, egy valamilyen úton, aminek ugye nem látjuk a végét, és kár azon keseregni, hogy mi lett volna, ha a másikat döntöm. Erre indultam el, és ez is lehet, hogy sokkal nagyobb lehetőséget tartogat, mint amit én eredetileg kigondoltam.
3: Ez attól függ, hogy te hol vagy a fejlődés.
2: Nyilván, szokán. Persze.
3: Hol tartasz az önismeretedben, persze. vagy az ismeretedben. Ha megérik benned egy döntés, az olyan, mint a alma. Ha megérik egy alma, akkor igenis döntened kell, és azt meg le kell szüretelni, mert akkor lesz nem a ta. Nem lehet túlhordani a gyereket sem 10 vagy 12 hónapig. A döntéseknél nagyon figyelembe kell venni, mikor van itt az ideje. Eljött-e az idő? Mert idő előtt se lehet meghozni szerintem döntéseket, meg idő után sem, mert túlhordod.
2: Én nagyon mélyre tudok menni, és nagyon tudom mostorozni magam, hogy ó, de buta voltam, vagy nem így kellett volna, és megmerem engedni magamnak azt, hogy ettől rosszul legyek. Így sokkal gyorsabb a feldolgozás számomra, és akkor van egy pont, ahol felébredek, hogy oké, de nézzük csak meg, mennyi minden más jött az általam rossznak hitt döntés által. És lehet, hogy nem az, amit elképzeltem, de bejöttek újabb lehetőségek. Most például abban vagyok, hogy ugye nekem egy betegség miatt fel kellett számolnom a vállalkozásomat, már amúgy is lógott a levegőbe, de beütött ez a 2 hét kórház, ami azt mondta, hogy most dönts, hogy mit akarsz. És akkor én eldöntöttem, hogy egy egész más irányt fogok választani. Nagyon boldogan belevetettem magam a tanulásba, majd jöttek a kételyek, hogy elég leszek én ehhez. Jó lesz ez nekem? Meg tudom csinálni? Meg tudom tartani magam ebben az új döntésben? És most ott tartok, hogy valószínűleg nem véletlenül jött ez onnan belülről ez, hogy most igen, ez az utam, ezt szeretném csinálni, eldöntöttem, befizettem, megtanultam, gyakorlom majd, kialakítok egy új életet. Így jön be az az önbizalom, hogy igen, bízom magam annyira, hogy ez a sugallat ott az jó volt. És nem törődni azzal úgy mélyebben, hogy most padlón vagyok, és hogy mennyire félek attól, hogy mi lesz, mert ez már csak szintiszta elmejáték.
1: Igen, már az is fontos lehet, hogy a döntéseinket ne elemezzük és értékeljük ki túl korán, vagy túl gyakran, vagy állandóan. Tehát, hogy az persze szintén nem egy jó dolog, hogy döntöttél és kus, mert azért érdemes a döntéseinket rugalmasan kezelni, az is nagyon egy jó irány, hogy azért figyelünk a körülményekre, és figyeljük azt, hogy a döntéseink mennyire kompatibilisek ma, meg holnap, a tegnap előtthöz képest, de azért mindenképp egy fontos dolog, hogy ne értékeljük ki korán a döntéseinket, mert nagyon ez lett most a divat, hogy folyamatosan ellenőrizzük magunkat, hogy éppen hogy vagyok, hogy érzem magam, és akkor ennek fényében fogom eldönteni, hogy a döntés az most kedvező volt, vagy kedvezőtlen, és tényleg azért vannak kifutási idei. Egy döntésnek is van kifutási ideje, és valóban utólag tudjuk látni, hogy a Varga betűink, azok ugyanoda vezetnek minket, csak sokszor, tudom én, hosszabb, meg minden nehezebb utakon akár.
3: Az is nagyon fontos szerintem, hogyha nagy döntéseket kell meghoznunk, ha van egy-két jó barátod, és meghallgatod őket. Csak annyi, hogy valaki egy másik nézőpontból hogy látja a dolgot. Én általában egy férfi ismerősömet hívom fel, pont azért, mert férfi gondolkodó. Másként gondolkodik a férfi erről, hogy te férfi aggyal ezt hogy látod? Lehet, hogy mond egy-két olyan aspektus, amit az én női logikámmal soha nem kúszott volna be a fejembe. És mérlegelem. És nekem ez egy megnyugtató dolog, hogy egy férfi gondolkodó emberrel is át tudom beszélni az életem nagy döntéseit. Engem megnyugtat.
2: Igen, ezzel én is így vagyok. Én is szeretem, van egy-két olyan ember az életemben, hogy szaladok, hogy szerinted, de nem azért, mert döntésképtelen vagyok,
3: pontosan.
2: Hanem mert annyira kíváncsi vagyok, hogy ő hogy lát engem, és ezt az egész sztorit kívülről nagyon sokat tud adni.
1: És az jó, mert hogy azzal a szabadsággal teszitek mind a ketten, és talán ezt így is érdemes, hogy nem arról van szó, hogy szolgamódon követ, hanem azt, hogy az ő meglátásait beépítem az én saját döntésem folyamatába, az attól még egy saját döntés lesz.
3: Meg nekem ez nagyon tetszik, hogyha nőként egy kicsit egy férfi gondolkodóval beszéled meg, vagy férfiként, te egy női gondolkodóval, mert én nagyon szeretem a férfi gondolkodót, mert sokkal racionálisabb, és az érzelmek azért nem tengnek túl benne, mint ahogy én döntök. Tehát, hogy én egy érzelmes döntő ember vagyok, ami nem feltétlenül jó.
1: Ez is milyen jó mutatja, hogy mennyire egymásra utalt az emberi létezés.
2: Szépen kiegészítjük egymást.

0: A műsor termék megjelenítés tartalmazott.
1: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Dikem.
2: Szia, Hajni!
3: Szia, Armando! Most már a testünk belsejében járunk, most már a tüdőnél tartottunk. Van-e még valami belső szervünk, amit érdemes megtanulnunk lovári cigány nyelven?
2: Így van, és egy nagyon érdekes dolog következik, ugyanis a májat, azt úgy szoktuk mondani, hogy kálo buko.
3: Kálo buko? De hát tegnap a tüdő volt a buko.
2: Így buko. Van. A sima buko az a tüdő, és a kálo buko az a fekete tüdő, de az igazából azért, hogy az a májunk.
3: Uh-huh.
2: Tehát ezt a szót találták ki, de annak idején az őseink, kálo buko, az a máj. Szitjú veszlös esza?
3: Tanuljunk örömmel!
0: 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rólunk neked. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reaking.hu és keresd Facebookon Tibi Reaking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reaking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
5: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a Dik Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok! Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dikben.
6: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A cigány ételek és a hagyományaik. A cigány gasztronómia a roma kultúra egyik legfontosabb és legkülönlegesebb része. Az ételek nem csupán a mindennapi táplálkozást szolgálják, hanem szorosan kapcsolódnak a családi élethez, a közösségi összetartozáshoz és a hagyományok továbbadásához. A roma emberek évszázadokon keresztül sok országban éltek, így konyhájukra különböző népek ízei és szokásai is hatással voltak. Ennek ellenére a cigány ételek megőrizték sajátos jellegüket. Laktatóak, ízletesek, egyszerű alapanyagokból készülnek, és gyakran nagyobb társaság számára főzik őket. A cigány ételek története jól tükrözi a roma emberek életmódját és alkalmazkodó képességét. Sok hagyományos fogás abból alakul ki, hogy a családok mindig abból készítettek ételt, ami éppen rendelkezésre állt. Ezért a roma konyhát a leleményesség, a takarékosság és a kreativitás is jellemzi. Miért ilyenek a cigány ételek? A cigány ételek kialakulását elsősorban a történelem és az életkörülmények befolyásolták. Sok roma család hosszú időn keresztül vándorló életmódot folytatott, ezért olyan fogásokat készítettek, amelyek kevés eszközt igényeltek, gyorsan elkészültek, mégis táplálóak voltak. A bográcsban főzött ételek ezért különösen népszerűvé váltak, hiszen szabad tűzön is elkészíthetők voltak. A roma családok számára mindig fontos volt, hogy egyetlen alapanyag se vesszen kárba. Amit felhasználhattak, azt felhasználták, zöldségeket, burgonyát, tésztát, különféle húsokat és belsőségeket is. Ezekből olyan ételek születtek, amelyek egyszerre voltak gazdaságosak és ízletesek. A cigánykonyha másik fontos jellemzője a gazdag fűszerezés. A paprika, a fokhagyma, a vöröshagyma, a bors és egyéb fűszerek intenzív ízt adnak az ételeknek. A fűszerezés nem csak az ízeket gazdagítja, hanem sok esetben a tartósításban és az ételek élvezeti értékének növelésében is szerepet játszott. A legismertebb cigány ételek. A legismertebb cigány fogások közé tartozik a cigány pecsenye. Ez a fokhagymával ízesített sült sertés hús, amelyet gyakran sült szalonnával és burgonyával tálalnak. Egyszerű, bár mégis rendkívül ízletes étel, amely sok családi összejövetelen is az asztalra kerül. Nagyon kedvelt a bográcsgulyás és a különféle pörköltek. Ezeket gyakran nagy adagban készítik, hogy minden családtagnak és vendégnek jusson belőle. A bográcsban főzésnek közösségépítő szerepe is van, hiszen a családtagok együtt készítik az ételt, közben pedig beszélgetnek, énekelnek és együtt töltik az időt. Egyes közösségekben hagyományos étel a káposztás bab, a babgulyás vagy különféle belsőségekből készült fogások is. Ezek elkészítése generációról generációra öröklődik, és minden családnak megvan a saját receptje. A család szerepe az étkezésekben. A roma kultúrában az étkezés sokkal több, mint egyszerű táplálkozás. A közös ebédek és vacsorák a család összetartozását erősítik. Ünnepeken, keresztelőkön, lakodalmakban vagy születésnapokon mindig bőséges étel készül, mert a vendégszeretet kiemelt érték. A roma családokban gyakran több generáció él vagy találkozik együtt, ezért az ételeket nagy mennyiségben készítik el. Fontos, hogy senki sem maradjon éhes, és minden vendéget nagy szeretettel fogadnak.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dik roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
7: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dik nótban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

0: Zenék, amelyeket mi szeretünk. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Szeretettel köszöntöm a minket hallgatókat, Baranyi Tamás vagyok, két beszélgető társam, Molnár Regina.
2: Üdvözlök én is mindenkit.
1: És itt van Balázs Zsuzsa is, szokás szerint.
3: Köszöntöm a kedves hallgatókat.
1: Fogjunk bele a mai témánkba, amelyet mint a döntést tűztünk ki célul.
3: Amit mondani szeretnék, hogy mi segít még a döntésben? Az elcsendesedés és az ima, és ezt nem a valláshoz kötöm, hanem közd ahhoz, hogy az élet a legnagyobb rendező. Hogy legyen benned annyi alázat, hogy kérd azt, hogy legyen benned erő megtenni, hogy ne csak magadra hagyatkozz, vagy ne csak a szomszéd tanácsára hagyatkozz, hanem nyílj meg egy feljebb valónak is.
1: Hát vagy kapcsolódj magaddal, így is fordíthatjuk, hát, aki nem hívő.
3: A legmélyebb és a legszebb kiadásoddal, az Isten gyermekségeddel. Mert akkor sokkal könnyebb a döntés, hogy nem csak én vagyok benne, hanem rá tudok hagyatkozni, ami az én vezérfonalam most 26-ban, hogy rá tudok hagyatkozni, és bízom annyira az Istenbe, én ezt kimerem mondani, mert hiszek benne, és majd talán a következő részben mesélek hozzá csodákat is, hogy hiszek abban, hogy nem vagyok ebben egyedül. És ha elesem, és ha rossz döntést hozok, és beverem a fejem, és összetörik a szívem, akkor se vagyok benne egyedül. És ha megszenvedem, és nem tudom, mit csinálok, akkor se vagyok benne egyedül. És ez nagyon jó, hogy nem csak az én vállamon van az a kereszt. És ha már kereszt, nagyon szeretem azt a példát, hogy ugye amikor a keresztúton megy Krisztus, jön egy szirenei Simon, és egy kicsit oda teszi a vállát a keresztje alá, hogy neki könnyebb legyen. És mi mindannyian szirenei Simonok vagyunk a másiknak. Egy jó szóval, egy öleléssel, egy pont akkor hívlak fel telefonon, amikor neked a legnagyobb szükséged van. Nem akarom megoldani az életedet, de figyelek rád, és azt tudom neked mondani, hogy te milyen vagány csávó vagy, Tomi. Segítek neked, mert mindannyian szirenei Simonok vagyunk a másiknak. Én azt hiszem, hogy ez egy akkora, hogy is mondjam, mottója lehet a 2026-nak, hogy figyeljünk arra, hogy kinek lehetek én a szirenei Simonja. És nem arról beszélek, hogy most én megosztom a pénztárcámat, vagy a nem tudom mimet a másikkal. Csak olyan dolgokról beszélünk, ami ingyenes. A jó szó, a szeretet, a mosoly, az odafigyelés, és már annyi erőt adsz a másiknak, mint mikor le van merülve 5%-ra a mobiltelefonod, és valaki meg jön és feltölt, és már meg tudod hozni a döntésedet, már tisztább lesz minden. Sokszor a saját gödrünkből nem látunk ki, de ha valaki csak egy picit megemel, már látod, hogy nem is olyan borzasztó az az út, amire rá kell lépned.
1: Igen, hányszor van ez így, hogy benne vagy egy döntési helyzetbe, és tényleg nem látsz ki belőle.
3: Igen.
1: És akkor jön valaki, és egyetlen egy mondattal, vagy egy hangsúlyjal, vagy egy arckifejezéssel.
3: Vagy egy öleléssel.
1: Igen, szétoszlatja ezt a ködöt.
3: Így van.
4: Igen, magában az annyiszor van, igen. Rám mosolyog valaki az utcán, és így benne voltam valami gondolat felhőben, és így rám mosolyog, és vagy olyan nagy gond.
3: Vagy nem tapasztaltál olyat, hogy például külföldön, amikor jársz, hogy egy kicsit szorult helyzetbe vagy, és éppen jön a segítség.
4: Dehogy nem. Hányszor van ilyen? Igen. És egyébként milyen jó, hogy ezt felhoztad, mert bennem egész évben az pörgött, aztán nem jutottam vele A-ból B-be, hogy én annyira szeretnék valamilyen karitatív munkát végezni, és hogy ebben az évben, 26-ban én ezt nagyon szeretném elindítani, vagy egy hospice házba. Tehát, hogy most miből van nekem a legtöbb? Időből, figyelemből tudok adni bőven. És hogy én...
1: Na de, igen. És ez be is hoz egy másik kérdés, és akkor ezt így konkrétan bel is teszem neked, hogy a döntéssel kapcsolatban eljutunk odáig, hogy meghozunk egy döntést, és akkor sokszor azt gondoljuk, hogy itt megvolt a mi tennivalónk, és le is zárul. De egy döntés után még rengeteg tennivaló van, szerintem. Tehát az csak az első lépése volt a tennivalóknak. Mm-hmm. És akkor ilyenkor, amikor hozol egy ilyen döntést, akkor hogyan építed föl? Meghoztál egy döntést, és akkor most el kell indulni ezen az úton, további tennivalók várnak rám. Tehát, hogy mennyire vagyunk mi közel a kibontásához a döntéseinknek, az lenne a kérdés.
4: Na, így jön a lista, amit már említettem, hogy akkor mi a következő lépés? Ugye, hát ha mondjuk ilyen karitatív dologban gondolkodom, akkor fölkeresni ezeket a hospice-házakat akár, megnézni, hogy hogyan lehet hozzájuk kapcsolódni, tehát most ezen pörög az agyam pár napja, hogy akkor ezt januárban
1: elkezdeni. De durva, nekem is. Tényleg? Ez volt, csak én nem megyek még bele, mert most nem szabad.
4: Igen, én is úgy vagyok vele, hogy ez lelkileg nagyon megterhel. Igen. Hogy legalább elkezdeni megnézni, megvizsgálgatni, hogy hogyan működik ez a dolog.
1: Vagy és akkor felépíted ezt, mi alapján nézzel szét?
4: Igen, ezt magamban még vizsgálgatnom kell, mert ugye ennek is különböző ágai vannak, hogy idősek, vagy éppen gyerekek. Nehéz, nagyon nehéz. De hogy én azt érzem, hogy nekem ezzel most szembe kell nézek, ezzel a dologgal, ami ezeken a helyeken van. Igen, a halál kérdésével, igen. Egyszer csak jött ez az érzés, ez már nem is gondolat, ez egy belső érzés, hogy nekem valamiért ezekre a helyekre kellene mennem. Igen.
1: Nem az volt benned, bennem az volt, hogy én igazán élni akarok, akkor a halál való viszonyomat le kell rendeznem. De azon a szinten, ahogy most lehet, mert ez mindig egy haladás az úton, nem tolható tovább. Hogy talán az élethez majd jobban hozzáférek, hogyha a halállal kapcsolatban elrendezem azt, amit el kell magamban.
4: Ez is nagyon benne van. Mert azért itt vannak félelmek bőven, és hát ha ezt nem oldom fel, akkor nem akarom ezt tovább vinni. Igen. Szeretném kicsit megérteni magamat is a halállal való viszonyomban.
3: Milyen érdekes ez a műsor, azon mosolygok itt, hogy honnan indultunk, beszéltünk a vágyakról, a döntésekről, csak a főbb elemeket mondom ki. Szakításról, szexualitást is érintettük, és akkor megérkezünk a halálhoz, aztán megint lesz egy körfordulat, megint az élet, hogy milyen érdekes az, hogy csináltunk egy körforgást, ami valószínűleg a 2026-unkban is benne lesz, így vagy úgy.
1: És a döntés is folyamatosan így forgatja a kereket.
4: Igen.
1: Tehát a döntés is tovább viszi az életet az egyik pillanatból a másikba.
3: Így van. És hát ugye arról nem is beszéltünk, hogy vannak olyan helyzetek, amikor nem mi döntünk, hanem a helyzet dönt. És nem tudsz mit csinálni. És ezt én úgy szoktam megfogalmazni képletesen, hogy van egy biliárdasztal, és az egyik golyó meglöki a másikat, és ez nem a te golyód volt, de engemet is ki tud lökni. Tegyük fel, és most csak a jót fogom mondani, tegyük fel, nyerek a lottón. És abból a szempontból talán nagyobb esélyt adhatok magamnak is, meg másoknak is, hogy egy kicsit könnyebbé tegyem az életet, az életüket. Nem rajtunk. Mindig a rajtunk múlnak a dolgok, és nagyon oda kell figyelni a belső hangra, hogy vajon miért, ezt a következő adásban el fogom mesélni.
1: Igen, mert azt hiszem, hogy akkor megállapítatjuk, hogy megérett az idő arra, hogy a lehetségesről, a lehetetlen és a lehetséges viszonyáról beszéljünk, talán el is döntetjük, hogy a következő adásban erről lesz szó. Bennem az született meg így a döntéssel kapcsolatban, hogy érdemes úgy mérlegre tenni a dönteni valóinkat, hogy mennyire vezet ez engem az élet felé, amit valójában élni akarok. Ez egy elég jó barométer szerintem. Előtte persze le kell tisztáznom, hogy mit jelent számomra az élet, és hogy hova akarok eljutni. Jó döntést mindenkinek, további minden jót, és viszont hallásra.
4: Viszont hallásra.

0: műsor termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódíkben.
1: A kormány jelentősen a törvényi minimumra csökkenti az állami cégeknél megbízott felügyelőbizottsági és igazgatósági tagok számát, és csökkentik a díjazásokat is, közölte a miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter emlékeztetett, a Tisza frakció azzal kezdte a működését az országgyűlésben, hogy mintegy 50 milliárd forintos közpénz spórolást elérve radikálisan megvágta az országgyűlési képviselők költségkeretét. Ezt folytatja a Tisza kormány azzal, hogy a törvényi minimumra csökkenti az állami cégeknél megbízott felügyelőbizottsági és igazgatósági tagok számát, mondta a miniszterelnök. Hozzátette, sok cégnél az előző kormány alatt ezek a pozíciók kifizető helyként működtek. Az uniós szabályozás, a közösségi akarat, valamint a többségi hozzáállás fontosságát emelték ki a résztvevők csütörtökön a 35. bálványosi nyári szabad egyetem és diáktábor Kárpát-medencei magyar autonómia törekvésekről rendezett pódiumbeszélgetésén. Szili Katalin volt házelnök, korábbi miniszterelnöki főtanácsadó kiemelte, az autonómia nem célja, hanem eszköze a külhoni magyar nemzeti közösségek megmaradásának. Eléréséhez szerinte az lenne a leghatékonyabb nemzetközi segítség, ha az Európai Unió kötelező ővé tenni a tagországok számára az őshonos kisebbségek államalkotó tényezőként történő elismerését. Három természetvédő civil szervezet Magyar Péter miniszterelnökhöz címzett nyílt levelében kéri, hogy a kormány védje meg Magyarország GMO mentességét, és forduljon az Európai Unió bíróságához az új génkezelési technikákkal szemben, közölte az egyik aláíró szervezet, a Magyar Természetvédők Szövetsége. A Greenpeace Magyarország, a Magyar Biokultúra Szövetség és a Magyar Természetvédők Szövetsége szerint az új, nemrég elfogadott uniós szabályozás enyhíteni a GMO engedélyezési, kockázatértékelési és jelölési szabályokat, de ettől még ezek nem válnának GMO-mentessé, amit 2018-ban az Európai Bizottság kimondott. Azonnali véradásra kér mindenkit az Országos Vérellátó Szolgálat és véradás szervező partnere, a Magyar Vöröskereszt, mert az elmúlt hetekben jelentősen visszaesett a véradók száma, ezért a hazai vérellátás biztonsága veszélybe kerülhet. A közlemény szerint a betegellátáshoz napi 1600-1800 véradó kell, azonban jelenleg ettől elmarad a véradók száma, ezért, mint írták, minden véradásnak kiemelt jelentősége van. Vért adni minden egészséges 18 és 65 év közötti, legalább 50 kg súlyú felnőtt tud. Aki egészségesnek érzi magát, és az elmúlt időszakban nem állt fenn kizáró ok, most életmentő segítséget nyújthat. Közölték, a következő napok véradásai meghatározzák a hazai vérellátás biztonságát. A két szervezet arra kér mindenkit, hogy aki teheti, ne halogassa a véradást, keresse fel a számára elérhető véradási lehetőségek egyikét.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. Közlekedési hírek.
2: Le van zárva a Szent László út a Kucsma utca és a Kámfor utca között, illetve a Kucsma utcában útszűkületre kell készülni az Üllői úton, a Könyves Kálmán körút és a Kálvin tér között időszakos, valamint szakaszos sávlezárásra kell számítani, és a Krisztina körúton a Csaba utcánál mind a kettő irányban sávlezárásra és sáv elhúzásra kell készülni. Sávlezárás nehezíti továbbá a közlekedést a Zöldlomb utcában is, a Pitty-Pang utcánál. Le van zárva a félútpálya a Fillér utcában, az Ezredes utcánál, illetve egyirányosították az Attila utat a Vérmező út előtt a Szél-Kálmán tér felé. A Cinkotai úton a Pesti út közelében a forgalom egy sávban haladhat váltakozva jelzőlámpás irányítással, illetve a hétvégére lezárásra kell majd számítani a Fóti úton a Váci út felé, a Fiumei út közelében egy rövidebb szakaszon, és a Szent Korona utcát is lezárták a Pálya utca, illetve a Kossuth-Lajos utca között, úgyhogy közlekedjen mindenki türelmesen, óvatosan és megfontoltan. Mondom gyorsan, hogy milyen idő várható mára, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívüli közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630-30-30-100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
2: A mai péntekünkön igencsak sok napsütésre számíthatunk az ország nagy részén, viszont napközben egyre több felé képződhetnek gomoly felhők, amelyből elsősorban keleten, észak-keleten futózáporok és zivatarok is előfordulhatnak majd. Továbbra is sokfelé kísérik majd élénk és erős lökések az északnyugati szelet, és a legmagasabb mai hőmérséklet 24 fok körül várható, úgyhogy ma

0: majd vasárnap. Élénk és erős lesz a déli délnyugati szél, és a vasárnapi csúcs hőmérséklet 25 és 32 fok körül várható, úgyhogy gyakorlatilag amilyen idő lesz ma, ahhoz hasonló lesz holnap is, meg igazából vasárnap is.
1: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Bódik Kívánság Show a 100.3 rádiódikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.
0: Kapjátok elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 0630-30-30-100-as telefonszámot, és írjátok meg nekem SMS-be, vagy pedig felhívhattok, és akár úgy is meg lehet nekem mondani, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét, és hogy milyen alkalomból szeretnétek küldeni, hiszen minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, ami természetesen most sincsen másképp, úgyhogy hát nem is húznám tovább az időt így szépen megfogalmazva, hanem olvastam is gyorsan a következő SMS-t, melyet nem olyan régen kaptam, így szól. Szia Csabim, Kovács Walter vagyok, tegnap volt a születésnapom, és sajnos a párom nem kapta meg az üzenetet, mert épp altatta a kislányunkat, és a rádiót pont kikapcsolta. Ezért, ha lehetséges, Bódi Zsáklinnak küldenék egy szép számot, és üzenem a világnak, de legfőképpen neki, hogy a legeslegszebb feleségem nekem van a világon, és imádom a két lányunkkal együtt, és küldöm mindenkinek, köszönöm. Hát akkor én küldöm sok szeretettel Kovács Walternak, hogyha ennyire rendes csávó, a születésnapja alkalmából, kis Padikától a boldog szülinapot, úgyhogy Kovács Walter, happy birthday to you!

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Budi Kívánság Show az.

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

tárcsázzátok a 0630-30-30-100-as telefonszámot, hiszen minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a kérdéseké és a kívánságoké a főszerep, tehát a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, mármint amennyi értelemszerűen bele tud férni a napi 3 órányi műsoridőbe, úgyhogy pontosan ezért olvasom is gyorsan a következő SMS-t, és nem húzom tovább az időt, így szól a kívánság. Szia, Deák Andris szeretne kedveskedni a kunhegyesi testvéreinek egy Mário zenével, és egy ilyen szívecskés fejű emoji, egy ilyen pacsizós jel, meg egy korona, úgyhogy ez eléggé raj emoji kombó szerintem. A kunhegyesi testvéreknek Deák Andris kérésére fog szólni Kunu Máriótól a rajosan

0: milyen az, amikor beindulok.
1: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
2: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
1: Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: nem lehet.
1: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
2: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
1: Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Közlekedési hírek.
1: Le van zárva a Szent László út a Kucsma utca és a Kámfor utca között, illetve a Kucsma utcában útszűkületre kell készülni az Üllői úton, a Könyves Kálmán körút és a Kálvin tér között időszakos, valamint szakaszos sávlezárásra kell számítani, és a Krisztina körúton a Csaba utcánál mind a kettő irányban sávlezárásra és sáv elhúzásra kell készülni. Sávlezárás nehezíti továbbá a közlekedést a Zöld Lomb utcában is, a Pitty-Pang utcánál. Le van zárva a fél útpálya a Fillér utcában, az Ezredes utcánál, illetve egyirányosították az Attila utat a Vérmező út előtt a Szél Kálmán tér felé. A Cinkotai úton a Pesti út közelében a forgalom egy sávban haladhat váltakozva jelzőlámpás irányítással, illetve a hétvégére lezárásra kell majd számítani a Fóti úton a Váci út felé, a Fiumei út közelében egy rövidebb szakaszon, és a Szent Korona utcát is lezárták a Pálya utca, illetve a Kossuth-Lajos utca között, úgyhogy közlekedjen mindenki türelmesen, óvatosan és megfontoltan. Mondom gyorsan, hogy milyen idő várható mára, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívülit közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 06303030-100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
1: A mai péntekünkön igencsak sok napsütésre számíthatunk az ország nagy részén, viszont napközben egyre több felé képződhetnek gomoly felhők, amelyből elsősorban keleten, észak-keleten futó záporok és zivatarok is előfordulhatnak majd. Továbbra is sok felé kísérik majd élénk és erős lökések az északnyugati szelet, és a legmagasabb mai hőmérséklet 24 fok körül várható, úgyhogy ma mérsékelten meleg és kissé szeles idő várható, ami tényleg egy kicsit azért inkább frissítő. Szombaton alapvetően sok lesz a napsütés, de helyenként a mai naphoz hasonlóan egy-egy felhőcske majd előfordulhat, de számottevő csapadék szombaton nem lesz várható, a szombati csúcs hőmérséklet pedig 25 és 31 fok között alakul, vasárnapra pedig napközben nyugat-délnyugat felől már több felhő lesz majd az égen, és délután a Dunántúlon már záporok, zivatarok is előfordulhatnak, melyek később keletre is áttolódnak majd vasárnap. Élénk és erős lesz a déli-délnyugati szél, és a vasárnapi csúcshőmérséklet 25 és 32 fok körül várható, úgyhogy gyakorlatilag amilyen idő lesz ma, ahhoz hasonló lesz holnap is, meg igazából vasárnap is.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei.
1: A sok hatás kifejezés talán túlzásnak tűnik, de valójában nagyon szemléletes leírása annak, amit a jeges ital fogyasztása igazából tesz a szervezetünkben, és a gastroenterológus főorvost kérdezett a divany.hu a témában. Dr. Juhász Márk főorvos szerint az emésztőrendszer, különösen a gyomor és a belek rendkívül érzékeny a hőmérséklet változásokra. A bélrendszer ugyanis optimális testhőmérsékleten, tehát 36-7 Celsius fok körüli értéken működik a legjobban, és az a legkomfortosabb neki. Amikor hirtelen nagy mennyiségű jeges italt iszunk, különösen étkezés közben vagy közvetlenül utána, a gyomor falában lévő erek hirtelen összehúzódnak, ez egy veleszületett védekező reflex, amellyel a szervezet igyekszik megakadályozni a belső hőmérséklet csökkenését. Az érgörcsnek közvetlen következményei vannak. Az emésztő enzimek működése lelassul, hiszen ezek az enzimek csak meghatározott hőmérsékleti tartományban aktívak. A gyomor mozgékonysága, szaknyelven motilitása szintén megváltozik. Görcsös összehúzódások, hasi görcs, vagy éppen rendellenes lassulást léphet fel. Sokan ilyenkor szúró gyomorfájdalmat, hányingert, vagy hirtelen hasmenést igazából tapasztalnak, ezért nem jó, hogyha hirtelen az ember túl hideget iszik, és túl sokat. A gastroenterológus főorvos kiemelte, hogy ezt a hatást fokozza, ha jeges italt intenzív testmozgás után iszunk, amikor a vérkeringés amúgy is megváltozik, vagy ha egyszerre nagy mennyiséget fogyasztunk belőle. Étkezés közben fogyasztva a jeges ital a zsírokat is megdermesztheti, megnehezítve azok emésztését. Egészséges embernél ezek a tünetek többnyire többnyire átmenetiek és egyáltalán nem veszélyesek, viszont azoknál, akik irritábilis bélszindrómában, gyomorhurutban vagy egyéb emésztő szervi betegségben szenvednek, azoknál a jeges italok akár komolyabb panaszokat is aktiválhatnak, vagy éppen kiválthatnak, éppen ahogy tetszik. Arra azonban figyelni kell, hogy lehetőleg ne jéghidegen, ne nagy mennyiségben, és ne étkezés közben fogyasszuk az ilyen italokat. Ellenkező esetben a bélrendszer vér ellátása csökken, az emésztőenzimek aktiválása mérséklődik, a bélmozgás pedig kiszámíthatatlanabbá válhat, akár székrekedés és hasmenés is felléphet. De ezt már természetesen elmondtam egyszer, csak kicsit másféle megfogalmazásban, nem győzöm kihangsúlyozni azt, hogy egészségesen éljünk és figyeljünk oda magunkra. Természetesen a dohányzást mellőzni kéne, az ilyen étkezéseket, hogy mondjuk a pörköltöt és a lecsót beletekerik a töltött káposztába, és ráraknak egy kiló kenyeret, és mindezt 20 liter zsírban főzik meg. Ezeket most már egy kicsit el kéne engedni, és természetesen nem azért, hogy most jobban nézzünk ki, vagy mondjuk a feleségünket ne zavarja, hogy mi kövérek vagyunk, és az utcán mindenki más igazából fit, izmos, jól néz ki, hanem azért kéne odafigyelni ezekre, hogyha mondjuk már elérjük mondjuk a 67. életkort, akkor ne halljunk már meg, éljünk már 85 éves életkorig, tehát hogy sokkal tovább él az ember, és igazából az élet minősége is időskorban sokkal jobb lesz, hogyha az ember már középkorában elkezd odafigyelni, de hogyha valaki már fiatalabb korában tudatosan él, na annak egy igazi álom lesz az öregsége, és akkor majd nem ilyen sétabottal kell majd 10 percig megvárni, még 3 lépcsőfokot fel tud majd szegény lépni, hanem mint az ázsiai turisták Rómában, szó szerint felszaradnak a lépcsőn.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

Továbbra is a Bódik kívánságshow, szóval várom továbbra is az SMS-eket, illetve betelefonálásokat a 0630-30-30-100-as telefonszámra, hiszen minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, ami természetesen most sincsen másképp, úgyhogy nem is húzom tovább az időt, jöjjön egy újabb SMS, melyet nem olyan régen kaptam Renátótól, így szól. Szia, Renátó vagyok, szeretnék kérni egy zenét a Hambau legkomolyabb villanyszerelő brigádjának, Kis Perétől fog szólni akkor a villanyszerelő királyoknak, Renátó kérésére egy zene, amikor

0: Mondi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió Díjban.

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódik kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szityuvász Losasa. Tanuljunk örömmel. Lovári cigánynyelvoktatás a 100.3 Rádió Díken.
2: Szia, Hajni!
3: Szia, Armando! Most már a testünk belsejében járunk, most már a tüdőnél tartottunk. Van-e még valami belső szervünk, amit érdemes megtanulnunk lovári cigány nyelven?
2: Így van, és egy nagyon érdekes dolog következik, ugyanis a májat, azt úgy szoktuk mondani, hogy kálo buko.
3: Kálo buko? De hát tegnap a tüdő volt a buko.
2: Így buko. Van. A sima buko az a tüdő, és a kálo buko az a fekete tüdő, de az igazából azért, hogy az a májunk.
3: Uh-huh.
2: Tehát ezt a szót találták ki, annak idején az őseink, kálo buko, az a máj. Szityuvász Losasa.
3: Tanuljunk örömmel.
0: 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rólunk. Neked. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reaking.hu és keresd Facebookon Tibi Reaking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reaking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
5: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a Dik Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok! Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Díkben.
6: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dík nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Már is lehet jelentkezni a roma népismereti hagyományőrző táborba. Megnyílt a jelentkezés a Romano Trajo 2, a Marodrom népismereti hagyományőrző táborba, amelyre szeretettel várják a 8-tól 14 éves gyermekeket. A résztvevők egy élményekkel, hagyományőrző programokkal, közösségi élményekkel és sok-sok játékkal teli hetet tölthetnek együtt. A tábort augusztus 3-a és 7-e között rendezi meg a Pralipe hódmezővásárhely. A programok minden nap zajlanak. A részvétel ingyenes, a szervezők teljes ellátást biztosítanak a gyermekek számára. Egy családból legfeljebb 2 gyermek vehet részt a táborban, mely létszáma korlátozott, ezért érdemes mielőbb jelentkezni. A jelentkezéssel a résztvevők vállalják, hogy a tábor teljes időtartamán hétfőtől péntekig részt vesznek a programokon. A roma hagyományőrzés kiemelkedően fontos szerepet tölt be a cigány közösségek életében, hiszen segít megőrizni azt a gazdag kulturális örökséget, amely évszázadokon keresztül formálta identitásukat. A hagyományok nem csak a múlt emlékeit őrzik, hanem összekötik a különböző generációkat, erősítik az összetartozás érzését, és hozzájárulnak ahhoz, hogy a roma kultúra a mai világban is élő és értékes maradjon. A hagyományőrzés nem csupán a régi szokások ápolását jelenti, hanem egy olyan értékrend továbbadását is, amely meghatározza a közösség mindennapjait. A roma kultúra rendkívül gazdag, sokszínű és különleges. A hagyományok közé tartoznak a népdalok, a táncok, a mesék, a viseletek, az ünnepek, a családi szokások, valamint a közösségi összejövetelek. Ezek mind olyan értékek, amelyek hosszú évszázadokon át fennmaradtak, és ma is meghatározó szerepet játszanak sok roma életében. A hagyományok segítségével a fiatalok megismerhetik őseik történetét, életmódját és szokásait. Ez azért fontos, mert így alakul ki bennük az identitástudat, büszkék lehetnek származásukra, és megtanulják tisztelni azokat az értékeket, amelyeket elődeik hagytak rájuk. A roma közösségekben a család mindig is fontos, mert így alakul bennük az identitástudat, büszkék lehetnek származásukra, és megtanulják tisztelni azokat az értékeket, amelyeket elődeik hagytak rájuk. A roma közösségekben a család nagyon központi szerepet tölt be. A hagyományok legnagyobb részét a szülők, nagyszülők és idősebb rokonok adják tovább a gyermekeknek. A közös ünnepek, családi összejövetelek, zenélések és beszélgetések során a fiatalok természetes módon sajátítják el a roma kultúrát. Az idősek tisztelete szintén fontos hagyomány. A nagyszülők bölcsessége, tapasztalata és történetei pedig hozzájárulnak ahhoz, hogy a múlt emlékei fennmaradjanak és a fiatalabb generációk is megértsék gyökereiket. A hagyományőrzéshez szorosan kapcsolódik a roma nyelv megőrzése is. Sok roma család ma is beszéli a romani vagy a beás nyelvet. A nyelv nem csupán kommunikációs eszköz, hanem a kultúra egyik legfontosabb hordozója is. A nyelven keresztül fennmaradnak a régi mesék, mondások, dalok és történetek. Ha a fiatalok megtanulják őseik nyelvét, közelebb kerülnek saját kulturális gyökereikhez, és hozzájárulnak ahhoz, hogy ezek a nyelvek ne tűnjenek el. A hagyományok segítenek abban, hogy a roma emberek megőrizzék identitásukat a modern, gyors változások mellett is.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. Közlekedési hírek.
7: Le van zárva a Szent László út a Kucsma utca és a Kámfor utca között, illetve a Kucsma utcában útszűkületre kell készülni az Üllői úton, a Könyves Kálmán körút és a Kálvin tér között időszakos, valamint szakaszos sávlezárásra kell számítani, és a Krisztina körúton a Csaba utcánál mind a kettő irányban sávlezárásra és sáv elhúzásra kell készülni. Sávlezárás nehezíti továbbá a közlekedést a Zöldlomb utcában is, a Pitty-Pang utcánál. Le van zárva a félútpálya a Fillér utcában, az Ezredes utcánál, illetve egyirányosították az Attila utat a Vérmező út előtt a Szél-Kálmán tér felé. A Cinkotai úton a Pesti út közelében a forgalom egy sávban haladhat váltakozva jelzőlámpás irányítással, illetve a hétvégére lezárásra kell majd számítani a Fóti úton a Váci út felé, a Fiumei út közelében egy rövidebb szakaszon, és a Szent Korona utcát is lezárták a Pálya utca, illetve a Kossuth-Lajos utca között, úgyhogy közlekedjen mindenki türelmesen, óvatosan és megfontoltan. Mondom gyorsan, hogy milyen idő várható mára, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívülit közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 06303030-100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
7: A mai péntekünkön igencsak sok napsütésre számíthatunk az ország nagy részén, viszont napközben egyre több felé képződhetnek gomoly felhők, amelyből elsősorban keleten, észak-keleten futó záporok és zivatarok is előfordulhatnak majd. Továbbra is sok felé kísérik majd élénk és erős lökések az észak

0: Tán a Dunántúlon már záporok, zivatarok is előfordulhatnak, melyek később keletre is áttolódnak majd vasárnap. Élénk és erős lesz a déli délnyugati szél, és a vasárnapi csúcshőmérséklet 25 és 32 fok körül várható, úgyhogy gyakorlatilag amilyen idő lesz ma, ahhoz hasonló lesz holnap is, meg igazából vasárnap is.
1: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Bódik Kívánság Show a 100.3 rádiódikben. Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.
0: Vegyétek elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 06303030-100-as telefonszámot, és írjátok meg nekem SMS-be, vagy pedig felhívhattok, és akár úgy is meg lehet nekem mondani, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét, és hogy miért szeretnétek küldeni, ugyanis én minden hétköznap délután 3-tól 6-ig azért jövök be a 100.3 rádiódikbe, hogy a lehető legtöbb zenei kívánságot teljesítsem, ami természetesen most sincsen másképp, hiszen hétköznap van, úgyhogy jöjjön egy újabb kívánság, melyet SMS formájában kaptam, így szól. Szia, Novák küldene nagy szeretettel a Lamos autó bontónak egy zenét Dorinától, a Bulit. Hát akkor buli-buli szombat este fog szólni sok szeretettel Novák kérésére az autó bontó királyoknak.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió Digben.

Várom továbbra is az SMS-eket, illetve betelefonálásokat, szóval tárcsázzátok továbbra is a 06303030-100-as telefonszámot, hiszen minden hétköznap 3-tól 6-ig a 100.3 rádiódikken a kéréseké, illetve kívánságoké a főszerep, szóval magyarul a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, amennyi bele tud férni értelemszerűen a napi bruttó 3 órányi műsoridőbe. Úgyhogy meg is ragadnám a kedves alkalmat, és olvasnám is gyorsan a következő SMS-t, kívánságot, melyet Enikőtől kaptam, így szól. Sziasztok, Enikő vagyok, Bicskéről, és egy számot szeretnék küldeni Gézának, aki az életem, valamint Kukunak, Tithinek, és mindenkinek, aki szereti Rokkót, utóirat, nagyon szeretlek, Cica. Na hát akkor miáú, sok szeretettel fog szólni Enikő kérésére Gézának, Kukunak, valamint Titinek, és mindenkinek, aki szereti Rokkót. Na de hát ki ne szeretné Rokkót, úgyhogy szó szerint mindenki fogadja sok szeretettel a Kukunak.

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Budi Kívánság Show a 100.3 rá.

0: közlekedési hírek.
1: Le van zárva a Szent László út a Kucsma utca és a Kámfor utca között, illetve a Kucsma utcában útszűkületre kell készülni az Üllői úton, a Könyves Kálmán körút és a Kálvin tér között időszakos, valamint szakaszos sávlezárásra kell számítani, és a Krisztina körúton a Csaba utcánál mind a kettő irányban sávlezárásra és sáv elhúzásra kell készülni. Sávlezárás nehezíti továbbá a közlekedést a Zöldlomb utcában is, a Pitty-Pang utcánál. Le van zárva a fél útpálya a Fillér utcában, az Ezredes utcánál, illetve egyirányosították az Attila utat a Vérmező út előtt a Szél Kálmán tér felé. A Cinkotai úton a Pesti út közelében a forgalom egy sávban haladhat váltakozva jelzőlámpás irányítása, illetve a hétvégére lezárásra kell majd számítani a Fóti úton a Váci út felé, a Fiumei út közelében egy rövidebb szakaszon, és a Szent Korona utcát is lezárták a Pálya utca, illetve a Kossuth-Lajos utca között, úgyhogy közlekedjen mindenki türelmesen, óvatosan és megfontoltan. Mondom gyorsan, hogy milyen idő várható mára, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívülit közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 06303030-100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
1: A mai péntekünkön igencsak sok napsütésre számíthatunk az ország nagy részén, viszont napközben egyre több felé képződhetnek gomoly felhők, amelyből elsősorban keleten, észak-keleten futó záporok és zivatarok is előfordulhatnak majd. Továbbra is sok felé kísérik majd élénk és erős lökések az északnyugati szelet, és a legmagasabb mai hőmérséklet 24 fok körül várható, úgyhogy ma mérsékelten meleg és kissé szeles idő várható, ami tényleg egy kicsit azért inkább frissítő. Szombaton alapvetően sok lesz a napsütés, de helyenként a mai naphoz hasonlóan egy-egy felhőcske majd előfordulhat, de számottevő csapadék szombaton nem lesz várható, a szombati csúcs hőmérséklet pedig 25 és 31 fok között alakul, vasárnapra pedig napközben nyugat-délnyugat felől már több felhő lesz majd az égen, és délután a Dunántúlon már záporok, zivatarok is előfordulhatnak, melyek később keletre is áttolódnak majd vasárnap. Élénk és erős lesz a déli-délnyugati szél, és a vasárnapi csúcshőmérséklet 25 és 32 fok körül várható, úgyhogy gyakorlatilag amilyen idő lesz ma, ahhoz hasonló lesz holnap is, meg igazából vasárnap is.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei.
1: A kreatinról a többségnek azonnal a testépítők, az edzőtermi fehérje turmixok és a teljesítményfokozó sport táplálék kiegészítők jutnak az eszébe. Nem véletlenül, hiszen ez az egyik legtöbbet kutatott és legnépszerűbb anyag, ha az izom tömegnöveléséről vagy a robbanékony fizikai erőről van szó. Egy új tudományos áttörés azonban arra mutat rá, hogy ez az egyszerű molekula sokkal többre képes, mint a súlyok emelgetésének segítése. A kutatók szerint ugyanis kulcs szerepet kaphat a daganat ellenes immunterápiák jövőjében. A felfedezés egy új megvilágításba helyezi a szervezetünk belső védekező rendszerét. Az eredmények egyenlőre laboratóriumi és állatkísérletes modellekből származnak, vagyis még nem jelentik azt, hogy holnaptól a kreatint patikai csodaszerként vásárolhatjuk majd meg, viszont a sejtek szintjén megfigyelt folyamatok új távlatokat nyithatnak a rák kutatásban. A kutatás fókuszában az úgynevezett dendritikus sejtek állnak, ezek az immunrendszerünk legéberebb őrszemei, és az a feladatuk, hogy megismerjék a daganatos sejtekből származó idegen fehérjéket, majd riadóztassák, úgymond, és aktiválják azokat a T-limfocitákat, a szervezet célzott katonáit, amelyek képesek ténylegesen elpusztítani a tumor sejteket. Érdekes, hogy a vizsgálatok során az is kiderült, hogy a daganatos környezetben ezek a dendritikus sejtek fokozott tempóban kezdik el felvenni a kreatint, amely egyfajta szuper üzemanyagként működik számukra. Segíti fenntartani az energiaellátást a kifejezetten ellenséges, a daganatos szöveti környezetben is. Ennek hatására a sejtek úgymond nem fáradnak el, hanem sokkal hatékonyabban és agresszívabban tudják beindítani a daganat ellenes immunválaszt. Az egér kísérletekben a kreatinnal felturbózott dedintrikus sejtek jelenlétében a daganatok növekedése látványosan lelassult, miközben jelentősen több immunsejt tudott bejutni a tumor szövet belsejébe. A lényeg, hogyha valaki egészségesen él, helyesen táplálkozik, és eljár akár edzenés, és ezt a kreatint beviszi a szervezetébe, akkor elvileg laboratóriumi és állatkísérleti szinten sokkal kevesebb lesz elvileg az esély arra, hogy rákosok legyünk. A tudósok nem álltak meg az állatkísérleteknél amúgy. Laboratóriumi körülmények között tenyésztett emberi dedintrikus sejteken is megvizsgálták a molekula hatását. Az eredmények ott is magukért beszéltek. Az emberi sejtek a kreatin hatására szintén sokkal aktívabbá váltak, és jóval hatékonyabban serkentették a tumor ellenes T-sejtek reakcióját. Az eredmények azt az izgalmas teóriát vetik fel, hogy a kreatin a jövőben a dedintrikus sejtekre épülő daganatellenes vakcinák vagy más összetett immunterápiák hatékonyságának fokozásában is fontos szerepet játszhatnak. Tehát amikor mindig ilyen kioktató jelleggel, mert sajnos a hallgatók többsége ilyenkor azt mondja, hogy hú, mit okoskodik ez a Csabika, hát nekem van igazam, látjátok, tehát én szerintem nem mondok butaságot azzal, hogy egészségesen étkezzünk, ne dohányzunk, ne legyünk alkoholmániások, helyette inkább járjunk el edzeni, és hogyha mondjuk eljárnánk edzeni, akkor nyilván innánk kreatint is, ergo nem csak egészségesebbek leszünk és jobban fogunk kinézni, hanem a kreatin miatt ugye a rák ellen is a szervezet sokkal hatékonyabban fel tud lépni. Tehát ez csak egy win-win. Olyan nincsen, hogy hát nem eszek ilyen meg olyan kajákat és milyen rossz lesz nekem. Csak jó lesz, hogyha az ember egészségesen él, annak nincs hátránya sose.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió Digben.

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS.
2: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánságshow a 100.

0: Szakszi, gyere! Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió Digben.

Vegyétek elő a telefonotokat és tárcsázzátok a 06303030 100-as telefonszámot, ha és amennyiben zenét szeretnétek kérni a 100.3 Rádió Dikken, ugyanis erre minden hétköznap délután 3-tól 6-ig lehetőségetek van, ugyanis az előbb említett időpontban a kéréseké és a kívánságoké a fő szerep, tehát a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, amennyi csak bele tud férni a napi 3 órányi műsoridőbe. Úgyhogy olvasom is gyorsan a következő SMS-t, és hát szépen megfogalmazva, nem is húzom tovább, az időt. Így szól a kívánság. Szia, egy jó kis cigány zenét szeretnék kérni a Bankból Rolandnak és az Omegának, így a munka végére, hogy megmutathassa, hogy ki az igazi villanyszerelő. Na hát, hogyha egy jó és kis, illetve cigány zene is kell, akkor ez mindenféleképpen most szerintem legyen Christophertől a Tucson Mangé, melyet a Bankból küldenek a Rolandnak és Omegának, így meg tudják mutatni elvileg majd, hogy ki az igazi villanyszerelő, úgyhogy a villanyszerelő királyok fogadják sok szeretettel Christophert.

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Budi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: mi rádiónk, a mi hangunk. A mi hangunk.
1: Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík.
0: Rádió Dík, romákról, nem csak romáknak. A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Díkben.
2: A kormány 3 milliárd forintos alapot hoz létre az aszbesztel szennyezett útszakaszok mentesítésére, jelentette be Köböl Anita a kormány szóvivő a kormány szóvivői tájékoztatón Budapesten. Ismertetése szerint az alapból az önkormányzat részesülhet, amely rendelkezik aszbeszt térképpel, és garanciát vállal arra, hogy folyamatosan méri a határértéket, és erről 3 havonta jelentést készít. A kormány törekszik a minél gyorsabb megoldásra. A mentesítésre többféle lehetőség megoldás is szóba jöhet, amelyeknek egyszer erre kell a törvényességnek és a helyzet sürgető jellegének megfelelniük, mondta jelezve, hogy ezekre kell majd az adott településeken tekintettel lenni. Az Exim Bank tevékenységét érintő 4 ügyben tesz feljelentést ismeretlen tettes ellen a Gazdasági és Energetikai Minisztérium. Az ügyletek értéke összesen meghaladja az 1000 milliárd forintot, tudatta a kormányzati kommunikáció. Magyarországon nem maradhatnak következmények nélkül a közpénzekkel való visszaélések, a politikai alapon kiosztott előnyök és az átláthatatlan állami döntések. Ezért a Gazdasági és Energetikai Minisztérium újabb 4 ügyben tesz feljelentést, ezúttal a Magyar Export-Import Bank ZRT tevékenysége miatt, áll a közleményben. A most feltárt 4 finanszírozási ügylet összértéke meghaladja az 1000 milliárd forintot, és közös jellemzője a rendkívül nagy kockázat ellenére gyenge biztosítékok mellett kihelyezett jelentős összeg. Jelentős mennyiségű, ismeretlen összetételű, erős szaghatással bíró uszadék felgyülemlését észlelték csütörtökön a Fekete-Körösön, Dénes Major térségében a román-magyar határszelvényben. A Körös Vidéki Vízügyi Igazgatóság 3. fokú vízminőségi kárelhárítási készültséget rendelt el, közölte a szervezet. Mint írták, a feltorlódott uszadék jelenleg stabil helyzetben van. A további szennyezés és az uszadék leúszásának megakadályozása érdekében megtervezték a szükséges műszaki beavatkozások. Első lépésként merülő falat telepítettek az uszadék további lokalizálása és a szennyezés terjedésének megakadályozása érdekében. Az uszadékot eltávolítják, az összegyűjtött anyagot pedig elszállítják ártalmatlanításra. A mintavétel eredményétől függ a Körösökön, Szanazukban és a városerdőn található szabad strandok további üzemeltethetősége is. Ukrán dróncsapás érte az üzemanyag és energiaipari komplexum egyik létesítményét az oroszországi Uljanovszk megye egyik járásában. A létesítményben tűz ütött ki, közölte Alexander Ruszkich, a régió kormányzója. A helyszínre tűzoltókat és biztonsági szolgálatokat vezényeltek. Az Uljanovszki repülőtér forgalmát korlátozták. Az elcsatolt Krím félszigeten egy civil életét vesztette az éjszakai ukrán támadások következtében. 4 pedig, köztük 2 gyermek, megsebesült.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. Közlekedési hírek.
3: Le van zárva a Szent László út a Kucsma utca és a Kámfor utca között, illetve a Kucsma utcában útszűkületre kell készülni az Üllői úton, a Könyves Kálmán körút és a Kálvin tér között időszakos, valamint szakaszos sávlezárásra kell számítani, és a Krisztina körúton a Csaba utcánál mind a 2 irányban sávlezárásra és sáv elhúzásra kell készülni. Sávlezárás nehezíti továbbá a közlekedést a Zöldlomb utcában is, a Pitty-Pang utcánál. Le van zárva a félútpálya a Fillér utcában, az Ezredes utcánál, illetve egyirányosították az Attila utat a Vérmező út előtt a Szél-Kálmán tér felé. A Cinkotai úton a Pesti út közelében a forgalom egy sávban haladhat váltakozva jelzőlámpás irányítása, illetve a hétvégére lezárásra kell majd számítani a Fóti úton a Váci út felé, a Fiumei út közelében egy rövidebb szakaszon, és a Szent Korona utcát is lezárták a Pálya utca, illetve a Kossuth-Lajos utca között, úgyhogy közlekedjen mindenki türelmesen, óvatosan és megfontoltan. Mondom gyorsan, hogy milyen idő várható mára, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívülit közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 06303030 100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
3: A mai péntekünkön igencsak sok napsütésre számíthatunk az ország nagy részén, viszont napközben egyre több felé képződhetnek gomoly felhők, amelyből elsősorban keleten, észak-keleten fotózáporok és zivatarok is előfordulhatnak majd. Továbbra is sokfelé kísérik majd élénk és erős lökések az északnyugati szelet, és a legmagasabb mai hőmérséklet 24 fok körül várható, úgyhogy ma mérsékelten meleg és kissé szeles idő várható, ami tényleg egy

0: Vasárnapi csúcshőmérséklet 25 és 32 fok körül várható, úgyhogy gyakorlatilag amilyen idő lesz ma, ahhoz hasonló lesz holnap is, meg igazából vasárnap is.
1: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Bódik Kívánság Show a 100.3 rádiódikben. Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.
0: Nagyon sok szeretettel várom, és teljesítem is a további zenei kívánságokat, szóval kapjátok elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 0630-30-30-100-as telefonszámot, és írjátok meg nekem SMS-be, vagy pedig akár fel is hívhattok, és úgyis meg lehet nekem mondani, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét, és természetesen azt is, hogy miért szeretnétek küldeni, ugyanis én minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb kívánságot teljesítem, úgyhogy olvasom is gyorsan a következő SMS-t, melyet nemrégen kaptam, így szól: szia Bódi Csabi, szép napot, és a Rádió Dik stábjának is. Szeretettel küldjük Kozák Évinek és a Csajoknak Rolandtól a Zsebembe nem férnek az eurók dalt. Szandi és Carlos küldi. Na hát ez egy nagyon intelligens és kultúrált SMS volt, nagyon szépen köszönöm Szandi és Carlos, és tiszta szívből remélem, hogy Kozák Évinek és a Csajoknak azért kell szóljon Rolandtól a Zsebembe nem férnek az eurók című dala, mert hogy tényleg erősre sikerült a fizetés, és kicsit vagányabb lett, esetleg mondjuk már 7 számjegyű összeget kaptak, úgyhogy áldja meg őket a jóisten, sok szeretettel fogadja Kozák Évi és a Csaj Brigád, Szandi és Carlos kérésére Rolandtól a Zsebembe nem férnek az eurók című dalát.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

egyes hétköznap délután 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, ugyanis ez a Bódik kívánságshow, tehát én minden hétköznap ténylegesen itt vagyok nektek, veletek, értetek, még abban az esetben is, hogyha az a hétköznap amúgy éppen mondjuk egy ünnepnapra esik, tehát többször is volt már arra alkalom, hogy mondjuk én itt voltam december 24-én, de még 5-én is, augusztus 20-án, március 15, tehát én nekem mindegy, hogy a naptárban milyen színnel van beírva az a nap. Ha az hétköznap, akkor én nekem itt jelenésem van, és hogyha ez még nem lenne elég, ráadásul a lehető legtöbb zenei kívánságot teljesítenem is kell, úgyhogy nem is húzom tovább az időt most sem, hanem olvasom gyorsan a következő SMS-t, melyet Melindától kaptam nemrég, így szól. Szia Csabika, Melinda vagyok, és a férjemnek, Zoltánnak szeretnék kedveskedni egy jó szerelmes dallal, és ezzel a zenével szeretném megköszönni az elmúlt 18 évet neki. Nagyon szeretem őt, és köszönöm, hogy van nekem, illetve ilyen szép családot teremtettünk együtt. Hát akkor szóljon erre a 18 évre egy jó kis szerelmes zene, Rajmitól és Zsülitől fog szólni a Végtelen óceán című slágerük.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódi.

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánság Show.

0: közlekedési hírek.
1: Le van zárva a Szent László út a Kucsma utca és a Kámfor utca között, illetve a Kucsma utcában útszűkületre kell készülni az Üllői úton, a Könyves Kálmán körút és a Kálvin tér között időszakos, valamint szakaszos sávlezárásra kell számítani, és a Krisztina körúton a Csaba utcánál mind a kettő irányban sávlezárásra és sáv elhúzásra kell készülni. Sávlezárás nehezíti továbbá a közlekedést a Zöldolomb utcában is, a Pitty-Pang utcánál. Le van zárva a félútpálya a Fillér utcában, az Ezredes utcánál, illetve egyirányosították az Attila utat a Vérmező út előtt a Szél-Kálmán tér felé. A Cinkotai úton a Pesti út közelében a forgalom egy sávban haladhat váltakozva jelzőlámpás irányítása, illetve a hétvégére lezárásra kell majd számítani a Fóti úton a Váci út felé, a Fiumei út közelében egy rövidebb szakaszon, és a Szent Korona utcát is lezárták a Pálya utca, illetve a Kossuth-Lajos utca között, úgyhogy közlekedjen mindenki türelmesen, óvatosan és megfontoltan. Mondom gyorsan, hogy milyen idő várható mára, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívülit közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 06 30 30 30 100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
1: A mai péntekünkön igencsak sok napsütésre számíthatunk az ország nagy részén, viszont napközben egyre több felé képződhetnek gomoly felhők, amelyből elsősorban keleten, észak-keleten futó záporok és zivatarok is előfordulhatnak majd. Továbbra is sokfelé kísérik majd élénk és erős lökések az északnyugati szelet, és a legmagasabb mai hőmérséklet 24 fok körül várható, úgyhogy ma mérsékelten meleg és kissé szeles idő várható, ami tényleg egy kicsit azért inkább frissítő. Szombaton alapvetően sok lesz a napsütés, de helyenként a mai naphoz hasonlóan egy-egy felhőcske majd előfordulhat, de számottevő csapadék szombaton nem lesz várható, a szombati csúcs hőmérséklet pedig 25 és 31 fok között alakul, vasárnapra pedig napközben nyugat-délnyugat felől már több felhő lesz majd az égen, és délután a Dunántúlon már záporok, zivatarok is előfordulhatnak, melyek később keletre is áttolódnak majd vasárnap. Élénk és erős lesz a déli-délnyugati szél, és a vasárnapi csúcs hőmérséklet 25 és 32 fok körül várható, úgyhogy gyakorlatilag amilyen idő lesz ma, ahhoz hasonló lesz holnap is, meg igazából vasárnap is.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei.
1: Új típusú alkoholszondákat vásárol az országos rendőrfőkapitányság. A tervek szerint az eszközzel az ország valamennyi rendőrkapitányságát és a rendőrségét is ellátják. Az ORFK a Vezes kérdésére megerősítette, hogy már folyamatban van a hitelesített légalkohol mérő berendezések beszerzése. Amúgy ez kifejezetten szerintem fontos dolog itt Magyarországon, ugyanis a WHO leghivatalosabb statisztikája szerint a magyarországi emberek 21,2%-a alkoholista per alkohol problémával küzd. Tehát, hogyha valaki mondjuk Budapestről lemegy Miskolcra, és lát X mennyiségű autót, na annak valószínűleg papíron 21,2%-a vagy alkoholista, vagy alkoholmániás. Tehát az 1/5 a közlekedésnek alkoholista. Tehát alkoholisták között vezetünk, és nem tudhatjuk, hogy éppen mikor ki mennyit fogyasztott, és sajnos sok mindenki a mai napig úgy áll, csak két sört ittam meg, simán átmegyek a falu másik végére. És akkor ott van a probléma, és sajnos hetente lehet a híradóba ilyen baleseteket látni, illetve az interneten is folyamatosan ugye ezzel van tele, hogy tényleg felelőtlen sofőrök vannak, és az igazság az, hogy nagyon nagy szükség van szerintem erre az alkohol szigorításra egy kicsit Magyarországon, hiszen hogyha belegondoltok, én akárhányszor elmegyek az étterembe, bemegyek a bejáraton, és hogyha mondjuk vannak előttem a sorban, akkor ott a recepciós hölgy ugye fölveszi az adatokat, hogy van-e foglalás, vagy nincs foglalás, hány fő kintre, bentre, és akkor oda kísér az asztalhoz. Na, és az előttem lévők, esküszöm nektek, hogy 10-ből legalább 5-6 esetben nem azt mondják már szinte, hogy üdvözlöm, nem volt foglalás, de 4-en beülnénk ide gyorsan megebédelnénk. Hanem Magyarországon az emberek bemennek egy étterembe, üdvözlöm, 2 pohár bort és 4 sört kérek. Ja, amúgy nem volt foglalásunk, és leülnénk. Tehát, hogy egyből mindig valaki enni megy, és mindig úgy jön ki a lépés, hogy a végén meg inkább iszik is. És tudom, hogy csak 1-2 pohár bor, 3-4 sör, meg ilyenek, de egyrészt miért ennyire fontos, másrészt ők hogy mennek haza?
2: Hát tömegközlekedéssel.
1: Hát nem hiszem. Tihanyban milyen metró jár, meg milyen villamos? A volánbusz 5 óránként megy egyszer mondjuk, tehát, hogy ők ugyanúgy beülnek utána a kocsiba. Ugyanúgy felülnek a biciklire. Ez mind-mind szabályellenes, mint ahogy az is, hogyha valaki 60-as táblánál 75-tel megy. Már nem hiszem, hogy ha valaki mondjuk átlépi a sebesség határt, az akkora probléma lenne, mint hogy valaki alkoholista és úgy vezet. És sajnos az a probléma ráadásul, hogyha valaki alkoholista, bár a magyarországi emberek 21,2%-a hivatalosan alkoholista, akkor ő nekik akkor is rossz a vezetési stílusuk, amikor nem isznak. Tehát akkor sem olyan, mintha egy kábítószer függőre bíznánk egy autót és egy vezetést. Ugyanaz a probléma. Tehát én se gondolnám azt, hogy egy drogos ugyanolyan jól tud vezetni, ugyanolyan megfontoltan vezet meg ügyesen, mint egy normális ember. Ahogy egy alkoholista se fog tudni olyan jól gondolkozni se az életbe, se az utakon, semmilyen téren, mint egy normális ember. Úgyhogy remélem, hogy ezek az alkoholszondák, meg ezek az új rendőrségi kütyük egy kicsit elősegítik majd azt, hogy szépen az évek alatt egy kicsit ez a 21,2% lecsökkenjen tényleg minimálisra.

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

0: Mégis forog a föld.
1: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
2: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
1: Bódi Kívánságshow a

Kedves hallgatóim, sajnos elérkeztünk ahhoz a ponthoz, hogy el kell köszönjek tőletek, hiszen eddig volt a mai Bódik kívánság show, és hogyha ez mind nem lenne elég, péntek van már, úgyhogy én velem legközelebb csak hétfőn fogtok tudni találkozni. Addig is én kellemes hétvégét kívánok mindenkinek, hatalmas puszit és ölelést küldök az összes hallgatónak, és mivel nem vagyok spúr meg irigy, így azoknak is küldöm, akik amúgy nem hallgatnak, vagy nem szeretnek engem, legyen béke és szeretet ezen a világon, ne pedig mindig az irigység és a pénz körül forogjon mindenkinek az esze, én ezt kívánom tiszta szívemből. Most, hogy megvolt ez a hétvégi áldás is, búcsúzásul itt hagyom nektek Jaki és Krisz duettjét, Aprikéziát, GVM-től az Álompár című dalt, illetve még egy featuringet, egy duettet, Pápa Jocit és LL Juniort, a Körhinta című dalukat, ezekkel búcsúzok tőletek, hétfőn pedig nagyon sok szeretettel délután 3-kor visszatérek, és újult erővel teljesítem majd a további zenei kívánságokat. Kellemes hétvégét, sziasztok! Devlet.

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Budi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Az elmúlt órákban a kéréseké és a kívánságoké volt a terep. Ez volt a Bódik Kívánság Show a Rádió D-ben. 100.3 Rádió D. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió D-ben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terep. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódik Kívánság Show. A 100.3 Rádió D-ben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szityuvász Losasa. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió D-ken.
2: Szia, Hajni!
3: Szia, Armando! Most már a testünk belsejében járunk, most már a tüdőnél tartottunk. Van-e még valami belső szervünk, amit érdemes megtanulnunk lovári cigány nyelven?
2: Így van, és egy nagyon érdekes dolog következik, ugyanis a májat, azt úgy szoktuk mondani, hogy kálo buko.
3: Kálo buko? De tegnap a tüdő volt a buko.
2: Így buko. Van. A sima buko az a tüdő, és a kálo buko az a fekete tüdő, de az igazából azért, hogy az a májunk.
3: Uh-huh.
2: Tehát ezt a szót találták ki, annak idején az őseink, kálo buko, az a máj. Szítjú veszlös esza?
3: Tanuljunk örömmel!
0: 100.3 Rádió D. Rádió D. Rólunk neked! Hírek rólunk neked! A 100.3 Rádió D-ben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió D nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A cigány ételek és a hagyományaik. A cigány gasztronómia a roma kultúra egyik legfontosabb és legkülönlegesebb része. Az ételek nem csupán a mindennapi táplálkozást szolgálják, hanem szorosan kapcsolódnak a családi élethez, a közösségi összetartozáshoz és a hagyományok továbbadásához. A roma emberek évszázadokon keresztül sok országban éltek, így konyhájukra különböző népek ízei és szokásai is hatással voltak. Ennek ellenére a cigány ételek megőrizték sajátos jellegüket. Laktatóak, ízletesek, egyszerű alapanyagokból készülnek, és gyakran nagyobb társaság számára főzik őket. A cigány ételek története jól tükrözi a roma emberek életmódját és alkalmazkodó képességét. Sok hagyományos fogás abból alakul ki, hogy a családok mindig abból készítettek ételt, ami éppen rendelkezésre állt. Ezért a roma konyhát a leleményesség, a takarékosság és a kreativitás is jellemzi. Miért ilyenek a cigány ételek? A cigány ételek kialakulását elsősorban a történelem és az életkörülmények befolyásolták. Sok roma család hosszú időn keresztül vándorló életmódot folytatott, ezért olyan fogásokat készítettek, amelyek kevés eszközt igényeltek, gyorsan elkészültek, mégis táplálóak voltak. A bográcsban főzött ételek ezért különösen népszerűvé váltak, hiszen szabad tűzön is elkészíthetők voltak. A roma családok számára mindig fontos volt, hogy egyetlen alapanyag se vesszen kárba. Amit felhasználhattak, azt felhasználták, zöldségeket, burgonyát, tésztát, különféle húsokat és belsőségeket is. Ezekből olyan ételek születtek, amelyek egyszerre voltak gazdaságosak és ízletesek. A cigánykonyha másik fontos jellemzője a gazdag fűszerezés. A paprika, a fokhagyma, a vöröshagyma, a bors és egyéb fűszerek intenzív ízt adnak az ételeknek. A fűszerezés nem csak az ízeket gazdagítja, hanem sok esetben a tartósításban és az ételek élvezeti értékének növelésében is szerepet játszott. A legismertebb cigány ételek. A legismertebb cigány fogások közé tartozik a cigány pecsenye. Ez a fokhagymával ízesített sült sertés hús, amelyet gyakran sült szalonnával és burgonyával tálalnak. Egyszerű, bár mégis rendkívül ízletes étel, amely sok családi összejövetelen is az asztalra kerül. Nagyon kedvelt a bográcsgulyás és a különféle pörköltek. Ezeket gyakran nagy adagban készítik, hogy minden családtagnak és vendégnek jusson belőle. A bográcsban főzésnek közösségépítő szerepe is van, hiszen a családtagok együtt készítik az ételt, közben pedig beszélgetnek, énekelnek és együtt töltik az időt. Egyes közösségekben hagyományos étel a káposztás bab, a babgulyás vagy különféle belsőségekből készült fogások is. Ezek elkészítése generációról generációra öröklődik, és minden családnak megvan a saját receptje. A család szerepe az étkezésekben. A roma kultúrában az étkezés sokkal több, mint egyszerű táplálkozás. A közös ebédek és vacsorák a család összetartozását erősítik. Ünnepeken, keresztelőkön, lakodalmakban vagy születésnapokon mindig bőséges étel készül, mert a vendégszeretet kiemelt érték. A roma családokban gyakran több generáció él vagy találkozik együtt, ezért az ételeket nagy mennyiségben készítik el. Fontos, hogy senki sem maradjon éhes, és minden vendéget nagy szeretettel fogadnak.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió D-k roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. Zsabot! A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Csumi Dávtume Szabinával a 100.3 Rádió Dikben.
5: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

0: Rádió Dick.
1: Penas tu menge.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Puszilag benneteket, remélem, hogy mindenki jól van. Tartsatok velem 6-tól 8-ig, mert hogy addig van időnk a legjobb zenék meghallgatására és az üzenetétek felolvasására. Itt a lehetőség, várok rátok.

0: 100.3 Rádiódi.
1: Vója tu menge!
2: 100.3 Rádiódi, kromákról nem csak kromáknak, azt írja nekünk Rudi Csikodi. Szia, Szabina, szeretnék kérni Szombathelyre Rolandnak egy jó kis zenét. Én vagyok az egyetlen húga, és a család nagyon-nagyon szereti. Átadtam az üzit, és akkor hadd szóljon hát a zene, húzzátok fel maxra a hangerőt.

0: mi hangunk szól, ahol a mi kedvenceink szólnak. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Mihályné Molnár szeretne kedveskedni gyerekeinek, Ernőkének, Melisszának, Armándónak, Leilának, Misikének, Emiliának és férjének Molnár Mihálynak. Köszönöm szépen, és körmendre fogjuk üzenni a következő dalt. Szóval valami jó kis dalt fogunk nektek ide behúzni, tartsatok velünk!

0: és környékén a mi hangunk szól. Rádió Dick. Rólunk, neked.
1: Bianca Bodnár írt: szia Szabina, én szeretnék kérni egy zenét a páromnak, és üzenem neki, hogy nagyon szeretem, és ő az én életem. Hát köszönöm, hogy ezt megírtad, és tudottad egy egész világ előtt, mert tudom, hogy nem csak Magyarországon hallgatnak minket, úgyhogy sok boldogságot, és örökre legyetek együtt.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dikben.
1: Budapest és az érintett agglomerációs települések ivóvízellátási rendszere ma stabil. Biztonságosan működik, ennek megőrzése azonban nem kizárólag műszaki feladat, hanem hosszú távú stratégiai kérdés is. Mutatott rá a fővárosi vízművek vezérigazgatója témában tartott budapesti háttérbeszélgetésen. Csörnyei Géza kiemelte, a szolgáltatás biztonságát jól mutatja, hogy a rendszer a szélsőséges időjárási helyzetekben és a rekord közeli fogyasztási időszakokban is folyamatosan biztosítani tudja a lakossági ellátást. Ez így volt az elmúlt hetekben, és fűzte hozzá. Szavai szerint a vízellátás stabil, természeti alapokra, korszerű műszaki háttérre és több mint másfél évszázad alatt felhalmozódott szakmai tapasztalatokra épül. A benzin és a dízel üzemanyagok átlagára 1-2 forint eltéréssel a korábbi védett árnál van, közölte a miniszterelnök a csütörtöki kormányszóvivői tájékoztatón. Magyar Péter kiemelte, az elmúlt hetekben a nagykereskedelmi ár emelkedett, de a kiskereskedelmi árak nem, vagy csak 1-2 forinttal. Tehát nem kell azon meglepődni, hogyha van vagy lesz áremelkedés a következő hetekben, de egyáltalán nem olyan drasztikus, mint ami az Orbán kormány alatt volt, fogalmazott a kormányfő. Magyar Péter arról is beszélt, ha túl nagyra nő a különbség Magyarország és a szomszédos országok üzemanyagára között, akkor elképesztő benzinturizmus alakul ki, az import egyre nehezebb lesz, és akkor kiürülhetnek a kutak. Ezt meg kell akadályozni, emelte ki. Amennyiben azonban nagyon nagy áremelkedés lenne, akkor a kormány kézbe avatkozni a magyar családok, gazdák, vállalkozások érdekében, jelentette ki. A kifolyó csatornán át bejutva fürdött a hévízítóban egy német férfi, belefulladt a vízbe, közölte a polisz.hu oldalon az Alavár megyei rendőrfőkapitányság. A rendőrségre szerdán délután érkezett bejelentés, hogy egy halott férfit találtak a hévízítóban. Kiderült, hogy a 41 éves német állampolgár előző este tiltott helyen bement a kifolyó csatornába, onnan pedig átmászott az út alatt a tóba. Úszkált, majd egyelőre tisztázatlanokból elmerült és a vízbe fulladt. A keszthelyi rendőrkapitányság eljárás keretében vizsgálja az eset körülményeit. Az Egyesült Államok Irán elleni katonai csapásokkal fog válaszolni a Teherán támogatását élvező jemeni húszik által végrehajtott, a tengerhajózást fenyegető támadásokra, közölte Donald Trump, amerikai elnök. Internetes közösségi oldalán megjelent bejegyzésében az elnök arra reagált, hogy húszi fegyveresek szerdán megtámadtak két szaúdi hajót. Ha ezt még egyszer megteszik, akkor azért az Egyesült Államok Iránt teszi majd felelőssé, ugyanis a húszik Irán megbízottjai, így Irán komoly katonai büntetés részesül, valamint természetesen maguk a húszik is, írta.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Csumi Daftume Szabinával a 100.3 Rádió Dikben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádió Dik.

0: Rádió Dick. Rólunk, neked.
1: Szia Szabina, a bátyámnak, Antóniónak szeretnék üzeni, hogy nagyon szeretem, és hogy hívjon föl, ezt írja nekünk Sugi. Átadtam az üzenetet, és remélem, hogy megkapja azt, mert gondolom, hogy akkor fontos mondani valód van számára, úgyhogy akkor csörízzetek egymásra. Menjünk át tovább a jó zenéléssel.

0: Rádió Dick. Rádió Dick.
1: Azt mondja nekünk Szimi Keszi, a Szabina Magyarultra szeretnék kérni a családnak egy jó kis zenét, szeretem őket, köszönöm szépen. Átadtam az üzenetet, és akkor hadd szóljon Pest megyére is a következő zene, mert hogy akkor Magyaródon is feltámadja.

0: rádió. Százpont három rádiódik.
1: Szia Szabina, szeretnék kérni egy jó kis zenét a kis lányomnak, Lilian Gabriellának és a páromnak is, nagyon szeretem őket mindennél jobban, köszönöm szépen, Kárpát aljáról hallgatunk. Köszönöm, hogy velem vagytok ott is, és sok-sok puszi nektek. Csak is

0: zenék, amelyeket mi szeretünk. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Kedves hallgatók, lejárt sajnos a műsoridő, de maradjatok itt velünk, mert természetesen minden, ami jó, az itt található a Dick Rádión. Puszi mindenkinek, Csumi Daftomá.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigánynyelvoktatás a 100.3 Rádiódikem.
2: Szia, Hajni!
3: Szia, Armando! Most már a testünk belsejében járunk, most már a tüdőnél tartottunk. Van-e még valami belső szervünk, amit érdemes megtanulnunk lovári cigánynyelven?
2: Így van, és egy nagyon érdekes dolog következik, ugyanis a májat, azt úgy szoktuk mondani, hogy kálo buko.
3: Kálo buko? De hát tegnap a tüdő volt a buko.
2: Így buko. Van. A sima buko az a tüdő, és a kálo buko az a fekete tüdő, de az igazából azért, hogy az a májunk.
3: Uh-huh.
2: Tehát ezt a szót találták ki, annak idején az őseink, kálo buko, az a máj. Szicsú veszlosasza!
3: Tanuljunk örömmel!
0: 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rólunk. Neked. Hírek rólunk. Neked. A 100.3 Rádiódikben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. 35 éves jubileumát ünnepli a Parnograszt egy különleges aréna koncerttel. 35 évvel ezelőtt egy szabolcsi faluból indult útjára egy zenekar, amely mára nem csak a magyarországi cigányzene egyik legismertebb képviselője lett, hanem a generáció közös zenei élményévé is vált. A Parnograszt 2027. január 22-én a Budapest arénában ünnepli fennállásának 35. évfordulóját egy egyszeri, különleges koncerttel, amely a zenekar történetének legfontosabb pillanatait idézi meg számos vendégművésszel és meglepetéssel. A Parnograszt története mindig is a családról szólt. A zenekart rokoni szálak kötik össze, dalaikban és koncertjeiken pedig ugyanaz az őszinte öröm, összetartozás és életszeretet szólal meg, amely 3,5 évtizede meghatározza őket. A jubileumi koncert ezt a történetet meséli el. A kezdetektől napjainkig vezető utat, amelynek során a hagyományos cigányzene értékeit megőrizve váltak, a hazai zene élet egyik legmeghatározóbb koncertzenekarává. Olvasható a közleményükben. Mint kiemelik, az ünnepi estén a jelenlegi felállás mellett újra színpadra lépnek a zenekar korábbi meghatározó tagjai is. Balog Marica, Váradi Mária és Jakocska János. De közben emlékeznek meg a zenekar egykori tagjáról, Olá Jancsiról is, aki ugyan már nincs közöttünk, de szellemisége és öröksége ma is a Parnograszt része. Hozzátéve, a különleges időutazáson olyan előadók csatlakoznak hozzájuk, akikkel az elmúlt évek során közös dalok, koncertek vagy meghatározó zenei találkozások születtek. Bagosi Norbert, Daniel Figergő, Mező Misi, Pál István Szalonna, Pogány Induló, Szirota Jennifer, Honey Beast, a Bohemian Betyárs, a Magyar Banda és a Punani Masszív. Ezek az együttműködések igazán jól mutatják, hogy a Parnograszt zenéje messzire túlmutat a műfai határokon. Autentikus gyökereiből kiindulva évtizedek óta képes megszólítani a legkülönbözőbb zenei világok alkotóit és közönségét. A jubileumi koncerten természetesen felcsendülnek a legismertebb Parnograszt dalok, de számos olyan produkcióval is készülnek, amelyek kizárólag ezen az estén lesznek láthatók. Az aréna egy estére a közös ünneplés helyszínévé válik, ahol 35 év emlékei, barátságai, dalai és történetei találkoznak. A koncertre a jegyértékesítés 2026. július 20-án 10 órakor indult el. A Parnograszt egyik legfontosabb küldetése a cigány hagyományok megőrzése. Zenéjükön keresztül továbbadják azokat a dallamokat, ritmusokat és történeteket, amelyeket még szüleiktől és nagyszüleiktől tanultak. Ez különösen fontos napjainkban, amikor sok hagyomány lassan feledésbe merülhet. A zenekar megmutatja, hogy a roma kultúra rendkívül gazdag és értékes. Fellépéseikkel hozzájárulnak ahhoz, hogy a cigányságról kialakult kép árnyaltabbá váljon, és egyre többen ismerjék meg a roma emberek hagyományait, zenéjét és örömeit.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádiódik roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
5: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Diknóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.
6: Szép estét kívánok mindenkinek, ez itt a Dik Buli a Rádió Dikken, az FM 100.3-on. A mikrofonnál Völgyi Zsuzsi, aki ma este pörgeti nektek a leges legjobb zenéket. Ha eddig álmosan éppen pislogtál a világra, akkor most kapaszkodj meg, mert jönnek a legújabb dalok, amik úgy felráznak, mint egy dupla espresszó. Hangerőt fel, és mozgasd meg az összes porcikádat, és hagyd, hogy a ritmus magával ragadjon. Mert Lilittől szól majd a Gypsy, MK-tól és Maggie P-től a Szerető, Csonka Mikitől a Szívem úgy szeret, Olá Gergőtől úgy, ahogyan először. Most pedig a bulit beindítja Mustafa, Gitano és Sven, szóljon tőlük egy igazán jó dal.

Ibosz és Csík Laci duettje szólt. Ez volt a Hajnalcsillag. Nagyon szép estét kívánok mindenkinek, aki most csatlakozik a Digbulihoz, hamarosan 8:30. Lehet, hogy kint borús az ég, de itt nálunk bizony mindig süt a nap, legalábbis a zenén keresztül. Most érkeznek olyan dalok, amik úgy töltenek fel energiával, mintha egy tengerparti nyaraláson lennél. Csukjátok be a szemeteket is. Képzeljétek el a hullámokat, a napsütést, egy jó koktélt a kezetekben, és élvezzük a következő nótát, amit Herceg és Essen készített. Szóljon a Corazón!

Hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: mi hangunk hallatszódik. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódíkben.
1: A kormány jelentősen a törvényi minimumra csökkenti az állami cégeknél megbízott felügyelőbizottsági és igazgatósági tagok számát, és csökkentik a díjazásokat is, közölte a miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter emlékeztetett, a Tisza frakció azzal kezdte a működését az országgyűlésben, hogy mintegy 50 milliárd forintos közpénz spórolást elérve radikálisan megvágta az országgyűlési képviselők költségkeretét. Ezt folytatja a Tisza kormány azzal, hogy a törvényi minimumra csökkenti az állami cégeknél megbízott felügyelőbizottsági és igazgatósági tagok számát, mondta a miniszterelnök. Hozzátette, sok cégnél az előző kormány alatt ezek a pozíciók kifizetőhelyként működtek. Az uniós szabályozás, a közösségi akarat, valamint a többségi hozzáállás fontosságát emelték ki a résztvevők csütörtökön a 35. bálványosi nyári szabad egyetem és diáktábor Kárpát-medencei magyar autonómia törekvésekről rendezett pódiumbeszélgetésén. Szili Katalin volt házelnök, korábbi miniszterelnöki főtanácsadó kiemelte, az autonómia nem célja, hanem eszköze a külhoni magyar nemzeti közösségek megmaradásának. Eléréséhez szerinte az lenne a leghatékonyabb nemzetközi segítség, ha az Európai Unió kötelező tenni a tagországok számára az őshonos kisebbségek államalkotó tényezőként történő elismerését. Három természetvédő civil szervezet Magyar Péter miniszterelnök közcímzett nyílt levelében kéri, hogy a kormány védje meg Magyarország GMO mentességét, és forduljon az Európai Unió bíróságához az új génkezelési technikákkal szemben, közölte az egyik aláíró szervezet, a Magyar Természetvédők Szövetsége. A Greenpeace Magyarország, a Magyar Biokultúra Szövetség és a Magyar Természetvédők Szövetsége szerint az új, nemrég elfogadott uniós szabályozás enyhíteni a GMO engedélyezési, kockázatértékelési és jelölési szabályokat, de ettől még ezek nem válnának GMO-mentessé, amit 2018-ban az Európai Bizottság kimondott. Azonnali véradásra kér mindenkit az Országos Vérellátó Szolgálat és véradás szervező partnere a Magyar Vöröskereszt, mert az elmúlt hetekben jelentősen visszaesett a véradók száma, ezért a hazai vérellátás biztonsága veszélybe kerülhet. A közlemény szerint a betegellátáshoz napi 1600-1800 véradó kell, azonban jelenleg ettől elmarad a véradók száma, ezért, mint írták, minden véradásnak kiemelt jelentősége van. Vért adni minden egészséges 18 és 65 év közötti, legalább 50 kg súlyú felnőtt tud. Aki egészségesnek érzi magát, és az elmúlt időszakban nem állt fenn kizáró ok, most életmentő segítséget nyújthat. Közölték, a következő napok véradásai meghatározzák a hazai vérellátás biztonságát. A két szervezet arra kér mindenkit, hogy aki teheti, ne halogassa a véradást, keresse fel a számára elérhető véradási lehetőségek egyikét.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
2: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

ugye még nem fáradtál el. Ez volt a Bító Duo itt a Rádió Dikken az FM 100.3 frekvenciáján. Ez pedig a Dikbuli, ahol a legjobb zenék szólnak. Továbbra is csak a legmenőbb dalokat hozom neked, hogy minden perc egy igazi élmény legyen itt velem, úgyhogy maradjatok, mert a buli még csak most kezd igazán beindulni. A folytatásban Pápa Jóci és LL Junior körhintája, Kökény Danitól a Hazatér, Csonka Miki és Csiklacitól a Remény, Kevin és Máriótól is lesz egy szép álom, most pedig olasztól szól a Nem kell lesz.

10, ez itt a Rádió Dikken, addig buli, ez volt Olai Bolyától a Nem adom el. Nem állunk meg egy pillanatra sem, mert jönnek azok a dalok, amiket tényleg imádsz. A legnagyobb slágerekkel folytatom, hogy még jobban feltöltődj. A következő percekben is csak a legjobbak szólnak, mert Ginoka és GVM-től majd a Mamacita érkezik. Itt lesz még Karameltől a Véletlen, és Krisztinukától is szól egy fantasztikus

0: Hallgatók, nem megyünk sehová, de ismét elérkeztünk óránk végéhez. Amikor is jönnek a hírek, a legjobb zenék nem mennek sehová, de előtte megnézzük, mi történik a nagyvilágban. A hírek után folytatjuk a legjobb zenékkel. Itt lesz majd Farkas Pisti, Varga Émi, Csempe Zsüli, ó, és még nagyon sokan mások. Tartsatok velem a következő órában is, 10 órától.
1: Hoppá! Szevasztok, hey!

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott.
1: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigánynyelvoktatás a 100.3 Rádiódikem.
2: Szia, Hajni!
3: Szia, Armando! Most már a testünk belsejében járunk, most már a tüdőnél tartottunk. Van-e még valami belső szervünk, amit érdemes megtanulnunk lovári cigány nyelven?
2: Így van, és egy nagyon érdekes dolog következik, ugyanis a májat, azt úgy szoktuk mondani, hogy kálo buko.
3: Kálo buko? De hát tegnap a tüdő volt a buko.
2: Így buko. Van. A sima buko az a tüdő, és a kálo buko az a fekete tüdő, de az igazából azért, hogy az a májunk.
3: Uh-huh.
2: Tehát ezt a szót találták ki, annak idején az őseink, kálo buko, az a máj. Szityuvász losasza?
3: Tanuljunk örömmel!
0: 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rólunk neked. Hírek rólunk neked. A 100.3 Rádiódikben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A cigány ételek és a hagyományaik. A cigány gasztronómia a roma kultúra egyik legfontosabb és legkülönlegesebb része. Az ételek nem csupán a mindennapi táplálkozást szolgálják, hanem szorosan kapcsolódnak a családi élethez, a közösségi összetartozáshoz és a hagyományok továbbadásához. A roma emberek évszázadokon keresztül sok országban éltek, így konyhájukra különböző népek ízei és szokásai is hatással voltak. Ennek ellenére a cigány ételek megőrizték sajátos jellegüket. Laktatóak, ízletesek, egyszerű alapanyagokból készülnek, és gyakran nagyobb társaság számára főzik őket. A cigány ételek története jól tükrözi a roma emberek életmódját és alkalmazkodó képességét. Sok hagyományos fogás abból alakul ki, hogy a családok mindig abból készítettek ételt, ami éppen rendelkezésre állt. Ezért a roma konyhát a leleményesség, a takarékosság és a kreativitás is jellemzi. Miért ilyenek a cigány ételek? A cigány ételek kialakulását elsősorban a történelem és az életkörülmények befolyásolták. Sok roma család hosszú időn keresztül vándorló életmódot folytatott, ezért olyan fogásokat készítettek, amelyek kevés eszközt igényeltek, gyorsan elkészültek, mégis táplálóak voltak. A bográcsban főzött ételek ezért különösen népszerűvé váltak, hiszen szabad tűzön is elkészíthetők voltak. A roma családok számára mindig fontos volt, hogy egyetlen alapanyag se vesszen kárba. Amit felhasználhattak, azt felhasználták, zöldségeket, burgonyát, tésztát, különféle húsokat és belsőségeket is. Ezekből olyan ételek születtek, amelyek egyszerre voltak gazdaságosak és ízletesek. A cigánykonyha másik fontos jellemzője a gazdag fűszerezés. A paprika, a fokhagyma, a vöröshagyma, a bors és egyéb fűszerek intenzív ízt adnak az ételeknek. A fűszerezés nem csak az ízeket gazdagítja, hanem sok esetben a tartósításban és az ételek élvezeti értékének növelésében is szerepet játszott. A legismertebb cigány ételek. A legismertebb cigány fogások közé tartozik a cigány pecsenye. Ez a fokhagymával ízesített sült sertés hús, amelyet gyakran sült szalonnával és burgonyával tálalnak. Egyszerű, bár mégis rendkívül ízletes étel, amely sok családi összejövetelen is az asztalra kerül. Nagyon kedvelt a bogrács gulyás és a különféle pörköltek. Ezeket gyakran nagy adagban készítik, hogy minden családtagnak és vendégnek jusson belőle. A bográcsban főzésnek közösségépítő szerepe is van, hiszen a családtagok együtt készítik az ételt, közben pedig beszélgetnek, énekelnek és együtt töltik az időt. Egyes közösségekben hagyományos étel a káposztás bab, a babgulyás vagy különféle belsőségekből készült fogások is. Ezek elkészítése generációról generációra öröklődik, és minden családnak megvan a saját receptje. A család szerepe az étkezésekben. A roma kultúrában az étkezés sokkal több, mint egyszerű táplálkozás. A közös ebédek és vacsorák a család összetartozását erősítik. Ünnepeken, keresztelőkön, lakodalmakban vagy születésnapokon mindig bőséges étel készül, mert a vendégszeretet kiemelt érték. A roma családokban gyakran több generáció él vagy találkozik együtt, ezért az ételeket nagy mennyiségben készítik el. Fontos, hogy senki sem maradjon éhes, és minden vendéget nagy szeretettel fognak.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádiódik roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
5: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek, addig jobban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
1: Rádiódik.
6: Nincs a föl.

óra múlt 6 perccel, szép estét kívánok mindenkinek itt a Rádió Dikken, ez itt a Digbuli, Farkas Pistitől szólt a Boldogság sziget. Mint tudjátok, nálunk a zene soha nem áll meg, és most is csak a legjobb dallamokat hozom el neked. Jöhet egy kis pörgés, egy kis nosztalgia, egy kis új kedvenc, bármilyen is a hangulatod, nálunk biztosan megtalálod a hozzád legjobban passzoló zenét. Az utolsó órát a mulató zene királyainak, császárainak szentelem, úgyhogy itt lesz Varga Imi, Csempe, Zsüli, Bódi Csabi, Notár Méri, és még rengetegen, úgyhogy maradjatok velem, és le a papuccsal, és irány táncolni!

hogy óvatosan ezekkel a gyorszenékkel, mert az Országos Kardiológiai Intézetből rengetegen telefonáltak, hogy mindenki a DIK rádiót hallgatja, és sok embernek úgy felment a pulzusa és a pulzusszáma, hogy bizony, ha nem lassítok a zenei tempóval, akkor itt nagy baj lesz. De nálunk itt nincs bizony lassítás, mert itt lesz Runcu, Gabi, Berceli Kincsó és Kis Palika. Akinek nem bírja a szíve, az se kapcsoljon el, maradjon itt a DIK buliba.

0: neked. Rádiódik.
1: Rigoberci.
2: Čau, Bartalita, men.
1: Zelodej.
3: Soj, Berci, kážas.
2: A ich schystali ma te žapy balanga.
4: Kirva.
5: Konsi.
4: A vyspí balanga. Kirva.

0: Ezzel a nagyszerű dallal elérkeztünk lassan a műsorunk végéhez. Köszönöm, hogy ma is velem tartottatok. Remélem, sikerült egy kis jókedvet és energiát csempésznem a napotokba. Ne felejtjétek, jövő héten ugyanitt, ugyanebben az időben újra digbulizhatunk. Addig is maradjatok vidámak, és hallgassátok a Dik Rádiót. Szép éjszakát kívánok mindenkinek, Völgyi Zsuzsi voltam.
1: A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dikben.
2: A kormány 3 milliárd forintos alapot hoz létre az aszbesztel szennyezett útszakaszok mentesítésére, jelentette be Köböl Anita kormányszóvivő a kormányszóvivői tájékoztatón Budapesten. Ismertetése szerint az alapból az önkormányzat részesülhet, amely rendelkezik aszbeszt térképpel, és garanciát vállal arra, hogy folyamatosan méri a határértéket, és erről 3 havonta jelentést készít. A kormány törekszik a minél gyorsabb megoldásra. A mentesítésre többféle lehetőség megoldás is szóba jöhet, amelyeknek egyszer erre kell a törvényességnek és a helyzet sürgető jellegének megfelelniük, mondta jelezve, hogy ezekre kell majd az adott településeken tekintettel lenni. Az Exim Bank tevékenységét érintő 4 ügyben tesz feljelentést ismeretlen tettes ellen a Gazdasági és Energetikai Minisztérium. Az ügyletek értéke összesen meghaladja az 1000 milliárd forintot, tudatta a kormányzati kommunikáció. Magyarországon nem maradhatnak következmények nélkül a közpénzekkel való visszaélések, a politikai alapon kiosztott előnyök és az átláthatatlan állami döntések. Ezért a Gazdasági és Energetikai Minisztérium újabb 4 ügyben tesz feljelentést, ezúttal a Magyar Export-Import Bank ZRT tevékenysége miatt, áll a közleményben. A most feltárt 4 finanszírozási ügylet összértéke meghaladja az 1000 milliárd forintot, és közös jellemzője a rendkívül nagy kockázat ellenére gyenge biztosítékok mellett kihelyezett jelentős összeg. Jelentős mennyiségű ismeretlen összetételű erős szaghatással bíró uszadék felgyülemlését észlelték csütörtökön a Fekete-Körösön, Dénes-Major térségében a román-magyar határszelvényben. A Körös vidéki vízügyi igazgatóság harmadfokú vízminőségi kárelhárítási készültséget rendelt el, közölte a szervezet. Mint írták, a feltorlódott uszadék jelenleg stabil helyzetben van. A további szennyezés és az uszadék leúszásának megakadályozása érdekében megtervezték a szükséges műszaki beavatkozások. Első lépésként merülő falat telepítettek az uszadék további lokalizálása és a szennyezés terjedésének megakadályozása érdekében. Az uszadékot eltávolítják, az összegyűjtött anyagot pedig elszállítják ártalmatlanításra. A mintavétel eredményétől függ a Körösökön, Szanazukban és a városerdőn található szabad strandok további üzemeltethetősége is. Ukrán dróncsapás érte az üzemanyag és energiaipari komplexum egyik létesítményét az oroszországi Uljanovszk megye egyik járásában. A létesítményben tűz ütött ki, közölte Alexander Ruszkich, a régió kormányzója. A helyszínre tűzoltókat és biztonsági szolgálatokat vezényeltek. Az Uljanovszki repülőtér forgalmát korlátozták. Az elcsatolt Krím félszigeten egy civil életét vesztette az éjszakai ukrán támadások következtében. 4 pedig, köztük 2 gyermek megsebesült.
1: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
3: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
4: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egyre kellik szól nektek a diknóta.
1: Romákról, nem csak romáknak.
3: Rádió Dik.
1: Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
3: Roma Szalon. Rádió Dik.
1: Rólunk, neked.
3: Roma Szalon.
5: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Dik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2026. február 4-e, szerda van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Poncok Béla, a régi Rádió C egyik volt vezető műsorvezetője a mai vendégem, aki a beszélgetésünk első részében mesél nekünk a rádió indulásáról, élményeiről és emlékeiről. Tartsanak velünk a mai este folyamán is. Köszönöm szépen, Béla, hogy itt vagy és beszélgetsz velem.
6: Én is nagyon köszönöm, hogy behívtál, gondoltál rám. Nagyon jól esik, hogy itt lehetek ma veled. És hát igen furcsa itt megint ilyen stúdióban mikrofonok között ülni, és visszahallani akár a fülesben a hangom. Sziasztok!
5: Mikor is voltál a rádióban?
6: Én 2001-től, tehát az első pillanattól, 2008-ig. tehát 2008. október 8-án a Rádió C születésnapján csináltam az utolsó búcsú műsoromat.
5: Nagyjából 7,5 év.
6: Uh-huh.
5: Hogy indult a rádiós pályafutás, hogy mesélj nekünk egy picit erről?
6: Hát képzeld el, én nem is tudtam, hogy én nekem ehhez bármiféle közöm lesz, mert én annak idején ugye a Roma Parlamentbe egy klubba jártam, ez egy középiskolás klub volt, amiben leginkább ugye roma velem egykorú középiskolás srácok, lányok jártak, és hát ott nagyon jó hangulat volt, ez a Roma Parlamentben volt, a Tavaszmező utcában, és hát ez egy olyan klub volt, ahol rendszeresen péntekenként összejöttünk, előadásokat hallgattunk, beszélgettünk az élet nagy dolgairól, kultúráról, sokat játszottunk, sokat csak elvoltunk, és egyszerűen egy közösséget építettünk.
5: Ösztöndíjas voltál akkor,
6: ösztöndíjas
5: ugye?
6: Ösztöndíjas voltam, aha, igen.
5: Zsigó Jenő vezette akkoriban a Roma Parlamentet.
6: Így van, és annak idején a Cigányház is hozzájuk tartozott, uh-huh. És akkor én ott voltam ösztöndíjas, és én ilyen kis központi figura voltam ott, vagy hát nem is biztos, hogy központi, de ilyen hangadó, vagy hát hoztam a kis magam világát, szerettem bolondozni, nevettetni, játszani, ilyesmi, és hát ugye annak idején ott a Roma Parlamentben volt az Amarodrom főszerkesztősége is, ami egy cigány havilap volt, és annak volt a főszerkesztője Kerényi György, és hát ő, amikor kicsit megpihentek ott a munkában, akkor kijöttek oda hozzánk, akkor ott beszélgettünk, vagy éppen csak megfigyelték ott, hogy a fiatalok hogyan viselkednek, mit csinálnak, hogy vannak, együtt voltunk magyarán, és akkor egyszer csak a Kerényi György odajött hozzám a Roma Parlamentben, megkérdezte, Béla, neked volna kedved rádiózni? Érted, tehát azt se tudtam, hogy merről, hány méter, vagy hogy miről szól, ez persze, hogy lenne kedvem, hát fiatal gyerekként
5: mennyi voltál?
6: 18 éves lehettem.
5: Aha.
6: 18, 17, 18, valahogy így. Hogy ne lenne, persze. És akkor ezzel így leokéztük, hogy jó, akkor erre nekem ez lenne. Eltelt egy év, legalább, és akkor jött egy ösztöndíjas gála, mégpedig a Thália Színházban.
5: Így van.
6: És akkor ott, amikor vége lett az ösztöndíjas gálának, akkor odajött hozzám, és akkor megint megkérdezte, hogy volna kedved akkor rádiózni. És mondta, persze, volna, csináljuk, oké. És akkor, tehát nem is nagyon kérdeztem én bele, ahogy lehet, csináljuk, rendben van. És akkor azt mondta, hogy jó, akkor hívni fog, és képzeld el, felhívott egy héten belül, azt hiszem, és akkor onnantól kezdve megélesedett ez a dolog. Tehát találkoztunk egy kávézóban, és akkor ott felvázolták, hogy miről lenne szó. Tehát, hogy indulna egy rádió, egy cigány rádió Magyarországon először, és hogy hát arra gondoltak, hogy akár segíthetném én is ezt a kis közösséget, műsorvezetésre gondoltak, és hogy ha úgy van, akkor megmondják, hogy mikor, hova, és akkor találkozzunk. És akkor én ebben benne voltam, hogy jó, akkor csináljuk, és akkor elindult a Rádió C, képzeld el, behívtak, ugye szerintem te is ott voltál.
5: Ott voltam már az elején.
6: Igen, amikor még tényleg egy cipészüzem volt szinte ott, és tehát ilyen félkész állapotban volt a rádió, és akkor elindítottuk a próbaadást, de azelőtt még ugye 2 hét vakadás volt, ami arról szólt, ugye, hogy mindent úgy kell csinálni, mintha élesbe menne a dolog, de nem megy ki az étterbe.
5: Ez volt januárban, ha jól emlékszem, ugye?
6: Igen.
5: 2001. január.
6: Igen, januárban.
5: És akkor 2001. februártól ment
6: február, a... Február 11-től egy hónapig ment, így. Márciusig, a próbaadás. De én tele voltam energiával, tehát mindenki, aki ott volt, leginkább ismertem őket. Egy közösséget, egy ritmusban éltünk, egy volt a... úgymond egy alomból jöttünk, és valami hihetetlen jó érzés volt az, hogy cigányként, roma fiatalként ilyen nagy nevekkel találkoztam, mint ott bent a rádióban, illetve az, hogy egyáltalán arról beszélünk, hogy az éterben a romák fognak beszélni, fiatalok, idősebbek, mi fogunk csinálni olyan műsorokat, amik eddig nem voltak, vagy éppen voltak, de a mi szánk íze szerint lesz hallható. Szóval ez tényleg ilyen nagy dolog volt, és emlékszem rá, hogy hogy a vakadás időszaka alatt ott nagyon sokan tanítottak minket.
5: Így van. Tanítottak nekünk vágást,
6: tanítottak vágást,
5: szerkesztést,
6: igen,
5: ugye?
6: Igen. Ugye? Még arról is tanítottak, hogyha esetleg jön egy durvább betelefonáló, hogy kell ezt lereagálni. Emlékszel, hogyha így van, esetleg így van. Csúnyán cigányoznak, vagy megsértenek bennünket, vagy akárkit csúnyán szídnak, akkor erre hogy kell reagálni, hogyan kell ezt lehozni élőadásban. Ezek mind nagyon érdekes tapasztalatok voltak, és hát én, aki ugye annak idején pont szakácsiskolába jártam, klubba, 8. kerületben éltem, tehát ez egy annyira más világ volt, egy annyira hihetetlen dolog volt, ami ott akkor történt velünk, de mégis olyan tök természetesen lehetett megélni, mert a mi közösségünkben voltunk. Uh-huh. És talán ez volt az, ami a legnagyobb segítség volt abban, hogy tényleg önmagunk tudjunk lenni. Szóval rengeteg képzés volt ott, és akkor ezeket ugye végig csináltuk, és akkor egyszer csak az lett, hogy na akkor jól van, induljon a műsor. Emlékszem rá, hogy két hang nyitotta meg a rádiócét, ez a Barcai Gabi meg én. Mi voltunk azok, akik beköszöntünk. Először

0: érdekes, hogy, hogy milyen lesz akkor a freki.
1: Nyilván kellett hozzá azért politikai akarat, de hát ez egy másik kérdés volt. Mi ezt úgy éltük meg, hogy valami hihetetlen siker volt, és hihetetlen öröm volt, amikor megkaptuk a frekvencia engedélyt a 88.8-as frekvencián.
0: Én arra emlékszem. Igen, én is emlékszem.
1: Óriási buli volt. Igen.
0: A szenzációs.
1: Nem tudom, mennyire fogtuk fel igazából ennek a történelmi jelentőségét. Nem akarok nagy szavakat használni, de ez szerintem tényleg az volt.
0: Igen, így visszatekintve ennyi idő után szerintem sokkal jobban érezzük, mint ott. Mert ott, abban a pillanatban egy jól összeszedett, jó érzésű közösség volt, aki éppen csinál is valamit, és közben jól érezzük magunkat, és örültünk a sikernek, meg annak, hogy jól érezzük magunkat. De talán a történelmi jelentőségét így, hogy már ilyen régen megindult, és ugye akkoriban talán Európa első roma rádiója, amiről hallottam, hogy a Gyuri is mondta, hogy talán valahol a világ egy szegletében már volt, de akkor is, tehát, hogy ez szinte az első volt, ez hatalmas jelentőséggel bírt. Nem tudom, hogy én például akkor 17-18 évesen ezt felfogtam-e. 19 éves voltam, azt hiszem.
1: Minden esetre kétségtelen, hogy nagyon jó szeme volt a Kerényi Györgynek, az akkori főszerkesztőnek, hogy megtalált téged, hiszen én azt gondolom, hogy te voltál az egyik meghatározó arca a Rádió C-nek, ezt hadd mondjam én, hiszen ez most az én tisztem, hogy dicsérjelek. Rengeteg rajongód volt, rengeteg betelefonálód volt, és tulajdonképpen te vitted a Rádió C-nek egy nagy részét a hátadon. Rengeteg munka volt, te is, és természetesen a stábnak a többi tagja is, hiszen hát ha nem voltunk legalább 40-en, akkor se hányan. Ugye, tehát, hogy rengeteg ember dolgozott ott, mindenkinek igen. Meg volt természetesen a helye. Nagyon sok zenei szerkesztőnk volt, váltottuk egymást. Technikusok, rengeteg műsorvezető, és annyira színes volt a paletta, amit sikerült már az elején felvázolni. Ugyebár ez nem csak egy egyszerű közösségi rádió volt, hanem közszolgálati is. Tehát igen. Azért próbáltunk megfelelni ennek a kritériumnak is.
0: Abszolút.
1: Ami én azt hiszem, hogy nagyon is sikerült. Tehát a rádiónak ez a fajta színessége, ez szerintem lenyűgözte az akkori hallgatókat.
0: Abszolút, és úgy a zenékben, mint a műsorokban.
1: Igen. És az a zenei kínálat, amit összeraktak a zenei szerkesztőink, Müller Gyuritól kezdve Varga Norbiig természetesen.
0: Lakatos Nándi, Lakatos Gyuszi, Verebes Laci, Norik. Tényleg annyira sokszínű volt a zenei világunk is, tényleg a műsoraink is, és így, hogy mondod, én annak idején csak azt tudom, hogy én nagyon szerettem dumálni, hülyéskedni, viccelni, és én nekem ez egy ilyen, mintha egy jégből pottyant ajándék lett volna. Én ezt egyébként annak idején a búcsú műsoromban el is mondtam, hogy úgy gondolom, hogy az embernek vannak álmai, de az, és megpróbálják megvalósítani. De én ezt akkoriban úgy mondtam, hogy szerintem meg vannak olyan álmok, amik embert keresnek. És én azt gondolom, hogy ez az álom ez keresett, és engem talált meg, és így összeértünk, és tehát, hogy én soha nem volt bennem olyan, hogy úristen, én rádiós akarok lenni, vagy rádióban akarok dolgozni. Hozta ezt a lehetőséget, ezt az élet, és egyszerűen arra jöttem rá, hogy ez rám volt írva. Tehát, hogy én imádtam beszélni, hülyéskedni, műsort vezetni, szignálokat gyártani. Hát ugye például az első szignál, ez a hova viszi ezt a rádiót, ezt annak idején ez volt az első szignál, ami a Rádió C arculatában egy meghatározó dolog volt, ez volt az első. Ezt ugye emlékszem, hogy találtam ki volt mondva, ugye ezt is a Gyuriék mondták, hogy gondolkozzunk rádió szignál ötleteken. És emlékszem, hogy mentem hazafele az úton, amikor megláttam egy srácot, hogy megáll mellette a rendőrautó, és kiszállnak hozzá, és igazoltatják. És ugye tovább gördült a fejemben ez a dolog, hogy mi lenne, hogyha lenne nála egy rádió. És mondjuk megáll mellette a rendőrautó, és megkérdezi tőle a rendőr, hát te meg hova viszed azt a rádiót? És akkor mondja az ember, hogy hát föl a bátyámhoz. De miért? Kié az a rádió? Ez a mi rádiónk. Rádió C. És akkor ez így kijött, és akkor elmentünk a stúdióba, és akkor ezt így elmondtam a vezetőségnek, megtetszett nekik, és akkor ez lett az első Rádió C-s szignál, ami például a László Bencsik Judit szerint ez egy meghatározó és jól leíró

0: erős szignál volt.
1: Ez nagyon-nagyon, igen. De a másik kedvencem egyébként a Barnuljunk együtt.
0: Igen, igen. Ugye, hát az szenzációs.
1: Ami a pólónkod is rajta volt.
0: Igen, a Barnuljunk együtt, a szenzációs. Az Bujdoson Jánosnak a mondata volt. Hát,
1: azt nem tudtam.
0: Bujdoson Jani, igen.
1: Egyébként képzeld, én olyan 10 éves lehettem, és már akkor csináltam a barátommal egy rádiót. Szallagos magnóra vettük fel a beszélgetéseinket, és Maragd rádiónak hívtuk. Úgyhogy valahol bennem azért ez már nagyon-nagyon fiatalon motoszkált, sőt, nekem azért volt akkoriban egy példaképem. Németi Attila egyébként, egy zongoraművész is, okay. És a Bartók rádión vezetett műsort évtizedekig, úgyhogy nekem óriási élmény volt, amikor jött ez a lehetőség, hogy akkor bekerülhettünk a rádióba. Tehát én azt hiszem, hogy mindenkinek megvan erről a saját kis története, hogy ki hogyan került be a Rádió C-be, illetve milyen álmok valósultak meg ezzel. Beszéljünk egy picit most a műsoraidról.
0: Jó.
1: Több műsorod is volt.
0: Rengeteg műsorom volt, igen. Hát mi ugye a kívánság műsor az nem az én műsorom volt, az egy létező műsor féle, amit én vezettem. De szerettem csinálni, mert jó volt az emberekkel kontaktba kerülni, mindenkit egy kicsit megcsípni, ők visszacsíptek, akkor abból kialakult egy kis hülyéskedés, egy kis humor, vagy néha egy-egy komoly történet, hallhattunk egy-két drámát, élethelyzeteket, és ezt tényleg sokszor megtörtént, de ezen kívül, ami tényleg az én műsorom volt, és azt hiszem az egyik legsikeresebb, az a Nokedli volt. Ugye ez egy 2 órás műsor volt hétfőn, szerdán, pénteken, és ebben általában csak olyan zenéket adtam, amiket én szeretek, én kedvelek, voltak mindig vendégeim, volt téma, amiről beszélünk, és akkor ezen belül volt egy meghatározó kis etűd, mondjuk, aminek az volt a neve, hogy faggató. Uh-huh. És ez a faggató, ez arról szólt, hogy ugye azon gondolkoztam, hogy tudnék embereknek olyan kérdést feltenni, amit nem lehet feltenni. Tehát, hogy ha nem kerül oda a beszélgetés, akkor hogy tudsz neki feltenni kérdéseket, vagy éppenséggel kíváncsi lennek, hogy bizonyos helyzetekben hogy reagálnának. Úgyhogy kitaláltam ezt a faggatót, ennek a faggatónak az volt a lényege, hogy hoztam egy nagy dobókockát, és akkor a dobókockához az 1-től 6-ig való számokhoz hozzárendeltem témaköröket, és mindegyik témakörön belül volt 8 kérdés. És akkor az illető dobott egyet, és akkor kijött a témakör, és azon belül kellett mondani egy számot, és akkor ahhoz tartozó kérdést föltettem. Ebben a műsorban járt nálam például Nyári Kálmán, Erős Antónia, Majka, talán ennyi elég is, nem, uh-huh. Tehát majdnem, hogy mindenki volt bent nálam, aki annak idején akár a médiában vagy a zenében benne volt. Ezt a műsoromat, ezt nagyon szerettem, és mostanság látom, hogy most már egyre többen akár valamiféle hasonló műsort készítenek, hogy nem csak beszélgetnek, hanem előre megírt kérdéseket. Tehát például volt egy olyan témaköröm, hogy mit tennél, ha. Uh-huh. És akkor itt meg tudtam kérdezni az embert, hogy mit tenne, ha megnyerné a lotót. Ilyen egyszerű kérdések is voltak benne, de voltak mélyebbek is, most ebben nem megyek bele sokkal jobban. Izgalmas volt, nagyon. Tehát, hogy például mit tennél, ha mondjuk megtámadnának az utcán. Tehát, hogy elbújik valaki, kiáll, elfut, küzd, vagy valami. Emlékszem, a Majka mondta, hogy ő például, hogyha eljön az ideje, akkor ő 2 kézzel megy előre.
1: Aztán... De ez azt jelenti, hogy akkor nem csak roma vendégeid voltak.
0: Nem, abszolút nem. Én törekedtem rá, hogy nem csak roma vendégeket akarok, hanem szerettem volna azt, hogyha a Cigány Rádióban a korunk neves alakjai megfordulnak. Uh-huh. Bejönnek, beszélgetünk velük ugyanúgy, mint más rádiókban az élet normál kérdéséről, és megcsipegetjük a roma témát, ha kell. Uh-huh. Uh-huh. Igen, én erre próbáltam odafigyelni, tehát nagyon sok nem roma vendégem volt. Akkor volt még műsorom a Murosáv, ugye ez a Drive Time-ba volt, ugye van egy reggeli időszak, a reggeli műsorok időszak, amikor az emberek mennek a munkába, és van a délután, amikor jönnek hazafele.
1: Ezek a főműsorok.
0: Ezek a főműsorok a rádiózásban. És akkor ugye 4-től 6-ig volt ez a Murosáv. Ez leginkább ilyen apró érdekességek a nagyvilágból, kis betelefonálók, egy-egy játék. Hát ez egy ilyen saját, jól bevált zenékkel, Kis izgalmas jó műsor volt
1: egy
0: egyébként.
1: Egy szórakoztató műsor. Aha.
0: Igen, ennek volt az egyik műsor eleme a Tipli, azt hiszem, de lehet, hogy a Nokedliben volt, látod, már rég volt. És a Tiplinek az volt a lényeg, hogy akkor még nem volt ennyi okos telefon, nem volt ennyi internet használat. És tehát az volt a lényeg, hogy föltettem egy kérdést, mint például, amit már említettem, hogy az Eiffel-toronyban hány csavar van. És akkor ezt meg lehetett tippelni, és akkor akik betelefonáltak, ők mondták, hogy na Bélám, szerintem 220 ezer, és akkor elkezdtünk valahogy mindig valamilyen irányba elvittem a beszélgetést, honnan hívsz, kivel vagy, miért vele vagy, de hát hogy nem vagy mással, meg tehát, hogy elkezdtünk mindig valamit mondani, és akkor így jöttek a beszélgetések, és akkor a végén, aki legközelebb tippelt, az nyert. De az, amelyikre az egyik legbüszkébb vagyok műsorom, az a Report. Ez egy élő freestyle műsor volt a rádió cím belül. Nem is tudom, mikor, talán szombatonként ment ez a műsor, de az is lehet, hogy pénteken. Ez arról szólt, hogy én annak idején Illés Feri kollégámmal, aki a rádió cím-ben technikus volt, mi gyerekkorunk óta ismerjük egymást, és volt egy együttesünk, az volt a nevünk, hogy Igaz Szó. És emlékszem rá, hogy akkoriban milyen nehéz volt mondjuk stúdió lehetőséghez jutni, nem úgy, mint mostanság, hogy már egy zenét telefonon össze lehet rakni. Nem nekünk rendesen stúdióba kellett menni, fellépéseket, azt nagyon nehéz volt megszervezni, hogy elfogadjanak minket, bárhol esetleg fel tudjunk lépni, ez nagyon nehéz volt, és én erre emlékeztem. És ezért gondoltam azt, hogy akkor csinálok egy olyan műsort, ami lehetőséget ad a fiatal roma gyerekeknek megnyilvánulni. Legyen valahol, ahol meg tudják mutatni a tehetségüket, mert nagyon tehetséges nép vagyunk, és azt találtam ki, hogy akkor legyen egy freestyle műsor, ugye ez a rapnek egy olyan válfaja, amikor egy adott pillanatban ott élőben el kell rímekben mesélni azt a történetet, amit én éppen feladok nekik. Tehát, hogy adtam nekik egy témát, mit tudom én, matek óra a 8-ba, vagy akármilyen történetet, és akkor erről kellett beszélniük, rappelniük. Nagyon kedves volt, a Roma Parlament felajánlotta nekünk azt a helyet bent, a színház termüket, és a kiállító termet, és oda ki tudtunk települni. Gajas Lajos volt a DJ-nk, volt DJ, aki élőben nyomta az alapzenét. Feri volt a technikusunk, aki eljuttatta a hanganyagot a rádióba, és ez is mind élőbe ment, tehát élő egyenesben szólt. Ennek mindig a legnagyobb csúcspontja a párbaj volt, amikor egymás kellett egy kicsit úgymond kiosztani, leoltani, megmondani, és ez mindig nagyon jól sikerült.
1: Ez valahogy a része ennek a kultúrának.
0: Hát ennek ez a része, igen, persze, igen. Igen. És akkor ezt ők mindig megcsinálták, mindig arra figyeltünk, hogy jól mondogassák meg, csúnya szavak nem hangozhatnak el, anyázás, ilyesmi, nagyon mélyen belemenő, sértő dolog nincsen, hanem ki tudja jobban kifigurázni a másikat, úgy, hogy a végén lepacsiznak, megölelkeznek, és kész, ennyi. Volt olyan, hogy egyik héten ez nyert, és akkor nagyon nagy nevetések, hatalmasnak zrikkolások voltak, a másik héten a másik. És akkor ezt nagyon-nagyon szerették, innen egyébként többen is kimentek akár a nagyvilágba, tehát Mário, vagy a Szolnoki Zoli, ők is innen indultak. És egyébként ez annyira sikeres volt ez a műsor, hogy egy dokumentumfilm is készült a srácokról, akik például ebben részt vettek. Ez volt a Gypsy Side című dokumentumfilm Gát Balázs rendezésében. Annak is nagy sikere volt. Tehát nagyot ment, díjakat is nyert ez a film, úgyhogy ez nagy büszkeség volt, hogy így tudtam lehetőséget adni ezeknek a srácoknak, hogy el tudjanak indulni. Úgyhogy ez is jó volt, ezt a műsort is nagyon szerettem. Rengeteg műsorom volt, lehet, hogy nem is tudom megmondani. Emlékszem, volt olyan, és én leginkább élőben voltam.
1: Ezt akartam mondani, hogy neked nagyon sok élő műsorod volt. Betelefonálókkal ráadásul.
0: Igen.
1: Ez egy nagyon-nagyon nehéz műfaj a rádiózás.
0: Én nem éreztem ennek a nehézségét, képzeld el. Annyira szerettem lenni, beszélni, megoldani a szituációkat. Tehát emlékszem rá, hogy volt olyan, hogy véletlenül elment az adás, mert valami technikai gebasz volt, de yeah. az élő adás működött, és csak annyit mondtam, hogy oké, adjál be. És bementem a stúdióba abba a pillanatba, és elkezdtem mondani, és, tehát volt egy kis zúgás, tudod, ameddig elment az adás. És akkor beültem gyorsan, és azonnal elkezdtem beszélni. Látják, hölgyeim és uraim, halljátok, ez lenne, hogyha nem lenne a Rádió C. De vagyunk, úgyhogy itt az FM 88.8-on végre újra szólhatnak a zenék, a jobbnál jobb műsorok, és azért jöttünk, hogy és elkezdtem, és daráltam, addig, ameddig nem intettek kintről, hogy oké, megvan, és akkor azonnal, és most pedig megint zene, és akkor jött a zene, és akkor ez alatt meg lehetett úszni azt az időszakot, hogy például ne csak ilyen sisterkés menjen, jó volt.
1: Tehát ez óriási dolog, ehhez azért kell egy olyan személyisége legyen az embernek, mint amilyen egyébként neked is volt és van, hogy ezeket a szituációkat meg tudod oldani. Ráadásul, ahogy visszaemlékszem a kívánság műsoraidra, rendszeresen betelefonáltak akár börtönből, emlékszem, hogy sokan kérték a bilincs a kezemen, vagy a Zambó Jimmy-t, ugye?
0: Igen, három nagy sláger volt a bilincs a kezemen, Gusztiéktól, Zambó Jimmy meg az Improromtól, a sír, a szív, a szél, hiába várlak. Ezek nagyon mentek.
1: Igen.
0: És emlékszem rá, hogy hát igen, ugye akadt egy olyan lehetőség, ahol ugye a szeretteket tudták köszönteni. Uh-huh. Nagyon sokan köszöntötték a bent lévő családtagokat, és hát ugye ezt próbáltuk valahogy kicsit finomítani, mert szerettük volna, hogyha nem csak erről szól a kívánságműsor, de ők nagyon sokan ugye azt érezték, hogy ez egy olyan lehetőség, ugye akkor még a mobiltelefonok, meg tehát, hogy minden sokkal visszább volt, mint például ebben a felgyorsult világban, és ezt egy jó lehetőségnek érezték, hogy mondjuk itt tudnak üzenni és a dalt küldeni, de ugyanakkor szerettük volna, hogyha nem csak erről szól a dolog, úgyhogy ennek voltak nehézségei is, amit miatt mondjuk az élő kívánságműsor megszüntettük, és inkább felvételről ment a műsor, ez is ugyanúgy jó volt, de az már mégis nem volt meg az az élő varázsa a dolognak. És még volt műsor, amit nagyon szerettem, ez pedig a reggeli műsor, tehát tényleg nagyon sokáig vezettem reggeli műsort. Emlékszem, vezettem Barcai Gabival, reggeli műsort Müller Gyurival, az egyik nagy fájdalmam Mata András, aki sajnos már nincs az élők között. Nagyon-nagyon jó barátom volt, és tehát ő tényleg nagyon megérintett az ő halála. És ő volt a mi cigány sólyomunk, mert hogy volt egy műsor a Rádió C-ben, ez a reggeli műsor, ő volt a cigány sólyom, aki mindig az adott témáról, amikor reggel beszéltünk, ő elment ezzel kapcsolatban egy adott helyre, és akkor onnan tudósított nekünk, vagy éppenséggel csak elmondta, hogy milyen mondjuk a Deákon a közlekedési helyzet, milyen idő van, de hát rengeteg mindent csináltunk. Emlékszem rá, hogy például én is volt olyan, hogy kimentem az utcára, és embereket megállítottunk az utcán, volt nálunk két duncos üveg.
1: Már jól kezdődik.
0: Az egyikre rá volt írva, hogy Rózsatomba, a másikra az, hogy Blahalúza. És az embereket megállítottuk az utcán, és mondtuk, hogy egy tesztet végzünk, és szeretnénk, hogyha megállapítanak, hogy hol jobb a levegő. A Rózsadombon, vagy a Blahalúzán, vagy a Teleki téren, azt hiszem Teleki tér volt rá írva, hogy ott volt a Rádió C stúdiója. És az emberekkel komolyan elkezdtünk arról beszélni, hogy most akkor szagoljanak bele, de és akkor mentünk Töviről Hegyire, tehát, és mindenki érezte, hogy Rózsadombon jobb a levegő. Pedig ez egy, abszolút csak fogtuk és bezártunk két duncos üveget, és ráírtuk. Tehát, hogy ilyesmiket csináltunk, nagyon szerettünk spontánok lenni, lehettünk spontánok, teljesen ránk volt bízva, hogy akarunk megnyilvánulni, hogy mit akarunk bemutatni, teljesen lehettünk önmagunk, és azt hiszem, hogy a Rádió C-ben ez volt a varázslat, hogy a sok komoly műsor mellett, mert rengeteg fontos, komoly műsor is volt saját hírszerkesztőséggel, saját olyan műsorokkal, amik reagáltak a romaságra, a roma létre, politikára, közéletre. Ezen kívül nagyon sok szórakoztató műsor volt, és nem kellett mindig vagy csak szórakoztatni, vagy csak komolykodni, hanem a kettő együtt volt érvényes, és talán ettől volt olyan színes.
1: Én azt hiszem, hogy az élő adásnak a varázsa az pótolhatatlan. Uh-huh. Tehát amit te is csináltál, hogy jönnek a betelefonálók, és ott időnként annyira kontrollálhatatlan az, hogy a hallgató mit mond. Persze nyilván aztán ezt le kellett reagálni, tehát azért volt valamiféle reakció ezekre, de ezekből mégis olyan spontán dolgok jöttek ki, hogy ez adta a varázsát.
0: Igen.
1: Vagy a kitelepülések. Rengeteg külsős felvétel volt, sőt, voltunk a Pepsi-szigeten is, ha jól emlékszem.
0: Igen, már akkor Szigetnek hívták, és akkor ugye volt a Rádió C sátor, nagyon szerettem.
1: Te is voltál ott, ugye?
0: Igen, műsort vezettem ott fönt. Emlékszem, hogy akkor olyan karszalagot kaptunk, és ez nekem hihetetlen volt, hogyha bármikor felemeltem mondjuk kint a bejáratnál, jöttek értünk emberek, és átvittek minket a tömegen, és kész. Tehát emlékszem rá, hogy egyszer majdnem késésbe voltam, és csak fölálltam egy oszlopra, és csak felemeltem a karomat, és látták a színét a karszalagnak, és azonnal kiabálták, őt ott engedjétek előre, és jöttek értem, és vittek be, és szaladtam be, kiskocsival vittek talán be. Nagyon-nagyon-nagyon jó érzés volt, rengeteg fellépőnk volt a Szigeten, és ott is ugye a freestyle-t megmutattuk kisebb sátrakba, és egyszerűen el voltak tőle ájulva. Tehát, hogy ez annyira unikális volt, hogy tényleg ott roma fiatalok bármiről abban az adott pillanatban tudnak rappelni, és kimondják a szívük fájdalmát, az örömeiket, a bánataikat, a sérelmeiket, hogy emlékszem, rengeteg újságnak adtam ezzel kapcsolatban riportot. Tehát volt, hogy azt hiszem, hogy a New York Times-tól is jöttek, és nekik is adtam interjút. Jött a német Fókusz, tehát mint itthon a Fókusz, és akkor ők felvették az én egész napomat, hogy vagyok a suliba, hogy vagyok éppenséggel otthon, ahogy elköszönök, bemegyek a rádióba. Tehát ez fiatalként nekem ott bent a 8. kerületben a semmiből, ez egy olyan életérzés volt, ami olyan hihetetlen volt. Tehát hogy tényleg ez nagyon-nagyon meghatározó volt az életem során.
1: Beszéljünk egy picit a rajongóidról, hiszen ezt megint csak nekem kell mondanom, hogy annyi levelet kaptál, hogy el sem tudom mondani. Tehát, hogy minden nap Stócban állt a levél a portán, ami a Poncok Gypsy Bélának érkezik. Igen. Egyrészt a kívánságműsorhoz is, másrészt pedig igen, csak úgy is, hogy a rajongók írtak neked.
0: Volt ilyen, igen.
1: Hogyan emlékszel vissza ezekre? Milyen leveleket kaptál?
0: Hát kaptam mindenféle levelet. Ugye a legtöbb a kívánságműsorba jött, akkoriban még nagyon sok képeslapot kaptam ezzel kapcsolatban, ahol ugye leírták, hogy ki mit szeretne és kinek küldi, ez különbözőféle írásmódokkal, ami szenzációs volt. Ebből a fali újságra ott ki is volt ragasztva egy-kettő, ki volt tűzve, amikor mindenféle írásjelekkel találkoztam, mindenhol, tehát hol szóközönként, hol itt, hol ott. Nagyon érdekes volt, imádtam, amikor a Bélát kétellel írták, ugye, meg mi egymás, de rengeteg más levelet is kaptam. Igen, annak idején voltak olyan nagyon kedves levelek lányoktól például, akik leírták, hogy mint szerettenek, miért, blabla, bla. Tehát akkoriban fiatal igen, gyerekként, tehát imádtam. Meg nagyon sokan csak írtak mondjuk e-mailben. Már akkor így az e-mail volt, emlékszem, hogy Texasból kaptam e-mailt, hogy van egy srác, akinek van kint egy ilyen képkeretező boltja, és ő folyamatosan azt hallgatja rá az üzletbe, és ugye csomószor kérdezik tőle a vendégek is, hogy ezek milyen zenék, vagy hogy mi az, és akkor állandóan erről beszélt. Ja, nagyon sok helyre eljutottunk így, hogy már lehetett online is hallgatni a rádiót.
1: Igen, az interneten is hallgattak bennünket, és én azt gondolom, hogy óriási hallgatótáborunk volt, és nem csak a romák között, hanem a nem romák között is. Hát egész Budapest nekem, hallgatott bennünket.
0: Igen.
1: Nem nagy túlzással.
0: Nem nagy túlzással. Rengeteg magyar hallgatónk volt nekem is, és ezt onnan tudom, hogy például amikor nyereményjátékok voltak, ugye rengetegen telefonáltak be arra is, és szerintem 10-ből 4 azt tudja, hogy nem roma származású volt.
1: Poncok Béla, a régi Rádió C egyik vezető műsorvezetője volt a mai vendégem, aki a beszélgetésünk első részében mesélt nekünk a rádió indulásáról, élményeiről és emlékeiről. Tartsanak velünk a beszélgetés folytatásának érdekében holnap este is, 22 óra 5 perctől. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt, a viszonthallásra.
2: készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Művészet, kultúra, hagyomány.
3: Ez a Roma Szalon.
2: A 100.3 Rádió Díjban. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

A telefon nem veszem fel, hallom, hogy összejöttél újra az exeddel. De már nem izgat, mert tele vagyok tervekkel. Úgyhogy szépen megkérlek, ne játssz a lelkemmel. Hiába hívod, a telefon nem veszem fel. Nem érek rád, inkább foglalkozz az exeddel. Mert már milliókat keresek a zenémmel. Úgyhogy

0: Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádió Dickben minden hétvégén déltől 20 drá cigány. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a 20 drá cigányban. 100.3 Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: Budapest és az érintett agglomerációs települések ivóvízellátási rendszere ma stabil. Biztonságosan működik, ennek megőrzése azonban nem kizárólag műszaki feladat, hanem hosszú távú stratégiai kérdés is. Mutatott rá a Fővárosi Vízművek vezérigazgatója témában tartott budapesti háttérbeszélgetésen. Csörnyei Géza kiemelte, a szolgáltatás biztonságát jól mutatja, hogy a rendszer a szélsőséges időjárási helyzetekben és a rekord közeli fogyasztási időszakokban is folyamatosan biztosítani tudja a lakossági ellátást. Ez így volt az elmúlt hetekben, és fűzte hozzá. Szavai szerint a vízellátás stabil természeti alapokra, korszerű műszaki háttérre és több mint másfél évszázad alatt felhalmozódott szakmai tapasztalatokra épül. A benzin és a dízel üzemanyagok átlagára 1-2 forint eltéréssel a korábbi védett árnál van, közölte a miniszterelnök a csütörtöki kormányszóvivői tájékoztatón. Magyar Péter kiemelte, az elmúlt hetekben a nagykereskedelmi ár emelkedett, de a kiskereskedelmi árak nem, vagy csak 1-2 forinttal. Tehát nem kell azon meglepődni, hogyha van vagy lesz áremelkedés a következő hetekben, de egyáltalán nem olyan drasztikus, mint ami az Orbán kormány alatt volt, fogalmazott a kormányfő. Magyar Péter arról is beszélt, ha túl nagyra nő a különbség Magyarország és a szomszédos országok üzemanyagára között, akkor elképesztő benzinturizmus alakul ki, az import egyre nehezebb lesz, és akkor kiürülhetnek a kutak. Ezt meg kell akadályozni, emelte ki. Amennyiben azonban nagyon nagy áremelkedés lenne, akkor a kormány kézbe avatkozni a magyar családok, gazdák, vállalkozások érdekében, jelentette ki. A kifolyó csatornán át bejutva fürdött a hévízítóban egy német férfi, belefulladt a vízbe, közölte a polisz.hu oldalon az Alavár megyei rendőrfőkapitányság. A rendőrségre szerdán délután érkezett bejelentés, hogy egy halott férfit találtak a hévízítóban. Kiderült, hogy a 41 éves német állampolgár előző este tiltott helyen bement a kifolyó csatornába, onnan pedig átmászott az út alatt a tóba.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
2: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egyre kellik szól nektek a Dicknóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick. Korábbi adásunk ismétlése következik. Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma Szalon. A Rádió Dick kulturális műsora. Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják. A Rádió Dick FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2026. február 5-e csütörtök van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Poncok Béla, a régi Rádió C egyik volt vezető műsorvezetője a mai vendégem ismét, aki a beszélgetésünk második részében mesél nekünk a Rádió C mindennapjairól, a munkájáról és élményeiről. Tartsanak velünk a mai este folyamán is.
4: Tehát, hogy rengetegen hallgattak minket, szerették a különlegességét, tehát, hogy igazából, ha el akarom neked ezt mondani, hogy van most egy államtitkár, aki kívülről tudja a Nokedlinak a szignálját, komolyan, akkor én erről konkrétan tudok. Tényleg egy unikális rész volt. Most, ahol éppenséggel mondjuk vannak ismerőseim, akikkel, hogyha beszélgetek, mindenki tudja a Rádió C-t abból az időből. Nem romák. Tudják, szerették, imádták hallgatni. Különlegessége volt egyébként a Rádió C-nek az, hogy éjszakánként mondjuk nem cigányzene ment az első időszakban, hanem ilyen alternatív muzsikák mentek, és azt is imádták, hogy erre is van opció, hogy oda tudtak tekerni. Igen, szóval rengetegen hallgatták, és nagyon sokan jöttek be hozzám élőbe is egyébként.
5: Így van.
4: Fiatalabb srácok, fiúk, lányok.
5: Ott álltak a portán,
4: igen.
5: Sorban, emlékszem rá.
4: Igen, jöttek be, hogy ők is tudnak rappelni, tehát hogy így indult el egyébként ez a freestyle műsor, a report, hogy jöttek oda, és mondták, hogy ők tudnak rappelni, és akkor mondtam nekik, hogy mutassák meg. És akkor megmutatták, egyből belálltak, mondtam nekik, nagyon, nem, sajnos nem tudtok semmit, nagyon rosszak vagytok. Kiakadt a szemük, és utána mondtam, hogy persze, csak vicceltem, nagyon jók vagytok, ezzel kezdjük valamit. És akkor így indult el a report. De egyébként nagyon sokan jöttek oda. Emlékszem, hogy egyszer jött hozzám egy nő, egy Ferrarival, be a nyolcba. Most engem keresnek, jöttek oda szólni, és akkor kimentes, néztem, ott volt egy nő Ferrariban. Mondom, jó, van, oké. Na, szóval, ja, sokan. Akkoriban emlékszem rá, hogy például az első ilyen nagyobb rádiócés buli az az Almási téren volt. Uh-huh. Tehát addig ugye volt egy hallgató réteg, meg hát csak hallgatni lehetett a rádiócét, és ott volt az, hogy kiléptünk és arcok lettünk a hangok mellé. Ugye akkoriban nem lehetett tudni, hogy vajon mennyien fognak jönni, egyáltalán lesz-e közönség, hányan lesznek, úgyhogy az Almási téri szabadidőközpontban rendezték meg, és akkor én ott műsort vezettem, és akkor lettünk arcok a hangok mellé, és emlékszem rá, hogy olyan sokan jöttek, mert egyszerűen nem lehetett felmérni akkoriban, hogy mekkora az igény erre a koncertre, mondjuk, és emlékszem rá, hogy buszokkal jöttek föl vidékről, és nem fértek be. Képzeld el, tehát, hogy majdnem, tehát odáig, tehát most képzeld el, buszokkal feljönnek egy koncertre, és egyszerűen nem tudnak bejönni, és emlékszem, hogy próbáltam is kerülni a közösséget, hogy nehogy valami kellemetlenség legyen, de természetesen nem volt, de akkor lettünk arcok, akkor éreztük meg, hogy mennyire szeretnek minket, mennyire kíváncsiak valójában ránk, és akkor utána emlékszem, hogy képzeld el, mentem egyszer ugye otthonról a Rádió C-be, és ezután lettem arc, és képzeld el, volt három csaj, akik sziszegtek után. Na és akkor éreztem, hogy mi van? Hogy ez most mi? És ilyeneket csináltak. Na, hát ja, ez fiatal gyerekként, hát ez a szenzációs élmény volt amúgy.
3: De ez igazi sztár élet, hogy úgy mondjam. Tehát, hogy...
4: Egy kicsit volt, igen, de ilyen belső körös sztár élet volt. Tehát, hogy nagyon a többségi társadalomból nem nagyon tudtak rólam, vagy nem kevésbé.
3: Habár én azt gondolom, hogy nagy hatással voltunk úgy általában a médiapiacra, akkoriban, főleg a rádiókra. Igen. Tehát, hogy ott olyan zenék voltak a Rádió C-ben, amik akkoriban egyáltalán nem voltak, erről persze már beszéltünk.
4: Persze.
3: És csak később lehetett ezeket visszahallani más rádiókban. Igen. Sőt, hallottam olyat is később, hogy egyes műsorokat próbálnak utánozni.
4: Igen.
3: Igaz? Tehát, hogy ezeket te is érezted, te is tapasztaltad.
4: Abszolút. Asszignálunk ugye a mi rádiónk. Meg tök jó szlogen, tehát, hogy a mi rádiónk, és emlékszem rá, hogy a próbaadásunk lement, és utána a Danubius, ami már ugye megszűnt, ők kiplakátolták Pestet azzal, hogy Danubius az én rádióm.
3: Az én rádióm, így
4: igaz?
3: Van, pontosan emlékszem, így van.
4: Na ez nekem egy olyan mélyen ütött, amikor mentem a városba, és az én rádióm, de ez a mi rádiónk, tudod? És akkor úgy lehetett érezni. Ja,
3: most képzeld, ezeken marketingesek gondolkodnak.
4: Igen, aha.
3: Szóval ilyen hatással voltunk akkoriban,
4: igen,
3: a környezetünkre.
4: Ilyen hatással, meg igen. Tudod, mire voltunk nagyon nagy hatással? A romák által játszott zenére. És azért nem mondom, hogy cigány zenére, mert romák által játszott zenére, mert ameddig nem indult el a Rádió C, addig lehetett hallani muzsikus cigány zenét, meg folklort, ezeket lehetett venni a boltban, ennyi. Igaz? És akkor még a piacokon, meg itt-ott-tam-ott ilyen sokszorosított kazettákon lehetett Csóré Bélát, Bofit, ilyesmit hallani.
3: Hát ez a 90-es évek.
4: Igen.
3: Igen.
4: De ennyi, és ugye akkor volt még Lagzi Lajcsang Mulatos, ez már másik világ, de hogy ezek voltak, és amikor bejött a Rádió C, akkor kinyílt a tér, kinyílt az éter azokra a zenékre, amiket a romák igazán szeretnek. Tehát, hogy rengeteg féle lehetőség volt nekik megjelenni. Ugye a Váradi Roma Café, Nyári Károlyék, Kökény Attila, Gáspár Laci, Karamell, Fekete Vonat, tehát, hogy rengeteg Deladap, akit nagyon-nagyon szerettem, tehát, hogy egy olyan zenét játszottak, hogy roma zene volt, érezni lehetett benne a roma ízt, de mégsem egy általános roma zene volt, hanem inkább egy kicsit ilyen elektronikus dub zene volt, és tehát, hogy meg tudtak nyilvánulni, meg tudtak mutatkozni, és én emlékszem rá, és ezt a búcsú szövegemben is elmondtam, hogy imádtam például slágereket csinálni. Tudtam, hogyha én például egy-egy műsoromba lejátszok zenéket időről időre, ezeket, amiket én szerettem, azokat tudtam, hogy éreztem ott a közösségben, hogy azok a zenék vannak, azokat hallgatják, azok mennek. És ezt jó volt tudni. Nagyon szerettem egyébként ezt, tehát hogy rengeteg lehetőség nyílt a roma zenészeknek arra, hogy eljátsszák a szívüket, a lelküket az ő stílusukban.
3: Tehát így sikerült formázni a közösségnek az ízlését. Igen, és így sikerült megismertetni ezekkel a zenei újdonságokkal az embereket, a romákat is, és persze nem romákat is, ha csak arra gondolunk, hogy Müller Gyuri hozta rengeteg spanyol, latinos zenéit, vagy a Jazz David, hozta rengeteg jazz muzsikáját, és a hihetetlen dolgok voltak itt. Persze nyilván én hoztam a klasszikus zenei dolgaimat a klasszikus műsorban, és akkor ti pedig hoztátok a populárisabb műfajokat, és ez valami hihetetlen színes kavalkádot eredményezett, de ez a fajta színesség, ez volt az ereje.
4: Igen, abszolút. Tehát, ez csak, volt az ereje.
3: Nem csak cigányzene volt, úgymond, nem csak cigányok által játszott zene, de persze főként ez erre irányult, de voltak mások is, tehát azért megszólalott Michael Jackson is.
4: Hogyne, amiket nagyon szerettük. Hogyne, George Benn, de ezek nem is voltak kérdések. Tehát, hogy ez nem úgy volt cigányrádió, hogy csak cigányzenéknek kellett menni erőszakosan, hanem cigányok által, romák által kedvelt zenei világok. Tehát, hogy például ebben most akkor, ha érteni szeretnénk, tehát, hogy például

0: nagyon szerettem játszani.
1: Igen, de ezek a zenék azért más rádiókra kevésbé voltak jellemzők.
0: Igen, tehát abszolút.
1: És tulajdonképpen ez az, amiről beszéltünk, ez a fajta unikalitás, hogy ha valaki kíváncsi volt ezekre az alternatív, illetve nagyon egyedi világokra, akkor a rádió C-re hangolt.
0: Igen, akkoriban ugye leginkább ezeket a populáris, akkoriban futó ilyen popzenéket játszották, vagy egy-két régi nagyobbat, és akkor ez volt a zene, meg a rengeteg külföldi akkoriban a napjaink zenéje, de tehát például egy-egy jazz zene, az nem volt nagyon elképzelhető, hogy szóljon.
1: Van valami olyan emlékezetes pillanatod, amire szívesen emlékszel vissza, vagy akár több is?
0: Van például, amikor ezzel a Report nevű műsorral, ezzel a Freestyle műsorral kaptunk egy meghívást Bécsbe, ugye kijutottunk az osztrákokhoz, és akkor ott saját kocsiba beültünk, és elindultunk a nagyvilágba. Hát úgy képzeld el ezeket a fiatalokat, hogy ilyen 14 és 17 év közötti kis fiatal roma gyerekek, akik nagyon tudtak rappelni, tényleg abban a pillanatban csűrték, csavarták a rímeket. Ott volt Horváth Aladár, Ales, ott volt Joci, neki a vezeték nevét pontosan nem tudom, Rigó Jancsi volt egy srác, akinek ez volt a neve, akkor ott volt Mário, ott volt a Szolnoki Zoli, rengetegen Joker, ugye Ökrös Lajos amúgy, és akkor velük, nem is tudom, hogy hányan mentünk ide, kimentünk az osztrákokhoz, és akkor ott volt egy ilyen jó kis esemény, aminek mi voltunk úgymond a sztár fellépői, vagy valami ilyesmi, és akkor ott emlékszem rá, hogy ez a fiataloknak mennyire, nekem is természetesen, mennyire nagy élmény volt, hogy ők a saját kis életükből eljutottak az osztrákokhoz, és ott fel tudtak úgy lépni, hogy hatalmas tapsot kaptak, és nagyon imádták őket. Uh-huh. Na ez például egy ilyen nagyon komoly élményem volt, akkor a Sziget Fesztiválon a műsorvezetés, és ezen kívül egyébként, ami nagyon nagy élmény volt, ugye az az Orci kertben lévő események, mégpedig a május 1 a romajális, ugye az majdnem minden évben volt romajális, meg augusztus 20-án is volt ott egy ilyen népünnepély az Orci kertben, ezeket általában én vezettem, az a megtiszteltetésért engem kértek föl rá, és akkor ott volt olyan, hogy körülbelül 10 000 ember előtt beszéltem. Uh-huh. Tehát, hogy az a nagy mező ott annak idején meg volt telve. És akkor ott is fellépett a Report, folyamatosan jöttek a fellépők muzsikus cigányoktól elkezdve a folklorig, akkor a roma popból, mindenféle stílus, és nagyon sok lehetőséget kaptak a fiatalok, például a Tied a mikrofon nevű órában, hogy ott megmutatkozzanak, akik akarnak, hoztak alapzenét, és aki amit tudott, azt például ott elénekelhette. Az szenzációsak voltak ezek az események.
1: A Rádió C-nek én azt hiszem, hogy a másik varázsát az adta, hogy ott valami óriási közösség jött össze. Uh-huh. Nem csak az, hogy mint mi rádiósok, mi munkatársak, hanem akik ott körülöttünk voltak a Hold udvarban, uh-huh. akik bejártak hozzánk, idősebbek is, fiatalabbak is, hihetetlen emberekkel találkoztunk ott.
0: Abszolút, egy közösséget alkottunk.
1: Ráadásul a Teleki tér közepén.
0: Igen.
1: Tehát, hogy a központban, a 8. kerületnek a középpontjában volt mindez.
0: Igen, én azt sose felejtem el, hogy én szinte bent éltem az életemet, tehát nekem a Rádió C az nem egy munkahely volt, hanem uh-huh. fölkeltem reggel, és bementem, mert ott szerettem lenni. Tehát ott, amikor nem voltam adásba, akkor el voltam, készítettem szignált, beszélgettünk, műsorötleteket gyártottunk, vagy éppen megvágtunk egy-egy műsort, volt olyan, hogy csak zenéket vágtam össze, és akkor azt csináltam. Nagyon sokszor meg csak bent ültünk, és akik bejöttek, azzal beszélgettünk. Együtt voltunk, összejártunk, akkor ott bent mindig akadt egy gitár, vagy valahogy egy kis zenei eszköz, amire rápörögtünk. Ezen kívül, hát sosem felejtem, kijártunk a rádióba.

0: a Teleki térre reggelizni, ott már ismertek minket, a Habos Kávét, azt tudták, hogy hogy isszuk. Emlékszem, amikor kimentünk a Vági Tomi, valaki egy magyar származású technikus srác volt, nagyon szerettük, nagyon jó srác, tényleg, és szerettük az erőset. És akkor én őt mondtam neki, hogy akkor most meghívlak téged egy cseresznyi paprikára. És nem értette, hogy ez most mit jelent. Hát mondom, hogyha közénk tartozol, akkor neked most muszáj lesz cseresznyi paprikát tenni velünk. Elmentünk a savanyúsághoz. Kikértem a legzöldebb cseresznyi paprikát, 3 szemet, valaki még ott volt velünk. Csak azzal kocintottunk egyet, és azt mondtuk, na akkor ezt most egészségünkre. És akkor szerettük, ahogy ő is megette, ő nem bírta annyira szegény az erőset, de megcsinálta velünk, de abszolút nem szemétségből csináltuk ezt, ő is tudta, benne volt, hülyéskedtünk, és élveztük a pillanatot, és megettük mindannyian a cseresznye paprikát, és sírtunk. És sírtunk, és akkor ezzel eltelt egy kis idő, azután bementünk, és akkor közben újra elmeséltük mindenkinek, hogy mi történt, szakadtunk a nevetéstől. Tehát rengeteg volt. A Mata Andrissal rendkívül sokat hülyéskedtünk ott. Emlékszem, amikor leültünk a rádió elé, és eljátszottuk, hogy pénzt kéregetünk játékosan, és akkor úgy csináltunk, mint a pár forinttal, hogyha megtudnás, és akkor mindenki adott nekünk pénzt, és amit odaadtak pénzt, abból meghívtunk mindenkit kávézni. Tehát, hogy így teltek ott bent a napok, az órák, olyan nagyon jó, nagyon, nagyon jól éreztük magunkat igazából.
1: Valahogy minden nap egy buli volt, én azt is éreztem időnként.
0: Igen.
1: Persze volt évente a Rádió C-nek a születésnapja októberben,
0: igen,
1: amikor összejöttünk, és akkor aztán tényleg ott volt mindenki, hát azok is különleges élmények voltak.
0: Igen, abszolút, nagyon sokan jöttek akkor be, ünnepeltünk, igen, mindannyian bulikat rendeztünk. Aznap teljesen más volt a műsor struktúra, tehát hogy ott tényleg arra volt kihegyezve minden, ami még nagyon jó volt, a szilveszteri műsorok. Uh-huh. A karácsonyi műsor, emlékszem, hogy karácsonykor otthon díszítettem a fát 24-én, de tudtam, hogy én nekem be kell menni, mert én voltam beosztva, imádtam beosztva lenni. És akkor mentem be, és 24-én valami 3-tól 6-ig csináltam a karácsonyi műsort.
1: Élő
0: és
1: műsor
0: akkor
1: volt.
0: Élő műsorban.
1: Aha,
0: és olyan meghitt, olyan szeretetteljes volt az egész Rádióc, és Mikulást csináltunk, amikor ugye be volt töltözve valaki nálunk Mikulásnak, és élőben kapcsoltuk a Mikulást, ahogy kijár szegényebb gyerekekhez, és akkor ott, ahogy találkoznak, ahogy örülnek egymásnak, ahogy milyen sztorikat mondanak el, szóval ez fantasztikus volt. Ezek fantasztikus élmények voltak, és hát az a sok viccelődés, amit tehát volt kint, emlékszem, a Rádió C portáját. Én számtalanszor fölhívtam, és kértem magam, de más hangokon, hogy halló, nem is kezdek bele, de hogy meg tudnád mondani a kíváncsi, nem, én mindig így kezdtem, szia, Bélával akarok beszélni. És akkor ők elmondták nekem, hogy hát ott más számot kell hívni, és akkor emlékszem, hogy szegény portásunkkal elmondattam, vagy 42-szer a telefonszámot. Mert ő mondta, hogy 061, és akkor én azon, igen, 0630, igen, nem 31, 31, tudod, és akkor na így elmondattam vele, vagy 40-szer, és akkor ez ment a szilveszteri műsorba.
1: Rengeteg,
0: persze, hát azonnal vettük föl, igen, és akkor ezeket csináltuk. Nagyon sokszor csináltunk olyat, hogy behívtuk a roma sztárokat, és akkor az ő kívánság műsorát csináltam meg. Tehát, hogy ő milyen muzsikákat kíván, miket szeret, és akkor halljuk, hogy azok, akiktől igazából a zenéket halljuk, ők valójában milyen zenéket hallgatnak, és akkor közben beszélgettünk, meg ilyesmi. Tehát, hogy voltak ilyen jó ízű dolgok.
1: Hát ilyeneket én azóta se hallok, meg kell, hogy mondjam neked, a rádióban, úgy általában.
0: Uh-huh. Nem, most már ugye sokkal szabadabb minden. Akkoriban egy sokkal, tehát a többségi médiában sokkal ilyen feszesebb volt az, ami kijöhet élő adásba, nagyon megvolt mindennek a rendje, a szabálya. Nálunk ez nem volt meg annyira, és talán ettől lehetett sokkal egyedibb. Aztán ma már ugye az internet világában, podcastok világában már nagyon sok féle dolog létezik, de hallom, hogy hogy sok esetben tényleg még a mai napig is unikális dolgok voltak ott a rádióban.
1: Egy picit beszéljünk a felelősségről, hiszen azért óriási felelősség volt a nyakunkban, még ha nem is feltétlenül éreztük, azzal kapcsolatban, hogy mi képviseltük a cigányságot. Igen. Illetve hát a médiumon keresztül, a rádión keresztül bemutattunk magunkról egy képet. És ez volt az a felelősség, amivel tartoztunk. Akár a saját közösségünknek, akár a médiának úgy általában.
0: Igen, ez abszolút így van. Én azt viszont el tudom mondani, hogy én abszolút nem éreztem felelősséget. Én annyira szerettem csinálni azt, amit csinálok, hogy felelőtlenül csináltam szerintem. De ennek ellenére soha nem voltam senkivel szemtelen, nem voltam elítélő. Mindig az alap szabályokat, azokat betartottam. És én nekem a Kerényi Gyuri egyszer azt mondta, hogy talán akkor az a legfontosabb, hogy légy őszinte, légy önmagad, és merd akár magadat is kinevetni, mielőtt más nevet ki. Én ezzel nagyon éltem, és én úgy voltam felelősségteljes, hogy közben abszolút felelőtlenül csak csináltam, ami jött. De úgy gondoltam, hogy amúgy egy normális, jól nevelt fiatal voltam, aki nagyon szeret hülyéskedni, meg lenni, beleélni a nagy világba, és én ezt így csak csináltam. És hát, hogyha ez felelősség volt, akkor mindenki hallhatta, hogy milyen egy életigenlő fiatal, mondjuk. Uh-huh. Tehát, hogy ennyi. De én nem vigyázkodtam ott, hogy jaj, hát akkor most így, vagy úgy beszéljek, vagy most erről az oldalról közelítsem meg. Persze, felépítettem én magamba az interjúkat is, meg utána néztem az embereknek, tehát, de abszolút nem voltam soha ilyen nagyon, nagyon szabálykövető, és ilyen nagyon felelősségteljesen. Most érzem 40 éves korom környékén, hogy akkoriban fiatalként mennyire önmagam voltam, mennyire szabad voltam, mennyire mertem csak lenni. És hogy bennem nem volt ilyen feszengés, hogy jaj, hát most akkor a mikrofon előtt ülök, és akkor nehogy egy kötőszót rosszul mondjak, vagy az helyett alt mondja, bennem nem volt ilyen. Én csak löktem. És igen, éreztem a felelősségét azért annak, hogy én ott vagyok, és hogy nem szabad mindent, vagy hogy nem szabad butaságokat csinálni, de azt hiszem, ezt sikerült is összehozzam.
1: Voltak olyan időszakok, amikor, meg kell mondjuk őszintén, mivel ez egy költséges műfaj, és elég sokba került az, hogy ennyire színes műsor struktúrát összeállítson a rádió, ezért az anyagiakkal időnként voltak gondok. Lehet, hogy nekem speciál könnyebb volt, mert nem feltétlenül ebből éltem, de mondjuk, aki ebből élt, annak nyilván voltak azért ebből gondjai.
0: Abszolút,
1: nem
0: igen.
1: Nem tudom, hogy te ezt hogy tapasztaltad.
0: Ez tapasztaltam én is.
1: Mélypontok voltak a rádió életében. Sőt, volt olyan időszak, amikor annyira nem volt pénze a rádiónak, hogy csak zene volt.
0: Igen. Én ezt úgy éltem meg, hogy én ezt annyira szerettem csinálni, hogy én nekem ez, tehát még egyszer mondom, én nekem ez nem munkahely volt, én nekem ez az életem volt ott, tényleg röviden így tudnám el, ezek voltak a napjaim, ez volt az életem. És hála Istennek mindig valahogy úgy alakult, hogy ugye amikor nem kaptunk a rádiótól pénzt, és mondjuk már több hónap is bent volt, egyébként hozzáteszem, mindig kifizettek, tehát hogy mindig pénzemnél voltam, nem volt olyan, ami elmaradt volna, de mindig valahogy, amiket hozott az élet mellette, azért mert mondjuk rádióztam, fellépések, mármint hogy műsorvezetések, egyéb dolgok, ezekből mindig ugye úgy fent tudtam tartani magam, meg ugye én is családban éltem, tehát hogy volt egy közös kasszánk, amiből úgy tudtunk lenni, de valahogy föl sem merült bennem az, hogy én akár a pénz miatt bármi olyan lépést tegyek, ami mondjuk végzetes lehet. Tehát, hogy én nekem ez volt az alap, hogy én oda tartozom, én ott vagyok, én rádiózom. És hát a pénz meg, ugye majd most már azért jó lenne, ha jönne, alakul, majd ekkor úgy lesz, ekkor így lesz, de mindig megkaptuk, csak igen, voltak hosszabb periódusok, amikor nehéz volt.
1: Tehát ez is csak a lelkesedésünket mutatja. Abszolút. Ezzel ugyanígy voltam én is. Abszolút. Sőt, ha néhány kollégámat megkérdezzük, akkor ők is ugyanerről fognak beszámolni. Legutóbb Arany és Annyi mondta ugyanezt a dolgot, hogy ő is szinte bent aludt. És nem azért csináltuk feltétlenül, hogy ebből gazdagodjunk.
0: Nem,
1: meg.
0: Nem, abszolút nem a pénzért csinálta senki. A pénz, én emlékszem rá, képzeld el, a próbaadás után azt hiszem, hogy kaptam életemben először pénzt érte. De én ezzel nem is számoltam soha. Én annyira imádtam csinálni. Hát olyan volt, mint egy közösségi élmény. Eddig jártam a Roma Parlamentbe oda a középiskolás klubba, és akkor most nem csak oda jártam, hanem egy másik helyre is jártam, ahol még tudtam is beszélni, dolgokat csináltunk, és jó volt együtt lenni. És képzeld el, az első pénzt, amit megkaptam a próbaadás után, én azt szégyelve fogadtam el, hogy ezért, hogy én tudod, azt éreztem, hogy ne már, ez olyan kellemetlen, ezért adtok neked, de hát én ezt nagyon élvezem, én nekem ezért nem kell semmi. Tök jó, hogy itt lehetek, hogy és akkor de mondták, hogy ezt megérdemled, igazából te ezért megdolgoztál, ilyen, és akkor olyan furcsa érzés volt, és akkor ott hazavittem, emlékszem, anyunak, és akkor olyan furcsa érzés volt, hogy kerestem pénzt. És akkor utána, ugye, amikor már elindult a rádió, akkor volt bértárgyalás, ugye, amin én, hát ugye, olyan jól vettem részt, hogy oké. Tehát, hogy körülbelül ennyi, de tehát hozzáteszem, nagyon korrektek voltak velem mindig. Tehát, hogy éreztem, hogy egy kis kiemelt figyelmet is kapok egyébként, meg emlékszem rá, hogy egyedül nekem volt exkluzív szerződésem a rádióba, amit én akkoriban még nem tudtam, hogy mi az, csak olyan jó hangzott, tudod, hogy exkluzív szerződés, és akkor ez olyan jó volt. Igen. Szóval ezt nagyon szerettem.
1: Hogyan lett végül is vége ennek az álomnak? Miért döntöttél úgy, hogy abba hagyod a rádiózást?
0: Azt hiszem, én amikor elkezdtem a rádiót, akkor ugye megkaptuk 7 évre a frekvenciát, és akkor én tettem egy fogadalmat, hogy én az első 7 évet, ha törik, ha szakad, én azt itt megcsinálom. Tehát, hogy addig nincs mese. És ugye, amikor 2008-ban felmondtam, akkoriban már éreztem, hogy nagyon lefele vagyunk. Tehát, hogy már nem voltak meg azok az alap ismérvek sem, aminek meg kellene lennie. És azt éreztem, hogy telik nálam be a pohár, és inkább már néha rossz élményt okozott egy-egy bentlét, mint jó élményt. És emlékszem, hogy volt egy adott pillanat, amikor azt mondtam, hogy akkor ennek itt most vége. És akkor ez egy hirtelen döntés volt, de ez már érlelődött bennem érzelmileg, és akkor azt mondtam, hogy oké, akkor ennek itt a vége, és akkor én ott fölálltam, és igazából nagyon furcsa volt viszont a rádió nélkül lenni. Tehát, hogy én kijártam az iskolát, tehát mondom, szakácsuliba jártam, amikor elkezdtem. Leérettségiztem, suliba jártam, és utána ez volt a munkahelyem. Tehát, hogy ide jártam be. És amikor ennek így vége lett, akkor nem tudtam magam hova tenni. Ugye én ugyanúgy bejártam egyébként, ebbe ez volt az érdekes, mert annyira az életem része volt, hogy én azért úgy bejárkáltam oda, és akkor úgy bent voltam, csak már rájöttem, hogy már nincs mit csináljak. Tehát, hogy mert az emberek, a kapcsolataim, meg minden ott volt. És akkor emlékszem, hogy csináltam egy búcsúműsort október 8-án, és akkor azzal úgy elengedtem ezt a dolgot, hogy akkor ennek itt a vége.
1: Megbántad?
0: Nem. Nem.
1: Tehát akkor ezt a korszakot le kellett zárni magadban.
0: Igen, ezt a korszakot le kellett zárni magamba. Úgy éreztem, hogy tudod, amikor már nem jó szájízzel csinálod, nincsenek meg azok az alapvető feltételek, amiktől jól tudod magad érezni műsor közben, vagy odabent, egyre jobban kihalt a rádió, és mondjuk ki, tehát a pénztelenség miatt volt ez, egyre jobban, meg egy kicsit úgy mindenki, azt gondolom, fölsőbb szinten is, vagy nem is tudom, hogy ezt hogy mondjam, tehát, hogy beletörődtek a dolgokba, és akkor ez nekem úgy nem nagyon fért bele. Mm. Nem fért bele, és egyszerűen azt éreztem, hogy ha meg már nem megy, tehát hogy nem jó szájízzel, akkor nincs miért csinálni, és akkor lehet, hogy itt az ideje, hogy, hogy más irányba menjen az élet.
1: Tehát ez egy mély pont volt ezek szerint a 2008-as év a rádió életében, úgy gondolod?
0: Igen. Uh-huh. Igen.
1: Végül is utána még azért nagyjából 3 évet ment.
0: Igen.
1: Ami nyilván nem volt egyszerű szintén, tehát ott az utolsó évben már a fizetések körül azért elég nagy problémák voltak.
0: Igen.
1: És ez nyilván rányomta a bélyegét. Aztán abszolút. Végül is így meg is szűnt a rádió. Igen. 2011-ben.
0: Ami nagyon fontos, tehát hogy én nem, tehát nekem eszembe se jutott ez a pénz része. Tehát, hogy én nem ezért hagytam abba. Ez nagyon fontos, mert tényleg, tehát semmilyen szinten, hanem már emberileg nem tudtam elfogadni, meg megoldani azokat a szituációkat, amiben ott egyszer-egyszer éreztem magam.
1: Mi volt a különbség az akkori létkörnyezet között és a mai között? Tehát milyen ma működtetni egy rádiót, vagy milyen volt akkor? Egészen mások a kihívások.
0: Őszinte leszek, nem tudom megmondani, ugye én mostanság nem vagyok rádió közelében, csak mint hallgató, de akkoriban emlékszem, hogy a rádió egy nagyon fontos dolog volt, egyébként még ma is szerintem fontos dolog a rádió, hiába van is internet, podcast, meg minden, az emberek a kocsiba akkor is rányomnak, nagyon sokszor, és van létjogosultsága, akkoriban talán több volt neki, mert akkoriban még nem volt sem olyan sok YouTube tartalom, podcastnak még se híre, se hamba nem volt, tehát volt a tévé, a rádió, meg egy kis internet online, akinek volt gépe, ott a gép előtt le tudott ülni, és akkor meg tudott hallgatni dolgokat, de nehézkesen lehetett hozzáférni, le kellett tölteni, lassan tölt, tehát hogy az még egy másik világ volt, ugye, tehát az okostelefonok az 2007-től indult be, tehát akkoriban volt egy ilyen nagy fordulat, de még akkor is kellett neki idő, míg kifutott oda, hogy ez tényleg a napjaink részévé vált. Manapság pedig már annyira nyitott minden, annyira egy pillanat alatt tudok egy amerikai podcastot meghallgatni, mint például egy Berettyó újfajlói kis interjút, tehát hogy annyira nyitott lett a világ YouTube műsorokból, podcastokból, beszélgetésekből, rádiókból, hát két gomnyomás alatt elérem a világ összes rádióját.
1: De valahol ez a fajta bőség, ez nyilván egy nagy zavart okoz.
0: Ez nagy zavart okoz, igen.
1: Hiszen ebben a nagy zajban, mondjuk így, igen, nagyon-nagyon nehéz megtalálni a minőségi műsorokat.
0: Igen, abszolút. Abszolút. Ugye mindenki a saját kis buborékában él, ami most egy divatos megfogalmazás, de ez tényleg így van. Tehát amire rá kattintasz, abból fog, meg hasonlóból fog neked adni. Tehát mindenki a kis minőségi tartalmát is megtalálja.
1: Poncok Béla, a régi Rádió C egyik vezető műsorvezetője volt a mai vendégem, aki a beszélgetésünk második részében mesélt nekünk a rádió mindennapjairól, a munkájáról és élményeiről. A beszélgetésünk folytatásának érdekében tartsanak velünk jövő héten is, hétfőn 22 óra 5 perctől. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt, a viszonthallásra.
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
3: Roma Szalon. Rádió Dik.
2: Rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottál.

0: hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is!
1: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Rádió Dík.
1: Romákról, nem csak romáknak.

0: nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Rólunk neked. Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádiódikben minden hétvégén déltől húzd rá cigány. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a húzd rá cigányban. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: A kormány jelentősen a törvényi minimumra csökkenti az állami cégeknél megbízott felügyelőbizottsági és igazgatósági tagok számát, és csökkentik a díjazásokat is, közölte a miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter emlékeztetett, a Tisza frakció azzal kezdte a működését az országgyűlésben, hogy mintegy 50 milliárd forintos közpénz spórolást elérve radikálisan megvágta az országgyűlési képviselők költségkeretét. Ezt folytatja a Tisza kormány azzal, hogy a törvényi minimumra csökkenti az állami cégeknél megbízott felügyelőbizottsági és igazgatósági tagok számát, mondta a miniszterelnök. Hozzátette, sok cégnél az előző kormány alatt ezek a pozíciók kifizető helyként működtek. Az uniós szabályozás, a közösségi akarat, valamint a többségi hozzáállás fontosságát emelték ki a résztvevők csütörtökön a 35. bálványosi nyári szabad egyetem és diáktábor Kárpát-medencei magyar autonómia törekvésekről rendezett pódiumbeszélgetésén. Szili Katalin volt házelnök, korábbi miniszterelnöki főtanácsadó kiemelte, az autonómia nem célja, hanem eszköze a külhoni magyar nemzeti közösségek megmaradásának. Eléréséhez szerinte az lenne a leghatékonyabb nemzetközi segítség, ha az Európai Unió kötelező tenni a tagországok számára az őshonos kisebbségek államalkotó tényezőként történő elismerését. Három természetvédő civil szervezet Magyar Péter miniszterelnök közcímzett nyílt levelében kéri, hogy a kormány védje meg Magyarország GMO mentességét, és forduljon az Európai Unió bíróságához az új génkezelési technikákkal szemben, közölte az egyik aláíró szervezet, a Magyar Természetvédők Szövetsége. A Greenpeace Magyarország, a Magyar Biokultúra Szövetség és a Magyar Természetvédők Szövetsége szerint az új, nemrég elfogadott uniós szabályozás enyhíteni a GMO engedélyezési, kockázatértékelési és jelölési szabályokat, de ettől még ezek nem válnának GMO-mentessé, amit 2018-ban az Európai Bizottság kimondott.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
3: Gyere, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diktóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádiódik.
0: Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
2: Roma Szalon. Rádiódik.
0: Rólunk, neked.
2: Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat. Önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2026. február 9-e hétfő van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Poncok Béla, a régi Rádió C egyik volt vezető műsorvezetője a mai vendégem, aki a beszélgetésünk befejező harmadik részében mesél nekünk a Rádió C utáni életéről, Kanadáról, majd hazatéréséről. Tartsanak velünk a mai este folyamán is.
5: Megtalálja, de ez ugyanaz, mint például, hogy annak idején volt egy-egy hatalma, Whitney Houston, Michael Jackson, Madonna. Tehát nem vagyok benne biztos, hogy a közeljövőben lesznek ilyen nagy sztárok, pont azért, mert minden szét van szeletelve. Tehát, hogy 600 féleképpen lehet már bemutatni egy-egy dalt, ami három napi pörög, és utána jött a következő héten már egy új előadó van, most már inkább a dalokról szól, nem pedig előadókról, nem pedig egyéniségekről, életutakról. Tehát szerintem ez nagyon megváltozott. Ez nagyon megváltozott. A rádióban pedig azt veszem észre, hogy vannak különböző tematikájú rádiók, onnan ki lehet csipkedni egy-két dolgot, ami nem tetszik, azt meg megtöltik az emberek a lejátszó listáikkal.
6: Miután ott hagytad Rádió C-t, mi lett Poncok Gypsy Bélával?
5: Elhagyta a Gypsyt a nevéből, és Poncok Béla lett, és gondolt egy nagyot, ha már lúd, akkor legyen kövér. Hát én elindultam a nagyvilágba. Kimentem Torontóba, ott éltem. Egyébként nekünk Torontóhoz már családilag volt közünk, ugyanis az én anyukám már 76-ban kint járt Torontóba, mert hogy az 56 kapcsán az én anyai nagyapámnak a húga, ők kivándoroltak. Uh-huh. És ő ott találta meg az otthont, ott találta meg az életét, és így például anyukám ugye kilátogatott hozzá, megkapta a vízumot, kint volt egy fél évre, de 3 hónap után hazajött, mert nehezen bírta a család nélkül, tehát ugye akkor még szinte telefon sem volt, levelezni lehetett csak, és mi ezt a testvéremmel, a bátyámmal ugye láttuk a fényképeket, amiket ott kint készítettek, ugye a Niagaránál, Torontóban, Montrealba, tehát olyan helyeken, ami fiatal gyerekként még az internet sem volt ugye annyira elszabadulva, tehát hogy ritkán lehetett ilyen dolgokat látni, és ez nekünk nagyon nagy kaland volt, hogy anyu kint volt Torontóban, és azért, tehát hogy innentől már van kint egy családi háttér, és a keresztanyámék is kint éltek, és akkor gondoltam egy nagyot, és akkor hát menjünk ki. Úgyhogy kimentem, és akkor ott éltem kint 13 évet. 13 évet voltam kint, közben állampolgár lettem, tehát leraktam az állampolgárságit, és akkor, amikor született egy kislányom,
6: Ő már kint született,
5: igen, a feleségem egyébként magyar, az is egy jó kis történet, mert 13-ban hazajöttem látogatásra, és akkor megtaláltuk egymást, ugye már régebbről ismertük egymást, úgyhogy 2013-ban ki is vittem, hát nem kellett kivigyem, kimentünk együtt, és akkor onnantól kezdve elindult az életünk, ott összeházasodtunk, született egy gyerekünk, de aztán teltek múltak az évek, és akkor itt 13 év után azt éreztem, hogy lehet, hogy egyelőre elég volt ott kint.
6: Mivel foglalkoztál kint, mit csináltál?
5: Volt egy kis vállalkozásom, ugye én úgy mentem ki, hogy angolul nyögve nyelve sem beszéltem, inkább fogalmazzunk így, és ott kint, amiben az ember azonnal el tud helyezkedni, az az építőipar, és ott ráadásul nagyon jól is fizetik, abszolút másképp van kezelve, mint ide haza, tehát ott kint az egy jól jövedelmező, megbecsült szakma, és akkor ebben találtam meg a helyemet, a sógorom megtanította nekem azt, amivel ott kint foglalkoztam, és hát működött, jól ment a dolog, és így ugye egy idő után a bátyám is kijött, és a felesége, és akkor ott kint együtt dolgoztunk, és hála Istennek elég jól sikerült, folyamatosan volt munkánk, tudtunk haladni előre, és hála Istennek anyagi problémáink nem voltak, tehát tök jól éltünk, és aztán így ezzel foglalkoztam, ez nagyon távol állt a önmegvalósítástól, meg a kreatív munkától, de nagyon-nagyon élveztem egyébként egy olyan dologba, tehát hogy itthon rádióztam, és akkor ott kint pedig két kezzel elkezdtem dolgozni, és hogy abban is megtaláljam magam, és hála Istennek megtaláltam magam olyan szinten, hogy eljutottam olyan szintre a szakmámba, hogy profiként tudtam dolgozni, és amikor már nem voltam meg ebben az a kihívás, hanem már csak inkább csak tapostam a mókuskereket, meg azt gondoltam, hogy lehet, hogy kéne váltani, akkor történt meg a váltás.
6: Milyen kihívások voltak számodra Kanadában?
5: Hát először is az, hogy megtaláljam ott kint önmagam, hogy mit tudok kezdeni azzal, hogy én ott kint vagyok, hogy vajon eljövök onnan az első gebasznál, vagy az első nehézségnél, ugye, mert az első pár hónap, Amerika, tehát hogy tényleg Torontó ugyanolyan, mint Amerika.
6: Persze.
5: Tehát úristen, ez Amerika, és akkor hú, de jó, de aztán lehullik a lepel, és akkor egyszer csak azt érzed, hogy hát oké, nagyon jó Amerika meg minden, de már ugyanolyan ott kint járnom, mint például itt Pesten, tehát amikor már nem azt nézed, hogy hűha, milyen épületek, meg új, itt vagyok bent a belvárosban, felhőkarcolók, hoddogos az utcán, új ilyen kocsi, olyan hely, hanem már csak úgy az az életed, akkor abba valóban bele tudsz-e szokni. És hála Istennek ez ment.
6: A nyelvi kihívások okoztak problémát?
5: Okoztak problémát, igen. Hát nem tudtam angolul. Tehát mielőtt kimentem, én elvégeztem egy 30 napos angol kurzust, de hát azt tudod, amiben még azt is tanulod, hogy credence. És akkor ez az angol-angol, és akkor credence. Tehát, hogy annak most érted. Szóval rendkívül sokszor sikerült alkalmaznom azt a szót, de megnyilvánulni, meg beszélni azért az nem ment így 30 nap alatt. De aztán szép lassan ugye az ember fölvette, akkoriban egy akkori kapcsolatom az viszont jól beszélt angolul, tehát nem voltam rá kényszerülve nagyon, és aztán ugye egyre jobban belejöttem, de azért még mindig vannak szerintem kihívások az életemben, amivel küszködök, tehát ez ilyen, tehát hogy aki felnőttként megy ki, az soha nem fog úgy megtanulni szerintem, mint a gyerekek.
6: Mi a helyzet a gyermekeddel, hiszen ő azért kint született, ő ebbe a kultúrában nőtt bele?
5: Hát igen, ő kint született 2018-ban, nagyon kis cserfes kislányom van, most 7 éves múlt, és akkoriban, ugye 2018-ban született, hát leginkább ugye ő otthon volt velünk, a családban, meg ilyen közösségben nem adtuk bölcsibe, tehát ő leginkább, őnek is az anyanyelve a magyar, és amikor 3 éves volt, akkor döntöttünk úgy, hogy haza fogunk jönni, úgyhogy ő már 4. életévét itt töltötte be. Uh-huh. Ott kint az olyan 4-5 éves kortól kell iskolába járni, hogyha akarnak. Idehaza pedig ugye 3 éves kortól már óvoda van. És a feleségemnek meg nekem is nagyon fontos volt az, hogy tudja mondjuk a magyar mondókákat, az, hogy például legyen neki iskolai étkeztetése, ott kint ez nagyon másképp működik. Tehát, hogy szerettük volna neki megadni azt, amit egy magyar óvoda képes megadni, mert ennek nagyon-nagyon-nagyon nagy előnye van szerintem. Ott kint ugye iskolában másképp működik a rendszer, és azt hiszem, hogy ez a magyar környezet, ez sok

0: Ez egy idő után az embernek elkezdi egy kicsit a lelkét mardosni, hogy mi mennyit ér, meg hogy mit akarunk, meg hogy mit nem. És pont ez, hogy ott kint tökéletesen el voltunk, szép házban éltünk, jól éltünk, nem szenvedtünk hiányt semmiben, jöttünk, Kubába nyaraltunk, ilyesmi, de mégis valami hiányzott, és ez azt hiszem, hogy ez a nagymama érzés, ez egy kicsit ez az itthoni, tehát, hogy amikor Lánc, Eszter, akkor tudja a lányom, hogy az miről szól, amikor tavaszi szélvizet áraszt van a csoportba éneknek, akkor tudja, hogy ez miről szól, és itthon is, meg kint is megvannak a pozitív érvek, de ugyanúgy kint is, és itthon is megvannak a negatív érvek is, ami miatt lehet mondjuk kardoskodni, hogy miért így, vagy miért úgy. Mi így döntöttünk, és nem bántuk meg. Ugyanakkor nagyon örülünk annak, hogy bármikor ott a lehetőség, hogy hazamehetünk. Mert ott is otthon tudunk lenni, itt pedig itthon vagyunk.
1: Hogy érzed, hogyan viszonyulnak kint a romákhoz, illetve miben más, milyen kulturális különbségek vannak?
0: Hát képzeld el, ami nekem a legmegdöbbentőbb volt, amikor kimentem, és mondjuk lementem először a boltba. És képzeld el, hogy hosszú sor állta az egyik kasszánál. És beálltam, és azt néztem, hogy a szín minden skálája ott van. A fehértől a feketéig. Sárga, barna, hupizöld nem volt csak, de hogy mindenki, és olyan békésen álltak egymás mellett a sorba, és hogy olyan elfogadó volt mindenki a másikkal. És ez nekem akkora ilyen megdöbbenés volt, hogy úristen, hát ezt, hogy innen nem lógok ki, tehát itt nem sok fehér között egy barna folt vagyok, hanem ott az ott olyan pepita. Az annyira jó érzés volt ezt tudni. És igazából ott tényleg csak egy vagy a sok közül. Ha mész az utcán, rád mosolyognak, és hogyha nagyon közel mentek el egymás mellett úgy, hogy mondjuk nincs a közeletekbe más, tehát hogy nem tömegben, akkor rád köszönnek. Hey, how are you? És akkor megy tovább egy mosollyal, érted? És akkor ezek olyan furcsa dolgok voltak ahhoz képest, hogy itt például ez ritkán fordul elő. Kint az embereknek mosoly van az arcukon. Tehát, hogy ez, amitől a legjobban féltünk, az az attitűd a visszaköltözésnél, hogy ez milyen lesz. De ott például kint, hogy roma vagy, az csak egy vagy, mert melletted lakik, lehet egy indiai, tőled balra egy kínai, aztán lehet egy svéd család lakik fönt, de alattad már németek laknak, a kollégád az lehet, hogy spanyol, aki éppenséggel tök jóban van az olasz haverjával, és akkor így tök jól el tudtok lenni. Vagy éppen a munkahelyen is, hogy különböző csapatok vannak, ugye? És például én nagyon sokat dolgoztam magyarokkal. Tehát, hogy ez... Tehát, hogy annyira vegyes, annyira jelentéktelen, hogy ki honnan jött, mert mindenki jött valahonnan. Tehát, hogy nem ez a mérvadó, és a kanadaiaknak olyan jól meg tudják adni mégis valahogy a kanadai identitást, hogy ott olyan büszkék a különböző országokból jött emberek arra, hogy kanadaiak, hogy az valami hihetetlen. És talán azért, mert minden az életfeltételhez szükséges dolgot megkapnak. Tehát, hogy könnyen lehet élni ott kint, tehát, hogy például az ügyintézés nem olyan bonyolult, tudsz mindent online csinálni, számítanak a kérdéseidre, nem küldenek egyik pulttól a másikra, mindennek megvan a maga rendje, módja, és működnek a dolgok. Ezen kívül, ami szerintem nagyon fontos, hogy az embereket hagyják élni. Azt akarják, hogy az emberek tudjanak élni, hogy jól tudjanak élni, és amikor valami kérdés merül föl, arra lehet, hogy megkapják a választ mi hamarabb. És az emberek is ezáltal sokkal kedvesebbek egymáshoz, mert tudják, hogy ő is jött valahonnan, én is jöttem valahonnan, tehát hogy rengetegen így állnak hozzá.
1: Kulturális élet milyen? Erre én személy szerint nagyon kíváncsi lennék.
0: Hát, mint például magyar kulturális élet? Hát kint van egy nagyon jól működő magyar ház, egy nagyon erős közösség, ez egy szuper kis közösség, folyamatosan összejárnak az emberek, van ott élet, hétvégenként minden ünnepet megünnepelnek, vannak események, van kint Torontóban egy fesztivál, egy magyar fesztivál, ami nem olyan rég

0: van, de úgy tűnik, hogy ez most már beérett, és minden évben van. Kettő magyar iskola is van. Az egyik iskolának az igazgatóhelyettese most a sógornőm, a bátyámnak a felesége. Óvoda működik, szombatonként magyar iskola, tehát, hogy a magyar kultúra tökéletesen megjelenik ott, és mindenféle fellépőket hívnak Magyarországról, események vannak, tehát hogy tök jól működik ez a kis közösség. A roma kultúra azt annyira nem tudom, hogy hogyan jelenik meg ott kint, mert vannak kint különböző kis események, amikor van egy-egy fellépés, egy-egy összejövetel, de nyilván nem olyan erőteljes.
1: Mindenkinek nagyon nehéz volt a Covid időszaka. Uh-huh. Ti hogyan töltöttétek? Gyermeked, a kislányod az még egészen fiatal volt.
0: Igen. Hát igazából mi egy úgymond buildingbe laktunk, ami azt mondjuk azt, hogy egy nagyon emeletes ház, a 22. emeleten imádtunk ott lakni. De ugye jöttek a lezárások, és akkor ugye a lányom pont olyan 2 éves környéke volt, kettőből a háromba ment, és ugye pont az volt az időszak, amikor már tudott járni, amikor nagyon kellett volna neki a társaság, a közösségi élmény, és hát ugye még akkor még a játszóterek is le voltak ott kint zárva, tehát abszolút. És akkor ezt nagyon-nagyon nehezen éltük meg, és akkor úgy döntöttünk, hogy azonnal költözünk családi házba, és akkor elköltöztünk egy családi házba, az volt az első, hogy azonnal mindenfélét a kertbe, hintát, homokozót, mindent megszereztünk, hogy legyen egy ilyen kis hely, ahol ki tud mozdulni, tehát hogy nehéz volt egyáltalán, le voltak zárva játszóterek, tehát nem tudtunk hova, mert emlékszem, volt egy golfpálya ott a közelben, ami akkoriban el volt hagyatva, tehát hogy, és akkor oda mentünk be, és akkor tudod, a golfpályákban vannak ezek a kis homoköblök.
2: Igen.
0: Na ott homokozott a gyerek. Érted? Na, és akkor ezért döntöttünk úgy, hogy akkor elköltözünk családi házba. Ez tök jól működött, nagyon szerettünk ott lenni. Az én munkám az ugyanúgy tudott működni, sőt, nekünk még talán a munka szempontjából jobb is volt. Mert addigra még a kifutó projekteknek azoknak menniük kellett, úgyhogy nem volt megállás, hiszen ott voltak határidők, és hát hogyha biztosították azt a környezetet, hogy mondjuk csak mi voltunk ott, akkor tudtunk dolgozni. Amit imádtam benne Torontóba, az autópályák mindig dugó voltak. Olyan szépen tudtunk akkoriban menni, de persze tudom a emberi nehézséget, a rengeteg rosszat, én most csak a saját kis helyzetemből mondom, mert sajnos minket is családilag, nagy családilag megérintett elég durván a Covid, tehát hogy hozzánk is ez sajnos megérkezett, halálesettel is, de nekünk az volt a legfontosabb, hogy akkor a gyerekünknek tudjuk azt biztosítani, hogy mondjuk ki tudjon egyáltalán menni, az unokatestvéreivel akár tudjon találkozni házon belül.
1: Végül 13 év után hazatértetek, akkor volt akkor ezek szerint a kislányod olyan 3 éves.
0: Igen, pont a 4. életévét töltötte be, amikor egy hónapja voltunk itthon.
1: Milyen kihívások voltak itthon?
0: Fú, hát nagyon, hát beleugrottunk. Tehát azt kell tudni, hogy már vágyódtunk nagyon haza. Tehát, hogy eljött az idő, amikor azt éreztük, hogy jó, muszáj menni, már nagyon vágyunk haza, és már ott kintről elintéztünk egy albérletet, elintéztünk lakást, hogy tudjunk hova érkezni, természetesen az élet felborította ezt az egészet, és ugye akkor volt az, hogy kivezették a katát, és az, aki ki akarta adni, és le volt vele szerződve szinte már minden, ennek hatására visszamondta, így megérkeztünk, a repülőjegyünk meg már megvolt, úgyhogy megérkeztünk a mamájékhoz, ott voltunk 2 hónapot, de nagyon jól éreztük magunkat, tehát, hogy tökéletesen el voltunk, a mamájéknál voltunk, és azután kivettünk egy lakást Pesten, és úgy döntöttünk, hogy megnézzük, hogy itthon milyen, és hogyha működik a dolog, akkor megpróbálunk albérletből majd sajátba menni, hogy ha viszont nem működik, adtunk magunknak 3 évet erre, és hogyha nem működik, akkor viszont tudunk ugyanúgy kimenni. Úgyhogy igazából megérkeztünk, és nagyon szerettünk itthon lenni. nagyon jó volt, de hát kellett intézni mindent, kocsit venni, ahhoz, hogy tudjunk mozogni, lakhatást megoldani, a gyereknek elintézni az óvodát, amit nagyon imádtunk, jártuk az óvodákat, hogy hol, milyen feltételek vannak, kik az óvónénik, tehát imádtuk azt, hogy ott kint egyébként, hogyha egy ilyen családi házban élsz, mindenért kocsiba kell ülni. Uh-huh. Tehát az, hogy kimenni az ABC-be, kocsival kell menni, játszótérre kocsival kell menni, és itt pedig annyira imádtuk, hogy lementünk a házból, és akkor ott volt a nagy játszótér, mellettünk a kisbolt, a nagybolt, tehát hogy ilyen dolgok okoztak örömet, ami itthoni szemmel jelentéktelen, de valójában meg szuper dolog, tehát hogy tényleg olyan jó megélni ezt a kis közösséget. És akkor ugye hát hazajöttünk, és akkor ezzel kellett kezdeni, hogy egyáltalán az élet alapjait lerakjuk.
1: Biztos hiányoztak a régi barátaid. Sikerült újra feleleveníteni ezeket a régi kapcsolatokat?
0: Egy-kettőt, igen. Tehát az, aki tényleg szinte nem is barátomnak, inkább unokatestvéremnek mondom, hogy az Illés Feri. Uh-huh. Ők nagyon vártak minket haza. Tehát tényleg velük nagyon jó volt a kapcsolat, hogy jó volt kire számítani, akikkel itt lehet lenni, akkor az unokatestvéremékkel. Ugye én nekem leginkább a baráti köröm az unokatestvérek köröm volt, de jó volt újra itthon lenni, és egy kicsit azért tartottam is tőle. Tehát, hogy visszacsöppenni ide, és akkor ez elég furcsa volt, hogy akkor én ezt most hogy ugrom meg, de tehát az, aki barátom is, és testvérem is, Poncok Attila egyébként, tehát, hogy ő vele dolgozom jelen pillanatban, a filmiparban vagyunk, és tehát ő volt az, aki kintről biztatott, hogyha hazajövök, akkor például ő biztos megpróbál nekem abban segíteni, hogy sikerüljön újra elhelyezkednem, újra fölvennem itthon a ritmust.
1: És egyből sikerült elhelyezkedned, amikor hazajöttél?
0: Szinte igen, szinte igen. Ugye már kint, amikor beszéltünk erről, akkor ez szinte egy kimondatlan megállapodás volt, hogyha hazajövök, akkor megpróbálhatom én is ezt együtt vele. És akkor hazajöttünk, és akkor ahogy volt rá lehetőség, akkor el is kezdtem.
1: Milyen ez a mostani munka? Milyen itthon dolgozni?
0: Imádom a munkát, amit csinálok. Azt érzem, hogy annyira rám van szabva, hogy az valami borzasztó. Tehát most jelen pillanatban a megnevezése, amit csinálok, az location manager. Ez a filmiparban ez azt jelenti, hogy a forgatókönyv alapján az itthoni szerviz cég, aki legyártja a filmet, a forgatókönyv alapján meg kell keresni a legideálisabb helyeket a jelenetekhez. Na ez az, amit mi végzünk, és ezeket rendezzük el. Tehát, hogy például, ha van egy francia film, akkor nyilván bent a belvárosban megpróbálunk olyan helyeket találni, ami francia jellegű. Uh-huh. Ha van egy fantasy film, akkor például megyünk a budakeszi erdészetbe, és akkor ott lehet nyilazni, lehet mindent csinálni. Tehát, hogy ezeket a helyszíneket kell megtalálni, és leszervezni. Tehát, hogy ez viszont sokkal több munka van benne, mint amit az ember esetleg gondolna. De nagyon izgalmas, nagyon izgalmas.
1: Milyen élményeid vannak ezzel a munkával kapcsolatban?
0: Hát a legfurcsább élményem az, amikor valakivel 5 perc beszélgetés után megkértem, hogy ne fürödjön le. Hát képzeld el, készült egy nagyszabású sorozat a Paramount Pictures forgalmazásában, és kellett egy garázskapu, egy belvárosi házban egy garázskapu, ami már kicsit, 72-ben játszódik a történet, és ami egy kicsit ilyen zilált, de mégis mondjuk nagy fémpánt van rajta, ketté nyílik ki a kapu, és mondjuk oda be tud állni egy régebbi típusú kocsi. Hát képzeld el, hogy megvolt ez a garázskapu, hogy melyik az. Lebeszéltem a közös képviselővel, a hely tulajdonosával, mindenkivel le volt beszélve, és úgy volt, hogy az önkormányzat hozza a kulcsot, mert hogy megvolt, hogy az önkormányzati ez a ez a helyiség. És úgy képzeld el ilyenkor a producereket, a rendezőket, az összes részlegnek a vezetőjét, hogy olyan, mintha egy ilyen delegáció jönne. Tehát, hogy mikrobuszokkal érkeznek, és akkor kiszállnak, minden kapunak ott nyílni kell, nincs idő semmire, tehát az van, ami van. És képzeld el, hogy kijönnek az önkormányzattól, és elkezdik nyitni a garázskaput, de a mellette lévőt. Képzeld el! És az, amelyik a kiválasztott kapu volt, annak arról semmit nem tudtunk akkor így. És annyira egyértelműen átadtam pedig az infót, hogy melyiket meg hogy, de valahogy mégis mellé ment a dolog. Na és akkor abban a pillanatban a közös képviselők abban a pillanatban valahogy tudta, hogy akkor az viszont nem is az, hanem az, ja, az a Karcsi bácsié, tudod, mondott egy ilyet. Na és akkor fel kellett hívni, mondtam, azonnal hívják, és a delegáció meg már úton volt, szerintem 15 perc és odaérnek, tudod. Akkor felhívta, és azonnal mondtam, hogy hagyj beszéljek vele én. És az emberkénk, ő ilyen alkatrészeket gyűjtött ott bent, és autóműhelyben is dolgozott, azt hiszem. És ő mondta, hogy hát azonnal felvázoltam neki, hogy hát most vészhelyzet van, mert most nem sokára ide fognak jönni, és szeretnének egy filmet forgatni, ez a ő garázskapuja a megfelelő, blablabla, bla, bla, mindent elmondtam neki. Hát ő végül is oda tud majd jönni olyan fél óra múlva. És mondom neki, hogy ezt nem lehetne egy kicsit előrébb venni, meg ilyesmi, és akkor elmondta, hogy hát ő neki még most le kell rakni a munkaeszközöket, le kell fürödnie, és akkor képzeld el, na itt jött el az, hogy valakivel beszéltem 3 vagy 5 percet, és megkértem, hogy ne fürödjön le. És hát ugye a happy end a történetben az, hogy végül is odaért, és kinyitottak.
1: Nem volt probléma. Hát igen. Pedig ez egy nagy felelősség. Tehát, hogyha ha ott tényleg jön egy egész csapat, és ott arra nem nyílik egy kapu,
0: igen.
1: Mert valakinek nem sikerül azt megszervezni, hát igen. Akkor ott borul minden.
0: Igen. Uh-huh. Igen, szóval ilyen dolgok vannak benne, de egyébként egyik nap lehet, hogy egy hegytetőn vagy, a második nap egy barlangba, a harmadik nap egy 5 csillagos szállodába, a negyedik nap egy kis bérháznak a kis konyhájában, 5. nap egy pince sorban egy kínzótermet alakítanak ki, tehát hogy fantasztikus, tehát hogy tényleg fantasztikus ez a filmes élet, ami nekem néha ilyen megdöbbentő, hogy most például egy második világháborús filmet forgattunk, és ugye amikor mondjuk leforog a részlet, akkor mondjuk elmennek ebédelni, nincs ott senki, és akkor egy pillanatra te tudsz csak bent sétálni abba a kialakított szedben, ami mondjuk egy második világháborús történet. És akkor ott vagy bent a díszletben, ami teljesen totálisan képre pontosan megegyezik azzal, ahogy akkor kinézett, és miközben ott sétálsz, eljön egy statiszta, mondjuk egy SS ruhába öltözött katona. És hogy tudod, hogy egy filmforgatáson vagy, de mégis egy pillanatra úgy átjár a dolog. Átérzed, hogy úristen, ez annak idején, ez milyen volt. Szóval tényleg vannak pillanatok, de például így jutottam ki Erdélybe is, ott pedig egy fantasy filmet forgattunk, és ott pedig egy leégett falut jelenítettek meg, és konkrétan felépítettek egy ilyen fából készült viskókat, amiket felgyújtottak azért, hogy úgy nézzen ki, amikor éppenséggel 2 lóval mondjuk átvágtatnak a leégett falun. Tehát, hogy tényleg fantasztikus. Nagyon szerettem ezt a világot.
1: Ez nagyon pozitív, hogy megtaláltad ebben az új munkában önmagadat, és ez is örömet okoz neked, és azt érzem, hogy legalább annyira, mint a régi rádiózás. Hiányzik azért a rádió cél, hiányzik a rádiózás, a közönség, és ez a fajta sztár élet, hogy úgy mondjam, hiszen te tényleg a rádió célnek az egyik sztárja voltál.
0: Hát, ezzel olyan kettőség van bennem. Kettőség van bennem, mert néha jó lenne egy kicsit mondjuk műsorokat készíteni, de ugyanakkor meg annyira már nem vonz, hogy mondjuk erre nagyon ráfeszüljek. Uh-huh. És hogy belálljak. Sokszor pedig vannak műsorötleteim, rengeteg műsorötletem van. Lehet, hogy eljön egyszer a pillanat, és egyet meg is valósítok. Mert miért ne? de nem vagyok annyira ráfeszülve, hogy ezt nagyon akarjam. Tehát most, amit csinálok, ez nagyon jó. Ez úgymond kielégíti ezt a kreatív énemet is, de nem mondom azt, hogy nem lesz ilyen a jövőben. Néha hiányzik, néha meg csak úgy vagyok, hogy jó ez így.
1: Hol látod magad 5-10 év múlva? Hogy tervezed a jövődet?
0: Hát ez a tipikus, hol látom magam 5 év múlva, erre én nem nagyon tudok válaszolni. Remélem, hogy ami a legfontosabb számomra, hogy egy nagyon jó apa leszek, akkor is, mert most is egyébként annak gondolom magam, talán ez a legfontosabb. És még azt is el tudom képzelni, hogy 5 év múlva lehet, hogy egy műsorban, de azt is el tudom képzelni, hogy továbbra is bent a filmiparban, de még azt is el tudom képzelni, hogy lehet, hogy újra Torontóban. Tehát, hogy úgy jöttünk haza, hogy hagyjuk magunkat egy kicsit, megvannak az alapok persze, hogy miket akarunk, de hagyjuk egy kicsit sodródni magunkat az életben, és annak megfelelően cselekedni, amiben jól érezzük magunkat. Ha lehet ennyire optimális egy élet, hogy meg, talán azt hiszem, hogy ez a legnagyobb kincs, hogy megengedhetem, hogy hagyom, hogy sodrodjon egy kicsit az élet, és amerre jól esik menni, arra tudok menni. Mert azt hiszem, hogy ez volt a legnagyobb érve annak is, hogy hazajöjjünk, hogy ott kint már nem éreztem jól magam abban, amit csinálok. Szerettem, tudtam csinálni, oké, de nem volt kihívás benne, és most pedig azt érzem, hogy ez, amit csinálok, ebben megvan a kihívás, nagyon szeretem csinálni, ugyanakkor, ha 2 év múlva valami jobb adódik, akkor hagyom, hogy elvigyen oda az élet, hogyha megtehetem.
1: Ha holnap kitennének egy lakatlan szigeten, mi lenne az 5 CD bakelit album, amit elvinnél magaddal?
0: Hát én rólam, akik ismernek, tudják, hogy gyerekkorom óta nagy Michael Jacksonos voltam, tehát a táncát, a zenét, mindent imádok, tehát mindenképp ott lenne egy Michael Jackson.
1: Esetleg van olyan album, ami a kedvenced?
0: A Best Of.
1: Best Of. Jó, oké.
0: Jó, oké, ezzel kimentettem magam.
1: Oké.
0: Jó, tehát akkor legyen egy Best Of, egy George Benson, akkor egy Bangó Margit, mindenképp.
1: Ez egy nehéz kérdés.
0: Ez egy nagyon nehéz kérdés. A többit a feleségemre bíznám. Jó? Ő is hozzon 2. Mert ez a lakatlan sziget, ez úgy lenne lakott, hogy 3-an lennénk ott is.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál és beszélgettünk. Egy élmény volt számomra, és hát külön megérintett engem, hogy egy kicsit nosztalgiázhattunk, hiszen azért ez egy közös munkahelyünk volt, ahol tulajdonképpen együtt kezdtük a fiatalságunkat, és hát majdnem egy évtizedig azért te is ott voltál, úgyhogy én azt gondolom, hogy az életünknek egy jelentős részét jelentette a Rádió C, ami tulajdonképpen az idén indult 25 évvel ezelőtt, és ezért nagyon örülök, hogy ebben a műsorban is sikerült egy picit visszaemlékezni rá. Köszönöm szépen, hogy itt voltál és beszélgettünk.
0: Én is nagyon köszönöm a lehetőséget, és mindenkinek csak annyit tudok üzenni, hogy Rádió C az.
1: Poncok Béla, a Rádió C egyik korábbi vezető műsorvezetője volt a mai vendégem, aki a beszélgetésünk harmadik befejező részében mesélt nekünk a Rádió C utáni életéről, Kanadáról, majd hazatéréséről. A mai szerkesztő műsorvezető Dr. Suki András volt. A viszonthallásra!
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Művészet, kultúra, hagyomány.
3: Ez a Roma Szalon.
2: A 100.3 Rádió Digben. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Alló. Kérdésed van? Vagy kérésed? A Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
1: Én nem igaz, hogy a boldogság

0: Romákról, nem csak romáknak. Rólunk neked. Itt a 100.3 Rádiódik Süsfelnap. Mindig napra kész. Hétköznaponta 9-től délig. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked. A 100.3 Rádiódikben.
1: A kormány 3 milliárd forintos alapot hoz létre az aszbesztel szennyezett útszakaszok mentesítésére, jelentette be Köböl Anita kormány szóvivő a kormány szóvivői tájékoztatón Budapesten. Ismertetése szerint az alapból azaz önkormányzat részesülhet, amely rendelkezik aszbeszt térképpel, és garanciát vállal arra, hogy folyamatosan méri a határértéket, és erről 3 havonta jelentést készít. A kormány törekszik a minél gyorsabb megoldásra. A mentesítésre többféle lehetőség megoldás is szóba jöhet, amelyeknek egyszer erre kell a törvényességnek és a helyzet sürgető jellegének megfelelniük, mondta jelezve, hogy ezekre kell majd az adott településeken tekintettel lenni. Az Exim Bank tevékenységét érintő 4 ügyben tesz feljelentést ismeretlen tettes ellen a Gazdasági és Energetikai Minisztérium. Az ügyletek értéke összesen meghaladja az 1000 milliárd forintot, tudatta a kormányzati kommunikáció. Magyarországon nem maradhatnak következmények nélkül a közpénzekkel való visszaélések, a politikai alapon kiosztott előnyök és az átláthatatlan állami döntések. Ezért a Gazdasági és Energetikai Minisztérium újabb 4 ügyben tesz feljelentést, ezúttal a Magyar Export-Import Bank ZRT tevékenysége miatt, áll a közleményben. Jelentős mennyiségű, ismeretlen összetételű, erős szakhatással bíró uszadék felgyülemlését észlelték csütörtökön a Fekete-Körösön, Dénes-Major térségében a román-magyar határszelvényben. A Körösvidéki Vízügyi Igazgatóság harmadfokú vízminőségi kárelhárítási készültséget rendelt el, közölte a szervezet. Mint írták, a feltorlódott uszadék jelenleg stabil helyzetben van. A további szennyezés és az uszadék leúszásának megakadályozása érdekében megtervezték a szükséges műszaki beavatkozások. Első lépésként merülő falat telepítettek az uszadék további lokalizálása és a szennyezés terjedésének megakadályozása érdekében.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egyre kellik szól nektek a diknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról. Roma Szalon. Rádiódik. Rólunk, neked. Roma Szalon.